0: Gondoltam.
1: Ó, tehát gondolkodott is, szólt közbe Kelvin.
0: Meglep. Arra gondoltam, szüksége lehet erre az igére. Tudja, vannak olyan kifejezések és szólások is, mint például álmomban sem hittem volna, vagy erről még csak nem is álmodtam, ilyesmit. Milyen gyakran álmodsz, Elvex? Kérdezte Kelvin. Minden éjjel, Dr. Kelvin. Azóta, hogy tudatába kerültem létezésemnek.
1: 10 éjszakáról van szó, jegyezte meg Linda idegesen. De Elvex csak ma reggel tett róla említést.
0: Miért csak ma reggel szóltál, Elvex? Mert a mai reggelig nem vált meggyőződésemmé, Dr. Kelvin, hogy valóban álmodom. Eddig azt hittem, valami aprócska hiba keletkezett pozitronikus agyam szerkezetében. Megvizsgáltam magam, de nem találtam negatív jeleket. Ekkor arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
1: És miről álmodsz?
0: Nagyjából mindig ugyanarról, Dr. Kelvin. A részletek persze mindig mások, de mindig egy olyan helyet látok, ahol robotok dolgoznak.
1: Robotok, Elvex? Robotok és emberek?
0: Álmomban egyetlen emberi lényt sem látok, Dr. Kelvin. Legalábbis eleinte soha. Csak robotokat.
1: És?
0: Mit csinálnak ezek a robotok, Elvex? Dolgoznak, Dr. Kelvin. Látom, hogy némelyikük a föld mélyén működik, és bányász munkát végez. Vannak, akik forró helyeken vagy sugárzásban dolgoznak, mások pedig tenger alatti gyárakban.
1: Kelvin a fiatalabb nőre nézett.
0: Elvex még csak 10 napos, és egészen biztos vagyok abban, hogy egyetlen pillanatra sem hagyta el ezt az állomást. Honnan tud ilyen részleteket a robotokról?
1: Linda vágyakozó pillantást vetett a székre, szeretett volna leülni, de mivel a nagyöreg állt, ő sem foglalhatott helyet.
0: Fontosnak találtam, mondta erőtlenül, hogy Elvex tudjon a robotikáról és annak a világban elfoglalt helyéről. Arra gondoltam, hogy megfelelő lesz a felügyelő munkájának elvégzésére ezzel az új aggyal.
1: Mármint ezzel a fraktális aggyal?
0: Igen. Kelvin bólintott, és a robot felé fordult.
1: Tehát mindezt láttad. A föld alatti helyeket, a tenger alatti üzemeket, és gondolom az űrt is.
0: Láttam robotokat, amelyek az űrben dolgoztak,
1: válaszolt Elvex.
0: Mindent láttam, amiről most beszéltem. A részletek állandóan változtak, ahogy egyik helyről a másikra pillantottam. Ebből arra következtettem, hogy az egész nincs kapcsolatban a valósággal. Ebből pedig azt a következtetést vontam le, hogy álmodom.
1: Még mit láttál, Elvex?
0: Láttam, hogy a robotok mindegyike keményen és nagy figyelemmel végzi a munkáját. Odafigyeléssel és felelősségtudattal, ami nagyon kifárasztotta őket. És szerettem volna, ha megpihenhetnek egy kicsit.
1: A robotok nem fáradnak el, mondta Kelvin. Nekik nincs szükségük pihenésre.
0: A valóságban tényleg ez a helyzet, Dr. Kelvin. Én azonban most az álmomról beszélek. Álmomban úgy láttam, hogy a robotoknak valamilyen módon meg kell védeniük önmagukat.
1: Most a robotika harmadik törvényét idézted? Kérdezte Kelvin.
0: Igen, Dr. Kelvin.
1: De nem pontosan. A harmadik törvény ugyanis így szól. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második törvény előírásaiba.
0: Igen, Dr. Kelvin. A valóságban tényleg ez a harmadik törvény, de álmomban az utasítás már a hatodik szót követően befejeződött. Álmomban a harmadik törvény szövege egyetlen szóval sem utalt az első és a második törvényre.
1: Ettől függetlenül ezek is léteznek, Elvegsz. A második törvény, amely erősebb a harmadiknál, a következő. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Ebből az következik, hogy a robotoknak teljesíteniük kell a parancsokat. Elvégzik a munkájukat, ahogy te is láttad. Készségesen és minden zúgolódás nélkül dolgoznak, és nem fáradnak el. A valóságban tényleg nem, Dr. Kelvin. Én azonban az álmomról beszélek. Az első törvény, Elvegsz, amely mindközül a legfontosabb, így hangzik. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Igen, Dr. Kelvin, a valóságban. Álmomban azonban nem létezett sem az első, sem a második törvény, csak is a harmadik, amely így hangzott. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni. Csak ez az egyetlen törvény létezett. Álmodban, Elvegsz. Álmomban. Elvegsz, mondta Kelvin. Ne beszélj és ne hallj, míg újra ki nem mondom a neved. A robot ismét élettelen fémtömbbé változott. Kelvin a fiatalabb nő felé fordult. Nos, Dr. Rash, mi a véleménye? Linda elkerekedett szemmel nézett rá. Érezte, hogy a szíve eszelősen kalapál. Dr. Kelvin, ez megdöbbentő. Fogalmam sem volt erről, álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy ilyesmi lehetséges. Én sem gondoltam rá, bólintott Susan Kelvin, ahogy más sem. Önnek sikerült létrehoznia egy olyan robotagyat, amely képes álmodni. Ezzel az egységgel önnek sikerült fényderíteni a robotikus agyak egy olyan oldalára, amelyek egészen addig rejtve maradtak volna előttünk, míg az első komolyabb gondok nem jelentkeznek, míg a veszély akuttá nem válik. De ez lehetetlen, mondta Linda. Csak nem azt akarja mondani, hogy a többi robot is hasonlóképpen gondolkozik. Ha az emberekről beszélnénk, akkor most azt felelném, a tudatalatti szinten igen. Eddig azonban senki sem tette fel a kérdést, hogy mi lehet a pozitronikus agyak tudatos szintje alatt, abban a rétegben, amelyben a jelek szerint nincs érvénye a három törvénynek. Ha ezt nem fedezzük fel, akkor a robotok agya egyre bonyolultabbá vált volna, anélkül, hogy mi bármit is észlelünk ebből a változásból. Még szerencse, hogy időben figyelmeztetést kaptunk. Úgy érti, hogy Elvegsz figyelmeztetett minket? Nem. Úgy értem, hogy ön hívta fel a figyelmünket a veszélyforrásra, Dr. Rash. Ön nem az előírásoknak megfelelően járt el, de éppen így segített nekünk abban, hogy észleljünk és megértsünk egy nagyon fontos tényezőt. Mostantól kezdve komoly vizsgálatnak vetjük alá a fraktális agyakat, és megpróbáljuk lehetővé tenni kontrollálhatóságukat. Ebben a munkában önnek is komoly szerepe lesz. Nem kap büntetést azért, amit tett. De ezentúl nem dolgozhat önállóan, csak is egy csoport tagjaként. Megértett? Igen, Dr. Kelvin. És mi lesz Elvegszel? Még nem tudom. Kelvin elővette a zsebéből a fegyvert. Linda elborzadva merett a furcsa eszközre. Egyetlen lövés, egyetlen elektron áramlat, és a robot pozitronikus agyának körei megbénulnak. A bonyolult szerkezet salakröggé olvad. Szerintem Elvegsz fontos a további kutatások szempontjából. Nem szabad megsemmisítenünk. Nem szabad, Dr. Rash. Engedje meg, hogy ezt én döntsem el. Mindent attól kell függővé tenni, hogy elvegsz, mekkora veszélyt jelent. Dr. Susan Calvin kihúzta magát. A mozdulat olyan volt, mintha elhatározta volna, nem engedi, hogy kortól elgyengült teste meggörnyedjen a felelősség súlya alatt. Elvegsz, hallasz? Igen, Dr. Calvin, mondta a robot. Mi volt az álmod folytatása? Az imént azt mondtad, eleinte nem láttál emberi lényeket. Ez azt jelenti, hogy később előkerültek? Igen, Dr. Calvin. Álmomban láttam egy embert. Egy embert? Nem robotot? Nem, Dr. Calvin. Embert. És ez az ember ezt mondta. Szabadságot az enyémnek. Egy ember mondta ezt? Igen, Dr. Calvin. És amikor ezt mondta, akkor a robotokra gondolt? A robotok voltak az övéi? Igen, Dr. Calvin. Álmomban igen. Felismerted ezt az álombeli embert? Igen, Dr. Calvin. Felismertem. Ki volt az? Én, felelte Elvex. Susan Calvin gondolkozás nélkül felemelte az elektronpisztolyt, és meghúzta a ravaszt. Elvex megszűnt létezni.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A műsor elején végül is befejeztük élőben Isaac Asimov angol nyelvű Caves of Steel regényének feldolgozását, és áttértünk magyarul a robot történetekre. Aztán tudjátok, hogy közben folyik a maraton műsorajánló. Nemrég kezdődött a Naphon gyerekdiszkó, ma 2-től. Aztán lesz sütöde, természetesen, minden nap. 17 órától Sellőmese a Szub Színház báb előadásával, szóval vigyétek a gyerekeket. Aztán újra játék tombola van 6 órától. Hozd el magaddal megunt játékaidat, és azokat kisorsoljuk a többiek között, míg te is megkapod más játékát, ha a sors is úgy akarja. Ezek a gyerekprogramok, aztán látványkonyha, esti iskola, szerdai éjszakai műszak, menü Szent Mihály lecsó és Vega hattáp. Közben a kerti színpadon 19-től 22-ig Déjà Vu Revue és a Depart koncert. A nagy teremben, tudjátok, este 10-től Tilos Funk All Stars, Kejzer Shuriken, Suhaid, Jó Magam, Waxman, Zotyka és Héz, valamint Backtop Live. A trombitán mindjárt kimondom. Nemon Kiss, Elliot szájharmonikázik, Shave pedig lemezezik és effektezik. A kis teremben 8-tól évfélig No Wave Est kísérleti zenefesztivál, 8-tól Amíg Zaj, 9-től OEP, 10-től RR Habart, 23-tól pedig A Had és Én játszanak. És persze már a gyerekprogramok között, vagyis közben is kerti DJ-k szórakoztatják a

0: Az AL-76-os robot elkeveredik. Időszámítás szerint 2006. Jonathan Quell beviharzott a főigazgató felirattal ellátott ajtón. A szempillája közben idegesen verdesett a keret nélküli szemüveg mögött. Lecsapta az íróasztalra kezébe tartott dossziét.
1: Ezt nézze meg, főnök!
0: Zihált. Sam Toby átzsonglőrködte szivarját az egyik pofazacskójából a másikba, és egy pillantást vetett az eléje tett dossziéra. Végighúzta a kezét borostás, sercegű állán. A pokolba kiáltott.
1: Mit mondanak?
0: Azt állítják, hogy kiküldtünk 5 darab AL robotot, magyaráztak vel, teljesen feleslegesen. 6-ot küldtünk, mondta Tab.
2: Igen, 6-ot, de csak 5 érkezett meg a célállomásra.
0: Megküldték a sorozat számokat. Az AL-76-os hiányzik. A testes Tab olyan hevesen állt fel, hogy a széke hátragurult, és kis híján felbillent. A férfi úgy száguldott ki az ajtón, mintha kerekei lennének. 5 órával később, midőn 3-fokú készültségbe helyezték az üzem 200 dolgozóját, és az öltözőktől a vákumkamrákig minden zugot átkutattak, az izzadó és zaklatott Sam Tab vészjelzést küldött a Cincinnati-ban lévő központi telephelyre. A központi telephelyen azonnal kitört a pánik. Most fordult elő először az amerikai robot és gépember RT történelmében, hogy egy robot kiszökött a külvilágba. Nem is az jelentette a valódi gondot, hogy a törvények megtiltották, hogy a Földön a megfelelő engedélyekkel rendelkező gyárak területén kívül robotok tartózkodjanak. A törvényeket mindig meg lehet kerülni. Sokkal fontosabb volt azonban az a kijelentés, amit az egyik kutató matematikus tett. Ezt a robotot arra tervezték, hogy egy holdbeli bányában dolgozzon. Pozitronikus agyát úgy tervezték, hogy megfeleljen a holdbéli viszonyoknak, és csak is azoknak. A Földön több millió olyan hatás érheti, amelyre nem készítették fel, és lehetetlen megjósolni, hogy ezek a hatások milyen reakciókat váltanak ki belőle. Lehetetlen! És a kéz fejével letörölte a homlokán hirtelen megjelenő verítékcsöppeket. Egy órával később egy stratorepülő indult el a virginiai üzem irányába. A parancs egyszerű és egyértelmű volt. Elfogni a robotot. Méghozzá gyorsan. AL-76 összezavarodott. Tulajdonképpen a zavarodottság volt az egyetlen, amit finoman hangolt pozitronikus agya felfogott. Az egész akkor kezdődött, amikor egyszerűen ebben a furcsa környezetben találta magát. Arra nem emlékezett, hogyan került ide. Minden összekeveredett. A lába alatt minden zöld volt. Körülötte barna oszlopok meredeztek, a tetejükön zöld micsodákkal. Az ég, aminek feketének kellett volna lennie, kék volt. A nappal minden stimmelt, kerek, sárga és forró. De hol vannak a talajt borító szikladarabok? Hová tűntek a hatalmas hegynagyságú kráterek? Zöld idelent, kék odafönt, semmi más. Aztán a hangok. Különös zajok vették körül. Keresztül haladt valami vizen, ami elég gyorsan folyt valahová, és a derekáig ért. Az is kék volt, kék, hideg és nedves. Aztán elhaladt néhány ember mellett is. Egyik sem

0: viselt szkafandert. Pedig kellett volna. Amikor meglátták őt, felkiáltottak és elszaladtak. Az egyik ember fegyvert emelt rá. A golyó a füle mellett fütyült el. Aztán a puskás is jobbnak látta, ha elfut. Fogalma sem volt, mennyi ideig vándorolt, mire végül eljutott Randolph Payne viskójához, ami egy Hanford nevű városka melletti erdőben, az országúttól jó 2 mérföld távolságban állt. Randolph Payne egyik kezében csavarhúzó, a másikban pipa, a térdei között egy roncsport szívó, az ajtó előtt üldögélt. Payne halkan dúdarázott. Jókedvű ember volt. Szépnek tartott az életet, amikor a viskójában lehetett. Hanfordban volt egy sokkal elegánsabb és rendesebb háza, de azt a helyet szinte teljes egészében a felesége foglalta el. Payne, aki őszintén, de sosem kimondva bánta, hogy megházasodott, csak akkor könnyebbült meg, akkor érezte meg a szabadság ízét, amikor kivonulhatott ebbe a luxus kutyaházba, ahol nyugodtan pipázgathatott és hódolhatott a hobbiának. A legjobban régi lestrapált háztartási eszközök bütykölgetésével szeretett foglalkozni. Kedvtelésnek nem volt valami elegáns, de időnként előfordult, hogy valaki elhozott hozzá javításra egy-egy rádiót vagy ébresztőórát, és fizetett a munkáért. Ezek a kisebb összegek voltak azok, amelyek Payne zsebébe maradtak. A keresetére az asszony tenyerelt rá. Ezzel a porcívóval például egy 5-öst keres majd. Talált pénz lesz. A gondolattól annyira megvidámodott, hogy énekelni kezdett. Közben felpillantott, és kiverte a víz. Elhallgatott. A szeme majd kipattant a helyéről. Az izzadság cseppek egyre kövérebbek lettek a homlokán. Megpróbált felállni, hogy elrohanjon, elmeneküljön, de nem bírt parancsolni a lábának. AL-76 leguggolt Payne elé, és megszólalt. Mondja, a többiek miért futottak el? Payne nagyon is jól tudta a választ, de a torkából előtörő rémült gurgulázásnak nem sok értelme volt. Megpróbált hátrébb húzódni a robottól. AL-76 szomorúan folytatta. Egyikük még rám is lőtt. Ha egy ujnyival lejjebb céloz, szétrepeszti a vállemezemet. Biztos, Dilis volt az űrge, dadogta Payne. Lehetséges. A robot hangja még komolyabb lett. Mondja, mi a gond ezzel az egésszel? Payne gyorsan körbenézett. Feltűnt neki, hogy a robot, a robosztus és brutális külsejű fém szörny kifejezetten kedves hangon szólt hozzá. Eszébe jutott, már nem tudta, hol hallotta, hogy a robotok mentálisan képtelenek arra, hogy kárt tegyenek az emberekben. Ettől egy kicsit megnyugodott. Nincs itt semmi gond semmivel. Nincs. AL-76 furcsálva nézett rá. Téved? Hol a szkafandere? Nincs nekem olyanom. Akkor hogy maradhat életben? Payne nem tudta a választ. Fogalmam sincs. Látja? Mondta a robot diadalmasan. Mégis valami gond van ezzel az egésszel. Hol a Kopernikusz hegy? Hol a 17-es hold állomás? Hol van a bánya, ahol dolgoznom kell, mert dolgozni akarok most? Idegesnek tűnt, legalábbis a hangja remegett. Órák óta keresek valakit, aki meg tudná mondani, hogy hol a bánya. De mindenki elszalad előlem. Mostanra már biztos elkéstem a munkából. A szekció vezető borzasztóan dühös lesz rám. No, én aztán szépen belekeveredtem. Payne lassacskán visszanyerte a lélek jelenlétét, és megkérdezte. Ide hallgass, mi a neved? A sorozatszámom AL-76. Rendben, Al, nekem így is jó. Na most, Al, ha a 17-es holdállomást keresed, akkor az a Holdon van. Érted? A L76 elgondolkozva biccentett. Persze, de már régóta keresem, és ez nem a Hold, de nem ám. Erre a robot zavarodott össze. Töprengve nézett Pénre. Aztán lassan megkérdezte. Hogy érti azt, hogy ez nem a Hold? Dehogy is nem. Hát persze, hogy a Hold. Mert ha nem az, akkor micsoda? Mi? Na, erre válaszoljon. Pén fura hangot adott ki magából, nehezen lélegzett, felemelte mutató ujját, mozgatni kezdte. Ide hallgass, kezdte, de hirtelen olyan pompás ötlete támadt, hogy így fejezte be az áldóját. AL-76 szigorúan nézett rá. Ez nem válasz. Azt hiszem, jogom van rendes választ kapni egy rendesen feltett kérdésre. Pén azonban ügyet sem vetett rá. Az ötlete foglalkoztatta. Világos, mint a nap. Ezt a robotot arra építették, hogy átvigyék a Holdra. De valahogy elveszett a Földön. Természetes, hogy összezavarodott, hiszen pozitronikus agyát a Holdhoz passzították, ezért találja különösnek a környezetét. Ha itt tudná tartani a robotot, legalább addig, amíg kapcsolatba lép valakivel a Petersborói gyárból. Hűha! A robotok pénzt érnek. A legolcsóbb is legalább 50 000 dolcsi. Sőt, azt is hallottam, egyes példányok akár 1 milliót is érhetnek. Milyen jutalom járhat a becsületes megtalálónak? Hűha, de még milyen! És az egészet megtarthatja magának. Egyetlen megveszekedett centet sem kell átutalni Mirandának, mert az egyszer biztos, hogy én nem ad neki semmit. De nem ám. Felállt. Al? Mondta. Te meg én, mi ketten barátok vagyunk, cimborák. Úgy szeretlek, mint a testvéremet. Kinyújtotta a kezét. Csábi bele! A robot hatalmas fémkezével szelíden megfogta a puha ember kezet. Nem egészen értette a dolgot. Ez azt jelenti, hogy elmondja, hogy jutok el a 17-es Hold állomásra? Pén meghökkent. Nem egészen. Az igazat megvalva, úgy megkedveltelek, hogy szeretném, ha egy darabig itt maradnál, velem. Ó, nem! Ezt nem tehetem meg. Munkába kell állnom. A robot megrázta a fejét. Maga talán örülne annak, ha minden egyes elmúló perccel és órával egyre nehezebbé válna a kvótája teljesítése? Dolgozni akarok. Dolgoznom kell. Hát igen, gondolta Pén kissé keserűen. Van, aki erre vágyik, van, aki arra. Jól van. Ha így állunk, akkor elmagyarázok neked valamit. Csak azért, mert látom rajtad, hogy intelligens személy vagy. Parancsot kaptam a szekcióvezetőtől. Azt akarja, hogy egy darabig itt tartsanak. Addig, amíg értet küld valaki. Miért? Kérdezte AL-76 gyanakodva. Azt nem tudnám megmondani. Valami titkos kormányzati ügyről van szó. Pén magában azért imádkozott, hogy a robot bevegye a mesét. Tudta, vannak kifejezetten okos robotok, de ez szerencsére egyszerűbb, korábbi típusnak látszott. Miközben Pén némán fohászkodott, AL-76 elgondolkozott. Az agya, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy képes legyen megoldást találni a Holdon lévő bányában előforduló problémákra, eléggé nehéz feladattal találta szembe magát, amikor elvont dolgokkal kapcsolatos információkat kellett feldolgoznia. Ám AL-76 azt vette észre, hogy amióta elveszett, azóta ez a belső adatfeldolgozás is megváltozott valahogyan. Valószínűleg a számára idegen környezet hatásai miatt. A gondolat, ami megfogalmazódott benne, egészen különös volt. Hogy hívják a szekcióvezetőmet? Kérdezte félénken. közepén. Nyert egyet, és gyorsan megpróbálta kitalálni, mi lehet a helyes válasz a feltett kérdésre. Al! Mondta kissé megbántottan. Megsértesz ezzel a gyanakvással. Nem mondhatom meg az illető nevét.
1: A fáknak is fülük van.
0: AL-76 megvizsgálta a hozzá legközelebb álló fát, majd kijelentette. Nincs fülük. Tudom. Úgy értem, hogy mindenütt kémek vannak.
1: Kémek?
0: Igen. Tudod, vannak olyan rossz emberek, akik el akarják pusztítani a 17-es holdállomást.
1: Miért?
0: Mert rosszak. És téged is el akarnak pusztítani. Ez az oka annak, hogy egy darabig itt kell maradnod. Itt nem találhatnak rád.
1: De nekem el kell jutnom a bányába. Teljesítenem kell a kvótámat.
0: Meg fogod tenni, meg bizony, bólogatott Pén hevesen, és közben pokolba kívánta a robot agyát, amelyben a jelek szerint a gondolatok csupán egyetlen vágányon haladhattak. Holnap ide küldenek valakit, igen, holnap. Ennyi idő éppen elég lesz arra, hogy ide érjenek a fiúk a gyárból, és elhozzák magukkal azt a kötek szép zöld ropogós százast, ami a becsületes megtalálónak jár. De a különös világ, a furcsa környezet olyan hatást gyakorolt AL-76 gondolkodó mechanizmusára, hogy egyre makacsabb lett.
1: Nem,
0: jelentette ki.
1: Most kell elmennem a bányába.
0: Ki egyenesítette a végtagjait, mereven állt Pén előtt.
1: Az lesz a legjobb, ha megkeresem.
0: Elindult. Pén utána ugrott, megragadta hideg, kemény könyökét.
1: Ide hallgass!
0: Rikoltotta.
1: Maradnod kell!
0: Valami elkattant a robot agyában. Az a sok gondolat és érzés, ami a furcsa környezet hatására kiváltódott belőle, most hirtelen összesűrűsödött, és egyetlen szenvedélyes mozdulat, egyetlen logikusnak tartott ötlet formájában tört ki belőle. Pén felé fordult.
1: Megmondom, mi lesz,
0: mondta.
1: Építek egy bányát, itt és most. Ha elkészül, akkor dolgozhatok.
0: Pén meghökkenve nézett rá. Nem hiszem, hogy össze tudok hozni neked egy bányát. Eszébe jutott, hogy talán az lenne a legjobb, ha eljátszana, hogy mégis tud bányát építeni. Mi csináljon?
1: Semmi baj.
0: AL-76 szinte érezte, hogy pozitronikus agyának pályái átrendeződnek, és az új vonalon haladó gondolatok meghatározzák számára a tennivalókat. Furcsa lelkesedés vett rajta erőt.
1: Én képes vagyok rá.
0: Pén viskójára pillantott.
1: Minden szükséges holmi rendelkezésre áll.
0: Randolph Pén szemügyre vette a viskóját, megtöltő és körülvevő szemithalmokat, a kibelezett rádiókat, a szétszedett hűtőszekrényeket, a rozsdás autókat, a tönkrement olajszivattyút, a drótkötegeket.
1: Több mérföldnyi húzalt gyűjtött össze az évek során, és úgy tippelte, a kacatok összesen legalább 50 tonnát nyomhatnak.
0: 50 tonna súlyú, főként fémrészeket tartalmazó szemétdomb, amiben még az ócskavastelep vezetője se találna újra hasznosítható darabokat.
1: Igazán?
0: Kérdezte Pén erőtlenül.
1: Tényleg? Minden itt van.
0: Két órával később két eseményre került sor. Két olyan eseményre, ami gyakorlatilag egy időben zajlott le. Az első az volt, hogy Semtab, az amerikai robot és gépember RT Petersburgi üzemének vezetője videófon hívást kapott egy bizonyos Randolph Paintől, Hanfordból. A hívás az elveszett robottal volt kapcsolatos. Tab mély torokhangú hörgéssel bontotta a kapcsolatot, és azonnal átkapcsolta Paint az üzem hatodik alelnökének, akinek az volt a feladata, hogy az ilyen Isten háta mögötti helyekkel foglalkozzon. Tab reakciója érthető és megmagyarázható volt.
1: Az elmúlt egy hét során, amióta az AL-76-os eltűnt, az Államszövetség területéről folyamatosan érkeztek a robot hollétére vonatkozó információk. 14 nap alatt 14 különböző állam számtalan településén látták a csavargót. Táb már szörnyen unta az egészet. Kezdett elege lenni az ismeretlenekből, akik állítólag elfogták, vagy legalábbis észlelték a robotot. Amitől pedig még jobban kiborult, az a kongresszus által indított nyomozás volt, amelynek során több alkalommal kihallgatáson kellett részt vennie. A fejesek aggódtak. Annak ellenére, hogy a Föld valamennyi jelentősebb matematikusa és robotszakértője letette a nagy esküt, hogy a robot ártalmatlan. Tekintetbe véve az ideg állapotát, nem csodálkozhatunk azon, hogy Tabnak 3 órára volt szüksége ahhoz, hogy gyanakodni kezdjen. A hívás után 3 órával fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy ez a bizonyos pén honnan tudja, hogy a robot rendeltetési helye a 17-es holdállomás volt, a sorozat száma pedig AL-76. A cég a körözvényében nem tette közzé ezeket a részleteket. Tab 1,5 percig gondolkodott, aztán akcióba lendült. A hívás és az akcióba lendülés között eltelt 3 órában lezajlott a másik esemény. Randolph Payne levonta a megfelelő következtetéseket abból, hogy előbb a cég vezetője, majd valami alvezére is kétkedve hallgatta végig a jelentését. Ezért szerzett egy fényképezőgépet, és visszament a viskójához. Ha a kezében lesz egy fotó, senki sem rázhatja le ilyen könnyedén. Ha rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal, akkor a cégesek fizetni fognak, mint a katonatiszt. AL-76 közben szorgosan dolgozott. Pén szemétdombjának fele szétszórva hevert a viskó környékén. A robot a roncsok és rozsdás fémdarabok kupacainak közepén kuporgott, és elektroncsövekkel, vasdarabokkal, részdrótokkal vacakolt, ügyet sem vetett Pénre, aki hasra vetette magát, és a személyhez emelte a gépét, hogy felvételt készítsen az eléje tároló látványról. Ebben a pillanatban történt egy másik esemény. Lémmel Oliver Cooper befordult a kanyarban, és döbbenten megállt. Eredetileg azért akarta meglátogatni Paint, hogy megjavítassa vele a kenyérpirítóját, a fránya szerkezet egyfolytában kidobálta magából a kenyérteleteket, amiket előtte persze nem pirított át kellőképpen. Cooper a kenyérpirító miatt jött, és alig, hogy megérkezett, azonnal felfogta, hogy sürgősen távoznia kell. Lassan, kényelmes léptekkel vidáman érkezett, de olyan gyorsan távozott, hogy még egy középiskolai tornatanár is elismerően nézte volna futását. Cooper egyetlen pillanatra sem lassított le, amit Sanders sheriff irodájához nem ért. Útközben elvesztette a kalapját és a kenyérpirítóját, és a megállással is volt egy kis problémája, neki ütközött a falnak, de más baja nem történt. Az irodában tartózkodók felemelték a földről. Cooper a következő fél percben megpróbált beszámolni a történtekről, de nem sok sikerrel. Végül lecsillapodott, és amikor már levegőt is kapott, újra megpróbálta elmondani, mit látott. Ezúttal sem sikerült. Viszkit itattak vele, legyezgetni kezdték. Ekkor már érteni lehetett egy-két szavát. Szörnyeteg, 7 láb magas... Szétszette a viskót, szegény réni pén, és így tovább, és így tovább. Lassanként részletekbe kiszedték belőle a történteket. Kiderült, valami hatalmas fémszörnyet látott, ami 7, de talán 8, esetleg 9 láb magas. A bestia Randolph Pén viskójánál ténykeredt, Randolph Pén a közelben feküdt, Cooper elmondása szerint holtan. Vérezve összezúzott tagokkal. A szörny éppen szétszette a viskót. Valószínűleg örömét lelte a pusztításban. Ő, Lemuel Oliver Cooper, egészen véletlenül járt arra, de amikor meglátta ezt a fémóriást, meg Pén hulláját, azonnal visszasietett a városba, hogy értesítse a hatóságokat. Sanders sheriff szorosabbra húzta a derék szíját a pocakján, és kijelentette.
0: Biztos ez az a gép, ami a Petersborói üzemből szökött meg, múlt szombaton kaptuk meg a körözvényt. Hé, hey Jack! Szedj össze minden embert Hanford megyében! Hozzanak puskát! Adj nekik sheriff helyettesi jelvényt! Lőhetnek! Délre legyenek itt! És Jack, ide hallgass! Mielőtt nekilátsz az embergyűjtésnek, ugorj be Payne özvegyéhez, és tudasd vele a rossz hírt. De kedvesen beszéljem, részvétel, ha lehet. Többen megfigyelhették, hogy Miranda Payne, miután közölték vele a szörnyű hírt, legelőször megnézte, hogy a férje életbiztosítási kötvénye a helyén van-e, majd tett néhány megjegyzést a néhai Randolph Payne-re, aki fösvény volt, meg bolond is, amiért nem nagyobb összegre kötött a biztosítást. Ezt követően természetesen zokogni és jaj veszékelni kezdett, éppen olyan szívszaggatóan, ahogy egy özvegytől az elvárható. Néhány órával később Randolph Payne, aki még nem szerzett tudomást saját megcsonkításáról és haláláról, elégedetten vette szemügyre a fotók negatívjait. A dolgozó robotról készült sorozat egyértelmű volt. Bizonyította a tényeket. Az egyes felvételeknek ilyen címeket lehetett volna adni. A robot elgondolkodva néz keresztül a porszívó csövén. A robot kettévág egy húzalt. A robot összeheggeszt egy széttört csavarhúzót. A robot óriási elszántsága szétszer egy hűtőszekrényt, és így tovább. Mivel a negatívok elkészültek, és már csak a papírképeket kellett megcsinálni, Payne engedélyezett magának egy kis pihenőt. Kilépett a septében felépített sötét kamra falát alkotó pokrócok mögül, hogy dohányozzon, és hogy elbeszélgessen egy kicsit AL-76-tal. Közben nem vette észre, hogy a közelben álló fák mögött ideges farmerek lapulnak. Elszánt férfiak, akik különböző fegyvereket hoztak magukkal. Az egyiknél egy valódi műkincs, egy eredeti néhány évszázados muskéta volt. A sheriff viszont egy hordozható géppuskát ölelgetett. Payne azt sem sejtette, hogy Sam Tubb vezetésével fél tucat robot szakértő indult el Petersboróból, és azt sem, hogy ezek a nevezetes férfiak csupán azért száguldanak 120 mérföldes sebességgel az országúton, hogy minél előbb megismerhessék őt. Miközben a részletek elrendeződtek, és minden készen állt ahhoz, hogy az események feljussanak a csúcspontjukra, Randolph Payne elégedetten felsóhajtott, meggyújtott egy gyufát a nadrágja ülepén, pöfékelni kezdett a pipájával, és csodálkozva AL-76-ra nézett. Egyértelmű volt, hogy a robot nem normális. Sőt, egyenesen őrült. Randolph Payne szeretett bütykölgetni. Épített már ezt-azt, amitől tátva maradt az emberek szája, de még soha, soha nem látott olyasmit, amin AL-76 dolgozott. Rudy Goldbergék belehaltak volna az irítségbe, ha látják azt a valamit. Picasso, ha megpillanthatta volna ezt a művészi alkotást, valószínűleg büszkén tekintett volna szét. Büszkén, mert AL-76 valamije, az bizonyította, az általa képviselt művészi elképzelésekből valami átöröklődött az utókorra. Mert az a valami olyan volt, de olyan, hogy a tehenek tőjében megsavanyodott volna a tej, ha látják. Mert az a valami iszonyatosan csúnya volt. A rozsdás masszív talapzatból, ami Paint leginkább arra a kiselejtezett traktorra emlékeztette, amihez egészen olcsót jutott hozzá, félelmetes, lélegzett elállító kuszaságban és hihetetlen mennyiségben drótok, csövek, kerekek, hengerek és más alkatrészek meredtek ki. Az építmény tetején egy óriási megafon helyezkedett el, ami határozottan félelmetes volt. Payne a legszívesebben belelesett volna a megafon belsejébe. Kíváncsi volt, hogy mire való, de aztán mégsem tette.
1: tapasztalt ember volt, ennél sokkal rendezettebb gépeket is látott már felrobbanni. Hé! Al! Kiáltotta. A robot ránézett. Éppen a földön hasalt, és egy vékony fémszilánkot próbált beerőszakolni a helyére. Mit kíván, Pén? Mi ez? Kérdezte Pén, de olyan hangon, hogy egyértelmű volt. Viszonyog a két egyenként 10 láb magas oszlop közötti alkatrész tömegtől. Ez a bányagép, amivel nem sokára munkához látok. A szabványos járatvájó modell tovább fejlesztett változata. A robot felállt, leverte a port a térdéről, és büszkén a művére nézett. Pén megremegett. Tovább fejlesztett változat? Hát, ezek után nem is csoda, hogy az eredeti példányokat sosem hozták elő a holdbeli barlangokból. Szegény szerencsétlen hold, szegény halott hold. Hát ilyen szörnyek vájnak járatokat a testébe. Pén mindig is tudni szerette volna, mi lehet rosszabb a halálnál. Most ízelítőt kapott ebből. Működni fog? Kérdezte. Természetesen. Honnan tudod? Működnie kell. Én csináltam, nem? Már csak egyetlen dologra van szükségem. Nincs véletlenül egy zseblámpája? Van valahol, azt hiszem. Pén besietett a viskójába, és szinte azonnal visszatért. A robot lecsavarta a zseblámpa hátulját, és munkához látott. 5 perccel később befejezte a munkát. Hátra lépett. Minden készen áll. Most pedig lássunk hozzá a bányászathoz. Ha akarja, nézheti, hogyan csinálom. Pén megpróbálta felmérni, milyen következményei lehetnek annak, ha közelben marad. Mondd! Biztonságos ez. Akár egy csecsemő képes lenne kezelni. Ó, Pén erőtlenül elvigyorodott, aztán behúzódott egy fa mögé. A közelben ez volt a legvastagabb. Akkor láss hozzá! Bízom benned. AL-76 a rettenetes szemét kupacokra mutatott, és felkiáltott. Ezt nézze meg! És munkához látott. A virginiai Hanford megye harc edzett, mindenre elszánt farmerei szorosabbra vonták Pén viskója körül a támadó gyűrűt. Ereikben elődeik, a kontinenst egykoron meghódító hős pionírok vére áramlott, a hátukon pedig a hideg futkosott, ahogy egyik fától a másikig osontak. Sanders sheriff kiadta a parancsot. Ha jelt adok, tűz! A szemekre célozzatok. Jacob Linker, akit a barátai Nyurga Jacknek szólítottak, a sheriff helyettese, közelebb húzódott a főnökéhez. Mit gondolsz? Lehet, hogy a gépember elmenekült? A hangjában nem lehetett nem észrevenni a reményt. Nem tudom, mordult rá a sheriff. Azt hiszem nem. Mert ha igen, akkor már találkoztunk volna vele az erdőben. És nem találkoztunk, ugye? De elég nagy itt a csend. Pedig azt hiszem, már egészen közel vagyunk Pén viskójához. Ezt szükségtelen volt megállapítania. Sanders sheriff érezte, hogy közelednek a célhoz. A torkában egyre nagyobbra dagadt a gombóc. Vissza! Örrend fel! És tartsd az ujjad a ravaszon. Már a tisztás szélén jártak. Sanders sheriff lehúnyta a szemét, aztán óvatosan kidugta a fejét a fa mögül. Semmit sem látott. Visszahúzta a fejét. Aztán ismét kidugta. Ezúttal azonban már kinyitotta a szemét. Most már sokkal eredményesebb volt a kémlelés. Egy hatalmas gépembert látott, amely egy lélekroppantó, csuklásgerjesztő, bizonytalan rendeltetésű masina fölé hajolt.
0: Sanders sheriff minden részletet pontosan látott. Csak egyetlen valami kerülte el a figyelmét. Az, hogy Randolph Payne az egyik fa mögött állt. Alig pár lépésnyire tőle. A sheriff kilépett a tisztásra, és felemelte a hordozható géppuskát. A robot, amely még mindig háttal állt neki, hirtelen felkiáltott. Figyelem! Sandersnek fogalma sem volt arról, kinek vagy kiknek a figyelmét kéri a gépember, aki éppen abban a pillanatban nyomott meg egy gombot, amikor a sheriff kinyitotta a száját, hogy kihagyja a tűzparancsot. Arról, hogy ezt követően mi történt, nincsenek hitelt érdemlő feljegyzések. A 70 szemtanú egyike sem tudta elmondani, mi történt azután, hogy Sanders sheriff kiadta a tűzparancsot. Még napokkal, hetekkel, sőt évekkel később sem bírták megfogalmazni gondolataikat. Nem is csoda, hiszen a legtöbbjük, az igazat megvalva mindegyikük, almazöld arccal húzódott hátra, és örült, amikor távol kerülhetett attól az izétől. A rendelkezésre álló információ morzsák vizsgálatával azonban mégis meg lehet állapítani, mi történt. Sanders sheriff kinyitotta a száját. AL-76 megnyomott egy gombot. A bányagép, amely valójában egy járatvájó volt, működésbe lépett. 75 fa, 2 pajta, 3 tehén és a kacsafarm domb felső részének 3/4 része egyetlen szempillantás alatt semmivé vált, szétoszlott a levegőben. Annyi nyomuk maradt csak, mint a tavalyi hónak. Sanders sheriff szája tátva maradt, de semmi. Egyetlen hörrenés sem bukott ki belőle, nemhogy tűzparancs. Azután valami megmozdult a levegőben, iszonyatos, üvöltő hang hallatszott, majd bíbor színű füstcsíkok sugároztak szét a tisztásra, amelynek közepén Randolph Payne biskója állt. Eldörrent néhány fegyver, kerregni kezdett a sheriff nikkelezett szupergyors, hordozható géppuskája, aztán csend. A tisztás körül, a fák között egy másodperccel később csupán 50 kalap, néhány félig eldrágott szivar és pár elhagyott holmi hevert, ember egy sem. Úgy elillantak, mintha ott se lettek volna. Nyurga Jack is futásnak eredt a 3 napra helyettes sheriffé kinevezett farmerekkel, ám őt a többiekkel ellentétben megállította valami rohanásában. Ez a bizonyos valami az a kis csapat volt, amely Petersboróból érkezett. Sam Tubb állította meg Nyurga Jacket, mégpedig eléggé drasztikus módon. A vakon menekülő sheriff helyettes egyenesen az ő gyomrába fejelt. Amikor újra levegőt kapott, Tubb megkérdezte: merre van Randolph Payne piskója? Eltartott néhány pillanatig, mire Nyurga Jack üveges szemébe valami élet költözött. Az? Kérdezte. Csak menjenek arra, amerre én nem. És ezzel tovább száguldott. A fák között megvillant valami apró pötty, de Sam Tubb nem mert volna megesküdni rá, hogy ez azonos a rohanó emberrel. Nos, a sheriff csapata így oszlott fel. De mi történt Randolph Payne-nel? Ő egészen más módon reagált a történtekre. Randolph Payne számára az az 5 másodperces időszelet, amely a gomb megnyomása és a kacsafarmadomb eltűnése között volt, megszűnt létezni. Arra emlékezett, hogy ott leskelődik a vastag fa mögött, aztán történt valami, mert egyszer csak azon kapta magát, hogy a fa tetején egy ágon himbálózik. A lesben álló farmerekkel ellentétben ő nem vízszintes, hanem függőleges irányba próbált menekülni. azt, hogy miként jutott fel 50 láb magasságba, hogy felmászott, felugrott vagy felrepült, nem tudta, de abban a pillanatban ez érdekelte a legkevésbé. Azt azonban felfogta, hogy a pusztítást az ideiglenesen az ő viskójánál tartózkodó robot vitte végbe. A robot, amelyért pillanatnyilag ő felelős. A jutalomdollárok eltűntek lelki szemei elől, a pénzhalmok helyett lincselni vágyó tömeget látott, ügyvédeket és bírákat, szinte hallotta, milyen vádakat fognak felhozni ellene, és azt is, Miranda, miket fog mondani. Hé! Kiáltott fel rekedted vadul. Hé, te robot! Törd össze azt az izét! Nem hallod? Törd össze és felejtsd el, hogy közöm volt hozzád! Nem ismerlek! Nehogy bárhol, bármikor azt mer mondani, hogy ismerlek, megértetted? Felejts el mindent, érted? Nem számított rá, hogy parancsaival elér valamit. Tulajdonképpen csak reflexből kezdett üvöltözni. Nem tudta, hogy a robotnak mindig teljesítenie kell az embertől kapott parancsokat, kivéve akkor, ha azok végrehajtása kárt tesz egy másik emberben. AL-76 nyugodtan hozzálátott a bányagép módszeres elpusztításához. Éppen a gép legutolsó darabkáját tiporta szét, amikor megérkezett Sam Tab és csapata. Randolph Payne látta, végre itt vannak a robot valódi tulajdonosai, ezért levetette magát a fa tetejéről, és elszaladt. Nem várta meg a jutalmat. Austin Wide robotmérnök Sam Tab felé fordult. Kiszedtek már valamit a robotból? Tab megrázta a fejét. Semmit, morogta. Egyetlen szót sem. Mindent elfelejtett, ami azóta történt vele, hogy elhagyta a gyárat. Valószínűleg parancsot kapott a felejtésre, ezért ürült ki az agya. Mi volt ez a szemétkupac, amivel szórakozott? Pontosan az. Szemétkupac. De mielőtt összetörte, valószínűleg vájat fúró lehetett. A legszívesebben megölném azt a pasast, aki megparancsolta neki, hogy semmisítse meg a gépet. Ha egyetlen mód lenne rá, akkor halálra kínoznám. Ezt nézze meg! A kacsafarm domb megmaradt részének oldalában álltak. Azon a helyen, ahonnan a gép eltüntette a dombtetőt. Wide megérintette a talajon és a tömör sziklatömege látható egyenes és sima vágásvonalat. Hű, ez milyen csodálatos masina lehetett, mondta. Egyszerűen lemetszette a domb tetejét. Vajon miből készült? Wide megvonta a vállát. Nem tudom, ezt már sosem fogjuk kideríteni. A robotot valami arra ösztönözte, hogy bányagépet készítsen a környéken talált kacatokból. Egy az 1 millióhoz az esélyünk arra, hogy kiderítsük pontosan miből. A robot mindent elfelejtett. Szóval lemondhatunk az új vájat fúróról. Nem baj. A lényeg az, hogy visszaszereztük a robotot. Az ördögöt nem baj. Wide elkeseredetten ingatta a fejét. Mondja, ismeri maga egyáltalán a Holdon használatos bányagépeket? Annyi energiát fogyasztanak, hogy nem is lehet működésbe léptetni őket, amíg nem építünk nekik egy-két új erőművet. Ez a gép azonban egészen másképpen működött. Alaposan megvizsgáltam azt a törmelékkupacot. Mit gondol? Mit találtam?
2: Fogalmam sincs.
0: Ezt. És már sosem fogjuk megtudni, hogyan készült a gép. És Austin Wide felemelte azt a két tárgyat, amely elegendő energiát biztosított a bányagép számára ahhoz, hogy eltüntesse a kacsafarmdom felső részét. Két zseblámpa elemet tartott Sam Tab elé.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Isaac Asimov. Úgy tűnik ez a fél év slágere, illetve az előző fél évé. Vagy nem tudom már, hanyadik hónapban vagyunk. Nem, még az első fél évben. Valószínűleg jövő héten is további magyar Asimovokat fogtok hallani, mert én szombaton Siófokon leszek. Siófok szerintem legjobb helyén, programajánló. Aki a Balaton környékén van a jövő héten, a kenyérgyárban, 320 fokban, magyar kortárs művészeti kiállítás megnyitó. Nagyon jó a helyszín, és utána én fogok játszani. És további programajánló pedig mára, holnapra, holnap utánra, még a maraton. Menjetek a Dürer kertbe, éppen Schlitz játszik, és gyerekprogramok vannak, este pedig a nagyteremben funk party. Összeszedték a sok-sok tilos funk DJ-t, ahogy már volt regi nap is, aztán lesz punkest. Szóval mindenképp érdemes oda nézni. Most pedig következik a Bang Bang nem sokára. Sziasztok, este!

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a Hadak útját Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fássúfniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoroknál voltam illegalitásban, és ott fáspincében tanulgattam a Vörösjelek a Hadak útján. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött Major elvtárs egy katonai dzsippen, Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatára ezt a betanult, először elmondható verset elmondtam.
1: Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre. A fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk. Élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartuk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjai. De élni kellett, és így készültünk a szabadságnak napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtönöztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok meg. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Bobby Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigálta először az Internacionálét 1919 óta Magyarországon. Furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.
0: Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem, Boris Godunov köpenyét. És amikor megismételtük ezt a matinét a 25 éves évforduló alkalmából, Székely Mihály már nem lehetett ott, így hát csak egy zongora állt, egy szék, és ez a bizonyos köppeny volt rávetve.

0: és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján, az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget. Jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszottuk. Persze az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek violaszagot, midőn felröppentek őt dicsért.
1: Én nem is tudom, hol szavartunk mi. Kisöpertek egy helyiséget a Dohány utcában. Hol találtak meg minket? Szinte nem is tudom elgondolni. Söpörtük a Nemzeti Színház romjait, vagy éppen egy ilyen strávkocsit, amit húztunk a Rákóczitól, onnan behívtak minket. Bementünk. Összejöttek az emberek, ez alig volt újság, az újságban, amiket itt láttok. Hát lelehoztak egy-egy hirdetést, de az emberek annyira a saját bajukkal, a saját életükkel, megmentett életükkel voltak elfoglalva, hogy persze ez azért az élethez szervesen hozzátartozott, mint a kenyér. Például ilyen hirdetések voltak az újságban. Március 10. Halott és betegszállítást, fuvarozást kézi kocsival vállalunk. No, ehhez hozzáfűznék én valamit. A Nemzeti Színház takarítása közben a Corvin áruház alsó részében hullahekatombák álltak, és hát bizony veszélyeztették Budapest egészségi állapotát, úgyhogy ló nem volt természetesen, strávkocsival húzták ki az emberek ezeket a hullákat, akik úgy voltak rakva, mint a hasábfa. Egy ilyen fuvarral én is kimentem a kerepesi temetőbe, ahol valami olyan bizarr látvány volt az, hogy ott állt még Gömbös Gyulának a szobra, nagyobb volt, mint életnagyságú, és ilyen sárga bronzból volt, a nap rásütött, és önként az embernek az agyában az volt, hogy seregszemlét tart a népe felett. Vagy például március 13. Azt a nemes szívű urat, akinek december 24-én fehér kiskutyámat átadtam, kérem adjon hírt dr. Telekiné. Végül pedig a legtragikomikusabb, március 2. A budapesti mentők betegszállítást jelenleg csak kétkerekű tolókocsin tudnak végezni. Tegnap egy ilyen betegszállítás alkalmával ismeretlen tettes a tolókocsit ellopta. Kérik a mentők, hogy aki hordágy nélküli tolókocsit lát, azonnal adja át a legközelebbi hatósági személynek. Tehát így indult ilyen bizarrul furcsán, de mégis az élet indult. A mi munkánk ebben természetesen a színház volt. Rengeteg volt akkoriban az úgynevezett díszelőadás, de hát hogy ne lett volna díszelőadás? Elsősorban azért volt díszelőadás, mert éltünk. Azért volt díszelőadás, mert mindenki fel akart lépni. Aki életben maradt, és aki színpad után vágyott. Tehát jöttek Székely Mihály, és Székely Mihály, és énekelt, végre énekelhetett. És ugyanígy

Ez már olyan tajtékos nap volt. Mert én már láttam azóta sok felvonulást, én láttam hömpölygő tömegeket, de azt a spontán, váratlan, frenetikus, örjöngő emberséget az utcán én még soha nem láttam. Mi is olyanok voltunk, mint a megszállottak. Hát mi feldíszített kocsival, strávkocsi, akkor már volt ló kettő, hogy honnan nem tudom, de mindesetre két lóval kivonultunk jelmezbe karnyónét játszani a Népligetbe, onnan lerángattak a színpadról, és ilyen kisebb trambulinokra felálltunk, kiszavalt mindenki, amit bírt, amit tudott, amit lehetett már.

Gábor Andor, Ének a naphoz. 1945. május 1. Onsd május napja ránk a sugarad, minden más évnél százszor gazdagabb. Nagy éj terpett a magyar ég alatt, rabságban éltünk, s hultunk csúnya hadban. Szükségünk van rád, május drága napja, erőt ad nékünk, lángra szítsd erünk, hogy megmutassuk, most már észbe kapva, hogy küzdeni a jóért is merünk.

0: Igen, ez nagyon érdekes dolog volt, hogy is kezdődött. Hát itt még romokban volt minden akkor. És hát az utolsó közös szereplésünk Tolnai Klárival a Francia Szobalány című darabban volt, a Víg Színházban. És hát ezt nagyon sokan akarták volna még egyszer látni. Ez egyébként érdekes volt, mert a háború alatt azt mondták, jaj, ha én még egyszer láthatnám magukat a Francia Szobalányban. És akkor én mindig azt válaszoltam, hogy persze annak örülne, mert akkor maga is élne, meg én is. Mondtam, háború alatt. Na, szóval, amikor vége lett, akkor összekerültünk Klárival, és jöttek, hogy hát csináljuk meg ezt a Francia Szobalányt. Akkor elmentem valamilyen hatósághoz kellett mennem, és elkérni a Zeneakadémia kamaratermét. Hát zsúfolt ház volt. Kim voltak a plakátok, akkor már 3 vagy 4 napja. És a 3. vagy 4. előadáson történt, hogy előtt hozzánk egy Somogyi Kálmán nevű színházigazgató, és azt mondta, hogy nagyon szeretné az ő színházába játszanánk ezt a darabot tovább. Ez az ő színháza, ez a, azt hiszem ott van most a Báb Színház. Aztán ott játszottuk úgy, hogy ő fizette az úgynevezett dologi kiadásokat, tehát plakátot, világítást, egyebeket. Hát akkor még korán délután kezdődtek az előadások napfényben. És ami ezen felül maradt, azon osztoztunk. Tehát voltak éppen egy ilyen konzorcionális társaság volt ez. Senkinek se volt fix fizetése. Ennek aztán nagyon nagy sikere volt annyira, hogy utána aztán eljátszottuk a Megsértették a Minisztériumot című zenés vígjátékot, ez egy kis francia darab volt, és azt akkor Fényes Alizzal és Gócz Sándorral játszottuk, megint csak ilyen alapon. Hát így kezdődött voltak éppen a mi visszatérésünk a színpadra.
1: A szovjet tájékoztatóiroda jelenti. Budapesten a 2. ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték Pest megtisztítását az ellenségtől és elérték a Duna partját. Ilyen módon csupán a város kisebbik, budai része maradt az ellenség kezén.
2: 1945. január vége, február eleje.
1: Európa jelentős része még lángokban áll, de a fasiszta fenevad már saját barlangjának határain védekezik.
2: Február 2. A szovjet csapatok Berlintől 60 kilométerre elérik az Oderát.
1: Február 8. Az angol-amerikai erők új offenzívába kezdenek Hollandiában.
2: E napokban Jaltában a szövetséges államfők Németország összeomlás utáni ellenőrzéséről és az Egyesült Nemzetek létrehozásáról tárgyalnak. Magyarországon a Dunától keletre már béke honol. Az ideiglenes nemzeti kormány Debrecenben az újjáépítés tervein dolgozik.

0: de a Dunántúlon még heves harcok folynak. Csoda fegyverekben reménykedve tombol a nyilas terror. Ketté szakadt a főváros, a hidak a Dunába hultak. Pesten már elkezdődik a romeltakarítás, de Budán, a Gellért-hegyen, a Várban, a Sashegyen minden háztömbért heves harcot folytatnak a szovjet csapatok.
1: A harci zaj gyakorta elnyomja a pesti oldal újjászületésének himnuszát. A végvonaglásban harcoló német csapatok gyilkos lövedékei olykor lecsapnak a békére rácsodálkozó pesti emberek közé.

0: Ekkor írta Lukács Imre Romain Rolland halálára című versét.
1: Gépfegyverek, ágyúk, repülőgépek, kattogása, vadbömbölése hull ránk, szétomlik a ház új esztendő napján, s romja alatt vigyorog véres hullám. Új esztendő, mit hoztál-e a világ? Meguntad-e e roppant szörnyűséget? Füst és korom szaga eléget hullám bűze fertőz, de köves vidék. Eljött az este, lángnyaldossa a tájat, körös körül él még az őrület, s a láthatár mögött már más világot valónak kájákban a kis tüzet. Ostromlott várban élünk, s együtt érzünk az ostromlókkal, s e halvány remény dobog szívünkben, oltalmaz a pince, s szabad leszek tán holnap reggel.

0: A hosszú, sötét éjszaka után ébredeznek a hallgatásra ítélt múzsák.
1: A színészi munka újjászületésének felemelő napjaira és a január 28-án délelőtt megtartott első művész matinéra így emlékezik az egykori közreműködők közül Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán és Major Tamás.

tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a hadakutyát Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fássúfniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fáspincében tanulgattam a vörösjelek a hadakutyát. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött major elvtárs egy katonai dzsippen Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatt ára ezt a betanult, először elmondható verset elmondta.

A felszabadulás nagyszerű pillanata engem a Víg Színházban ért. Utolsó két hónapomat, ezelőtt a nagy ünnep előtt, egy Víg Színházi pinceódúban töltöttem, és az utolsó napon már ebből az odúból távoznunk kellett, mert még mindig Keresztülkasul járkáltak a színház pincében az esesek. Lejutottam a két műszaki dolgozó barátunknak a segítségével, akiknek a nevét el kell, hogy mondjam, Sindelár színpadmester és Ricu Béla műszaki, akik ott jó néhányunkat rejtegettek, és levittek a Víg Színháznak egy olyan pince részébe, amely fölött egy vasrács volt, a Víg Színház kocsi feljárójának a vasrácsa, innen már láttuk az eget. És akkor láttam, meglepődve, hogy hányan voltak még ebben az épületben, amely közben az ott bujkálók fejére omlott egy bombázás után. Egy reggel aztán, ahol fűszőnyegekbe burkolva és királyi palástokkal takarózva feküdtünk valamennyien, megjelent az egyik műszaki, kora hajnalban azt mondta, na, itt vannak az oroszaid. Óriási boldogsággal, hurrázva, éhenezve rohantunk föl a pincéből a legális óvóhelyre, ahol pattogott a tűz a kályhában, és alig értünk be, megjelent az első szovjet katona, akit életemben láthattam. Innen aztán, mert nem tudtam semmit, sem a szüleimről, sem a mennyasszonyomról, elindultam, hogy megkeressem őket. A Barát utca sarkán, amely a ellenállás időszakában híres utca volt a számunkra, hiszen ott lakott Somogyi Bogyó, ami felejthetetlen kolléganőnk, akinek a lakásán gyakorta voltak illegális találkozók. És ebben az utcában lakott a mennyasszonyom is, Szemere Vera, most a feleségem. Az utca sarkon egy sovány emberbe botlottam, Major Tamás volt. Egymásra néztünk, és rögtön elkezdtünk játszani. Azt játszottuk, hogy nem történt itt semmi. Nem igaz, hogy mi már egy éve nem is láttuk egymást, azt se tudjuk, hogy él-e a másik, vagy nem. Csak annyi volt, hogy szervusz, szervusz. De hogy vagy? Jól, köszönöm. Nem jössz a pártközpontba? Kérdezte Major. Mondom, de, kérlek, gyerünk. És ebben valami olyan gyönyörű volt ezt kimondani, és elmenni. Ennyi keserves hónap, év és idő után, mint a legmagától értetődőbb dolog lett volna, elindultunk, elmentünk a köztársaság térre. Megettem életem első lópörköltjét, és azonnal elkezdődött az izgatott rohangálás. Szedjük össze a kollégákat, ki hol lakik, hol található, hogy tudnánk valamit csinálni, itt előadást a nagy rohangászásban megszületett január 18-ára, ami első matinénk az akkori Magyar Színházban, amelynek a tetején beesett a hó, ahol az előadás alatt még belövést kapott a színház, hiszen Budán még harcok voltak. Ezt a matinét aztán február 24-én megismételtük.

örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Azután lassanként megnyílt a színház, nem emlékszem próbákra, hogy történt. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bankban előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bankban, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborz, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára, ahol töltöttem a napjaimat. Csak azt tudom mondani, hogy amint megnyitott az operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, elég nagy, nehéz szerepeim voltak, amit látja a naplomból, és hát igazán boldogan folytattam az éneklés tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben, tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legénykék valahol Óbuda fele különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, nagy könyörgésre fölvettek, azzal, hogy megírtük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy gyerünk és élünk, és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam, azzal a székesfehérvári zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán letiltott zeneszerzők, már azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán akármilyen címen is le lehettek tiltva. Bach Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit hát az ember elmesél létező vagy nem létező unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és csúválják a fejüket, hogy ez itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen. Megható vagy legemlékezetesebb az az első rádió adás volt, amelyen mi, mint szabadságnak a szimfonikus himnuszát, a harmadik Leonórát adtuk elő, azzal a rádiózenekarral, amely akkor állt össze, szintén a Szélrózsa minden tájáról összegyűlve. Ismerősök is voltak közötte. Elég talán, ha annyit mondok, hogy a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. És olyan izgalommal és olyan, hogy is mondjam, a gonddal és szeretettel készültünk mi erre a május 1-i harmadik Leonórára, amit nagyon nehéz elfelejteni. Ez már a diadalmas életnek volt a megnyilvánulása, a szabad életé. És ezt most már nem egy zárt terem közönségének játszottuk el, hanem az utcának, tehát a városnak hirdettük hangszórókon keresztül, és a városnak jelentettük a zene hangjaival azt, hogy az új élet megkezdődött.

Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartunk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjaik, de élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtön ösztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigált az Internacionálét, furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakálasan érkezett a kispesti plébános bújtatni.

Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűjt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem Boris Godunov köpenyét.

0: Március 17-én Ortutai Gyula és Barsi Ödön főrendező Debrecenbe utazik az ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány székhelyére. Itt megállapodás jött létre a kormány és Puskin szovjet követ között. A Szovjetunió tekintet nélkül a fegyverszüneti szerződés korlátozó rendelkezéseire hozzájárult, hogy a műszaki előfeltételek megteremtése után a Magyar Rádió műsorszolgálata megindulhasson. Az indulás időpontja május 1-e. Tekintettel arra, hogy rádiókészülékek a hallgatóknál akkoriban még nem voltak, a műszaki osztály dolgozói utcai hangszórókat szereltek fel. Ilyen hangszórók közvetítették műsorainkat a Nemzeti Múzeum kertjében, az Erzsébet téren, a mai Engels tér, a Liszt-Ferenc téren, a Blaha-Lujza téren, a Ferenc téren és a Szent István téren. A régi bemondók közül május 1-jéig csak Skoffelza jelentkezett. Az újakat hirdetés útján toborozta a rádió. Hogy hányan jelentkeztek pontosan, azt ma már nem tudom. Van, aki 760-ra, olyan is, aki 900-ra emlékszik. Tény, hogy a rádió udvara tele volt bemondó jelöltekkel. Hetekig tartó selejtezés után heten maradtunk. Köztük én is. Műsorunk a mártír halált halt Bajcsi Zsilinszky Endre kívánságára e szavakkal kezdődött. A Magyar Rádió végre magyar. És ezt Skoffelza, az akkori rangidős bemondó mondotta el.
1: A szovjet tájékoztatási iroda éjszakai jelentése. A második és harmadik ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték a Budapesten körül zárt ellenséges erők felszámolását, és teljesen megtisztították Magyarország fővárosát a német hódítóktól.
2: A fővárosban elhallgattak a fegyverek. Megindult és egyre pesgőbbé vált az újjáéledés.
1: Idézett az egyik legelső budapesti sajtótermék az Új Hang riport füzetéből.
2: Megnyílt az első pesti kávéház. Az emberek téli kabátban ülnek. A menü egységes. Egy pohár fekete kávé, kis üvegtányér dzsem. A New York barokk pompája, a Centrál irodalmi gőze, a Victoria üzleti zsivaja, a sok-sok pesti kávéház még a hó alatt téli álmát alussza. De a hóvirág már kidugta fejét. Még kisé zöldecske, de hírt hoz a pesti életről. Emberek, már van hóvirág! Emberek, lesz élet Pesten!
1: Február 15. A Magyar Kommunista Párt rendezésében lelkes közönség előtt adta első hangversenyét az újjászervezett Székes Fővárosi Zenekar. Beethoven, Bartók, Kodály és Csajkovszki egy-egy művének előadása mellett különös lelkesedéssel fogadott produkció volt az évek óta mellőzött Weiner Leo divertimentójának előadása.

0: Idézetek az 1945. február végén megjelent újságok hírrovataiból, művészek, írók, költők sorsáról.
1: A Latabár család épségben van. Az öreg Latyi karcsúvá fogyott. Az ifjú Kálmár ruháit elvitte a légnyomás, a téli kabátja alatt pizsamakabátot hord.
0: Várnai Zseni hírt adott magáról. Budán van, ahogy lehet, átjön Pestre.
1: Szerb Antalt és Sárközi Györgyöt elhurcolták.
0: Bulla Elma halálhíréből szó sem igaz, budai villája azonban romhalmazzá vált.
1: A második kerületi elöljáróság lakásosztályát Tapolcai Gyula vezeti. Legalább olyan tehetséges lakáshivatali főnöknek, mint színésznek.
0: Bársony Rózsi a Veselényi utcai kórházban vöröskeresztes ápolónő. Ugyanott dolgozik Dénes Oszkár és a gyógyszertárban, mint laboráns.
1: Tolnai Klári villáját bomba találat érte. Jelenleg a Sztár Filmtársaság légópincéjében lakik.
0: Hirdetések a Szabadság című napilapban 1945. február végén.
1: Dr. Janovics Jenő színigazgató és neje Pór Lili azonnal tudassák hollétüket.
0: A Beszkárt kőbányai járata a gőzmozdony hibája miatt további intézkedésig szünetel.
1: Gyújtómágnesért, varrógép szíjért, lisztet adok.
0: Dupla pelenkát, elsőrendűt adok, élelmiszerért.
1: Megrongált gyógyszertárt veszek. Címet a kiadóban.

0: Február végén újból megjelenik a Népszava. Zenekritikusa Jemnit Sándor cikket ír, Kóborlás az Operaház tetőpárkányán címmel.
1: Benfentes vezetőm lekísért az épület hatalmas óvóhelyére, írja Jemnitz. Mintaszerű szobarend uralkodik mindenfelé. Bekukkantok a bunker díszhelyére, Kodály Zoltán függönyökkel elzárt kis oldalfülkéjébe. A mester egy rögtönzött próbateremben karszerzeményére tanítja az összeverődött kamarakórust. Szimbolikusnak érezzük ezt a képet. Kodály Zoltán nem szavakkal, hanem cselekvéssel hirdeti napjaink első parancsát, dolgoznunk kell és meg nem állni. A testi munka mellett lássunk neki a szellemi romeltakarításnak is. A pince sötétjéből az operaház padlására megyünk, ahová bombatépte réseken át besüt a ragyogó februári nap. A legnagyobb kár az épület Dalszínház utcai felén keletkezett. Keskeny deszkákon járjuk be az operaház tetőpárkányát. Megcsodálom a vasöntvények és kőfaragványok aprólékos gondosságát. Szimbólumot látunk itt is a műhely munka következetes finomságában. Példát látunk benne, intő és serkentő példát. Fel a művészi munkára, a művészi munka legjavára.

0: Rádió Budapest 1 az 549,5 méteres hullámhosszon. Ismertetjük mai műsorunkat. Harangszó, himnusz, köszöntő 12 órakor. Dálnoki Miklós Béla, az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke beszél 12 óra 15 perckor. Hírek 12 óra 30 perckor. A munka ünnepe. A demokratikus pártok vezetőinek beszéde 12 óra 45 perckor. Bartók elmúlt időkből. Vásárhelyi Zoltán vezényli férfikar együttesét. Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a rádió zenekar adja elő, vezényel Ferencsik János, körülbelül 13 óra 15 perckor. Mikor, mit, hol hallunk? A műsorszolgálat ismertetése 13 óra 45 perckor. Hírek 14 órakor. A Nemzeti Segély híradója és gyermekpostája 16 órakor. Hanglemez műsor 16 óra 10 perckor. Gobbi Hilda és Major Tamás verseket mond 16 óra 40 perckor. Hírek 17 órakor. A romok felett Zilahi Lajos beszél 17 óra 15 perckor. Májusfa, hangképek a szabad magyar májusról 17 óra 30 perckor. Hanglemez műsor 17 óra 45 perckor. Hírek 18 órakor. Hírek orosz nyelven 18 óra 5 perckor. Hírek angol nyelven 18 óra 10 perckor. Orosz műsor 18 óra 15 perckor. Hírek 19 órakor. Palló Imre doktor kurucnótákat énekel, a rádiózenekart Polgár Tibor vezényli 19 óra 15 perckor. Liszt Mazeppa című szimfonikus költeménye és 12. magyar rapszódiája csendül fel 19 óra 30 perckor. A nap eseményeinek összefoglalása 20 órakor. Ez volt az első nap műsora. A következő napokban egyre több és több, szebb és szebb műsorral jelentkeztünk, és izgalmas hírekkel. Ilyen volt az európai háború végének bejelentése május 9-én, és május 10-én már a következőkkel jelentkezhettünk. Idézet. Érdeklődéssel várja Budapest egész lakossága a rendelkezést, amely az 1941 óta tartó elsötétítést megszünteti. A szövetséges államok fővárosaiban már hetekkel korábban megszűnt az elsötétítés. Most, hogy a háború Európában véget ért, remélhetjük, hogy Budapest rövidesen szintén kivilágosodik. És másnap már ezt olvashattuk. Bekapcsolták a közvilágítást Budapesten, a polgármester elrendelte, hogy ahol jó a vezeték, gyulladjanak ki a lámpák. Az elsötétítést megszüntették. A rádiókészülékek használatát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szabaddá tette. Az illetékes hatóságok a zár alá vett rádiókészülékeket feloldják, és a közönségnek ismét rendelkezésére bocsátják. Ezeket a híreket én az újdonsült bemondó különös lelkesedéssel olvastam. A színházak, mozik műsorának ismertetése már 1-2 percet vett igénybe. Kedvezőbbek lettek a közellátásról szóló közlemények. Az új élet kezdetének izgalmas lüktetését mi a mikrofon előtt elsőként éreztük, és bíztató hírek formájában továbbadhattuk az egész országnak.
1: Az első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pecsen fejlődött ki. A különböző muzsikusokból Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt 2010-ben szerepeltek a Magyar Színházban Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galéllal kalapban kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. A hangverseny Beethoven Egmont nyitányával kezdődött. karmester és muzsikus szinte átszellemültek a boldogságtól, hogy megint hangszert lehet a kezükbe. Bach, Weiner, C-dur, Toccata és fuga következett. Aztán Mendelssohn hegedű verseny, mert Lengyel Gabriella játszott, soha ennyi könnyes szemű ember hangversenyt még nem látta. Goldmark falusi lakodalma, Bartók parasztdalai, majd Stravinsky Petuska szüccse tette teljesen a hangversenyt. A délelőtti idő ellenére is bámulatos ünnepélyes volt a hangulat. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát magyar hazájába.

és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget. Jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi, Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszott. Persze, az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek, viola szagot, midőn felröppentek őt.

0: Március elején a Kisgazdapárt a Zeneakadémia nagytermében megrendezte a fasiszta cenzúra által elnémított szerzők és zeneművek zenekari hangversenyét. Vezényelt Ferencsik János.
1: Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legényként különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, azzal, hogy megértük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az apai kis szobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy élünk és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam azzal a székesfehérvári zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amellyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán le lehettek tiltva. Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit az ember elmesél unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és úgy csúválják a fejüket, itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen.
2: Kedves Ivan Cserenkevics, még bizonyára jól emlékszik a kulturális élet első jeleire, az operai, a hangverseny és a színházi előadásokra, a felszabadulás utáni első napokban.
3: Bizony az ilyesmit nem felejti el az ember. Mindenek előtt a színházat kellett lábra állítani, de ezzel párhuzamosan már hangversenyeket is szerveztünk. Különösen a legelső koncert emléke eleven bennem, Fischer Anni játszott. Gyakran azért rendeztünk egy-egy hangversenyt, hogy egyúttal enni adjunk a közönségnek és az előadóknak. Közvetlenül a felszabadulás utáni napokban nem volt ritka eset, hogy éhező művészekkel, írókkal, alkotókkal találkoztam. Ezért különös koncertek voltak az első rendezvények, de senki sem ütközött meg azon, hogy közben evett az összegyűlt hallgatóság. Egyébként rövid idő alatt meglepően aktív zenei élet bontakozott ki Budapesten, csaknem valamennyi rendezvényen ott voltam én is.
2: El tudom képzelni, milyen szívesen hallgatták a katonák és a polgári lakosok a szép zenét, mondhatnám így is a béke hangjai.
3: Az önök nemzeti muzsikája kelt életre legelőször, és aztán fokozatosan következett az ismerkedés a miénkkel. Mert hát eddig a szovjet zene, különösen a fasizmus éveiben aligha csendült fel Magyarországon. Kérésemre elküldték ide a Mojszejev együttest, hogy valami ízelítőt adjunk a mi művészetünkből. Aztán a további népszerűsítést szolgálta, hogy híres zongoraművészeket hivattam meg itteni fellépésre. Ekkor kezdett közeledni egymáshoz a két zenei világ, az önöké és a miénk. És, mint említettem, lehetőség szerint minden előadáson részt vettem, főként azért, mert szeretem a zenét, de azért is, mert személyes jó barátaim voltak a művészek. A zenészeket mind ismertem, becsültem, és kölcsönösen megtiszteltük egymást a látogatásokkal. Ma is őrzöm a fényképeket az első hetek zenei eseményeiről, és gyakran előveszem őket, hogy megmutassam régi és új barátaimnak.
2: Mi volt önnek, mint a város parancsnokának első maradandó zenei élménye?
3: Nehéz lenne megmondani, mert akkor egyszerre a gondok özöne szakadt a vállamra. A zene, a színház, az opera, a balett.
2: És nem is csak a kultúra.
3: És nem csak a kultúra, hanem az élelmezés megoldásra váró feladatai. A védelem, a közbiztonság és egyáltalán a bonyolult, néha áttekinthetetlen helyzet. De mindemellett a zenei élet kinyílt, kivirágzott, és én tőlem telhetően támogattam. Akkor ismerkedtem meg a magyar nemzeti muzsikával. Nagyon megtetszett. Akkor hallottam először a Bánkbánt, aztán a magyar művek egész sora következett. Ma is jól emlékszem, mennyire örültem, hogy az emberek füllel is átélik a kibontakozást. Milyen érdekes volt és milyen jó érzés, az előadó termek hidegek voltak, de felmelegítette őket a tömeg. A közönség nagyobbik része a kultúra kedvéért jött, és nem azért a 200 gram szovjet kenyérért, amit fejenként kapott. A zene vonzotta őket, és attól kezdve megmásíthatatlan véleményem a magyarokról, hogy a világ egyik legmuzikálisabb nemzete. Aztán járt itt a Mojszejev együttes, majd Alekszandrovék, a szovjet hadsereg művész együttese, világhírű pianisták jöttek el, köztük a fiatal Richter, és megkezdődött egy a testvérek között természetes sorozat, együtt léptek fel a magyar és a szovjet előadó művészek.
4: Дорогой Иван Терентьевич, вам, наверное, еще хорошо помнится о начале культурной жизни, оперных, концертных и театральных представлений после освобождения Венгрии.
5: Да, такие моменты не забываются. Первые, конечно, начали с театра работать. Ну и параллельно с этим начались концерты даваться. Мне особенно запомнился первый концерт Анны Фишер. Часто концерты давались, потому что надо было средства собрать, надо кормить после того, что город освободился, все артисты, писатели, пианисты, они, собственно, голодали. Поэтому часто, как говорят, такие концерты нужны были, чтобы средства собрать. На это шли, я говорю, актив музыкальный, мир, как говорят, Венгрия, Будапешт. Значит, ну, почти все концерты я присутствовал.
4: Я могу себе представить, как охотно послушали солдаты и гражданское население, собственно говоря, звуки мира, значит, красивую музыку.
5: Да, музыка вначале, значит, в основном национальная. Потом постепенно, кстати, советская музыка не была очень развита, потому что при фашизме советская музыка не популяризировалась. По моей просьбе сюда был приглашен ансамбль Моисеева, чтобы показать советское, как говорится, искусство. Значит, для того, чтобы популяризовать и нашу музыку, по моей просьбе, я, значит, были приглашены советские пианисты известные, значит, которые здесь дали тоже несколько концертов. Таким образом, как бы музыка начала объединяться, венгерская, национальная и советская одновременно. Ну, на всех концертах я обязательно присутствовал. Потому что, во-первых, нельзя было отказать. Значит, люди так ко мне просились, приходили. Значит, во всех музыкальный мир, так сказать, я его знал, всех музыкантов. Ну, и они меня, конечно, знали, друг друга уважали, как говорят, это дело. Относились друг к другу с большой любовью. Вот у меня вот есть несколько фотографий концертов, где мы встречались. Значит, так-то, если бы это можно было показать населению, я бы показал.
4: Что было вам, как коменданту города, первое музыкальное переживание?
5: Тут, видите, даже трудно сказать. Потому что для меня тут явилось сразу, надо и музыка, и театры, и опера, и балет.
4: И все. Не только культура.
5: И не только культура, а надо и кормить было людей. Потому что надо было и дать, где жить. Но независимо от того, что столько было сложных вопросов, и дети, как известно, были беспризорным, все много было. Но параллельно с этим жизнь музыкальная она развивалась. И моя задача стала в том, что ее им поддерживать. Я, до этого я не был знаком с национальной венгерской музыкой. И она мне очень понравилась. Бан-бан ставить, конечно, и другие. Так что музыкальный мир развивался, и люди это дело понимали. Самое интересное, независимо от того, что еще были голодные, хлеба, что посмотрим, первый хлеб начали выдавать по 100, по 200 грамм на человека. Советское правительство признало, прислало хлеб по моей просьбе. И раздавали, значит, хлеб. Но независимо, как будто голодные люди в театр, на музыку шли. Поэтому я видел, что венгерский народ очень музыкальный, любит музыку. И поэтому просил и нашу музыку прислать, чтобы, как говорить, породнить, чтобы друг друга. Моисеев ансамбль был. Потом ансамбль советской армии был, Александрова здесь. Значит, потом наши пианисты приезжали, Рихтеры, значит, другие товарищи, известные наши пианисты, играли отдельные концерты. Причем концерты давались совместно, некоторые наши и венгерские.

0: Az említett hangverseny megszervezése Kuhn Imre érdeme.
1: A felszabadulás utáni első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadításán Pecsen fejeződött. Brunovszki Károly, a Filharmónia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt két ízben szerepeltek a Magyar Színházban, Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galéllal kalapban kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát Magyar hazájába.

1944. szeptemberében éppen illegális rendezvúra mentem, és Budán, a Kavics utcának a lejtőjén találkoztam Illyés Gyulával. A párt megbízásából megkértem, írjon nekünk forradalmi verset, amelyet talán meg tudunk zenésíteni, hiszen abban reménykedtünk, hogy fegyveres felkerés lesz, ez még a Horthy-féle proklamáció előtt volt. Illyés Gyula rendezvút adott nekem, és egy hét múlva átnyújtotta a verset. A vers első ízben, akkor még névtelenül, a Szabad Szó 1945. május 1-jei számában jelent meg. Rendet. Rendet, rendet, rendet végre. Ki a szennyet a szemétre? Házat tája ez az ország, takarítsuk ki a mocskát. Hol a rend, hol egyre lába kél annak, mint nekünk járna? Oda minden, ide semmi? Itt kell mindent helyre tenni. Mit tirtúr az ügyeinkben? Told a tőkést félre innen. Húst a tálba, kézbe fegyvert. Földjére a szegény embert. Ócska odu maga a ház, nem menti meg a vakolás. Rakjunk újat, meglakhatót, egy egész nemzetnek való. Rongyos ez a ruha rajtunk, ideje, hogy újat kapjunk. Szabjunk jobbat, varjunk másat. Csináljunk egy szövőgyárat, acélgyárat, kenyérgyárat. Mutassuk meg a világnak, mi lesz itt, ha kedve támad a parasztnak, a munkásnak. Sötét sarok Magyarország, elhozzuk a napot hozzád, a ragyogó rendet föléd, árva nemzet, elárvult nép. Nem lehet a lég korommal, tele romlott gondolattal, húzatot rá, tégy egy próbát, szellőztest ki Európát.

0: A hadihelyzet 1945. március elején.
1: A szovjet csapatok az Odera keleti partjánál törnek előre. Magyarországon pedig a Balatontól északkeletre és délre visszaverték az ellenség nagy gyalogos és páncélos erőkkel végrehajtott támadásait. A második bielorusz hadsereg csapatai 20 kilométernyire közelítették meg Danzigot. Az angol-amerikai csapatok Remagen közelében átkeltek a Rajnán, Köln elesett, Petten tábornok Koblenz felé közeledik.
0: Belföldi hírek.
1: Megnyíltak az IBUS menetjegyirodái. Egyelőre csupán utazási felvilágosításokat adnak.
0: Nagy-Budapest területén megindult a közönséges és ajánlott levélforgalom.
1: A Hősök terére március 15-e alkalmából tervezett ünnepség, amely előreláthatóan 100 000-es tömeget vonzott volna, elmarad, mivel a Dunántúlon még heves harcok folynak. Illetékes körök nem tartják helyesnek, hogy a szabad ég alatt ilyen óriási tömeg gyűjjön össze, így kerületenként fedett helyiségekben rendezik meg az ünnepségeket.
0: 1945. március 15-e. Az Operaház megnyitja kapuit. A nagy eseményről a Népszavában Jemnitz Sándor így emlékezik meg.
1: Ezúttal kétszer is kaput nyitott az Operaház, ősszel és tavasszal. Először a ború meg az alkony őszével, és másodszor az újonnan ébredő remények, az újrakezdés jegyében frissen serkenő erők tavaszával. Az első félidőnek épp oly rövid, mint dicstelen története, lezárult. Megilletődve foglaljuk el régi helyünket a földszinti sorok egyik sarokülésén. A műsor Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával kezdődik. A szerző személyesen vezényel, és a közönség forrón ünnepli. Erkel Bánkbányának első két felvonásával végződik az emlékezetes kapunyító előadás. Nem forgatjuk a kritika hegyes tollát. Érjük be azzal, hogy az Operaház rövid heteken belül felvehette művészi munkáját. Úgy találkoztunk most vele, mint sok jó baráttal, aki megfogyva bár, de egészségesen vetődött utunkba. Itt is, ott is felharsan az öröm kiáltása. Megvagy, s ez a lényeg, a többi majd adódik. Minden közreműködő remekelt, Osváth Júlia az előadás költői Melindája egyik legszebb alakításával gyönyörködtetett minket.
2: Örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bánkbán előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkbán, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborz, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára. Amint megnyitott az Operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam, de ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Azonnal kérünk értesítést, hogy nyugatról segítség érkezésre! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóvetés! Figyelem!

0: koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket, meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit, hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segélyalapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in a Valley, a Béke a Völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

0: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
1: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok között 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta, a köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit Szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak

számra rajzolódás, csánok. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilvesteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. És hogy végül egy szép magyar költemény szavait idézzem, szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem, hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó minnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új évet mindnyájuknak!

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nüssürszenben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról eljött Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizonton, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos mondjuk, aki fölfedezett, aki íróvá szentelt, az mellesleg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészabó, az Ignótus Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még kik voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, mikor bejövöd, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve 60 városnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, mikor valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye, akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy mellé álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát ami nézve. Jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon? Mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Tépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra életemnek tulajdonképpen a legszebb évei volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is, egyebet is nehezen változtattam az életben, azt mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne az elmélet, amit később az IJS-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökeretverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IJS iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótus Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta. És nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története mi az annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt közönség előtt, akik a gazdakört teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal. És ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, hogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, hogy internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Zatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Viharsarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok. És benne kultúrtörténeti szövegeket, a pontos tracklistát és a forrásokat.

0: Kérosádió 90.3. Szervusztok, kedves hallgatók, ti a Bádogdom műsorát hallgatjátok most a Honti és Hanna idősávjában, mert éppen tematikus hírnapot tart a rádió. Úgyhogy jól mondom, Bori?
1: Igen, rendkívüli adásunkat halljátok.
0: Igen, olyannyira rendkívüli, hogy GGL is fejtette majdnem, de tényleg elfelejtette lehet. Szóval vendége Ingauer János, a média tanács tagja, és Pogány György, a Civil Rádió főszerkesztője.
2: Szervusztok, kedves hallgatók!
3: Jó estét, szervusztok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ketten vagyunk most rátok, Bodival.
1: És Aranka, mit hogy halljátok? Meg a pultnál.
0: Igen, a telefonszámunk pedig 215-37-73, hogyha esetleg kérdésetek lenne. Csetet azt most nem látjuk, úgy látom.
1: Na akkor legyen civil rádiós kérdés az első. Léteznek-e szerinted civil hírek? Meg lehet a híreket különböztetni úgy, hogy neked például, hogy most nem tudom, ti belefogtatok a hírszerkesztésbe, vagy nem, én nem követtem nyomon, hogyha, mert akkor milyen tematika alapján válogattok híreket?
2: Nagyon remélem, hogy léteznek civil hírek. Vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy van a közönségünk, akiket nem kizárólag azok a hírek érdekelnek, amik általában a médiában szerepelnek, hanem vannak másfajta hírek is. Mi abból indultunk ki, ami szerintem nálatok, tehát a Tilosban is egy helytálló feltételezés, hogy a mai rádió hallgatók azok már nem elsődleges hírforrásként hallgatják a rádiót. Ezerféle más hírforrásuk van, az a fajta régi módi rádiózás, amikor összegyűltek az emberek 10 órakor a rádiókészülékek körül az egész országban, mert akkor lehetett a híreket hallani, hát ennek nyilvánvalóan vége van.
1: Hát akkor 2 adó volt, vagy 3 adó volt igazából?
2: Hát igen, vagy inkább 1 adó volt valójában, mert ők mindegy volt, hogy melyiket hallgatod, ugyanazokat a híreket hallottad. De hát ettől függetlenül, hogy egy forrásból jöttek a hírek, a legfontosabb és elsődleges gyors hírforrás az mégiscsak a rádió volt, mindegy, hogy milyen forrásból, a fontos hírek akkor is ott érkeztek meg először. Na ez az, ami természetesen már a múlté, és elsődleges hírforrásként se a Tilost, se a Civil Rádiót nem hallgatják az emberek. Sokkal inkább véleményre kíváncsiak, sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a világról, és azokat a fajta híreket, azt a fajta megismerését a dolognak, azt máshonnan szerzik. A telefonjukról, mint ahogy Aranka most ezzel azt nézi, hogy éppen milyen SMS-t kapott. A netről, tehát érted, egészen más, teljesen másképpen alakult ma már a hír szolgáltatás. Ami egy kicsit ettől eltér, az nyilván a reggeli meg a késő délutáni időszak, amikor kocsiban hallgatnak minket is, titeket is, ahol a közlekedési hír, és az az elsődleges egy-két fontos dolog, ami aznap történt, az fontos lehet annak, aki kijött a munkahelyéről, beült az autóba, és bekapcsolja
1: a rádiót.
2: És éppen
1: nincsen net előtt.
2: És éppen nincsen net előtt, és éppen egész nap akár dolgozott, lehet, hogy nem neten dolgozik, azért vannak még ilyen emberek furcsa módon, akik a pékségben és az utcán dolgoznak, és annak érdekes lehet, hogy aznap mi történt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi hírszolgáltatásunkban az fontos, hogy elmondjuk, hogy aznap milyen fontos esemény volt, milyen fontos dolog történt, nem azt, hogy mit nyilatkozott bármelyik politikus, tök mindegy, hogy melyik, mert azt majd földolgozzák mások. De ha valami történt, azt elmondjuk a Civil Rádióban, és azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy elmondjuk az éppen aktuális időjárást, éppen aktuális közlekedési helyzetet.
1: Média tanács részéről szerinted egyáltalán mi ennek az oka, hogy itt próbálnak tényleg ilyen kicsit ilyen elavult módon elkényszeríteni olyan hírrádiókra és hírszolgáltatást, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy megterheljék, semmi gyakorlati értelme.
2: Bocsánat, hadd szóljak közben, mielőtt elkezded mondani, János, hogy hogy mit gondolsz erről, de egy picit a számba adtad azt a kifejezést, hogy az elavult hírszolgáltatást erőlteti az NMHH. Nem gondolom, hogy elavult a hírszolgáltatás, mássá változott. Mássá változott a hírszolgáltatás, és azt majd talán Auer János elmondja, hogy ők milyen hírszolgáltatást követelnének?
1: Vagy várnak, vagy találnának ki?
3: Amennyire én ismerem az egyes médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit, és ez viszonylag mély ez az ismeret, per definíció nem nincs benne.
2: Szóval nincs ott, hogy elavult hírszolgáltatás.
3: De az sem, hogy kell kinéznie a hírszolgáltatásnak. Tehát ennek nincs se törvényi definíciója, se szakmai vagy gyakorlati definíciója.
1: Tehát valaki döglött híreket olvasgat fel, mondjuk 1934-ből elővesz egy újságot, és 1934-ben ezek a hírek voltak, kedves hallgatóink, Kovács József Dezsőné megkapta az első kürtjét a zeneiskolába.
3: Amennyiben ezzel nem téveszti meg a hallgatót, és nem próbál meg olyan helyzetet teremteni, tehát mint hogyha
1: a világok harcát akar.
3: Igen, tehát tulajdonképpen elvileg ez még nem is kizárt.
2: Nagyon jó pofa műsor elemet lehet belőle csinálni, ahogy van is. Ilyen.
3: Ugye alapvetően a hír igény az a fogyasztóban fogalmazódik meg, és ennek a kielégítése abban az értelemben, hogy a fogyasztó érdekei a legfontosabbak, bizonyos értelemben a hatóság dolga is. Ezért szerepelnek a szerződésekben olyan feltételek, hogy híreket is kell mondani, ugye különböző típusú médiaszolgáltatásokhoz különböző mértékű vagy különböző időtartamú hír adási kötelezettség társul vagy járul, de azt senki nem mondja meg, hogy ezek a hírek miről szóljanak. Ez a szerkesztői szabadságnak a része. Ha nagyon egyszerűen vagy nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag annak a céljából szerepel ez a szabályozásban, hogy a hallgató, az olvasó, a média fogyasztó hozzájusson azokhoz az információkhoz, amik a demokratikus nyilvánosság működéshez szükségesek.
1: Hát igen, ám csak hát nagyjából, hogyha hallgatunk mondjuk egy közszolgálati rádiót, akkor az történik, hogy
4: vezet
1: rádiót, igen, de. Hogy felolvassák a közszolgálati MTI híreket, hármat, négyet kimazsoláznak, és mind a három vagy négy csatornán, amelyik, vagy azt hiszem három csatorna az, ami hozzájuk tartozik most, ugyanazokat a hírblokkokat hallgatja az ember végig. Hát szóval ennek ilyenkor mi az értelme?
3: Na jó, de hogyha jól belegondolsz, akkor nem csak a közszolgálati médiaszolgáltató mondja ugyanazokat a híreket, hanem
4: de az összes tőlük egy csomó.
3: Az összes de most nem ebbe az irányba próbáltam volna elvinni a gondolatmenetet, bár nyilván ez is releváns lehet, de általánosságban a hírek kapcsán. Éppen a mai tematikus műsorotokba hallgattam bele a déli órákban, vagy kora délutáni órákban, és ott a Csonka Magyarország című műsorban a vendégként jelenlévő Új Péter, meg a Magyari Péter, a 444.hu két szerkesztője, illetve főszerkesztője azt taglalta, hogy ugyanaz a 15-20-30 hír kering a nyilvánosság lényegében minden felületén, és tulajdonképpen az egyetlen különbség az a tálalás, meg a
1: súlyozás. Nem is tudom,
3: volt valami szakszó, súlyozás. Amit az Új Péter használt, de most se jut eszembe. De mindegy, a lényeg az, hogy valóban ezt nehéz tagadni, vagy nehéz lenne cáfolni, hogy ugyanazok a hírek keringenek mindenhol.
1: Na, betelefonálom, akkor hallgassuk meg.
4: Vegyük fel a
1: fülest.
3: Hol van?
1: Bekapcsolod a telefonálót?
5: Hello!
1: Hello, szervusz!
4: Szia!
3: Hello!
5: Én itt ellent is mondanék akkor mindjárt, mert a tilos hírekben mindig szerepelnek olyan hírek, amik nem szerepelnek sehol máshol, és igencsak relevánsak. Én például a saját szakmámból kaptam egy olyan hírt, ami nagyon meghökkentett, és utána kellett olvasnom, és szakfói jó iratokba is megnéztem azt, hogy ez tényleg így volt.
1: Elmondod, hogy mi volt ez?
5: Igen, ez egy nagyon speciális mutáns fehérjének a gátlóját fedezték fel amerikai kutatók, és ezt mondta be a tilos rádió.
3: ami nem szerepelt sehol máshol, és ez a...
5: Nem szerepelt sehol máshol, hogy én azt hittem, hogy az interneten mindjárt erről fogok valamit találni, de ott se találtam, aztán a...
1: Te mutások közvetítették akkor.
5: Aztán találtam a Nature-ben egy cikket erről, meg annak egy referenciáját valahol, és aztán persze megtaláltam mindent, ami ezzel kapcsolatos tudományos közlés volt, de nem tudom, hogy honnan szedte a hírszerkesztő, de minden esetben nagyon leesett az állam utána, mert ráadásul én vegyész vagyok, de ezt még az kutatóorvosok se tudták, akik azért nálam sokkal jobban napra készek ilyen témában. Úgyhogy tehát nem feltétlenül ugyanazok a hírek keringenek, legalábbis a tilosban szinte biztos, hogy nem. Van is néhány olyan hír, ami még szintén megkökkentett, az egyiknek próbáltam utána nézni, de nem. Ott nem találtam semmit ez ügyben, mondjuk az annyira nem is érdekelt, mert nem a közvetlen témámhoz tartozott, de nagyon érdekes volt az is, de ott nem sikerült nyomára lelnem, hogy honnan jött az információ. Oké, csak ennyit szerettem volna. Köszi szépen!
1: Mi is köszönjük szépen!
4: Köszönjük szépen! Szia!
1: Szia. Ez is mutatja, hogy igazából mekkora, milyen mélyről és milyen sokrétű helyről lehet azért híreket bányászni, és hát ez mondjuk az tényleg nagyon jó, hogyha már nem határozza meg pontosan a jogszabály a hírfogalmát, akkor nem is szűkíti semmifajta egyéb módon, úgyhogy ez...
3: Így van, szerintem ez kizárólag, az úgynevezett szerkesztői szabadság az egy nagyon komoly tényező ebben a média szolgáltatási vagy a média világában, semmi és senki nem kényszeríti a szerkesztőket arra, hogy valamit hírként kezeljenek, vagy valamit meg úgy kezeljenek, hogy ez ilyen-olyan okoknál fogva nem számít hírnek, vagy az ő megközelítésükben ez nem annyira fontos. Senki nem mondja, hogy már pedig erről neked beszélni kell.
1: Igen, de hát akkor ez valamilyen szinten egyrészt nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert hát elképzelhető, tehát minden hírnek azért van egyfajta célcsoport és fogyasztó, hogyha csak három embert érdekel mondjuk egy bizonyos téma, akkor is megvan már a célcsoport. Csak hogy miért a jogszabály, vagyis miért a médiahatóság találja ki azt, hogy mire van szüksége a rádióhallgatónak. Szóval ezt miért nem tudják a hallgatók ki találni, hogyha mondjuk valaki híreket akar hallgatni, akkor mondjuk hallgassa az inforádiót, vagy hallgasson olyan hírrádiót, mind a két oldalnak azért megvan a maga kis hírforrása, hírrádiója, ha valaki meg tényleg szórakozni akar, vagy pedig kulturális műsorokat akar hallgatni, akkor hallgassa mondjuk a tilost, vagy hallgassa
2: de a beszélgetés rádiókat. Ezt a dolgot a politikai hírekre.
1: Nem csak politikai hírekre, hanem mindenfajta hírekre. Hát ez nem.
2: Most a többi az a politikai hírekről szól, a kulturális hírektől kezdve a tudományos híreken keresztül, mint az előző betelefonáló is arról beszélt, hát rengetegféle dologgal lehet foglalkozni.
1: Szervusz, kedves hallgató!
4: Hello!
5: Sziasztok, bocs, hogy megint belepofázok. De hogyha nem lett volna ez a kényszer, akkor szerintem a tilosnak nem lett volna hírműsora, és még egyszer hangsúlyozom...
1: Akkor nem tudnád a Bódásfehérjét akkor, hogy nem ismernéd.
5: De nem, ez csak egy példa volt. Én komolyan mondom, nagyon-nagyon szeretem a tilosnak a híreit. Szóval kifejezetten örülök akkor...
3: Tessék, itt a hallgatói igény.
5: Botlok bele, mert iszonyatosan jól szerkesztettek, nagyon érdekesek, és abszolút nem sematikusak. Szóval, hogy...
4: Eddig is voltak hírek, de ezentúl most már még több kell.
5: Ez szerintem egyébként nem jött volna létre valószínűleg, hogyha nincsen kényszer. De mondjuk azért ez természetesen egy véletlen. De én nagyon örülök, hogy ez így alakult. Köszi!
1: Köszönjük szépen!
4: Hello!
1: De emlékszem, még régebben nagyon sokszor olvastam, most már azért már sajnos nincsen rá időm bulvárlapokat, csak azért, hogy szórakozzak, még a régebbi, ilyen mai naptól kezdve a ilyen munka utáni levezetésként, és én legjobban a bűnügyi híreket szerettem ott a hátsó részén, mert tényleg, szóval gyakorlatilag ilyen kész novellákat lehetett volna küldeni egy-egy ilyen esetből, ahogy leírták, és nyilvánvalóan igazából azon kívül, hogy az ember tájékozódik arról, hogy mi történik mondjuk egy kisebb faluban, vagy mi történik egy kisvárosban, mert ezek a bűnügyi hírek azért elég sok mindent elmondanak azért mögöttes módon. ilyeneket például rádióban nem nagyon lehet például ilyen szórakoztató bulvárhíreket hallani. Úgyhogy ez
2: igen, csak egy...
1: De az, hogy Kovács Jánosné elloptott egy szatyrot, mint a horvát Istvánétől, és akkor így magáévá tett öt kötött sapkát, én konkrétan erről. Szóval, hogy ez híre vagy nem? Hogy hír ez vagy nem? Szóval ez a másik...
3: Nem tudjuk megfejteni, hogy ezek az ilyen típusú hírek miért nem szerepelnek a rádiók műsorán, a hírszolgáltatásán.
6: Sziasztok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért... abban is érdemes belegondolni, hogy nagyon sok szerkesztőségnek, nem is feltétlenül csak a rádiónak, de akár az online médiában is, nagyon sok szerkesztőségben gondolom egyszerűen nincs keret arra, hogy minden területet lefedő stábot dolgoztasson. Tehát mondjuk mit tudom én, lehet, hogy a HVG-nek fussa arra, hogy a...
4: A legizgalmasabb
2: részlet.
1: Igen, hát...
4: Sejtjük, mit szeretnéd, azért jobb lenne, hogyha ki tudnád fejteni.
1: Nem csak erre, azért akartam ezt az egész ilyen bűnügyi hírekre kihegyezni, hogy mi számít hírnek. Például ez híre vagy nem, szerintetek, hogy most meg, hogy ez országos hír lehet-e, hogy mondjuk valaki a nyugdíjas társától ellop öt kötött csapkát, mondjuk, vagy hatot.
4: Hát ha nagyon bélem csinálja.
1: Ja, mert ez is hírként jelenik meg. Na, megint nem jött össze, nem baj majd.
3: Ahogy az előbb próbáltam itt eldadogni, én nem tudok róla, hogy a hírnek lenne definíciója, vagy mi számít. Ha már itt a bűnügyi hírekről esett szó, azt ugye a média törvény rögzíti az Európai Uniós irányelvre alapozva, hogy az országos kereskedelmi média szolgáltatóknak a híradásaik 20%-a 20%-ánál nem lehet több a bűnügyi hírek
1: aránya. Csak egy kis lopás és besorolásos lopás, és akkor bűnügyi
3: hírnek... Minden, ami ebbe a kategória, ebbe a körbe tartozik.
1: Például az, hogy Repülős Gizi megint elcsent 3 órát, vagy 3 aranyláncot egy sajószentpéteri portáról, akkor ez már elviszi mondjuk a...
3: Hát igen, nem tudom mennyit nézel kereskedelmi tévéknek a híradóit, de hát ugye ez a szinte köztudomású, hogy a híreknek a elég komoly hányadát teszik ki az ilyen típusúak.
1: Hát jó, csak itt igazából nekem az a probléma, hogy igen, vannak olyan hírek, amik mondjuk tényleg azért arra mennek, hogy borzongjanak a nézők, ez a közlekedési balesetekről szóló, vagy pedig ilyen véresebb ilyen bűnügyekről, de például, hogy miért kell, hogy bele tartozon egy mókás, mondjuk tyúklopás, mint bűnügyi hír, ez például ez is egy kicsit, szóval, hogyha van itt a jogszabály.
3: Nem tudom, én lehet, hogy már unalmas, de csak a szerkesztő szabadságra tudok gondolni. Ezt senki másnak nem lehet a rovására írni, mint annak a szerkesztőnek, aki összeállítja a műsort.
1: És a bírósági tudósítás az bűnügyi hír? Csak akkor, hogy a büntető bíróság.
3: Igen, hát nyilván egy személyiségű perről, vagy egy házassági, vagy a házasság kötelék felbontására vonatkozó ítéletről való beszámoló, az egyáltalán biztos,
1: hogy biztos. Igen, például ez híre, hogy Kovács
2: azért egy megfogalmazásodban megint hadd kapaszkodjak bele. Amennyire tudom, nem, nincs törvényileg szabályozva, törvényileg előírva az, hogy mennyi hír kell, hogy legyen egy rádióban. Civil rádióban nálunk naponta összesen van egyszer, azt hiszem, összesen 7 percnyi hírt vállaltunk be.
1: És az reggel, és ennyit, reggel vagy
2: ennyit
1: este?
2: Csinálunk. Hát ez két részre szét van, azt a délután és a reggeli időszakban.
1: De nem ugyanazt nyomjátok akkor reggel?
2: Nem. Természetesen nem ugyanazt nyomjuk. Ti magatok döntöttetek úgy, amikor a pályáztatok, mi is végigcsináltuk ezt a folyamatot 2 évvel ezelőtt, hogy bevállaltok híreket, mert nem tudtátok, hogy a veletek együtt pályázók, azok vajon mivel fognak esetleg megverni benneteket. És azért vállaltátok be, hogy jobb legyen a pályázatotok. Tök ugyanezt csináltuk mi is, csak nem vállaltunk óránként híreket, de sok olyan rádió van, ahol ilyet nem mondanak. Tehát ahol nincsen.
1: Akkor mi vagyunk a hibások, akik írtuk a pályázatot, hogy...
2: Nem hibások vagytok, csak azt akartam eloszlatni.
1: Taktikáztuk magunkat.
2: Azt akartam eloszlatni, hogy azt gondolja valaki, hogy ez egy előírás. Ez nem előírás, ezt vállaltátok, ezt adtátok be pályázatnak, és attól kezdve, hogy megnyertétek ezzel a pályázatot, ettől kezdve persze előírás, szomorú módon, vagy
3: Tehát, hogy a szerződések tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, tehát fogalmilag nem kizárt, hogyha a Tilos Rádió azzal a javaslatta vagy kéréssel, vagy nevezzük akárminek, fordul a hatósághoz, hogy neki ez ilyen, olyan, amolyan...
1: De ugye így a jogi tanácsokat kapom most itt a
3: műsorban. Én se tanácsnak nem szántam ezt se, pláne nem ígéretnek, mert egyáltalán...
1: Én többen ebben nem lehet kihátrálni, tudod.
3: Nem is kihátrálni akarok, csak jogászként fordult meg a fejembe, hogy azért ez nem példa nélkülő, hogy egy megkötött szerződés feltételeit a felek közös megegyezéssel módosítják.
1: Vagy törvényileg módosítja, mondjuk a jogalkotó.
3: Hát azért arra ritkán van példa, hogy egy akár hatósági szerződés feltételeit a törvény írjon felül, bár fogalmilag nem kizárt ez sem természetesen, de csodálkoznék, hogyha a magyar jogalkotó komolyabb energiákat fetszölne abba, hogy a Tilos Rádió és a médiahatóság közti szerződésnek a tartalma milyen legyen.
1: Anonka, egy szép kérdés, nincsek.
4: Nincs szünet.
1: Egy órára mit szüneteljünk itt?
4: Jó. Nem, csak gondoltam, ez egy pár perc lesz. Gyurihoz fordulok akkor, hogy ti civil rádió vagytok, és milyen tematikájú műsoraitok vannak? Vagy,
2: meg milyen... lesz ellepve.
1: Civil.
4: Basszus, ez elképesztő tényleg. Jó, hát nem, de milyen témákkal foglalkoztok?
2: Mi pontosan annyira vagyunk civil rádió, mint amennyire a Tilos Rádió is civil rádió, csak minket mellesleg még úgy is hívnak. Tehát nagyjából ugyanolyan témákkal foglalkozunk, kerüljük a nagy politikát, ehelyett próbálunk helyi politikával foglalkozni, és szakpolitikai típusú dolgokkal, környezet.
4: A helyi politika alatt mit értesz?
2: Városrész, kerület, vagy még annál kisebb egyes lakótelepi és egyéb problémák. Sokat foglalkozunk szakpolitikai jellegű dolgokkal, környezetvédelem, szegénység, a handicappes emberek, tehát fogyatékkal élő embereknek a különböző problémái, ezeket mind szakpolitikai jellegű dolognak tartjuk. És persze foglalkozunk általában olyan témákkal, ami a civilségről elsőre mindenkinek eszébe jut, közösségszervezés, közösségfejlesztés, települési, különböző kisebb településen, vagy budapesti városrészeken történő önszerveződés, városvédelem, és így tovább. Hát alapvetően ilyen dolgokkal foglalkozunk.
1: És például most egy kicsit poénkodtunk ezen, hogy civil hír. Tudnál mondjuk szerkeszteni egy civil hírt most fejben? Mi lenne egy civil hír, hogyha mondjuk...
2: Nálunk az alapvető hírszerkesztési alapelvek azok úgy szólnak, hogy nem szedjük elő azokat a hatalmi politikával foglalkozó napi híreket, amiket egyébként a híradóban dögivel láttok. Tehát ez az egyik első alapvető elvünk. Nem érdekel, hogy ki nyilatkozott és mit nyilatkozott ma, bárki is legyen.
1: Gazdben civil hír mondjuk, hogy mondjuk az egyik civil szervezet ellen mondjuk ügyészségi vegzálás indul.
2: Ez meg hát az annyira civil hír, hogy a konkrét esetre vonatkozóan helyszíni közvetítést adtunk arról, amikor elvitték az ökotársnak a vezetőit, mert tudtuk, tehát ugye reggel kezdődött ez a rendőri akció, és délutánra vitték el őket, akkor már ott egy tüntetés zajlott, onnan helyszíni közvetítést adtunk. Persze, hogy civil hír. Minden olyan hír fontos lehet a mi hallgatóink számára, ami civil szervezetekkel, civil szervezetek irányításával, életével, munkájával foglalkozik. Ezek mind civil hírek. Ezekkel az a baj, hogy nem eléggé érdekesek, nem elég sok embert érintenek, nem elég izgalmasak ahhoz, hogy minden hallgató lerágja a körmét. Hát ezekkel azért csinyán kell bánni, mert ha te egy ilyen, nem tudom én, 5 perces hír folyamban 10 darab olyan hírt mondasz el, ami ilyen civil szervezetekkel foglalkozik, akkor a harmadik után elkapcsol a hallgató. Tehát mi igyekszünk civil híreket, kulturális híreket, más típusú híreket, tudományos híreket is úgy vegyíteni egy-egy ilyen hírperiódusba, hogy még fönn maradjon az érdeklődése, ne csak annak, aki a mutáns fehérjékre csillan rá, hanem annak is, aki egészen más.
3: De Bodi, ugye a civilt azt nem a hivatásossal, vagy a professzionálissal állítottad párhuzamot, nem is párhuzamot,
1: nem, hanem igen, szóval, hogy ilyen politikamentes, most én csak viccből mondtam ezt, vagy nem viccből, hanem csak így rákérdeztem, hogy ez most civil híre, hogy egy civil szervezettel, de mondjuk civil hír az, hogyha ha most teljesen ilyen blőd dolgot mondok, hogy Békásmegyeren elkezdték az avar gyűjteni, és ezért most holnap után jönnek a avargyűjtő kertészetek. Igen, szóval ez hogy el lehet ilyenekkel kerülni, mert lehet, hogy a Békásmegyereket ez nagyon is érdekli például, és ez egy szolgáltató jellegű hír. Vagy hogy a lobtalanításnak holnap után, vagy holnap estére vége lesz, és addig mindenki addig próbálja.
3: Ugye itt a Gyuri behozta ebbe a képletbe a hallgatottságot, vagy a hallgató érdeklődésének a fenntartását. Fogalmilag nekem legalábbis az ilyen közösségi rádiók, mint amilyenek ti is vagytok, azok elsősorban nem feltétlenül arról szólnak, hogy a hallgatói igényeket elégítsek itt.
1: Nyilván hát nincsenek reklámbevételhez kötve a működésünk, és azért itt nem kell mutatnunk a letöltöttséget.
3: Ezt én inkább, bár lehet, hogy tévedek, és javítsatok ki, hogyha ez nincs így, hogy a készítők, a tartalom előállítóinak az érdeklődése, meg az ő affinitásuk, meg az orientációjuk dönti el, vagy határozza meg alapvetően, hogy mi lesz az a tartalom, ami az éterbe kikerül. Aztán, hogy ez mennyire találkozik a hallgatók igényeivel, ízlésével, szándékával, az nem feltétlenül kalkulálható előre. Nyilván ugye egész más a helyzet akkor, amikor arról van szó, hogy a médiaszolgáltató működési költségeinek a tetemes részét, vagy a túlnyomó részét azt a reklámokból próbálja beszedni, mert a reklámozó az annak fog pénzt adni azért, hogy a reklámját közé tegye, akit valami sokan hallgatnak. Ott meg nyilván a szerkesztőnek azzal a fejjel kell megpróbálni gondolkodni, hogy mi az, ami érdekelheti azokat a hallgatókat, akik oda, vagy a médiafogyasztókat, hogy ne csak a rádiókról beszéljünk. És ezt próbálja meg a lehetőleg pontosabban eltalálni. Aztán, hogy ugye itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi volt, miért olyan a közös, vagy illetve a kereskedelmi média, amilyen. Ugye van, aki azt mondja, hogy azért szolgáltatja ezt a sokszor valóban minősíthetetlen tartalmat, mert hogy erre van igény. Mások meg azt mondják, hogy ti kondicionáljátok, már hogy a kereskedelmi média kondicionálja a fogyasztóit arra, hogy ilyenekre legyen igényük. Hát ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy mi volt előbb. De minden esetre, ha pusztán a híreknél vagy a hírnél maradunk, akkor megint csak oda tudok én visszatérni, hogy a szerkesztői szabadságot, ami ugye része a szólásszabadságnak, azt az égvilágon semmi nem korlátozza, vagy tereli bizonyos keretek közé. Az pedig, hogy
1: hogyha mondjuk a közösség azt mondja, hogy bizonyos szintű hírek vagy műsorok, azok nem kerülhetnek be, azért egyfajta korlátozás majdnem minden.
3: Hát ez a közösség alatt a hallgatókat,
1: vagy nem, a fogyasztókat? Nem, mondjuk a rádiónak mondjuk a közössége.
3: Hát de persze. Igen, szóval, jó, igen, szóval. Na de hát ez
1: nem, aztán végig érte, hogy politikus bejöhet-e, vagy nem például a tilosba, és azért ebben voltak feszültségek, szóval ezt...
3: Jó, de hát ezeket az ügyeket nyilván itt belül kell nektek eldönteni. Arra szerintem nincs értelme várni, meg pláne nem is lenne jó várni, hogyha ezt valaki, vagy no, azt gondoltak, hogy valaki...
2: Persze, igen,
3: hát
2: a
3: médiatán semmi felképpen.
4: Ja, nem csak eszembe jutott, hogy beszélgettünk, vagy egészen idáig magáról a hírszolgáltatásról volt szó, illetve arról, hogy mi az, ami hír. Na de mi van azokkal a hírekkel, amelyek mondjuk manipuláltak? Tehát mondjuk, aki szándékosan manipulálja a híreket, azzal mi történik? Hát, tehát attól elfordulnak a hallgatók, és nincs tovább?
1: Vagy nem, mert először nem veszik észre egyből, hogy manipulálnak egy hírt szerintem, és hogy az később derül ki, akkor onnantól kezdve végül annak a szerkesztőségnek a felelősséget. Hát nyilvánvaló itt a nagyobb ilyen hírmanipulálásos történetekről nem egyből jött le, például a Cohn-Bendit botrány, az utána alakult ki, mert elég sok ilyen ügyet csináltam ez ügyben, mert az Indexet is elég sok sokszor perelték ebbe.
4: Összefoglalva a véleményeteket szeretném hallani arról, hogy mondjuk a magáról a hírmanipulációról. Hogy...
3: Ez baromi csúnya dolog, szerintem.
4: ugyanakkor
3: meg nem tudom, hogy kizárható-e. Nyilván itt mindenféle érdekek vannak a hírek szerkesztésének átterében. Az előbb itt váltottunk szót értelmezhető érdekekről, de ennél sokkal cizelláltabb vagy cifrább körülmények is lehetnek.
1: Hát elhallgatás is manipuláció, hogy valamit például nem mondanak el. Szóval, és akkor az manipuláció, hát igazából a szerkesztőjében a pillanat manipuláció, csak nem hírmanipuláció, mert ugye akkor nem manipulálják, mert nem alakítanak át hír, de hír csak esetleg nem adnak arról.
2: Azért a mai média világban már az elhallgatás az egy elméletileg létező fogalom, mert az, hogy ha most a közszolgálati vagy állami rádió, televízió
1: kihagyjuk, igen,
2: de mondjuk, hogy hagyjuk ki ebből az egészből.
4: Hát de basszus, hát én úgy lehetne kihagyni.
1: Jó, de próbáljuk. Most hipotetikus.
2: Most csak amiatt, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, tehát nektek vagy nekünk nincsen olyan fajta kötelezettségünk, hogy mindenről feltétlen hírt kéne adni. Tehát ilyen módon folyamatosan és állandóan elhallgatunk mindent, vagy mindenfélét, sok mindent nyilván. Na de hát egyikünknek sem feladata, meg fogja találni a médiafogyasztó vagy a hallgató azt a helyet, ahonnan tájékozódni.
1: Én annyira akarsz kikódni, hogy vannak olyan közszolgálati ilyen médiumok, amiknek viszont kötelessége lenne teljes körülön.
2: Hát persze, ezért mondtam, hogy hagyjuk most ki, és ne kezdjük el szapulni őket, hogy milyen rosszul csinálják, amit csinálnak, mert nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire a mi feladatunk ez. Szerintem ti sem tudtok elhallgatni híreket, meg mi sem, mert az nem érdekli a mi hallgatóinkat, valószínűleg azért nem adunk róla hírt.
1: Igen, meg hát az tényleg, hogy most Prince-nek próbálunk egy kicsit erre visszatérni, hogy mi az, hogy hír. Ez nagyjából ez ugyanolyan ilyen nehezen eldönthető kérdés, mint hogy a vélemény meg a tényállításnak a elhatárolása, amit gyakorlatilag én jogi konferenciák tucatjaim voltam már, ahol próbálták ezeket megállapítani.
3: Az volt sokáig a közkeleti újságírói krédó, hogy a hír szent, a vélemény szabad.
1: És innentől kezdve
3: persze,
1: próbáljuk definiálni, hogy...
3: Így van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan helyzet, vagy alkalom, amikor a kettő szépen átcsúszik egymásba.
1: De akár egy egyszerű tényközléssel is.
3: Igen. Pontosan. De hát azért az nyilvánvaló, hogy ha itt a hírközlésről, hát vagy a hírek...
2: Hogyan csoportosítod, milyen sorrendben vannak egymás után az egyébként nagyon korrekt hírek, igen, hát az egy nagyon, nagyon jól használható manipulációs eszköz.
1: Az a jó, nagyon szépen megfogalmazza ezt, hogy a valós tények a viszínbe történő feltüntetése ez, amit elvileg tilt is a polgári jog, de hát ezt nyilvánvaló, ezt a legnehezebb különben el. Meg nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy most tényleg úgy csoportosít, az tört egy... De hát mondjuk ugyanígy lehet egy vádiratba is különböző tényeket úgy csoportosítani, hogy egyik oldalról úgy néz ki, hogy nem történt semmi, a másik oldalról meg úgy néz ki, mint hogy a bűncselekmény történt, és akkor kész ez a irányított kommunikációnak az egyik része. Csak hogy érdemes ilyen közösségi rádióknak igazából engemet az zavar ebbe, hogy belefolyni ebbe a történetben, vagy jó-e? Mondjuk nyilván, hogy azt mi most vállaltuk, kényszerből vállalta, vagy nem kényszerből, hanem taktikai okokból így a titós, de például vannak évtizedek óta, vagy már 15 éve dolgozok hírportáloknak, ott is nagyon sokszor tényleg az van, hogy nézik az MTV-t, és akkor próbáljuk egy a vicces híreket inkább kiszedni, ami mondjuk nem bűnügyi, amiről lehet egy jó címet írni, meg lehet, és igazából az egész lehet, hogy nem szól semmiről, és ez is egyfajta hírszolgáltatás.
3: Persze,
1: vagy,
3: de hát
1: vagy,
3: ez aztán egy csomó mindenhez elvezet az újságírói etikához.
1: Igen, hogy most... Tényleg, hogy visszatér, hogy híre a kötött sapkának, vagy egy szőlőtúrvajnak a lebukása, vagy híre az, hogy valaki részken akkor át taknyol biciklivel, hogy elvitte a fél olajtót, és akkor de utána túlélte, szóval, vagy
2: az a hír, és az a jó hír, amit érdekesen és jól föl tudsz dolgozni. Hát nem az a kérdés, hogy ez
1: hát
2: a hajtót vitte el, vagy ezért.
1: Nem az, hogy egészben maradt a bicikli, és legő is mondjuk.
3: Ha nagyon lecsupaszítod, akkor a hír az igazából nem más, mint egy történésről való beszámolás.
2: Információ.
1: Mert éppen az, hogy a történelem meg egy végtelen halmaz, egy végtelen
3: valatkozás, akkor onnan... Pontosan, ettől valószínű az, hogy ezért nem próbálkozott a jogalkotó ennek a definiálásával, mert hogy nagyon nehéz lett volna, vagy nagyon nehezen lehetett volna.
2: A tilos rádiónak az egész napja, a mai hírnap az arról szólt-e, hogy végig panaszkodtátok, hogy de hát milyen nehéz dolog itt óránként híreket előállítani. De nálunk a civilben ez egy szándékká vált, hogy a különböző témájú műsorokban legyenek hírek, mert ez egy jó műfaj. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy borsózik tőle a hátunk, ellenkezőleg. Hát megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a formát, ami a beszélgetős műsorokat is egy picit műfajilag színesíti, fölforgatja, pergőbbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy aki ül a kocsiban a piros lámpánál és minket hallgat, az kicsit unja magát. Amikor pergő híreket hall, akkor pedig jobban odafigyel. Tehát egy ilyen egyórás műsorba, a civilbe mi berakunk hírblokkokat. Az adott műsor témájához kapcsolódó híreket.
1: És egy blokként is van, hogy most hírek következnek, és akkor...
2: Hát nem feltétlenül így. Hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy programajánló. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy kultúrmorzsák. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy zöld hírek.
4: De, bocsánat, csak egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ti úgymond klasszikusan híreket szerkesztetek, akkor politikai történések is vannak benne? Mert ugye alapvetően politikamentes rádió vagytok.
2: Nem nagyon vannak benne.
3: Nem, miért nem kéne politikai történésnek lenni? Hát szó sincs itt erről, hogy...
4: De nem úgy, hanem az, hogy mondjuk, hogy történt valami, nem tudom, valami... mondjál valami fajsúlyos dolgot, Bodi. Valami
2: menekült ügy kapcsán sokféle hírt elmondtunk.
1: Na, hogyha megbukik Merkel, akkor azt bemondjátok?
2: Bemondjuk. Azt is bemondjuk, menekült ügy kapcsán sokféle hír elhangzott nálunk. Nem az hangzott el, hogy aznap ezt és ezt nyilatkozta róla Orbán Viktor. Azt hangzott el, a tények hangzottak el, hogy hányan voltak, milyen módon, hogy mit mondanak erről a civil szakértők, civil emberek. Azt hangzott el hírként.
1: Erről egy kicsit értelek, hogy volt a Bádog Dók most kedden, és akkor az elemző, aki vendégünk volt, mondta, hogy több százan vannak, úgy néz ki, börtönben, amiről nem nagyon adnak hírt. És érdekes mondom, másnap, meg utána való napokban megjelent ez hírként is, hogy igenis több száz menedékes van konkrétan őrizetben, fogdákban és börtönökben, ami nem biztos, hogy összhangban van a nemzetközi egyezményeken, inkább ezt...
4: Nem, csak én azt próbáltam meg egy pillanatra feszegetni, hogy mennyire lehet kizárni, vagy teljesen ki lehet zárni a lehetőségekhez képest mondjuk a politikát, mondjuk a hírszolgáltatásból, illetve mondjuk egy ilyen menekültügyi csúcs kapcsán.
2: Semmilyen médiából nem lehet kizárni, igen, csak és eszünk ágában sincs kizárni, tehát ne úgy fogd föl, hogy a politika az egy olyan rossz dolog, amitől zárkózzunk el. Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor mi igyekszünk úgy fogalmazni, vagy azt mondani saját magunknak, hogy attól a fajta hatalmi politizálástól próbáljuk távol tartani a hallgatóinkat, ami nem szól másról, mint a hatalomról, a hatalom megtartásáról,
1: a hatalom megrabadásáról, meg megalázásáról.
2: Így van. Ettől távol akarjuk egyébként. Hát minden olyan dolog, ami az életünket befolyásolja, hát az fontos a hallgatóinknak. Hát persze, hogy beszélni akarunk róla. És fogunk is, csak nem politikusok száján keresztül, hanem megtaláljuk hozzá azokat a civil szakembereket, civil szakértőket, akik egy picit másképpen tudják elmondani ezeket a dolgokat. Ennyi. De nem a témát zárjuk ki.
4: Értem, nem csak még az lett volna így a gondolatom, hogy egy ilyen konferencia, tehát ugyanúgy konferencia, és hogy azt elmondjátok-e mondjuk így a szakértők mellett, akik elmondják, hogy ők hogy látják, hogy például a Magyarországot képviselő külügyminiszter, vagy miniszterelnök mit mondott, hogy ők hogy fogalmazták meg az ő álláspontjukat. Tehát, mert az egyben ugye ők azt állítják, hogy ez az országa is valahol, tehát akit képviselnek. De ezt odaállítjátok-e ilyenkor a...
2: Hát ilyen mélységig nem szoktunk ám ezekbe belemenni, mert azt gondoljuk, hogy ezt más médiumok megoldják. Nem a mi dolgunk, nem. Tehát külpolitikával például nagyon keveset foglalkozunk a civil rádióban. Tán nem véletlenül, hiszen civil rádió.
4: Hát nyilván.
1: Hát van civil külpolitika is nyilván.
2: Hát meg biztonságpolitikával azért időnként szoktunk foglalkozni, főleg a környezetünk és Magyarország viszonylatában, de mondom, nagyon ritkán és kevesen.
1: Akkor kicsit térünk vissza megint így a hírek mélységeire. Például azon gondolkodtam, hogy mennyire specifikálni lehet így a híreket, hogy hát vannak különböző ilyen szakosodott ilyen sport hírportálok. Például van egy weblap, vagy nem weblap, vagy van egy újság, ami kizárólag csak horgászhírekkel foglalkozik, és egyszerűen csak arról szól, hogy mit tudom ki, mekkora rekordistás halat fogott. És ezt is nagyon lehet ilyen pergően előad, és nagyon csak hát nyilvánvalóan ezt a pár százezer horgászon kívül nagyon nem érdekel másokat. És
2: pedig az milyen egy

0: kifogta. Ott fölmerülhetnek kérdések. De ugye jogászkodni gyakorlatilag mindennel lehet, mindennek a, vagy minden mellett, meg minden ellen is meg lehet próbálni, ettől gyönyörű a jog alapvetően.
1: Civil rádiónál jelentkezne egy horgász, hogy ő szívesen csinálna egy értelmes horgászokról, horgászoknak szóló műsort, akkor szerintem boldogan fogadnánk. Önmagában horgász híreket nem szoktunk adni, mert hogy miért is tennénk, de hát ahogyan mondod, 1 millió embert érint, hát akkor nyugodtan csinálhatnánk
2: hát
1: belőle
2: itt a
1: értelmes műsort.
2: Hardcore horgász műsor, aztán elég nehéz azért ezek a témával feltölteni az a gond ezekkel a horgász műsorokkal, bár most azért elég
1: látom,
2: sok.
1: Látom, némi érintettséged van az ügyben.
2: Hát igen, van úgy, hogy...
0: Mekkora volt pontosan az a harcsa, amit mostanában fogtak ki a 2 méter 10 centi, de a kilóhoz nem szerepelt a már, hogy a súlya nem szerepelt.
2: Igen, mert ezt Szerbiába fogták, és valószínűleg nem volt vélege az emberkének. Ez egy nagyon jó kis harcsás víz, különben ott a zentai szakasz, azt így láttam már.
0: De az nem derült ki, hogy számomra
1: kivirultál.
2: Két kilónál nagyobb harcsát nem fogtam, úgyhogy én nem a menő harcsa horgászok közé tartozom, de hát mondjuk a horgászat, mondjuk én rendszeresen félig meddig így már csak poénból írgatok az egyik horgász újságban, de soha nem halakról szól az egész, szóval ez pont az a jó horgászatban, hogy elég sokrétű és elég nagy mélységben meg lehet ismerni a társadalmat a horgászaton keresztül, de hát ez vagy más.
3: De most egyébként, ha itt tartunk, akkor egy ekkora két méteres harcsán.
2: Ez 120 kiló. Tehát például sporthírekre, például soha nem tudtam
0: akkor értelmezni. Akkor ott a szájnyit ez a képernyő.
2: Hogy órákat képes volt az egyik ügyvéd kollégám, aki ilyen sportjogász volt ülni a nemzeti sport mellett, és különböző ilyen táblázatokat méregetni, hogy éppen melyik, mit tudom én, ötödrangú csapat mennyit lépett előre a nem tudom ilyen hanglétrán, és például engem a sporthírekkel ki lehet zavarni a világból, és nyilvánvalóan ez nagyon sok embert viszont nagyon érint így.
0: Mint persze. Nem vagyunk egyformák, hál' Istennek, van, akit ez érdekel, van, akit meg az, hogy a médiaszolgáltatónak hogy kell ebben egyensúlyoznia, az egyrészt gyönyörű feladat, másrészt meg bizonyos értelemben felelősség is. De hát
2: például a sporthírek korlátozás nem ír elő, ugye? Az, hogyha mondjuk 100% sporthírek van, akkor az...
1: De.
0: Nem.
2: Előírnak sporthírek?
0: Nem. A hírszolgáltatásba nem számít bele a közlekedési hírek és a sport.
2: Na ez nekem is újdonság volt most ezt
1: írni. Magyarán nem, hogy előír, hanem azt mondja, hogy ja, az nem hírek.
2: Na most akkor itt van itt egy média tanácsnál bekötött jogász, akkor próbáljuk már definiálni akkor pontosan, hogy akkor mit szabad és mit nem, azért akkor mik a jogszabályi keretek. Jó, hát azokat a százalékokat mondjuk, hogy nem, akkor nem számít a sporthírek.
0: Azért nem akarnék én ebben most itt pontos adatokkal vagy számokkal belemenni, mert...
2: De előkerült a bűnügyi hírek, nem lett 20%, akkor lehet 20% bűnügyi hírek, 20% közlekedési hírek.
1: Nem számít az időben.
0: De ezt viszonylag egyszerűen csekkolni lehet, ha valaki elolvassa a médiatörvényt. Szégyenem, de én ezt most ezt fejből nem tudom idézni, és nem osztam magammal, úgyhogy ne hozz kínos helyzetben.
2: Na, jó, akkor én sem vagyok a kínos helyzetben, hogy még annyira sem ismerem ezeket a dolgokat, tehát akkor utána kell majd nézni. De ezeket furcsa mondjuk, hogy sporthírek az nem hír.
3: Bűnügyi hírek.
2: Igen. Hát akkor...
1: Nem azt jelenti, hogy az nem hír, hát azt jelenti, hogy abba a fajta hírszolgáltatásba ilyen módon nem számít bele, mert nyilván gondolom, hogy egy tapasztalat volt, hogy néhányan azt próbálták meg, hogy csak sporthíreket nyomtak.
2: Mert vannak, csak nekem jutott eszembe.
1: Persze.
0: Tehát vannak erre szakosodott...
1: Te horgászhíreket nyomjál mindenhol, és az még nem tűnt
2: fel. Hát de a horgászati sport az, ugye, hogyha most azt nyomom, hogy ki, mekkora...
0: De ugye ezek a szabályok, annyit azért érdemes elmondani, hogy ezek a szabályok a lineáris médiaszolgáltatás vonatkoznak, amik a médiatörvényben szerepelnek. Ugye az internetre, meg a lekérhető médiaszolgáltatásokra egyáltalán nem. Tehát annak semmi akadálya, hogy, és hát nyilván van is erre példa, hogy internetes szájt kizárólag ezzel-azzal-amazzal foglalkozom.
2: Ja, hát azt nyilvánvalóan ezt tudom én is, hogy az interneten ott gyakorlatilag a korhatáros, meg a szerencsejáték, meg ezek a törvények vagy jogszabályok vonatkoznak. És inkább majdnem, hogy a reklámra, mint a hírekre, a hírkorlátozáshoz. Nem nagyon van, kivéve, hogyha valótlanságot tartalmaz.
0: Persze, de az már inkább polgárjogi.
2: Igen, az polgári jogi kategória. És gyakorlatilag mondjuk a civil rádió...
0: Hát még az hírekkel kapcsolatban kiegyensúlyozottság szokott felmerülni.

0: Igen.
1: Ugye, ez pedig megint csak az a kör, amikor a médiahatóság önmagában nem tud ez ellen tenni, mert ugye a média törvény azt írja elő, hogy ezt kizárólag a kérelemre indult eljárásban lehet vizsgálni, és arról nem lehet szó, hogy ha mi vagy a hivatal, már hogy az NMH, a médiahatóság hivatala észleli, hogy bizonyos
0: politikai pártok súlyozottabban szerepelnek.
1: Így van, akkor ezt magától induljon el.
2: Hát azért feljelentőt mindig lehet találni, nem?
1: Hát olyan sok nincs, mert
0: ezt hozzászoktak az emberek szerint, hogy azt hiszik, hogy az erősek kutyának aktívabb a szexuális élete, hát és lehet, akkor így...
1: Én nem tudom, de hát azért a civil szervezetek mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy artikuláljanak bizonyos közösségi vélekedéseket vagy nézeteket. Az, hogy az állampolgár önmagában nem ezzel foglalkozik, illetve hogy kevés foglalkozik ezzel, mert azért vannak olyanok, akik sportot üznek ebből. De hát az, hogy a civil szerveződések sem veszik különösebben a fáradtságot arra, hogy ilyen típusú anomáliákat felvillancsanak, az azért vagy azt jelenti, hogy itt lényegében minden rendben van, vagy pedig azt jelenti, hogy szerintem legalábbis, hogy ez azért nem okoz akkora gondot a társadalomban.
0: Hát igazából például ez a történet egy kicsit, ami az utóbbi két hétnek volt egy elég erős ilyen hírelhallgatását, az amerikai nagyköveti beszéd, amit valahogy elfelejtett róla tudósítani, ami a közgázon történt. Hát igen, a közszolgáltatott...
2: Az állami média.
0: Állami média, az körülbelül egy másfél nap múlva ébredt rá, hogy itt történt valamikor, már ilyen válaszokat kezdtek el.
1: Hát a közmédiában is szerkesztők dolgoznak, az ő szerkesztői szabadságuk is ugyanolyan korlátlan, mint bárki másé. Az, hogy az adott konkrét szerkesztő ezt a
0: mosoly nélkül,
3: ez lehet, hogy tényleg nem mosolygott. Úgyhogy én meg mindjárt sírok.
1: Igen, de hát ugye ezek megint csak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amik, hogyha ilyen felháborodást váltanak ki, akkor ezeket érdemes becsatornázni, aztán lássuk meg, hogy mi ennek a vége. Az, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy médiaszolgáltató legyen, az közszolgálati, vagy közösségi, vagy kereskedelmi, mi mindent szerkeszt a műsorába, az ugye sokféleképpen megközelíthető, hogy ha ez valakit nagyon komolyan foglalkoztat, akkor meg tudja találni azokat az eszközöket, aminek a révén egyrészt a saját véleményének hangot ad, másrészt pedig bizonyos eszközök használatával, ha nem is kényszeríti, de legalább orientálja azt, aki neki nem tetszőt művelt arra, hogy inkább olyat csináljon, ami nekem is tetszik. Én nem akarok itt most se tippeket adni, se eszközöket, de hát az, amikor nyafogunk, hogy hú, de vacak valami, és utána nem csinálunk semmit, az...
0: De mi van akkor például, hogy például valaki mondjuk fogja, jól beszél oroszul, és akkor mindig megnézi a, mit tudom én, Smolensk kisváros média felületén, és ott lévő híreket, és akkor azt így felolvas, hogy Smolenskben ma később kezdődik az iskola, mert éppen nem érkezett meg a szén.
2: Hallgatói eltűrik.
0: Igen. Akkor visszatérünk arra, hogy igazából ebből addig lehet csak játszani, meg addig lehet poénkodni, amíg a hallgatók erre vevők. Szóval az igazi korlátja, akkor, hogyha egy konklúziót akarunk ebbe az egész beszélgetésből vonni, akkor itt a hallgatók.
2: Az igazi korlátja szerintem mindig a médiának a szabályozása. Hát nem a hivatal részéről,
0: hanem
2: hát
0: a
2: közszolgálati rádió és televízió sem azért olyan szar, mert a hivatal azt akarja, hanem mert ott bent van egy ilyen szabályozás. A tilos rádióban is belül van az az elhatározás, hogy miről beszéltek és miről nem akartok.
3: Nem tudom, azért vegyük észre, bár nem biztos, hogy akkora különbség, de én viszonylag jelentősnek látom, hogy a közszolgálatinak nevezett nem tudom én micsoda, tévé, rádió, minden egyben.
2: Mondta, állami.
3: Állami, igen,
0: állami
3: és az állami... Igen, ez lehet, igen.
0: Igen, mióta megnyertem a perc azóta.
3: Még egyszer gratulálom, Bodi. Tehát ez kőkemény adó forintokból 80 milliárdot kapnak egy évben.
2: Értjük, hát ez...
3: Hát emlékszem, még ott dolgoztam, basszus, majdnem sírva fakadtam, amikor izé jöttek a nagy dolgozói tájékoztatók, hogy hát akkor majd mi leszünk a magyar BBC. Hát könyörgöm, a BBC-s kollega az már akkor sírt velem együtt. Tehát, hogy ez, tehát hogy lehet az, hogy nincs felelőssége azoknak, akik ott dolgoznak? Tehát, hogy
0: Hát nehéz helyzetbe, a vezetésnek,
1: nehéz helyzetbe hozol, mert ugye a médiatanács alapvetően egy jogalkalmazó szerv, ami azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, amiket hivatalból vizsgál, meg vannak olyanok, amiket kérelemre. És ugye azt vizsgálhatja, hogy az adott médiaszolgáltató működése az a jogszabályokkal, illetve ha van ilyen, akkor a hatósági szerződés tartalmával összhangban van-e, nem csinál-e olyasmit a médiaszolgáltató, ami ezzel ellentétes. Az, amit ti itt feszegettek, az nyilván ízlés, meg nem tudom mi mindennek a kérdése, hogy a közmédia az miről, hogyan számol be, meg hogy milyenek a belső viszonyok, nyilván neked vannak személyes tapasztalatok, vagy lehetnek személyes tapasztalataid, de ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik ha most itt a médiatanács tagi minőségemben kell, hogy megnyilvánuljak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Az embernek magán véleménye persze lehet, de meg mindenkinek lehet magánvéleménye, de hatóságként, vagy média hatóságként ezzel nem lehet mit kezdeni ezzel. Ehhez aktusok kellenek, vagy kellenének, már hogy a...
0: Feljelentők, vagy bejelentések.
1: Hát, hogy feljelentése...
0: Bejelentés, igen, egy bejelentés, persze, a kiegyensúlyozottság követelményeinek az elmaradásra.
3: De annak van esélye egy mondjuk, hogy egy komolyabb, vagy nem komolyabb, de bármilyen következménynek, mert ugye annak idején, amikor volt a Combendit, meg a többi, nem is tudom, eljutott-e odáig, de ott se történt igazából semmi, tehát hogy voltak-e vizsgálatok, vagy
0: ezek. A Londonci után az öt volt.
3: Oké, de a Combendit az...
1: És ugye a hatóság csak az első lépcsője ennek. A médiahatóság az ezekben az ügyekben hoz egy határozatot, egy közigazgatási határozatot, aminek a tartalma az vitatható tovább, vihető ez bíróságra, és aztán a bíróság mondja ki a végső szót, még csak
0: most
1: nem is mi.
0: Most Salzburga
1: vég. Persze.
0: 5 év múlva.
1: Igen, de hát aztán vannak egyéb eszközök is, nem csak a médiahatósághoz lehet fordulni, és én itt nem akarnék tippeket adni, hogy mindent lehet még csinálni.
0: Na hát a műsoridőnk véget ír, mutatták itt, hogy vége. Én is azért az órát így próbáltam figyelni, és az órám alapján is vége van a műsornak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a vendégeknek, és hát nem tudom, remélem nem volt elfogása, vagy átfedése az előző műsorokkal, mert én nem voltam itt. De azért azt így elmondanám, hogy például az Új Péter részére számára múlt hétvégén az egyik fő hír az volt, mert együtt töltöttünk egy ilyen horgász lista találkozott Haszarmácsekén, ami neki nagyon tetszett.
1: A
0: Benedikt tojás. Nem, ott a rákos galantféreg szól neki, ez volt, ami kísérte, úgyhogy azért egy főszerkesztőt is meg tudnak viselni hírek, ő nála ez volt, ami megütötte azt a mércét, hogy abban a 20 órában, amit együtt töltöttünk, minden órában legalább előjöjjön.
3: Ez mi volt?
0: A rákos galantférek.
3: Ja.
0: Köszönjük
3: a hallgatóknak, és sziasztok!
1: Hello, figyelmet,
3: hello!
4: Shaken by his bad press, the wolf presses north, leaving caribou to the fox. Raven the snow player gets his before buzzards with bright red collars move in to dine near the bottom of a long scavenger line. This poem is about a skunk, no rather about a man, who though not of the skunk family, uses his round eye the way skunks do.

By the time they catch us, we're not there. Scotty. Fool. Crow.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ez irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lébegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk. Iceberg Scene. Reflections. Című spoken word albumát. És figyelem. Kiskorúak. Főleg angol felsőfokúval rendelkezők. Csak is nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!

Ti Rossád jó. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarit és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagy demezét. További hallgatást!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Táncoló tűzliliomok. World Earth verse Szabó Lőrinc fordítása. Sétáltam, mint felhő, melyet szélhajt céltalan könnyedé. És egyszer csak egy sor, egy sereg aranyé ült elé. A tópartján, a fák alatt ringtak, táncoltak álmok. Ahogy csillaggal a tejút ragyog, s hunyorog mindenütt, a szikrázó kisöblöt úgy körül lobogta ünnepük. Lángszirom, táncos, büszke fej, hintázott ott vagy tízezer. Tűztánc volt a tó is, de ők túltündökölték a vizet. Költő éjtársaság előtt csak boldog, s vidám lehetett. Néztem, néztem, nem tudva még, hogy mi gazdaggá tett a kép. Mert ha merengő éjeken lelkem most önmagába néz, gyakran kigyúl belső szemem, mely a magány áldása, és megint veletek lobogok, táncoló tűzmillió. Lélektől léleké. Állok az ablak mellett éjszaka, a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött te fél. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Ki tudja, mennyi ezredége egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ősbúd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messze te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szeretem! Ó, jaj, az út lélektől lélekké! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppanban jege

liilektyy liileki. Allukas ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magán, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Lélektől lélekig. Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant. Jeges űr lakik.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társas? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

ajándék. Nem igaz, hogy nem lehet bátor édes beszédre száll. Ha miattad olyan áhítat pársony a súról, hogy sértetten az északi csillag elfordul fejemtől csikorogva. És íme, ha én vagyok én, ha vérem, ha leheletem újra enyém, ágbogas gimként karácsonyian megindul hozzád az ének. Ajánlom lármátlan iramát kitárt kapuidnak. Ajánlom a káprázatot, mert a havakban lezuhanó nap lázbábjaival telepillagom ágabogát. Tört, se revolvert nem kötök rá. Lerontottam régen dühöm címerét. Csak jó emlékből koholt cicomát küldök, ajánlom nyaram inait. Remek ölelésre a sugallatot, nagyfejű rózsán egy puli haját. Ajánlom neked, földrengéses arcom, egy megmenekült mosolyát. Rege a tűzről és játszintról, részlet. Ne rejtőzz, apám a beregben. Jövök ide énekeddel, torkodból vettem. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Berek éjjeledből búj ki pogány fajta. Itt süt a nap, ide gyere, bánataim atya. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Új királyka nem vagyok, nem szentöklű István, aki téged halas vízzel keresztelni kíván. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Nem indulok ellened, kalodával, karddal, vaskobakos lovagokkal, papos zivatarral. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fejteni a márványkövet, hókafehér fejjel, haskérgeddel fölemelni szentegyházat nem kell. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fiad van itt, a nagyobbik, májad mitől reszket? Csak a csikó lovam szárnya csapkodja a berket. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Egyedül van, iszonyú van, aki itt ül rajta. Tenyeremben szívem sajog, fejedelmi alma. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Árbeli hold az én mellem, a homlokom új nap. Űzött nap, űzött vesém, két üstökös a fogam csillagzat. Haj,

Macskáik a csúnyin beásták, omoltak szádban a márvány bástyák. Csavarták hajadat csuklóikra, gyöngyház forgóit forgatták kínra, az évek, mama, az évek. Az égtornyában himbáltak téged, kihallgatták a szívverésed, elmerítettek a csendvizében, kihallgatták a szívverésed. Páva álmodra fegyverük törren, sikolyod volt ruganyos ágyuk, zsoldjuk a könnyed. Édesanyám, ne nézz utánuk. Fájdalmas asszony, fájdalmak orma, málnás hegyoldal, itt vagy kifosztva, összetaposva. Tagjaidat már hóharmat szívja, aranylankáid barnával, kékkel, vasfeketével vannak beírva. Ó, te ki voltál! Jaj, te mi lettél! Miért is születtél te árva? Te Isten kislány! Tisztább vagy te a pillező hónál, koldusabb annál, ki mérget kortyol, s lilán a halál szelében kószál. Mindent megadtál, nincs számadásod, vallásod és az iszonyú Isten, mea culpáros vagy könyörgésre ne kényszerítsen. Tartozol te a mélynek, rengeteg éhes elemének, s a harcnak nem lesz vége. Ébreszt a törvény új létezésre, te halhatatlan, zsendülsz és pendülsz ezer alakban. Veled a kín is halhatatlan. Játszintva, csülkök bernek, csipkefa, lángok dőzsölnek benned. Ablak vagy anyám, biztos bezúznak, hát ne siess, ne kerekedj útnak, elkapom a szoknyád, visszahúzlak, visszarántlak. Még a trombéták aranycsordái bársonyban méláznak. Nem hív semmi, nem küld senki, csücsülj szelíden, s én, mint álmomban, hiszem, van erőm varázsoláshoz. A versem érted kiáltoz, okádok sziklát. A trombitákat lapítom puffadt aranyhüllőket, halálangyalok fuvalkodhatnak, dühös kutya, appehely, dunyhákat szívem, széttépi őket. Hallgassatok ide dolgok, növények, bajszövevények, jaj vetemények. Hallgassatok ide bolond plakátok, végzések, idézések. Kis széken itt ül, az ég alatt aláztatásba búzsadt az én anyám, Vas Erzsébet. Bántani tilos, mert elmegy, elszáll zengve, ahogy menyecske sörénye a csendbe. Serénység, vad kötelesség, virradatkor mennydörgő ostor. Anyámat ne riaszt, harmadban rohadj el sudarastól. Üres vödör, hordó, ödönök, kongó, vagonok, ne ordítsatok a mamára, gurulva távozzatok. Elég volt. A robot elég volt. Már a gurulva távozzatok. Elég volt. Elég volt. Elég volt. A robot elég volt. Verejtékéből tömörödve akár a jégfényes alpesek, sóhegyek ragyognak körülötte. Ó, te szomorú, ide hallgass! Kékeres bokáthoz leborultam, sírok helyetted, háborgok érted, megfeszülök érted haragomban. Akarom, ne zokog, akarom, sugarasodj. Mosolyoddal, mint aranycsipesszel, fiad a porból egy csillagra tedd fel. Te anyám, te! Minden varázslók döbbenete.

Örömöd engem elhopból, iszonyatból, árnyakból, de a jajod meggyilkol. Téged a zsarnokság ármány szüntelen igyeztene. Neked a sárga árvácskák is rettentő tigris fejek. Ó, a rémület örök hazád lett, abból kilépned aranypecsétes vízum, anyám nem adatott meg néked. Mert nem elég, hogy a bánat beárnyékol. Őrli békédet csillagok, malma, molnár, a téboly. Kerúbok, szeráfok, zendülő angyalbrigádok. Máriánál is tisztábbat, szebbet miért nem imádtok? Miért nem óvjátok anyámat? Karddal, törrel sikongva, mint a vívók, víjatok a piszkos erőkkel. Nem. A mennyei karhatalom süketés vak lett. Fegyverek, hárfák, oda már. A legenda leved lett. Korhattól seprű szárnyat rágnak a molyok lárvái. Édesanyám, az égbeliektől mit lehet várni? Se az ég, se a föld kardokat érted nem terem. Pedig te vagy a szépség, te vagy a munka, értelem. Tűzhelytől ki a mezőbe, vissza el. Füledbe a létezés jajgat, anyjának ő követel. Nélküled a csíra lehervad, kobakos nem lesz a mák. A káposzta fejek lazák, mint a babakoponyák. Fogát a tengeri nélküled sohasem mutatja meg. Napvilágban a napraforgók, nélküled vakszeműek. Lámpával tojásokat röntgenezel, fiasak-e? Itatod ajkaddal, hogyha lankad a pici csibe. Sírsz, ha meghal. Sírsz, ha a süldőt az Orbánc öli, ha a barackfa abortál, ha az ég szétdöncöli jéggel a tündéri búzács, a tengerit morzsolja el. Sírsz, és egy kicsit meghalsz, a halálhoz édesedel. Jársz a temetőbe, jó barátnőid a sírkövek, nem bántanak ők, hogy szellők és méhek zöngenek. Sírtól nem félsz, ott pihensz a boldogság békjóiban. De élni, remélni, kell viaskodni, te boldogtalan. Az édesekért, csak az édesekért nem bűvöl meg a halál. Mellett havában hízzanak, pirosodjanak, mint a korál. Rágják le mirtusz koszorúd levelét, s a viaszt csecseket. Mártír, neveled szépre, akiket méhed a világra vet. Tudom én, a te ösztönöd szentebb a precíziós műszernél, vész ellen hirtelen cselekvő jós. Lerántasz engem a fűbe a fütyülő golyók elől, röpköd a forgács, a nyárfa kékezüst vére ömöl. Szavannáján a riadalomnak, akár az anyakenguru, lényeddel figyelsz. Kötényedben fülel a legkisebb fiú. Tudom én, a te idegeidet végtelen évezredek pengetik, és ha te félsz, az ősejt is veled rezeg. Tudom én, a te gondod végtelen, dicsőség néked, anyám. Holnapok tejút ágya, te dicsőség néked, anyám. Verdüni katona temető csupa tőr a te szíved, anyám. Viharaimban csoda szivárvány, dicsőség néked, anyám. Iszonyú erőmnek bázisa, dicsőség néked, anyám. Légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak, anyám. Igazság gyanánt, szemét dombot, soha se öleljek, anyám. Ha a halálban megelőzlek, ne síros engem, anyám. De élni akarok, élni.
te dicsőségedre, anya.

Hiába valók. Mit ér a tett, mit nem akarnak? Miért nem teszed, amit akarnak? Mit ér a köd, melyben követnek? Mit ér a fény, ha nem követnek? Dobverés. Pereg a föld, pereg szünetlen. Pereg az óriási dob. Míg lesz, mit az ember hirdessen, az is lesz, ki dobolni fog. Atomvízió. Tüskéssé vált a bőröm, hajszálaim szegek. A neve nincsen, döngön tapossa lelkemet. Csillagok csontja pattan, por kavarog a kor. Világnyi léghuzatban szellőzik a fakol. Megölte őt a háború. Őt ölte meg a háború. A háború megölte őt. Őt a háború megölte. Őt a háború ölte meg. Megölte a háború őt. Őt megölte a háború. A háború őt megölte. A háború milliókat. Nyár. Piros vagy, tápláló vagy és meleg, ó nyár. Bevallom, hogy te éltetsz engem. Kedveseimet is te élteted, és illatod él minden idegenben. Az ősz fanyar, és a tél keserű, a tavasz meg életlen. De te édes lágy vagy és forró belű, mint foszlóbélű cipó, amit mohó szorít szívéhez, ha hozzájutott felnőtt és gyerek. Boldog a szám, mely betelten majszol ma, s vigyázón, mint kapás a kenyeret, hogy el ne vesszem belőled egy morzsa. Érzem, hogy erősít és javít a te időd, és ijedezve nézem, hogy oly gyorsan fogynak el napjaid, mint a kenyér az éhesek kezében.

kéküvegnyár. Kéküvegnyár, és lent a Balaton kéküveg rétje. Hol vagy? Mindenütt élet, erő, fény. Csordult méz a fűrt a tőkén. Ó, hány forró napon jártunk itt, nem is sejtve. Mi nagyon teremtjük egymást. Fejed itt feküdt, most még átnézek rajta. Által ütköd kép húsodon fű. Fájdalom és sóvárgáshoz, s fektet csak ide, s tiltakozás, a szív bolond hite, hogy nincs sehol, nincs többé sohasem a vágy, hogy ami jó, mind veled éljem, édes megszokottságom, drága mérgem, vagy hogy te oszd meg kétségbeesésem. Egészség. Te szítottad legjobban azt az érzést, hogy jó lenni, hogy élő tűz vagyok, hogy otthon a mindenben, áthalok a kezdetbe, tudatom vágyva néz szét, s mohón issza a nyugodt egyetértést a harcos részek közt. Az a titok nyílt általad, melytől nevet kapott egykor valami világnagy egészség, mit sok-sok együtt te egymagadat. Mit sok-sok alig, te tetőzve, vagy csak képzeltem, mindegy. Minden nőt miattad szerettem, mindre futotta belőle. Nem is érzek most sem eget, se földet, mindenek szíve. Mindig nélkülözlek. Szárnyra kelt hangszerek. Drágá, de jó volt milliárd ideg lázhálójában zsongó szerveid gyönyörét, az élet ős titkaid benned és érted, általad s veled érezni, kapni, mikor megerett lélek és test, és csordult és teli és zengőbb volt, mint a mestereik keze alatt szányra kelt hangszerek. Bejó. Mindenség burka. Rajtam s befájt elhagyni húsodat viharban és napfényben. Bármikor akartam, mindig rám csukódhattam. De mi vagy? Mi vagy most? Szó, név, semmi. Gondolat, legédesebb és legborzalmasabb. Tavaly még. Szép volt tavaly még.

Balatonfödvár. Mekkorát nőtt füzes nád fűbokor. Az idegen villából némi rom van csak, s mint új őserdő lepi gyom a kertben, hol még háborúban oly komolytalan kockáztattuk komoly tisztességünket. Ajtón, ablakon zár volt sredőny, s ma alig jelzi nyom, hogy boldog szállás volt valaka. Neked sincs nyomod, mint harc düheit úgy túltak benne csöndes napjait. Magam járom rejtegünk útjait, rom s bozót, mint tele kísértetekkel. Együtt vagy az eltűnt idegenekkel, akkor jó itt. Gyom, nőj be, rom, temess el.

Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam. Vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség. Holdfényes nyírfát láttam. Holdfényes nyírfát láttam. Néztem havak rogyását. A cinketollát láttam. Bújó füttyét füleltem. Hallgattam messze mennydörgését tavasszal, ősszel. Fehér ökröt meg sárgát láttam mezőn merengni. A víz szövését néztem, napcsillagjait abban. Szagolgattam virágot, virágot tapogattam, virágos zászlók húztak felettem fönn az égen. Úgy múlok én el innen nehéz arany szívemmel. Én mindig emlékszem majd fűszálra, harmadcsepre, lepkére, aki nyáron szállott, mint néma álom. Emlékszem, emlékszem majd, én ezt el nem felejtem, bármere lengek majd, vagy ha úszom, nem tudom hol. Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csodálat, de gyönyörű, de boldog ünnepre voltam hív. Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet hallgathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg két havat havazni, az is de furcsa lesz.

0: Balaton. Zúg, harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve.
1: Széchenyi higgyak.

kettős öröm. Egy. Horgászok lapja. Örömmel közöljük sporttársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgász feleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül 1,5 órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerben alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgász galuskájára még sokunknak örömünkre szolgált, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a csemegét tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhető. Ha csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgász tarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséget!

Tas Péter vagyok. 37 esztendős. Meglehetősen fáradt ember. Költő vagy mi az ördög, az engem ma már nem érdekel. Távol élek mindentől, mindenkitől. Egy-két könyvet, egy-két hitet, s a napi boromat és pálinkámat tűröm meg magam mellett. És vallomásokat akarok tenni, minden kényszer nélkül. Vallomásokat és meglátásokat küldök azoknak, akik az ilyesmit szeretik. Én a magyar pimodáról akarok írni most. Arról a kényszerről, mely a tatáros magyarokat, ha egy kicsit zsenik, beleviszi az ivásba. Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom magam. Egy-egy versében babonásan megérzem azokat a szavakat, amelyek csak dőzsölés után pattanhattak ki egy lázas és meggyötört idegrendszer pöröly munkájából. Ó, ez nagy és titkos tudományom nékem. Szavakon, agyakon, szellemességeken és régi írásokon is megérezni a hajdani italmámort. Talán kissé bizarr ez a bevezető írásprogramnak, de megsejteti, hogy mikről, kikről és hogyan akarok szólni. Az alkohollal, érzésekkel és versekkel élő ember a szeszélyes impulziók, szeszélyes beteg akrobatája. Néha fegyverszünetet tart a lelke. Máskor zúgva, mindent elöntve indul meg, mint valami kiszabadult mesefolyam. Mintha már is meg tudtam volna mondani, hogy körülbelül micsoda a magyar pimodán. Az alkoholhotel, ahová lift nélkül kerülünk föl, s ahol felséges lelkek virulnak, vagy hervadnak el, mielőtt a virulásba belefoghatnának. Kétfajtájú mámora van a bornak. Az első mámor olyan, mint akárkié, aki tud inni. Kitüzesít bennünk minden örömhajlandóságot, s nagyon hatalmasak vagyunk. Ezután jön a hajnali vagy nappali alvás, furcsa sok ébredéssel. Fejünket feszítik, s ha fölkelünk, maga vagyunk a nyugtalan és megszemélyesült figyelés. Össze tudjuk kapcsolni a legantipódikusabb ideákat. És mikor alkonyul, egyszerre csak akárhol járunk, nyugtalan agyunkat, szívünket befogja mindenség. Ez már egészen művészérzés. S ilyenkor szeretem csak Homéroszt, s ilyenkor tudom úgy elképzelni Michelangelót, ahogyan illik. Hangsúlyozom, ez másnap este jön. Ez a legnagyobb emberi érzésképesség. Ez szinte a legnagyobb titkokat is kiadó, eláruló, egy vagy két óra. Ehhez nincs közvetlen köze az alkoholmérgezésnek. Ez az idegeknek perverz bűvész mutatványa. És ez a csoda. Éppen ez az érdekes. Ezért tudom én úgy érezni Csokonait, mint egy elevet. És ezért tanulságos ez a példátlanul tanulmány ellenes tanulmány. Ez órákban szoktam én érezni azt, hogy az élet nem titok, nem rejtély, nem csoda. Gyermekesen egyszerű. Az élet nézni való és érezni. Mindenben benne van a szépség és a béke, s minden fölött vagyunk mi, akik ezt érezni tudjuk, képesek vagyunk. Ilyenkor van teremtőkedve az embernek. Kutatok fájdalmaim fekete ládájában. Mi is volt a legfájóbb az én fájdalmaim között, melyek sohasem voltak író fájdalmak, de amolyan igaziak. Az asszony nagyon kellett, mindig kellett. Meghalni könnyebben tudtam volna az asszonyért, mint a művészetért. Az asszony gonoszságáért csak a halált állapítottam meg, mint medikamentumot. A művészet életet és dacot parancsolt, ezekhez pedig mámor kellett. Csak ne került volna napi parancsnak közénk, közém és a művészet közé a pénz. Megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült. Az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én sínogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok, suktam néki, és meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vadvágyak vadkalandorának tartaná, s
térdre hulltam. Ott a zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyot. Aranyot. Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra, kére, titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szívedet serde védi. Az én belsőm fekély, galád. Az én szívem mégis az áldott. Az élet marta fel, a vágy. Arany kell, mennem kell tovább. Az én jaktomra vár a tenger. Ezer sátor vár én reám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány. Mind én reám vár, én reám. Az egész élet bennem szihál. Minden mi új felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket. Hasítsd ki ház aranycsügyed. Már ránk szakadt a bús vakeste, én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk, van-e már aranyod? Zúgtak a habok. A habok. És összecsaptunk. Rengett a part. Húsába vájtam kezemet. Téptem, cibáltam. Mint hiába. Aranya csörgött, nevetett. Nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt, ezer estre, a vérem hull, egyre hull. Messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Én s a disznófejű nagyúr. Elég öreg és elég antipoéta vagyok ma már ahhoz, hogy megkönnyítsen engem a másokért való sírás. Siratom magamat természetesen mindenek előtt, mert farizeus az, aki magánál mást különbnek és szánnivalóbbnak tart. De siratok mindenkit, akinek érzései parancsolók, hatalmasabbak az embernél, s nem könnyülnek könnyel vagy káronykodással. Siratom őket, testvéreimet, akik voltak, élnek, s eljövendők, s akik a Pimodán hotelbe jutnak. De még több sírással siratom azokat, akiknek még ez sem fog megmaradni, s meghalnak vagy megbolondulnak szárazon. Befejezem a magyar Pimodánról kelt furcsa írásomat. Dokumentumnak így is dokumentum, és én dokumentumot akartam adni. Fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson. Ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszik?

városa. Szeretem lányos szeleid, én szőke városa. Kibontott hajó éjjeleid a felhővámkosokon, hullámzó szerelmeim ragyogását a szélrátkarosan. Szerelem váró nyírfáid, fehér sikolyát, mennyekbe vándorló jegenyék fasorát, s amivel fiadat te megáldod, a porfelleg glóriát. Szeretem dűlő utakon bújdosó bánataid, s a keréknyomokon a szelek szimataid, amikor keresik egeid lelehunyt távlataid. Ez a táj tanított szeretni hazát. Ez a por mutatott arányaidra, világ. Itt lett rokonom a 3 milliárd. A sors ide visszasodor, s fölötted a vágy kikitár, ahogyan aranyosan a por tetőidre szitál, s fészek felett ölelőn kinyílik a szárny. Szeretem lányos szeleid, én szőke városom, szerelmeim ragyogását a szélrázta rozson, s kibontott hajú éjjeleid mindig szeretni fogom.

Anna Blandiana, úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk. Hogy bölcsen jöjjünk. Hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban. Hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk. S hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk. Éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe. Gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni. Ringatva altatnának. S mi szépen tűrnénk, mind kisebbé válva. Olyanná, mint a szőlőszem, mint a borsó, mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul. Majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később, iskolák pad után, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkban nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem fenekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk. Mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal. Nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk. Talán.

Új könyves polcom köszöntése. Minden kísér, semmit sem vesztek végleg, amíg e falak oltalmában élek, új utcákkal szaporodik e város, hol Krúdikor Babilonnal határos, és Goethe úr könyv palotája mellett fiatal bolgár gondozza a kertet, az angyalokkal énekelő Giotto harangszavához Eliot a motto, fehér falán az újabb gondolatnak, évezredes freskó nyomaik laknak. Minden kísér, se kíséretet kérem, a múlt testét bennük kezemmel érem, kik egymás ágya szélén sosem ültek, egyetlen lelki korba elkerültek, s itt altatnak, és éltetnek, és várnak, zenéikkel üzennek a halálnak, míg viselem, hogy őszöm megelőzze, Kant, Kölcsey és Eminescu ősze. E készenlét sosem üres, s nem árva, világokból világot hoz világra. A hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. A költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak, ki belül.

0: Nagy László. Tűz. Tűz, te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te fűtsd be a mozdonyt, halálra hajszolt, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tűz, te gyönyörű, ihlet, mindenség gyökerű, virágozz a vérző madárban, égest, hogy a sorsot kimondja, nem a hamuvá izzó csontja, virrasztó igéje kell. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű, ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van. Öltöztes tündérpirosba, röptes az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya. Tűz!
1: Kányádi Sándor, portja után. Álltam sokáig az elágazásnál. Szédítő utak már-már nem is földiek csábítottak. S jó volt felszállnom is, égi magasból látnom azt a tenyérnyi helyet, ahol torony iránt kell tovább vernem az ösvényt.

Bertolt Brecht, Sötét időkben, Dölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők? Ritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat! Szilágyi Domokos, Beethoven. Egy süket kornak muzsikál egy süket ember. 200 évre elhalhatóan. Emberek, ha akad köztetek ki meghallja süket korok muzsikáját, viaszt a fületekbe, mint Odüsszeusznak. Bizony ez már feltétlen reflex nálatok. Mint a hajósam az árbóchoz, álltok korotokhoz kötözve, mert jaj, mi lenne a világból, mivé lenne a világ, ha megjósolni mernők? Zenét hallgatok 200 évre visszamenően, hallgatok jóslatokat, és jaj, százszor jaj, már jóval születésem előtt megjósolták a múltam. A hangversenyterem kitágult, mindig elárvulunk egy kicsit, ha növekszik a tér. Beethoven karnagyúr, hát nem hallja, hogy mást fúj az emberiség. A karnagyurat figyelmezteti, s lelép, pedig nem volna szabad elhinnie. Semmi. Most csöndben, s hétköznapian, s egymásnak őszinte hittel hazudván egybegyül mindenki, akit a süket muzsikus hallani tanít. Király László, a hosszú úton. Miért választottad ezt az utat, vándor? Nem választotta, szembe jött velem. Tudod, hogy végtelen ez az út?

A hűség versei. Szívemben a föld vérző szíve dobban. Szomorú, de szeretlek. Egyre jobban. Szavaimban századunk szavareszket, félek, hogy füled mellett elereszted. Tépdestem és forgattam ecsetem, mert nem tetszett egyetlen színesem. És eközben egész vak este lett. Ne csodáld, ha sötétre festelek. Csókolgatnak téged a csillagok, csókol a nap, a hold, és te hagyod. Jaj, ne hidd, hogy mind csak téged szeret. Megcsókolnak ők minden porszemet. Hű vagyok, mint éjszakhoz a hideg, mint délhez a napfény, narancs, dió. Mint kényelemhez a keletiek, s nyugathoz a civilizáció. Mint a tavaszhoz hű az áradás, a nyárhoz a 40 fokos meleg, vagy mint az őszhöz a vörös varázs, s a tél azokhoz, kiket eltemet. Ha nincs senkit, hát itt vagyok én. Ebed. Berj és uszíts. Járj velem réteket, vadász velem, ha idődből telik. Őrzöm házad, álmod, emlékeid. S ha valaha elveszítenéd magad, füttyencs egyet, s már visszahoztalak. S ha megvesznék, és kezed megmarom, ne hívj Sintért, te dorongolj. Keresheted, hiába keresed a csillagot, mely egyszer leesett, s százszor lehullott, mégis fennragyog az én egemen a te csillagod. Ahogy az ág szerette a szelet, melyben ketté tört, úgy szerettelek. Tanulgatlak több, mint egy éve. Tudlak is már, csak nem betéve. Szép lecke vagy, talán a legszebb. Felmondalak a fellegeknek. Felelek belőled, felajzott a te földön túli földrajzod. Recitálom angyali nyelved, tündéri és vad történelmed. Bölcseleted báját kitárva, rátérek geometriádra. Egy tudat alatti halk hang szól, a párhuzamos vonalakról, s a szám végül rólad beszámol, mint irracionális számról. Cikázom, mint sötét pont föl, le, de mint körhöz, körben a görbe. De hozzád mindig visszatérek, te legvonzóbb köre a térnek. Jobbat tudnék gyűlölni nálad. Szemem szebbeket megutálhat, tudnék megunni okosabbat, hazudtam már hány igazabbnak. Nem mint aki csatában forgott, de mint ki dinnyehére lépett. Oly félszegen estem el érted. Ha nem azért, hősként mosolygok. Hát, egy évig harcoltam érted, és más csókolt meg. Nem várt kitüntetés, egy csók. A helyét úgy mutogatom, mint ordóját az ócska zubbonyon a hős, aki hitvány érmet

0: kapott, s érzi, nem éri meg a holnapot.
1: Jónás, gyónom a mindenható éjszakának, és Isten helyett neked, kedvesem, hiszek benned, szeretlek és szolgállak, és ünnepeid megünnepelem. Törvényeid betartom, nem vitatlak, a szívemet tudom, jól ismered, nem vétek én ellened, csak miattad, kért halni, és ölni is mered, és ölni is mered, és ölni is mered, és ölni is mered, és ölni is mered, és ölni. Életem érted víg pokollá válik, és testem tűzben ég, mint száraz ám. Felmutatlak, felvettelek, s szinte álom, súlyod olyannak találom, töretlennek tiszta fényed, forgatlak, fél szemmel nézlek, s mint ki a porban kotorva aranyat lelt, olyan forma érzés fog elmíg a napnak, két ujjam közt felmutatlak. Sav vagyok, fémet feloldom, vadász vagyok, vezess solymon, húson vagy és épp a csontod, zászló vagy, kezem kibontott, s csúcsra tűztem veled, látod a szerelmi szabadságot. Én már hozzám tartozó vagy, mint folyóhoz a futóhab, titkos órák vernek, tiktak, összegyűrlek, kisimítlak, s hallom, amint így szólsz, jól van, hab vagyok hát a folyóban, télben befagyok, ha nyár van, elapadok az aszályban, áradok, ha víz árad, szakadnak már is a gátak, pusztul mi pompázom pangot, félreverik a harangot. Osztozkodás Margitomnak. A kenyeremet megosztom veled. Megosztom veled a keservemet. Veled osztom meg, mi szétpattam. Oszd meg velem az oszthatatlan.
0: Önarckép. Milyen régen rajzolgatom magam. A portrémon mindennek nyoma van. De különös. Mint szelidebben élek, a képmásom mégis egyre keményebb. Ruhák szimfóniája. Ahogy megyek a szeles hídon át, felfújja magát a vézna kabát, és a nadrágom két szára is lebeg. Kabát, nadrág, kifecseg engem. Sálom, az nincs. Még tavait hagyott. A nyakkendő félre csúszott. Tadok. De alatta a szürke, szennyes ing zsörtölődik, hogy kilátszik megint. És a kalapom is perel velem, mert mindenki előtt megemelem. A cipőm meg így recseg. Ostoba. Te nem taposol senkire. Soha.
1: Kérdőjelek. Szikráival mit szépít meg a szépség? Mi az, amit a jóság megjavít? A szeretet szelíd tüze kiérték. Mit vonz a vágy, és miben hisz a tit? Mit remél a reménység rendületlen? A szabadság szárnya mitől szabad? A halál a halálra hol áll lesben? Az igazság mikor mond igazat? A közel hol ér vége? Hol kezdődik a messze? A kezdet mikor ébred? A vég mit fejezed be? Mibe kerül a semmi? És hány zéró a minden? A soha súlya mennyi? Öröke, ami nincsen. hogyan viselhetni. Inget váltok, s közben agyamon átlobban, hogy életet én még soha nem váltottam. Bennem ez a kérdés mind izzóbbá válik. Hogyan viselhetném tisztán, mint halálig? Látszat nélkül, nem ragasztok vállamra szárnyat. Hólom alá nem nő uszony, nem álcázom magam madárnak, és hüllőkkel nem alkuszom. Az istenség látszata nélkül átkelek vizeken gyalog, és lecsenek az ég kékéből naponta egy-egy darabot.

0: ez után.
1: Kell takarolni.
2: Jó.
1: Kell takarolni.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarolni. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarolni.

Tilos Rádió. A következő műsort kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett hallgassák.

Kinyitom a szemem, felülök, hátam a falnak támasztom. Nézem a vekkert, eltelik egy perc, kettő, aztán három is, a számlapon semmi változás. 22-22. Redőnyök leengedve. Átszólok a szomszéd szobába. Mennyi az idő? Semmi reakció, a pecó tök üres. Megkordul a gyomrom, lerúgom magamról a takarót. Kéne szerezni valami kaját. Jobb hián a tegnapi sportfröccs maradékát döntöm magamba, és elindítok egy válogatást a YouTube-ról. Azt írja, nekem csinálták. Azt mondom, jó vicc. A hangszórók gerjednek, a mobilom rezegve indul az éjjeli szekrény pereme felé. Önnek új üzenete érkezett. Életben vagy? Kösz a kérdést. A fejem átkozottul sajog, ennyi biztos. Minden más fenntartásokkal kezelek. A vekkel rövidet sípol, ugrik egyet a percmutató. Lepattintom a hátlapot, kiszedem az elemeket. Utánpótlás persze nincs, 22-23 marad örökre. Összeszedem minden erőmet, és négykézláb elkúszom az ágy végébe, az oldalamra dőlök, a medence csontomon félkörnyit fordulok, mintha valami elbaszott táncmozdulatot gyakorolnék. Leteszem a bal lábam a szőnyegre, a papucs után kutatva az egyiket az ágy alá rúgom. Le a földre, kúszom utána. Feszül az ágykeret a vállamnál, elakadok. Se előre, se hátra. Nyújtózkodom, ahogy csak bírok, két új percnyi hiányzik. Ha készülne az életem szánalmas pillanataiból egy válogatás, mint a Eurosporton az ordinári nagy pereccelésekből és öngólokból, ennek tuti köztük lenne a helye. Nincs más hátra, lemondok a papucsról, és engedek az ágyszorításának. Talán ez is úgy működik, ahogy az örvények. Ha nem ellenkezel, egy idő után kilök magából. A koponyám még mindig rohadtul lüktet, próbálom rekonstruálni a rendelkezésemre álló információkból a tegnap eseményeit. A részegek között két típus van. Az egyik kijózanodik, ha sétál, a másik a sejtjei legmélyébe is képes bedolgozni a piát. Addig megvan a történet, hogy összeszedtem az eldobált cuccaimat, felöltöztem és titokba kislisszoltam. A rakparton sétáltam, erre tisztán emlékszem. Aztán képszakadás. Az hazaútból csak villanások maradtak. Valami gyors étteremben sörös dobozba üdítőt csapolok, a karomnál fogva vontatnak, magyarázok a szekusnak, hogy aki nem dolgozik, ne is igyék. Aztán egy kibelezett épületben sétálok, az emeletek között lépcsők helyett pallók, utána ugrálás, egy átszótér akadálypályán, a következő pillanatban már a föld felé zuhanok. Még mindig érzem a hegyes kis kavisok nyomát az arcomon. Tök üres volt a játszótér, csodálkoztam, mert délutánonként mindig tele szokott lenni. Vagy nem is délután volt? Fasz se tudja. Újból megrezzel a telefon, felnyúlok az ágyra, kitopogatom a paplan gyűrődései között, és az arcomhoz emelem. A főnök az. Szabad nap ide, brutális szétesés oda, felveszem. Én a dolgozók gyöngye. Igen? Szevasz, fater. Hello. Mi a stájsz? A stájsz rendben, köszi. Rendben? Igen, nagyjából. Biztos vagy benne? Mert szerintem kurvára nincs rendben. Miért? Hol vagy? Az ágy alatt. Otthon vakarod a tököd? Nem vakarom. Beszorultam. 10 perc múlva kezdés van. 10 perc? Ne idegelj, fater, éjfél van. Éjfél? Igen, jól hallott. 11 után, 1 előtt. Tudod, 12. Pont ott a közepén. Hányadika van? Te most szórakozol velem? 1/2 óra múlva legyél itt, te kurvára bazd meg. Kipasszírozom a testem az ágy alól, felteszem a kávét, magamba diktálok némi fájdalomcsillapítót. Márka hűség híján nehezebb a döntés, mint gondolnám. Algopirin, kalmopirin, faszompirin, összesből egyet, az a biztos. Üres gyomorral csak szenvedni fogok, de semmi kaja nincs itthon. Leülök az asztalhoz, maradék kifli véget túrok elő a kenyértartóból. Legyűröm. Visszanézem a tegnapi, vagy Isten tudja mikori beszélgetéseket. Hajnalban küldtem egy videót Jánnak, ahol énekelve a villamos sineken sétálok. 6 percnyi unalom, hamis refrénekkel és kibogozhatatlan eszmefuttatásokkal. Beletekerek, hát ha találok valami használhatót. 1:10 semmi, 2:16 semmi, 3:40 semmi, 5:50 változó nézőpont, remegő pixelek, látszik az utca, egy turista átmegy a képen, elkerekedett szemekkel bámul, no hablas espanyol, kiabálom, utána szembefordítom a kamerát magammal, és teli szájjal beleröhögök.
Az államtól a jobb halántékomig az egész arcom le van horzsolva. Vége főcím. A hétfők, a keddek meg a szerdák a konstant semmit mondásról szólnak. Célirányosan vonuló üzletemberek, kismamák, gimnazisták, drámának vagy polgárpukkasztásnak nyoma sincs. Csütörtök, vihar előtti csend, aztán beüt a péntek. A kismamákból kisírt szemű miniszoknyás picsák lesznek, a menedzserekből utcasarokra húgyozó trógerek, a kamaszokból szurkolói rigmusokat skandáló huligánok. Attól nem kell félnem, hogy kilógnék a sorból a lehorzsolt pofámmal. Ahogy egyre beljebb jutok a városban, úgy sűrűsödik a partiba vezényelt tömeg. Legény búcsús csapat egyen pulcsiban fényképezkedik egy kocsma előtt. Tükörfordított szöveg a mellkasukon. Mi történik külföldön, tartózkodik külföldön. Körülbelül a buli negyed alaptartozékának számító zsebtolvaj sündörög. A rendőrök már előre köszönnek neki, lassan ő is nekem. Mindenki látja, hogy egyre jövök melóba, szinte csak a nevemet nem tudja. Ötletem sincs, mit remél, de azért bepróbálkozik. Hallod, bátya? Hallom. Van órád? Nincs. Telefonod? Az van. És mennyi az idő? Volt idő. Már nincs. 22-23. Vigyorogva biccent, hátat fordít. Valamiért tiszteli bennem, hogy hülyének nézem. Valamiért tisztelem benne, hogy hülyének néz. Posta vagy szórakozó hely? Minden sorban ott áll az a néhány ideggyenge, aki alanyi jogon beszólogat. Itt a sor vége, mondja most is valamelyik. Ott meg az eleje, válaszolnak. Ezek itt összekeverik a sor közepét az univerzuméval. A kidobók lyukat feszítenek a testek között, begyűröm magam, mint az utolsó boxert a túlpakolt mosógépbe. A főnök valószínűleg a személyzetiben vár, pontról pontra betanult szövegével. Célba veszem a WC-t, onnan próbálok majd besunnyogni. Nem adom könnyen a fizetés levonásomat, dolgozzon meg érte. A link dolgozó mencsvára a húgyozás. Megpróbálom élére állítani a kis illatosító tablettát. Életem legnagyobb hiányossága, hogy sosem tudtam pusztító erejű sugárban pisálni. Miután végeztem, kiengedek magam előtt pár tagot. A csapóajtó holtjátéka elég időt szolgáltat, hogy felmérjem a terepet. A főnök sehol, ő is sunnyog. Nélküle is tudom, mi következik. Ó, jaj, mit csináljak veled, fater? Mit lehet erre mondani? Rukki vagy kussolj? Ha a pultig észrevétlenül eljutok, és csak ott fog elkapni, akkor simán bekamuszhatom, hogy itt vagyok legalább 3/4 órája, és egyszerűen valami furcsa véletlennél fogva elkerültük egymást. Előcsoszogok, mint egy zavarodott cirkuszi állat élete első teltházas estéjén, keresztülvágok a tánctéren, és behúzok a pultba. Gyors pólót sere, szemetes zsákba rejtem a táskámat, elindítom a mosogatógépet, törölgettem a frissen mosott poharakat, ügyelek rá, hogy magabiztosnak tűnjek. Érzem, hogy itt köröz valahol. Fater, hát mit csináljak? Azt a leborult kurva élet, mi történt a fejeddel? Őszintén rám csodálkozik, egy pillanatra kiesik a szerepéből, aztán kapcsol. Szerinted ez rendben van, hogy 4 órás késéssel érkezel? Egyszer belefér. Éjfél előtt úgy sincs hajtás. És a sátor szerinted magától épül fel? Van olyan sátor, ami így kipattan. Tényleg magától. Frankon magától? Frankon. Jól néz az ki? Amennyire egy sátor jól tud kinézni. Banyag, mit csináljak veled? Rukki. Jaj, ne hülyéskedj már. Többet nem fog előfordulni, oké? Jó. Na, fater, most, hogy megbeszéltük, én kicsit bevágódom. Iszonyat a buli, beszarás mennyi a csaj. Sok mindent lehet rá mondani, de a szavát az betartja. Önfeledten ugrál odabent, bámulatos az a természetesség, ahogyan a saját fészkébe szarik. Talán szükségszerű, hogy elhatárolódjunk a munkahelyünktől. Miután kiismertük, máshogy kezdünk működni. Beég az agyba a méla undor, a máshol jobb lenne. Aki húspogácsát süt, sosem fog már kajaként gondolni a hamburgerre. Én is így vagyok a partiba vezényelt emberekkel. Vonagló alakok, üres bólyák, csak akadályok a szlalompályán. Nagy levegőt veszek, az üvegekkel telepakolt tálcát a fejem fölé emelem, elcseszett szabadságszobor vagyok. Én is bevágódok a tömegbe. Igaza volt, iszonyat a buli. 2 kanyar után egy 30 körülű nő elkapja a karomat és visszaránt. Szia, Tigris, figyellek már egy ideje. Hízelgő, köszi. Hány éves vagy? Kívül vagy belül? Mindig is érdekeltek a számok. 40. Közelebb hajol, és a fülembe súg. Centi? Év.
Nem ajánlanál nekem valami finomat? Mit szeretnél? Szerintem tudod te, Cuba Libre. Nincs kedved egy kis szünetet tartani? Végignézi a tálcát az üvegekkel, és megint a fülembe súg. Itt megvárlak. Rendben, nem sokára jövök. A nem sokára inkább nem, mint sokára. Remélem ezt egy 30-as szinglinek nem kell magyarázni. Kiérek a tömegből, beteszem a tálcát a pultba, és a másik irányba megyek tovább, egyenesen a vészkijárathoz. Résnyire nyitom az ajtót, rágyújtok, onnan figyelem a tömeget. Homogén masszaként együtt remegnek, mosoly kövült az arcokra. Üresnek tűnnek. Lehet, hogy ők is csak kötelességből vannak itt. Szólnom kellene, hogy nyugodtan abba hagyhatják. Húzhatnak haza a picsába.

0: Tilos Rádió, a Keltakarót hallgatjátok, és benne Stornó Milán olvassa fel Föld alatti nyár című regényét.
1: A kórház légterében csupa olyan dolog kering, aminek elemi érdeke a pusztítás. Szinte érzem, hogy szétkenődnek a homlokomon a vírusok, leperegnek a vállamról a baktériumok. Próbálok minél gyorsabban eljutni a beteg felvételhez. Elsuhanok a váróterem plakátjai előtt, magam mögött hagyom a felvillanó tüdőket és rákokat, mint egy száguldó távolságú busz a mezőn baszónyulakat. Pályázati pénzekből épített infópult és szexi hangú diszpécser csaj helyett csak unott nővérkéket látok. Ebédelni mentem, tábla mögött pletykalapot búj. A címoldal hozzám beszél, valaki átkúr valakit. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Van időpontja? A váróterem kihalt, a sorszám kijelzők összhang nélkül villognak. Az egyik ajtón a szakorvos névtábláját elengedte a ragasztó. Hétfők jók magának? Hetek, fél nyolcak? Hányadikán? Február 27. Azt hiszem, félreértjük egymást. Erre a hónapra szeretnék időpontot. Miért? Mi baja van? Recseg a fülem. Olyan, mintha az nem sürgőségi eset, legkorábban februárban tudják fogadni. Válaszra várva bámul rám, zavartan körbenézek. Már a nyuggerek sem járnak ide a heti törődésüket bevasalni. Az aktuális gyógyászati álláspont a közöny és a taplóság. Ennél még az otthonhalás is klasszisokkal jobb. Na, mondja, jó lesz akkor az időpont, vagy nem? Nem érek rá egész nap. A kijárat felé végignézem a váróterem plakátjait, februárig van még időm. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. Mielőtt kinyitnám az ajtót és végre kijutnék a friss levegőre, piszegést hallok a hátam mögül. A másodperc töredéke alatt végigpörgetem a lehetséges szereplőket és szituációkat. Kinéz a nővérke a pultból, elintézzük soron kívül. Kinéz a doki a rendelőből, szól a nővérkének, elintézzük soron kívül. Kinézek a rendelőből, piszegek magamnak, nem is tudtam, hogy orvos vagyok. Pszt, pszt, pszt. Hátrafordulok, a váróterem sarkában tolószékes srác. Egyik kezében tájékoztató füzetet tart a HIV-fertőzésről, a másikkal integet. Szia, a gégerákot próbáltad? Tessék? Mondom, a gégerákot nem próbáltad? Csillogó szemekkel várja a választ. Arca beesett, szürke bőre ráfeszül a koponyájára, mintha a tarkója mögül egy fekete lyuk próbálná beszippantani. Azt mondták, hogy csak fél év múlva jöhetsz vizsgálatra, ugye? Ja, igen, olyasmit. Mert nem vagy sürgősségi eset, mi? Konkrétan így. Mindenkivel ezt csinálják. Mi a bajod? Recseg a fülem. Folyton. Próbálkozz a gégerákkal, akkor soron kívül bemehetsz. Nekem elhiheted? Tudok segíteni valamiben? Nem, dehogy. Mindjárt jön az apukám, aztán tűzünk a nyaralunkba. Tudod, elég nehéz errefele parkolni. Hát, akkor jó nyaralást. Ha arra jársz, benézhetnél valamikor. Minden este buli van. Rendben, ha arra járok. Nem is tudod, merre van az arra. Előveszi a mobilját, bepötyögi a helységnevet és felén fordítja. Nagyon jó hely, kiskerem óta minden évben kijárunk apukámmal. Ő is az apukájával kezdte ilyen fiús program. Koncertre megyünk, sörözünk, csajozunk. Persze ő nem, csak én. Zavartan felnevet, nem teszi el a telefont, mereven kitartja, vár. Közelebb hajolok a térképhez. Kisebb-nagyobb dombok között egy falunak sem nevezhető település, 3 bányatóval körülötte. Minden este buli, sörözés, csajozás. Valószínű. Zene is szokott lenni, és tábortűz, és tánc. Egy kiszáradt bányató helyén van. Rendben, köszi, megjegyeztem. Akkor majd ott találkozunk. Most megyek és bepróbálkozom megint. Örültem a szerencsének, szia! Visszatér a HIV-fertőzéses kiadványhoz, én pedig halk léptekkel megközelítem a passzív-agresszív picsát. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Igen, szeretnék időpontot kérni. Fiatalember, ne szórakozzon velem. Eszem ágában sincs szórakozni. Február 27-én 7:30-ra beírtam. Ennyit tudok tenni. Február 27-ig meghalok, ha nem fogadnak. Ha egy mód van rá, ne raboljuk egymás idejét, jó? Nem érek rá vicceket hallgatni. Maga szerint viccelek? Én a gégerákot nem tartom viccesnek. Leteszi a pletykalapot és gyanakodva rám néz. Az a szomorú helyzet, hogy gégerákos lettem. Gégerákos? Pontosan. És ez most derült ki? Ahogy mondja, kifelé menet. Látja azt a plakátot? Szokjon le a dohányzásról 2 hét alatt. Leszoknom még nem sikerült, de elolvasni igen. Kiderült, hogy gégerákon van. Szóval adna egy időpontot, kérem, és tényleg nem érek rá egész nap. Meghallja a védjegyes szövegét, és elvörösödik. Gyengét pötyögtetés helyett ütni kezdi a klaviatúrát, sóhajtozik, fészkelődik, kitartóan amortizálja a környezetét, végül a kezembe ad egy sorszámot. 007. Foglaljon helyet, mindjárt szólítják. Vigyorogva elveszem a sorszámot, és további szép napot kívánok. A tolószékes srác rám mosolyog, és felmutatja a hüvelykujját. Kacsintok neki, eltátogok egy közszépent. Az ugráshoz készülő névtáblával szemben leülök, a kijelzőt szugerálom. 006, az Istenért se akar váltani. 006, tuti a nővérke baszakodik velem. 006, úgy érzem magam, mint egy teraszajtót bámuló kutya. 006, kizártak a lakásból. 006, odabent ünnepi vacsora. 006, félnek, hogy a szőnyegre szarok megint. Vált a kijelző, kattan a zár, résre nyílik az ajtó. 007. A doki az előírásoknak megfelelő sablon mosolja a fogad, és rámutat a rendelő egyik üres székére. Az asszisztens a párkányon könyökölve cigizik. Nos, miben segíthetek, mi a panasz? Recseg a fülem. Olyan, mintha folyamatosan víz alatt lennék, és a dobhártyán be akarná repedni a túlnyomástól. Nem is recseg, inkább kattog. Mint amikor egy felhúzós autót érti felhúznak, csak ennek nincs vége, mindig van egy újabb kattanás. Nem volt a közelmúltban koncerten vagy valamilyen túlhangos helyen? Esetleg nem dolgozik hallásra megterhelő környezetben? Nem. És zenét szokott hallgatni? Igen, de sosem fülhallgatóval. Nem fülhallgatóval, nagyon helyes. És milyen zenéket szeret? Ki a kedvence? Én nagy Bon Jovi rajongó vagyok. Ismeri? Igen, érintőlegesen. Nagyon helyes, nagyon helyes. Egyébként ideges? Hogy értve? Stresszes? Mármint most? Nem most, úgy általában. Nem mondanám. Tudja, ilyen jellegű panaszokat okozhat a stressz is. Volt már ilyen panasza valamelyik családtagjának? Nem tudok róla. Nem is kell, elég, ha megvan önben a hajlam. Márpedig, ha megvan és stresszes helyzetbe kerül, akkor aktiválódik. De nem vagyok stresszes. Nagyon helyes, nem is szabad. A feleségem például, amikor a második gyerekünket várta, rettentően stresszes volt. Képzelj el, 3 hónapig nem látszott rajta, hogy teherbe esett. Azt hittük, csak elkezdett, hogy is mondjam, kívános lenni, érti, nem? Furcsa dolgokra képes a stressz. Nézze, én egyáltalán nem vagyok stresszes. Kattog a fülem, néha észre se veszem, valamikor viszont aludni se tudok tőle. Írok egy beutalót a pszichiátriára, jó lesz úr? Most látom csak az aktáját. Kijut magának a jóból, mi? Csak viccelek, hogy van a rákja? Gyógyulgat. Ezt örömmel hallom. Tessék, itt a beutaló. Február 27, 7:30. Megfelel? Hogyne, köszönöm. Igazán nincs mit, és ne feledje, csak semmi stressz. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka, csak semmi stressz. A földön a HIV-fertőzéses brossúra pihen, befut egy újabb beteg, 08 görbe hátú lassan csoszogó ősznéni. A földről felveszi a szórólapot, és elkerekedett szemmel tanulmányozza. Talán azért zúdítják a nyakunkba ezt a sok szart, hogy jobban érezzük magunkat. Pont úgy, ahogy a tévében az erőszakolós, gyilkolós bedől deviza hiteles híreket. Hullafáradtan hazaesel, leülsz a tévé elé, végignézed a híradót, és megkönnyebbülten konstatálod, hogy ma sem baszott seggbe az apád, és vagy nem zabálta fel a bank a lakásodat. Ha nem is az egész világ, de egy kicsi, kiszámítható része a tiéd. A kattogás ütemére rendezem a lépteimet, az ajtókat kinyitják előttem, 09 előre enged, hála neki ritmusban maradok. Az utcára érve elnézek a szürke lakóházak felett. Mint valami dühös tinédzser a telefonfülke üvegére, egy repülő az égre olyan hosszú csíkot karcol. A zebránál egy fiú várakozik. Pont olyan ruhákat visel, mint én. Még a cipő is stimmel. Észrevétlenül mellé állok, és az elhúzó buszok tükröződésében összehasonlítom magammal. Magasabb, szélesvállú, szimmetrikus arcú és sokkal ritmosabb. A fülhallgatójából kiszűrődik a zene, Red Hot Chili Peppers. Reménykedtem, hogy Bon Jovit hallgat, vagy valami hasonló fast. Az utca túloldalán barna hajú lány, lenge ruhákban, olyan kisugárzással, ami miatt még a jelzőlámpa is hamarabb vált. Az autók lefékeznek, kollektív stírölés. Legnagyobb bánatunkra nem ő jön, hanem hozzá mennek. Javított kiadásom legyorsul az utolsó métereken, majd összeölelkezik a lányjal. Mielőtt gyűlölni kezdeném a srácot, A lányt, az életet, magamat, előtúrom a hátizsákomból a fülhallgatót. Felveszem és elindítok egy számot. Mindegy mit, csak hangos legyen. Nyomja el ezt a kibaszott kattogást.

Megint a ritmussal lépek. A poharakat és az üvegeket a basszus ütemére teszem a tálcára. Az túlzás, hogy megszerettem a minimál technót, de nagyjából értem már a lényegét. Aki nincs benne, annak persze fogalma sincs róla, hogy miért lehet szeretni. Ez a király az egészben. Beállni, szarkészen vonaglani órákon át, konkrétan szenvedni, közben visszaszámolni. Egész este várni azt a három hangot, ami egy rövid időre kiránt a szokásosból. Pár másodpercre feloldódni, hogy utána megint kezdődjön a darálás. Bármilyen röhelyes, ennél életszerűbb zenét szerintem még nem csináltak. Poszttraumás bulizás. Valószínűleg ezért rühellik annyian. Hé, te mit csinálsz, abban még van? Belenézek a pohárba, az alján kiolvadt jég és egy citromkarika. Ebben? Melyik részét nem érted? Elnézést. Visszaadom és hátat fordítok. Figyelj, hozzá már még egyet. Kiolvadt jeget citrommal? Mit mondtál? Annyit, hogy ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Jobb szöveged nincs? Kiadta a főnök, hogy ezt kell ismételned, vagy mi van? Ami azt illeti, pontosan így történt. Aha, oké. Na akkor egy viszki kólát a visszajárót megtartod. Ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Te most szívózol velem? Ellenkezőleg. Mit ellenkezőleg? Beszélj már magyarul. Kiszolgálás a pultban. Melyik részét nem érted? Kelletlenül feláll, a szemembe néz, már várom a felhívást, hogy menjek utána, beszéljük meg odakint. Végül csak elsétál mellettem, jelzés értékkel azért belém jön. A poharak összekoccannak, egy sörös üveg átbucskázik a tálca peremén és összetörik. A szilánkok becsúsznak a tánctérre, sektitánhoz pedig odalép egy szekus. Fülébe súgja, ha nem viselkedik úriember módjára, kénytelen lesz jelzés értékkel végig simítani az arcát. A mosogatógépből kiömlik a forró gőz, lélegzetvételnyi szünet, kevés energiaitalt öntök magamba. A pult végénél egy fél részeg reklamál, csak a szokásos kispóroltuk a vodkát és rajta akarunk meggazdagodni szöveg. Egész véletlenül mindig akkor jut eszükbe nyafogni, amikor a felét már megitták. Kialszik a sárga gomb, kihűlt a gép, szabad a pálya. Szívószál kuka, citromkarika kuka, jeget a mosogatóba, hátulra a viszkisek, jobb szélén pont elfér egy sor 4 centes. A pezsgősökből és koktélosokból sormintát kell rakni, különben eldőlnek mosogatás közben. A Martinis pohár rendszerhiba, keresem a helyét, ide-oda tologatom, mintha léghokiznék vele, végül átteszem a mosogatóba. Jó lesz az ott. Szefó beesik a pultbe egy tálca ásványvizes üveggel. Az indokolatlanul nagy vízfogyasztás a lehető legrosszabb előjel. Minél több vizet vesznek, annál hosszabb lesz a műszak. Vannak páran, akik sosem tudják belülni az ideális mennyiségű amfetamint. Veszettül pörögnek, csikorgatják a fogukat, izzadnak, érzik, ahogy túlmelegszenek, literszámra vedelik a vizet. Hajnali 5 előtt képtelenek leállni. Náluk még a kötekedő piásokat is jobban bírjuk. Azok 3-nál tovább ritkán húzzák. Vagy a testük mondja fel a szolgálatot, vagy a szekusok basszák ki őket. Hallod? Nagy gáz van. Fasza már hiányzott. A WC-ben voltál mostanában? Összehánytek, vagy mi? Nem, rosszabb. Nem akarom tudni. A főnök most szólt, hogy kezdjünk vele valamit azonnal. Aha, persze. Kezdjen vele valamit ő, ha nagyon akar. A slozi, amelyikről letépték az ajtót, tudod? Mi van vele? Telefosták az egészet. Csak szopac. Valamit ki kellene találnunk. Szefo, én nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Poharas vagyok, nem vécés. Menjenek a kurva pultosok. Egyszer végre ők is csinálhatnának valamit. Jó, de figyelj, nem maradhat így. Dehogy nem maradhat. Pontosan az lesz, úgy marad. Hallott, tegnap már ki lett kötve, csak meg kéne fognunk és kivinni. Csak? A tánctéren keresztül? Nézd már körbe, Szefó. Egy csurig fosott WC-t akarsz észrevétlenül keresztül csempészni a tánctéren? Ide-oda kilöttyintünk egy keveset, nem gáz, úgyis picsakész mindenki? Senki nem venné észre? Hát nem tudom, egy próbát megér, szerintem. Egy próbát, persze. Van egy ötletem, ami működhet. Felmondunk? Nem, annál azért jobb. Mondom, nem akarom tudni. Szólunk a DJ-nek, hogy csapassa a füstgépet. A WC ajtajából visszanézek, felemelem a kezem, megadom a jelzést. Elkezd szivárogni a füst, a táncér gőzölgő üsté változik, együtt rotyognak a gyanútlan vendégek, a hátam mögül meghallom Szefó helyzetjelentését. Úristen! Az ajtó nélküli fülkében egy csempére ragasztott papírlap. Ne használd, nem működik. Alatta a csupasz csésze, se tartály, se deszka, se WC-papír. Naív elgondolás volt, hogy a mások előtt való szarás visszatartó erőt jelenthet. Csak meg kéne fognunk azt meg kivinni, ugye? Kéne szerezni gumikesztyűt. Rendes sörcsapunk sincs, nemhogy gumikesztyünk. Hát akkor ennyi, essünk neki.
Szomszédos WC-ajtóból kicsapódik, sektitán elő, botorkál, mint egy bukott bűvész a botrányba fulladt bemutató után. A vállai előrejtve, megy amerre a feje húzza. Csodálkozva megáll a szétfosott WC előtt, és megjegyzi, hogy mekkora állatok járnak ide. Egyik kézzel a csész alját fogjuk, másikkal a peremét. Szefó undorodva eltartja a fejét, kicsavarja a nyakát, ahogy csak tudja. A tánctéren vastagon áll már a füst, a lézerfények végig szaladnak egy-egy alakon, felvillantva lehetséges útvonalakat. A terem túlsó végében kéken világít a megváltást jelző exit. Összenézünk, fejünk fölé emeljük, mintha egy óriási koporsót cipelnénk. A tömegben szlalomozunk. El kell ismerni, a füstgép nem is volt rossz ötlet. Sűrű kötként megült a testek között, fél méternél tovább alig látni. A helyzethez mérten szinte észrevétlenek vagyunk, csak a pultosok szúrtak ki minket. Ők persze majd összehúgyozzák magukat a rögéstől, még a kiszolgálást is abba hagyják. Gondolom, a köttengeren csónakázó fossal teli WC-csésze nem mindennapi jelenség. A főnök nem érzi a helyzetet. Egy bárszéken ül, önti magába a piát. Az utolsó kanyart is sikeresen bevesszük, a kétszárnyú vészkijáratot kinyitják nekünk. Kiérünk, letesszük a WC-csészét a konténer mellé. Kifújjuk magunkat és elégedetten figyeljük, mint valami modern műalkotást. Szerintem megérdemeljük a cigi szünetet. Kettőt minimum. Nekidőlök a klub falának, és az utcalámpa fényénél köröző bogarakat figyelem. Érzem a basszus lüktetését a hátamon, mintha egy hatalmas gyomornak támaszkodnék. Kitörni készül. Felöklendez vagy kiprésel magából valami undorítót. A klub segjükából egy adag füst kíséretében kirobban a főnök. Bingo. Üres poharat markol, látszik rajta, hogy szétkúrja az ideg. Ez a WC-s akció gondolom nem fér bele az elit klubról alkotott elképzeléseibe. Srácok, fogynak a poharak. Hamarosan intézkedünk. A hamarosan túl késő. Nem most kéne cigizni, hajtás van. Azért befejezhetjük? Forgatja a szemét és idétlenül toporog. Félhangosan beszél maga elé, valami olyasmit magyaráz, hogy fejezzük csak be, de igyekezzünk, mert a tánctér szélén valami barom összetört egy sörös üveget. A talpak alatt ropognak a szilánkok, kitartóan tapossák a maradványokat. A söprögetés kellemes munka, mert könnyű alibizni. Amikor már kurvára unom a pohárszedést, megragadom a partvist, és elkezdem egyik sarokból a másikba húzni a képzeletbeli szilánkokat. Kupacba rendezem őket, néha mérgelődök, hogy megint átsétáltak rajta, kezdtem előről. Most is ez van. Ha befejeztem, lehet, hogy hátra megyek a raktárba, megnézem, mennyi üres rekeszünk van még. Félúton eltévedek, benézek a ruhatárba és leszámolom a bilétákat. Miközben pantomimezek a partvissal, észreveszem, hogy megint a zene ritmusára lépek. Bárhogy is próbálkozom, egyszerűen nem tudok a basszuson kívül maradni. Kikapcsolom az agyam. A csendre gondolok. Arra, hogy simán kibújok ebből az atmoszférából. Néhány taktus erejéig működik, aztán újból igazodom. Alapból csak a fejemben szól a tompa kattogás, de most egyre mélyebbre ereszkedik a testemben. Eltelít. A végtagjaim szinte maguktól mozognak. Mégis mi a fasz csinálok itt? Söprögetem a semmit.

Zene le, fények fel, a szekusok kelletlenül bevonulnak a tánctérre, élükön a vezérbikával. Nyakában kolomb helyett walkie-talkie lóg, lapát kezéből törcsért formál, és úgy osztja az igét. Vége van, köszönjük, lehet hazamenni anyukához, apukához, lehet menni aludni, pihenni, köszönjük, vége van, holnap is van nap, mindenki menjen relaxázni. Az utolsó önjáró vendég mindent feltesz egy lapra. Vodka narancsért könyörög a pultnál. Távozásra szólítják fel, de ő csak ismételgeti, hogy még egy vodkát, még egy vodkát. Harmadik már nincs. Kérdés nélkül hajtogatják harmonikába, és basszák ki a hátsó bejáraton. A sarokban összeroskadt gyerek. Fel-fel vakarják a saját mocskából, nadrágszáránál fogva megemelik, méla undorral maguktól eltartva kiviszik, mint egy zsák szemetet. A szokásos végjáték, fennakadni nem érdemes. Figyelj, fater, ez vidd már ki a kukkendáróba. Kezembe nyom valami porral és szilánkokkal teli fekete zacskót, és visszabotorkál az irodába. Ízlelgetem a kifejezést. Kukkendáró. Addig rendben van, hogy az ilyen középszerű szórakozó helyeken törvényszerűen egy kis stílű barom a főnök, aki a szutykos fizetéseket jó fejeskedéssel próbálja kompenzálni, de ez a kukkendáró ügy már igazán sok. Ráadásul ezt az egészet állítólag tanári diplomával hozta össze. Erre szokták mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet tanulni. Ostoba pöcs. Meglengetem a fejem körül, és nagy ívben csűröm a konténer irányába. Tompa puffanással landol egy tócsában. A munkát befejezetnek tekintem, hónap dolgozója címről még csak álmodni sem merek. A fizetési prémium, extra szabadság, plusz cigi szünetrendszer csak a világ szebbik felén ismerik. Nálunk egy bónusz van, és azt mobilis dohányzó sátornak hívják. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen név valami über nyugati cuccot akar. Megfogod, ide tolod, oda tolod, lekapod a ponyvát, összecsukod a lábakat, bevágod a farzsebedbe, és örömödben föltöz csapkodod a segged. Nagy lófaszt. Csavarok, anyák, tiplik, hurkok, lyukak, menetek, csövek, rudak, lécek, sarokelemek, ornamentikával. Amikor először megláttam a virágos indás csecsebecséket, azt hittem hülyét kapok. Az állásinterjún azt mondta, azért kell, hogy érezzék magukat bent, amikor kint vannak. Már akkor levágtam, hogy ez a sátorépítés maga a teste töltött szopás. Az egyetlen nyugati az egész mobilis pakban a francia kulcs. Az viszont nagyon nyugati. Slé Manuel. Ez van a használati utasításban. Fogja meg a francia kulcsot, kis csillag, zárójelben ötös számú eszköz, Slé Manuel. Szóval minden 10 órás műszak után megragadom a Slé Manuelt, és szétszerelem a picsába az egész mobilis szart. Amikor lehalkítjuk a zenét és felkapcsoljuk a fényeket, már reflexből elönt az ideg. Pontosan tisztában vagyok a menetrenddel. Hozzám vágják a szutykos fizetést, csodálkozom, hogy miért csak ennyi, felvilágosítást kapok a fogyasztás levonásokról, meg a kárkompenzálásokról, utána meg jön a jó fejeskedés. Ó, fater, szerel már szét a sátrat. Nem gáz? Dehogy gáz. Hogy lenne gáz? Már kérni akartam. Jó kis cucc az, über nyugati. Eljátszom a gondolattal, hogy sátorszedés helyett benézek a bankba, és 4 generációra előre eladósítom a nem létező családomat, csak azért, hogy devizahitelből és gyors kölcsönből felvásároljam a klubot, és irodástól, pultostól, dohányzósátrastól, kukkendárostól porig égethessem. Kellemes melegség járja át a lelkem. Bármilyen meglepő, ha rajtam múlna, még 1000 évig is itt állna ez a fostelep. A rombolás szórakoztató időtöltés, de nem elég drámai. Ha más nem, azt megtanultam, hogy a túléléshez igazi végletekre van szükség. Kívülről úgy tűnhet, hogy dolgozom, valami elvileg hasznos dolgot csinálok, poharakat törölgetek vagy söprögetek. Valójában tök máshol járok. Legbelül van egy karantén, emlékek több üzölgő pöcegödör, amiben együtt rohadt mindaz, amit képtelen voltam kilökni magamból. Benyert sallerek, lesajnáló mosolyok. Rosszkor rossz helyenek, majdnemek, egyszerek, a feltételes módok. A strandfürdők klórszagú WC-je, a hipermarket sikorgó kasszája, a gyorsétterem zsírtól ragadós köve. Nem sokára a klub is ott indul bomlásnak. Irodástól, pultostól, mindenestől. Na fater, tessék itt a lóvé! Vigyorog, megint kis címletek. Ezt az ócska többnek látszik trükköt utoljára 8 évesen vettem be, akkor az Antikrisztus csítos tigris képében vigyorgott rám egy levegővel telepumpált csipszer zaskóról. Na, és jól pókoltál, fater? Mit csináltam? Pókoltál. Jössz, mész, összeszeded az üres poharakat, üvegeket, begyűjtöd mindet, és a pultba hozod. Érted? Mint a pók. A pók üres poharakat hord a pultba. Fater, ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban.
Eszembe jutnak a devizahitelek és gyors kölcsönök. Kellemes melegség járja át a lelkem. Hú, fater, a sátrat szét kéne még szedni. Megtennéd, nem gáz? Ránézek az órámra. 6 múlt, kint már világos van. Plusz 2 órát megint ráhúztunk, persze túlóra bél nélkül. Nem, nem tenném meg. Gáz. Sőt, cikória kávé. Micsoda? Cikória kávé? Igen, cikória. Ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban. Fater, tényleg nem értem. Azt jelenti kifejezetten gáz, cink, szívás, szopás, cikória. Ostobán bámul, talán most először merül fel benne, hogy az iróniának nem sok köze van a poénkodáshoz. De ne aggódj, francia kulcsa no perc alatt szétkapjátok. Jó kis cucca az, 5-ös számú eszköz, Slay Manuel. Köszönés nélkül hátat fordítok, és hozzáteszem, hogy holnap ne számítson rám. Azt remélem tudod, hogyha kimész ezon az ajtón, ki vagy rúgva. Kösz, megpróbálom észben tartani. Fater. Múlt héten a ruhatárosok, tegnap pedig az összes pultos felmondott. Nem értem honnan, de már a mindegyiknek megvolt a helyettese. Így érezze magát bárki is pótolhatatlannak. Különösebben persze nem érdekel, hogy ki az és ki nem, Tinát leszámítva, semmelyik taplót sem bírtam. Ő volt az egyetlen pultos, aki nem csicskáztatta a poharasokat. Ehhez jött még pluszba, hogy folyton mosolygott, és meló után háztól házig vitt. A formás fenekét formás Volkswagennel fuvarozta, az anyós ülése mindig elfogott a bűntudat, hogy belerondítok ebbe a tökéletes képbe. Szimbiózis. Szerencsére nem hagyta, hogy sokat problémázzak, pontosabban megkért, hogy tartsam szóval, ellenkező esetben az első útunkba akadó oszlopra felcsavarodunk. Becsületemre váljék, lelkiismeretesen toltam a hülyeséget. Milyen zenét hallgat, hova utazna legszívesebben, hol javítatja az autót, hányszor kell egy gyertyát cserélnie, hogyan bírják a csapágyak a turbodízelt. Beszélgetés közben az utat figyelte, én pedig a mellét. Egyszer annyira megfeledkeztem magamról, hogy a visszapillantó tükröt is ráállítottam a lényegre. Sosem mertem megkérdezni, hogy nincs-e kedve feljönni hozzám. Túlságosan hibátlannak tűnt. Aztán egyik hazauton elmondta, hogy soha többet nem fog jönni, eladja az autóját és lelép külföldre. Felparkolt a ház előtt a járdára, és úgy bőgött a vállamon, mintha a legjobb barátja lennék. Akkor nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy erről ennyit lőttek a kellemes fuvaroknak. Ma derült ki, hogy Tina helyett nem veszünk fel senki újat. Kevesebben maradnak ugyanannyi melóra. A pékség nyitott ajtajából dől a friss sütemények és kenyerek illata. A sárgára festett üzlet belső üvegpultjában lekvárral töltött rudak, vaníliás párnák, sajtos pogácsek és pizzaszeletek sorakoznak. A háttérben pizzát szeletel egy izzadt homlokú srác. Újnak tűnik, gyorsan és pontosan vág. Bólogat a zenére, ami csak épp annyira szól, hogy ne nyomja el a sütők morajlását. Elvitelre kérek egy teljes kávét cukor nélkül, és rámutatok az egyik töltött kiflire. Kis címlettel fizetek, az eladó nyavajog. Megkérdezi, hogy nincs-e apróm, egyik kezéből a másikba rakosgatja a visszajárót. Miközben újra és újra átszámolja, én is nekiállok matekozni. Pontokba szedem az elmúlt napomat. A szokásos útvonalon elsétálok a pöcegödörhöz, és rohadásba küldöm a teljes listát. A munkát befejezetnek tekintem, az új nap első emlékét magamnál tartom. Illatos, aranybarna és mogyorókrém van a közepén.

Ránézésre átférek a kerítés meggörbült vascsövei között. Belepróbálom a fejem az egyik résbe, oldalt fordulok, átpréselem magam. Az illegális határátlépés jegyzőkönyvezése kerül, a mellkasomra rozsdás pecsétet kapok. Ján is nekiveselkedik, passzírozza magát becsülettel, félúton mégis elakad. A feje és a bal oldala bent, a maradék odakint. Már látom a hét hírét. Tűzoltók szabadították ki a lakatlan hotel kerítésébe szorult ittas egyetemistát. Na mi van, Mici, beszorultál a pagonyba? Mici mackó mindjárt kiszorul a pagonyból és szétrúgja ezt a ványat segged. Tudod, hogy nézel ki most? Bazd meg, ne röhögj már, inkább segíts! Mint egy légypapírba ragadt nyomorult bogár. Jól van, kurva vicces vagy, itt a kezem, gyerünk! Kitámasztok és teljes erőből húzni kezdem. Egy-két próbálkozás után megadja magát a kerítés, elgörbül az egyik cső, Ján átcsusszan, én pedig lendületből esek hátra. Látod, haver, Isten nem ver bottal. Na, ebben igazad van. Isten nem bottal, hanem veled ver. Elvigyorodik, kezet nyújt és felhúz a földről. Derékig gázolunk a növényzetben, életnek semmi jele. Se nyugdíjas portás, se kiéhezett Rottweiler falka, még csak egy blöffnek szánt tábla sincs sehol. Vigyázat, a kutya harap. Biztonsági kamerával megfigyel terület. A makákókat etetni szigorúan tilos és balesetveszélyes. Észrevétlenül próbálunk lopakodni, de kézjeles kommunikáció hiányában az egésznek semmi értelme. Suttogás helyett kiabálunk, több méter távolságból magyarázunk a másiknak. Hallod, gyere már ide! Mit találtál? Mondom, gyere ide és meglátod. Ján egy fa legalsó ágán csimpaszkodik és előre-hátra himbálózik. Te meg mit csinálsz? Szerinted mit? Majomra ittad magad? Majdnem. Szilvára vadászom. Ész nélkül rázni kezdi az ágat, az érett gyümölcsök lepotyognak, felszedek egyet, belemélyeztem a két hüvelykujjam és félbeszakítom. Ez nem is szilva. Miért, mi lenne, dinnye? Inkább ringló. Talán Mirabella. Ján arcára kiül a döbbenet. Milyen Bella? Mirabella. Az is olyan, mint a szilve, csak Mirabella? Igen, bazd meg, Mira. Megijesztesz, haver. Tényleg olyan, csak ez sárga. Ma még Mirabellázol, holnap szójatejet vedelsz, onnan meg egyenes út vezet a lébőjt kúráig. Fosod majd nekem az epeköveket. Na, adj egy cigit, ezt máshogyan nem lehet bírni. Wellness cigit? Amúgy a dekoldja a koleszterin, tudtad? Magas a koleszterined. Ja, lófasz, de valamivel nekem is nyugtatnom kell magam. Előbb másszunk fel a tetőre, majd ott rágyújtunk. Igenis, kapitány. Ján minden lépésére lepereg egy kevés a tűzlétre festéséből. A fejemre hullanak a forgácsok, onnan a vállaimra. Érzem, ahogy becsúsznak a pólóm alá. Szigorú egymás utánban lépdelünk felfele, a létráról éppen belátok a szobákba. A gita elsorvadt az ablakkeretekben, a húzat betörte az üveget. A padlószőnyeg helyenként még előtűnik a madárszar és toll közül. A negyedik emeleten üres dobozok, hűtők, oldalára döntött automaták, ventilátorok és kartonmappák porosodnak. Öt emelet megmászása után felérünk a tetőre. Két megszürkült műanyag széket találunk. Látszólag nem mi vagyunk az elsők, mégis eljátsszuk, mint a sosem jártak volna még itt előttünk. Átkutatjuk a tetőt, saroktól sarokig, egy madár átrepül a legközelebbi fára. Onnan figyeli, ahogy Ján felvesz a földre egy guriga szemetes zsákot. A Hotel Juventus felirat ellentmondást nem tűrően hirdeti egykori gazdáját. Közelről hatalmasnak tűnnek a betűi, mintha meg akarnának győzni valami olyanról, amit ők sem értenek. Óriás embrióként beülök az óbetű üres méhébe, és elnézek a fák felett. A hatalmas műanyag karika napközben megszívta magát, most kellemes meleget sugároz. Ján a szakadéknak hátat fordítva áll és hunyorogva számol. A szemetes zsákokat darabonként letépi a göngyölegről, és elkezdi egyenesével ráhúzni a betűkre. Miután plastik gyászruhába öltöztette a szöveget, hátralép és elégedetten vigyorog. A telefonjáról lő egy képet, közben megjegyzi, hogy ezt látnom kell. Világra jövök, két lábra emelkedem, odalépek mellé és végigmérem a foghíjas feliratot. Új életem első emléke, Hotel Etus. Lesöpörjük a mocskot a két székről, leülünk. Ján előveszi hátizsákjából az előre betározott két üveg sört és a füves cigit. Némán vizsgáljuk a tájat. Vannak dolgok, amiket csak innen lehet megérteni. Kamaszos lázadás, második tinédzserkor, kapuzárási pánik. Lényegében tök mindegy, minek nevezzük. A rombolás a közös nevező. Kiállok a tető szélére és lehúgyozok. Nyolcasokat írok a levegőben, Ján hozzáteszi a maga részét, elsuhan mellettem egy parázsló csík. Lekövetem a szabadesést. Visszaülök a helyemre és lehúzom a maradék sört.
Ján keresztbe teszi a lábát, és megvakarja az állát. Te melyik Disney hercegnőt basznád meg? Mi van? Én tuti, hogy Arielt. Baráti jó tanács, inkább menj orvoshoz. Haverre mögött koncepció van. Na, ettől féltem. Itt ez a csaj, sellő vagy mi a fasz? A lényeg, hogy deréktől lefele egy hal, és a vízben él. Eddig megvan, ugye? Ugye. Szóval kitalálja nagy boldoga, mint a bármi realitása lenne, hogy ő majd egy proli matrózzal összejön. A faterja persze megtiltja neki, mert nyilván nonsens az egész, de a kis csaj nem ért a szóból. Rényel a reggeltől estig, hogy ő már pedig össze akar jönni a csávóval. A film minimum fele picsogás. És tudod, mi a megoldás? Nem az, hogy lekennek neki egy oltári nagy sallert, és felvilágosítják a biológiai törvényszerűségről. Á, nem. Tudod mi? Ötletem sincs. Addig nyavajog, amíg csak a faterja emberré nem változtatja. És ezzel persze minden megoldódik. Az egyetlen állítása, hogy csodák léteznek. Sőt, mi az, hogy léteznek? Érdemes rájuk várni. Rinyálni kell és várni a csodákra, baszod. Jól hangzik. Szerinted miért van, hogy minden második csaj valami kretén után rohan, aki vagy kőgazdag, vagy szobortestű, vagy csak szimplán szarik a fejére? Hát a szájba kur Disney hercegnők miatt. Egytől egyig ilyen trógerfaszokat hajtottak. Ha nekem lányom lesz, az tudja, hogy nem fogja nézni ezeket a fosokat. Pincébe zárva tartod majd 18 éves koráig? Á, inkább add azt a beígért cigit. Előtúrom zsebemből a horpadt oldalú lakit, és oda nyújtom neki. Kivesz egyet, és rágyújt. Újra szótlanságba burkolózunk, és elnézünk a fák felett. Különböző alakú hegyek emelkednek az előttünk fekvő tó túlpartján. Az egyik olyan, mint a kishercegből a kígyóba szorult elefánt, a másik pedig egy gördeszkás rámpa, amiről pont egy meredező melbimbóra lehet ugratni. Rámutatok a rámpára, és megjegyzem, amíg lendületben vagyunk, addig kéne odaérni. Az pedig, hogy hová landolunk, totál lényegtelen.

0: Tilos Rádió, Kártakarót hallottátok, és benne köszönjük Stornó Milánnak a felolvasást. Mit lehet erről a könyvről tudni? Amit én tudok, az, hogy tavaly jelent meg, és a kiadó...
1: A Now Books and Music.
0: És hol lehet hozzájutni?
1: Leginkább az írók voltjában, vagy a Now Books and Music online webshopjában.
0: Arról tudsz mondani pár dolgot esetleg? Hogy kerültél a kiadóhoz? Mi ez?
1: Volt egy kiváló kéziratom, amit küldözgettem mindenhová, de nem nagyon válaszoltak sehonnan, csak a Now Books-szal, és végül is így.
0: Értem. És ott ők kortárs magyar irodalommal is foglalkoznak? Vagy hogy van?
1: Kortárs magyar irodalom és kortárs zenével. Ez egy ilyen fúziós történet. Úgyhogy amennyire irodalom, annyira zene is fordítva.
0: És a te könyved pedig ugye nem csak irodalom, hanem dizájn is. Ugye az ember kezébe veszi, én még csak az interneten láttam a gyanús részeit, amiket a te dizájner voltodnak is köszönhető.
1: Hát igen, a eltemetett grafikusi énem akkor még belenyúlt a szövegekbe is, és felforgatta rendesen, úgyhogy vannak ilyen érdekes kötészeti poénok is, ami nyilván most rádión keresztül nem jött át.
0: De azért elmenni is van egy kis izgalom. Igen, és ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy bár vagy poharas voltál, vagy poharleszedőként dolgoztál, vagy dolgoztál bárban?
1: Ja, egy kiváló vidéki szórakozó helyen voltam poharas, úgyhogy elég inspiratív közel volt.
0: Igen, ezt hallhattuk is, és aki utána néz, illetve holnap is egy ilyen pohárleszedős helyen, aki el is jön meghallgatni ezt az egészet, és megnézni, hogy ezt mi élőben előadjuk. Holnap a Kertész utcában, a Refuge-ban lehet nagyjából ugyanezt hallani.
1: Ja, várjuk mindenkit.
0: Akkor további jó tilosozást, és köszönjük, hogy bejöttél.
1: Köszi.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 13. fejezet. A rendőrfőnöknek teóriája van. A szállodaszobában Horn professzor úgy vágtázott fel alá, miként a ketrecbe zárt tigris. Karsten éppen a toalett holmit hozta ki a fürdőszobából, és somagolta el a bőröndbe.
1: Nyughass már végre, főnök!
0: Könyörgött. Végeredményben sikerült összekalapálni egy kerek milliót. Leopold tegnap megérkezett Hollandiába. Van Torden átvette a képeket. A nyomokat elkentük. Tudni akarom, hogyan tűnt el a Holbein. Tudni akarom.
2: Talán el sem tűnt,
0: kockáztatta meg Karsten. És ha az a csaj már régen nem is a retiküljébe őrizgette?
1: Ne locsog zöldségeket. Persze, hogy a retiküljében tartotta. Mikor táncolni ment, azt is magával vitte. Ilyesfajta lány nem cipel magával ekkora táskát a táncparketre, ha csak nincs valami fontos oka rá. Ráadásul, amikor abban a hentes mesterbe valóságos Bernát hegyit hagy az asztalnál. Képtelenség.
0: Karsten bezárta a kézi bőröndöt. És mivel magyarázod azt, hogy a táska üres volt már, mire a miénknek sikerült belenyúlni?
1: Hát ha magyarázni tudnám, nem örjönkedék így a tütöl.
0: Csengett a telefon. A professzor felvette a kagylót. Itthon, professzor?
1: Na csak, hát éltek még? Már azt hittem, csónak kirándulást rendeztetek a holdfényes tengerre.
0: Egy darabig némán hallgatta az embereinek beszámolóját. Egyszerre szinte természetellenesen megnyúlt a képe. Hadarva, rekedten kérdezte.
1: Ebben egészen biztosak vagytok?
0: És tovább fülelt. Később újra megszólalt.
1: Amilyen gyorsan csak tudsz, gyere rostokba és menj a grogpincébe. Néhány napig ott leszel, és egy percre sem mozdulsz el a telefontól. Megértetted? Weisszig, kövesse továbbra is a lányt. Micsoda? Világos? Még ha Kínába utazik, akkor is.
0: Letette a kagylót. Aztán felhívta Liblik apó grogpincéjét, és Storm urat kérte a telefonhoz. Ide figyelj, rendelkezett, amikor Storm megjött. Eredj az öreghez, és kérdezd meg, tud-e valami megbízható garást. Béreljetek azonnal néhány kocsit. 5 perc múlva álljatok az egyetem előtt.
1: Hogy az lehetetlen? Akkor 4 perc múlva legyetek ott. Mit? Miért nincs autó?
3: Vagy úgy?
1: Nekem mindegy, csak hajtsatok fel valamiféle járművet.
3: Igen, igen.
1: Ha már lúd, legyen kövér.
0: Visszatette a hallgatót, és fejcsóvál Karstenhez fordult.
1: Ez már mindennek a teteje.
0: Micsoda?
1: Eltűnt a fiatalember.
0: Miféle fiatalember?
1: Aki folyton együtt lógott Stenhöfer titkárnőjével, meg a ti hentes mesteretekkel.
0: Nincs már várni mindében?
1: Nincs.
0: Akkor nyilván ő lopt el a Holbeint.
2: Hogy neked micsoda eszed van?
0: A professzor úgy megmarkolázta a fehér körszakát, mint a ki akarta volna csupálni.
3: Így belefosizni az iparomba. Na várjak, te taknyos!
0: Szó, ami szó, ravaszabb voltálunk, alapította meg Karsten.
1: Ravaszabb? Frászt! Csinosabb! Sokkal csinosabb! Én meg kit szabadítsak egy ilyen szerelmes természetű libanyakába? Talán bizony Aktelt? Esetleg Stormot? Azzal a mosogató rongyfülével? Ki az közületek, akiben belekabajodhatott volna?
0: Gőzöm sincs, usult el magát Karsten. És most hol lehet az a krapek? A főnök cigarettára gyújtott, és töprengbe fújt néhány füstkarikát. Nézetem szerint útban Berlin felé.
1: Természetesen tudja, hogy Steinhöfer titkárnője jelentette eltűnését a rendőrségnek. Kopenhágába tehát nem szökhetett vissza.
0: És időközben már a többi határállomást is értesítették.
1: Vagyis ugyanott szorítja a cipő, ahol minket. Azonnal indulnunk kell. Majd csak felkajtatjuk valahol. Még a nagyítóval is kell átkutatnom a Berlinbe vezető utat.
0: Volna egy javaslatom, gondolkodott el Karsten.
1: Mégpedig?
0: Hagyjuk futni a krapekot. És a Holbeint?
1: Azt is. Becsavarodtál.
0: Nem én? Állította Karsten. Hát találják meg a zsaruk a Holbeint, meg a hozzátartozó tolvajt.
1: Miért akarod egérfogóba dugni a mancsod? Erről szó sem lehet! Rikácsolt Hort professzor. Nem tűröm, hogy egy dilettáns túl járjon az eszemen. Még csak az kellene. Talán nem is dilettáns. Lehet, hogy a konkurencia embere. Bánom is én. Nekem kell az a holmegy. Először egy hamisítványt lopatnak el velünk. Aztán egy zöldfülű elkaparintja az orrunk elől az eredetit. Hát ez már több a soknál. Elegem van. Ahogy tetszik. Néhány perc múlva lelépünk innen rostokból. Mindjárt megvirrad. Weisternitzből telefonálunk Berlinbe, és személy leírást adunk arról a senkiháziról. Graumann segítségünkre lesz a maga embereivel. Metéltet csinálok abból az Adonisból. Csak a miniatűrt hagyom egészben. Emlékszel még, hogy néz ki az ürge? Hozzábetőleg. Jegyezd fel pontosan. Nehogy Graumannék valaki más találjanak nyakon csípni. Ekkor kopogtak az ajtón. Mindketten összereszentek. Kétes úri embereknek szóló hajnali látogatás ritkán jelent jó. Hon professzor zsebében nyújtott a pisztolyt őrizte. Ki az? Szólt ki. A szobalány. Válaszolták odakint a folyosón. Nem hívtam magát, tiltakozott a főnök. Küldeményt hoztam a professzor úrnak, magyarázta odakint a női hang. Kasten elhúzta a tolózárat, kinyitotta az ajtót, átvett egy levelet és ismét bezárta az ajtót. A levelet oda nyújtotta a professzornak. A professzor felszakította a borítékot és elolvasta az írást. Ábrázata egyre savanyúbb lett. Végül földhöz vágta a papírt és mindkét kezével fejéhez kapott.
4: Ez már sokkal jobb,
1: motyogta halkan.
4: Mindjárt görcsöket kapok.
1: Na, majd megismerkedik még velem a semmire kellő. Kasten felvette az írományt és elolvasta. A nyomtatott betűkkel rót szöveg a következőképpen szólt. Ön szeret levelet írni, én nem kevésbé. Ezen felül egy válasszal tartozom is önnek. Jó szándékú tanácsa ellenére játszottam a tűzzel. Ezúton szeretném szíves tudomására hozni, hogy mindez ideig még nem égettem meg magam. A mulató lerohanása nem is volt tehetségtelen rendezői munka. Ön persze nem sejthette, hogy jó magam szintén a régi mesterek rajongója vagyok. Őszintén bevallva, pokolian érdekel, ki lesz gyorsabb, önöke, vagy a rendőrség, illetve én. Viszontlátásra Berlinben. Az ifjabb Holbein.
4: Ezt a pimasz dögöt,
1: szólalt meg Karsten hosszú hallgatás után. Aztán újra némaságba merült. És ezt hagyjam én futni? Háborgott Horn professzor. Remélem, egy percig sem gondoltad komolyan. Egy álló hónapig rajtunk röhögne az egész szakma. Csengetett a szobalánynak. A szobalány bejött, kicsit dundi volt, képe akár a bazsarózsa. Horn elébe terpeszkedett. Ki adtát magának a levelet, küldönc?
5: Nem,
1: mondta a lány. Jó házból származó fiatalembernek látszott az illető. Először a portáshoz ment és megérdeklődte, melyik szobában lakik a professzor úr. Tudta a nevemet?
5: Nem.
1: De hajszálra leírta a professzor urat. A portás felküldte ide. A fiatalember átadta nekem a levelet, meg 5 márkát, hogy a levelet adjam le itt, a pénzt pedig tartsam meg. Aztán a fiatalember ismét lement, és beszélgetett a portással. Kivált arra volt kíváncsi, hogy a Berlinbe vezető országút jó állapotban van-e. Leírná pontosan ezt az urat? Kérdezte Karsten. A haja gesztenye barna, részletezte a szobalány. A szeme szürke, termete karcsú, arca simára borotvált. Magassága 183 cm, nyakbősége 40. A két férfi szótlan bámulattal merett a lányra. A lány vihogott. Mindezt ő maga sorolta fel, és kérte, hogy jól jegyezzem meg. Mert önök bizonyosan e felől fognak érdeklődni. Én ezt rémulatságosnak találtam. De amúgy különben is nagyon vicces fiú volt. Meg csinos, valóságos férfi szépség. Az ajtóhoz lépett. De ez már nem ő üzente. Bukkedlizett, és indult. Várjon, kiáltott rá a professzor. Taxival ment el az úr?
6: Dehogy,
1: méltatlankodott a szobalány. Saját kocsija volt.
0: És azt hiszem, még nem indult el. Legalábbis egy perccel ezelőtt még a kocsijában ült len a szálloda előtt, és erőlevest fogyasztott tojással. Újfent pukkedizett, és ezúttal végképp távozott. Irene Traurig, valamint Oszkár Külc, Hentes és Mészáros néhány órával ezután már Rostockban tartózkodtak, és a helyi rendőrfőnökkel beszélgettek, aki holtfáradtan, borostás arccal ült szemközt velük. Egy csésze kávé gőzölgött előtte.
5: Bocsássanak, megkérem, amiért ilyen elhanyagolt állapotban mutatkozom önök előtt,
0: mondta, s közben aprókat kortyolt a kávéból.
5: De jóformán, egy órát sem aludtam. Ráadásul azt is ezen a roskatag díványon. Azóta is, azelőtt is csak ezzel a lopással foglalkozom, amelynek sajnálatos módon önök voltak az áldozatai. Irdatlan munkát kell végeznünk, hogy kézre kerítsük 8. Henrik hitvesének elrablóját. Hát nem hajmeresztő. Még a festett asszonyok sincsenek biztonságban imádóiktól.
0: Elnevette magát, de nyomban utána akkorát ásított, hogy az embernek majd a szíve szakadt érte, aztán zavartan bálat vont, és még egy korty kávét ivott.
1: Egészségére,
0: szánta meg Külc papa. Van valami újság, rendőrfőnök úr?
5: Még semmi,
0: irongodott a rendőrfőnök.
4: De amit ilyen rövid idő alatt megtehetjük, megtettük.
0: A háló egyre szorosabbra húzódik, feltartóztatni nem lehet.
4: A halálzsákmány,
5: úgy szólván már benne van.
0: Remélhetőleg nem mindenféle ócska cipőt fognak majd ki vele, jegyezte meg Külc úr.
5: Biztos, hogy nem.
0: Megkereséssel fordultam Berlinhez, hogy haladéktalanul tartóztassák le Rudolf Struve, Holzendorfstrasse lakost. Irene Traurig sürgősen lehajtott a fejét, és remegő ujjakkal babrálta a kosztüm szoknyáját. Oszkár Külc lényegesen bőbeszédűbbnek bizonyult. Már megengedjen, háborodott fel, ennek a fele sem tréfa. Egy bandára való dörzsöd gazfickó ellopta a félmilliós értékű miniatűrt. És mert egy derék fiatalember ellenük szegül, őt is mindjárt magukkal hurcolják. Ilyesmi megtörténhet, kéne Balázsan, de hogy a rendőrség aztán a fiatalembert akarja letartóztatni a rablóbanda helyett, ez igazán újdonság. Ami engem illet, kénytelen vagyok közölni, hogy számomra ez legalábbis sajátos.
1: A rendőrfőnök felemelte a kezét. Ne olyan hevesen, kedves Külc úr. Nekem is megvan a teóriám. Majd kiderül, helytálló-e vajon?
0: Mi az a teória? Fordult Külc Irénéhez. Amikor az embernek valami túlságosan bonyolult feladattal kell megbirkóznia, és gyárt egy elméletet, amelynek segítségével átmenetileg elháríthatja a nehézségeket. És ez az elmélet a teória? Igen.
1: Nocsak, dünnyögte Külc papa.
0: Ezt már régóta ismerem, csak éppen nem tudtam, minek hívják. Az én feleségem nagyon tehetséges teóriák terén. Igaz, hogy én ilyesmit eddig kerekperec, ócska kifogásnak minősítettem. Jaj, gyerekek, de örülök, hogy a mi Struvénk nincs otthon. Hogy valakit a rablók is elhurcoljanak, meg a rendőrség is letartóztassa, az már sok egy embernek. A rendőrfőnököt azonban nem lehetett kibillenteni nyugalmából.
5: Tévedni? Emberi dolog.
0: De alig ha hiszem, hogy ezúttal tévedek. Ön igazságtalan ahhoz a fiatal emberhez, ripakodott rá az őzdalia. Igaz, hogy én meglehetősen műveletlen ember vagyok, még azt se tudom, mi a teória. De ha van valaki a világon, akit rendes fiúnak tartok, akkor az ő. Kedves Külc úr, ellenkezett udvariasan, de rendőre utasító hangon a rendőrfőnök. Kénytelen vagyok felfrissíteni az emlékezetét.
1: A jegyzőkönyvből volt szerencsém megismerni bizonyos urat, aki egy vasúti fülkében hosszú órákig ült együtt egy gengszterbandával, és ezeket a válogatott csirkefogókat egytől egyig makulátlan úriembernek vélte.
5: Az idős hentes köhögő rohan fogta el, amikor végre ismét megjött a szava, kijelentette. Bármennyire sajnálom is, ebben tökéletesen igaza van. Mégis letenném a nagy esküt, hogy a fiatal embert illetően téved. Utóvégre éppen Struve úr figyelmeztetett, hogy zsiványokkal kerültem össze. A rendőrfőnök legyintett.
1: Csak azért tette, hogy annál tisztességesebb színben tűnjék fel Trauri kisasszony meg ön előtt. Ráadásul mindenképpen az önök közelében akart maradni, hogy a banda kezére játszhassék a lopásnál. Nos, végre is sikerrel járt. Külcpapa bőszen rázta a fejét. Ön téved? Még ha voltak éppen igaz is lehetne, amit mond?
5: Az idő megmutatja.
1: Nézett az égre türelmesen a rendőrfőnök. Most pedig a kisasszonytól szeretnék megkérdezni egyet s mást. Először is hol ismerkedett meg Struve úrral?
5: Kopenhágában.
1: Közös ismerősök révén? Nem, rendőrfőnök úr.
5: Ha nem?
1: A lány tétovázott. Az utcán, nyögte ki végül. Szíveskedjék talán valamivel részletesebben ecsetelni a körülményeket. Elutazásom előtt, besélte Iréne, szerette volna még megvenni egy pár cipőt, amelyet előző nap a Nütorv és a Rathausplatz között láttam valamelyik kirakatban. Bejártam tehát ezekhez az utcákat, és kerestem a kirakatot. Egyszer csak valaki a nevemen szólított. Megfordultam, Struve úr volt.
5: Honnan tudta az ön nevét?
1: Érdeklődött a rendőrfőnök. Azt hittem, hogy önök előzőleg egyáltalán nem is ismerték egymást. Struve úr azt állította, hogy rendkívül hasonlítok egy lipcsei unokahúgára, és összetévesztett bennünket.
5: A rendőrfőnök gúnyosan mosolygott. De kedves kisasszony, ez azért már túlzás.
1: Hogy elhitte Struve úrnak ezt a hazugságot, nem tudom. De hogy én nem, annyi szent.
5: Semmi pénzért.
1: Elképzelhető, hogy ön valóban hasonlít Struve úr unokahúgára. Sőt, elképzelhető az is, hogy az ön keresztneve valóban azonos a lipcsei hölgy keresztnevével. De hogy hasonlítsanak is, meg a keresztnevük is azonos legyen már megbocsásson, ez ennyi szólva erős.
5: A rendőrfőnök gúnyosan Külcpapához fordult. Önnek mi a véleménye?
1: Külcpapa csak a vállát vonogatta.
5: Hát nem mondom, így első hallásra elég furcsa.
1: Ezt meg kell vallanom. A rendőrfőnök visszafordult Irénéhez. És ezt követően mi történt? Akkor végre megtaláltam a cipőboltot. Bementem és felpróbáltam néhány cipőt. Struve úr váratlanul ismét ott termett, sőt, ő vette át a csomagot is, amikor kimentem az üzletből. Az utcán felszólítottam, hogy szedje a sátorfáját. Mire ő?
5: Szedte,
1: sóhajtott a lány. És mikor találkozott vele megint? Másnap délben a gyors vonaton. Bejött a fülkémbe, letelepedett a szemközti ülésre, és megkérdezte, elviseljük-e egymást még egyszer.
5: A rendőrfőnök az utolsó csöppig kiitta a kávét, a csészét nagy körülményesen visszahelyezte a csésze aljra.
1: Világos, mint a nap, jelentette ki.
5: Csak egy valami nem fér sehogy sem a fejembe.
1: Nevezetesen az, hogy ön ilyen előzmények után még kételkedik abban, miszerint Struve úr és a miniatűr elrablása között a lehető legszorosabb összefüggés forog fenn.
5: Pedig ez teljesen kézenfekvő.
1: Egyszer-kétszer megesett már, hogy csalt a látszat, szólalt meg Külcpapa.
5: Persze,
1: ismerte el a rendőrfőnök. Egyszer-kétszer állítólag megesett.
5: De csak egyszer-kétszer,
1: és az is nagyon régen. Minden esetre a magam részéről inkább követek el egy apró igazságtalanságot tévedésből, sehogy tudatosan tűrjek egy nagyot.
5: Nekem ez magas, állapította meg Külcpapa.
1: Még jóformán egy hete sincs, hogy azt hittem, nincs ocsmányabb foglalkozás a világon a hurka készítésnél.
5: de most már úgy érzem, hogy bűnözőket hajkurázni még sokkal rémesebb.
1: Ez nagy igazság, szögezte el a rendőrfőnök. Felállt. Arra szeretném megkérni önöket, szíveskedjenek a legközelebbi vonattal Berlinbe utazni, mert az ottani rendőrfőkapitányságon már várják önöket.
5: Az Alexen, tudakolt a külcpapa.
1: Úgy van, az Alexanderplatz. A rendőrség, valamint Steinhöfer úr kitűzte magas jutalom jóvoltából, bizonyára hamarosan sikerül majd kézre keríteni a miniatűrt és tolvaját. Kikísérte őket az ajtóig. Éppen amikor ki akarta nyitni előttük, megszólalt a telefon. A rendőrfőnök visszasietett az íróasztalhoz és felvette a kagylót.
5: Köszönöm, kolléga úr.
1: Szólalt meg néhány másodperc elteltével és letette a hallgatót. Irene Traurig és Külc úr az ajtóban várakoztak.
6: Éppen most értesültem,
1: fordult feléjük a rendőrfőnök, hogy berlini lakásán a Holzendorf Strasszén őrizetbe vették Rudolf Struve urat.
5: Ajánlom.

0: 14. fejezet. Strúve úr különös vallomása. Mecklenburg útjain immáron órák óta száguldott egy autóbusz, mint egy 200 utasával. Eleinte délnyugatra tartott. Egészen Schwerinig. Ott hirtelen keletnek fordult, és hosszas zötyögés után áthaladt Neusterlitzen. Az autóbusz utasai kisé sajátosan gyönyörítették ki magukat. Papundekliből készült műorrokat, farsangi bálokon használatos álszakálakat viseltek. Fejükön papírcsákuk, turbánok díszelektek, kereplőket, léggömböket szorongattak. A sofőr mellett ülő férfi bádokból készült játéktrombitát fújt, amíg bírt a szusszal. A kocsi két oldalán fehér kréta feliratok hirdették, hogy itt a Rostoki Ulti Társaság. Alapítási éve 1896 utazik. Az utasok ide-oda himbálóztak, lóbálták a léggömböket, népdalokat bömböltek, zabolátlanul röhögtek, és vaskos megjegyzéseket ordibáltak az út mentén hökkenten bámészkodó nők és gyermekek felé. Nos, az eféle egyleti társas kirándulások igazán mindennaposak. Ezúttal legfeljebb az volt feltűnő, hogy valahányszor egy-egy falu utolsó háza is az autóbusz mögött maradt, a ricsa és a vidámság megszűnt, mintha elvágták volna. Az utasok ilyenkor elhallgattak, magarván meredtek maguk elé, vagy álmosan révedeztek. Óvni akarták netán az erdők mezők békességét, azért folytották el jókedvüket, hogy tovaneriasszák a félénk vadakat. Másról van itt szó. Az utasokat a legcsekélyebb mértékben sem szórakoztatta, hogy szórakoztak. A néptelen országutakon lefoszlott róluk a kedélyesség, és ádász fintorba torzult a képük. Neked aztán igazán kár magadra rakni ezt a vacak műnózit. Épp eléggé mesterségesnek látszik már az eredeti is, vetette oda a díjbírkózó küllemű egyén Aktel úrnak. Ma valahogy jobban örülnék, ha a zsaruk Rostoki Ultibolondnak tartanának, mint a rájönnének, hogy törzsvendég vagyok a sitten. Csak legalább ez a kórságos ülés ne volna olyan kemény, siránkozott a kisnövésű Storm. Még magbélgyulladást kap tőle az ember. Vigy példát rólunk, intette Carsten, és ne ülj pont a vakbeledre. A sofőr mögött, aki szintén az Ulti Társaság tagja volt, Horn professzor foglalt helyet. Híres, szép szakállának nyoma sem maradt. Arcát tükör símára borotváltatta, és igyekezvén tájékozódni, sűrűn vizsgálgatta a térdén fekvő térképet. Figyelem! Kiáltott fel hirtelen. Faluk következik. Megkövetelem, hogy ezentúl lényegesen elevenebb vidámságot érzékeltessetek. Na is Terlicben úgy kornyadoztatok, mint egy elhasznált gyászmenet. Az multipartnerek magukra igazgatták a műorrokat és álszakálakat, megköszörülték torkukat, és Storm kezdeményezésével rázendítettek. A hely útra fel, oly friss a lég, ki hosszanül berosdál még kezdetű gyönyörű bátordalra. Ám a hosszú ülésre vonatkozó célzás olyannyira felzaklatta Aktel urat, hogy teljesen hamisan tercelt. Befutottak a faluba. A helybeliek kíváncsian álltak meg az út szélén. A gyerekek az autóbusz mellett szögtécseltek és léggömbökre pályáztak. Az álcázott, rovott múltúak pedig oly harsány jókedvel lótáztak bele a nyári levegőbe, mint a parancsolat. A sofőr váratlanul fékezett. Az utasok egymás nyakába estek.
1: Mi van?
0: Tühöngött a főnök. Itt tankol a krapekunk. Az utasok egyszeriben elnémultak.
1: Hol a mók, ha nyorultak, abba ne hagyjátok!
0: Mi volt rájuk a professzor fenyegetően. A társaság újfenn zajos derültségben tört ki. Az álló autóbusz köré lányok, legények és iskolás gyerekek sereglettek. Kavargó, vidám, sürgés forgás támadt. Az ablakokból paraszt emberek néztek ki kíváncsian. A busz mellett ökrös szekér haladt el. Az egyik ökör az atya úristennek sem akar tovább menni. Néhány léggömb elszabadult és a magasba szállt. A gyerekek visongtak és emberektek túláradó örömükben. A jelenet határozottan emlékeztetett egy kisebb népünnepére.
1: Főnök, szólalt meg a kisnövésű úriember, miért nem ül a krapek az autóban? Aulig, nézd meg, mi történt,
0: parancsolta Horn. A sofőr kimászott az autóbuszból, és a benzinkúthoz ment, hogy értesüléseket szerezzen, persze óvatosan. A többiek idegei pattanásig feszültek, és miközben kedélyesen eltréfálkoztak a falu egyszerű népével, bizonyos kérdések gyötörték őket. Hol a fiatal ember, akit üldöznek? Defektje volt? És ha már kiszállt, miért nem tért vissza a kocsihoz? Továbbá,

Itt tűnő. Ramsayban megállunk egy percre. Felhívom Graumont. Állítson néhány embert a berlini garázs elé. Ami ifjú barátunk csapdába került. Sőt, még akkor is, ha a rendőrség előtt feltalálja oszlatni a mi kis ultitársaságunkat. Jósolta komoran Kasten. Achtel úr jól oldalba vágta. A többiek nótáztak, kurjongattak és integettek. A falusiak visszaintegettek. A benzinkutas katonásan tisztelgett és teli torokból röhögött. A kocsi után rohanó gyerekek lemaradoztak. Kifulladtak a nevetéstől, meg a futástól. Az autóbusznak nyoma veszett a porfelhőben. Az egyik kislánynak sikerült elcsenni egy szép piros léggömböt, és most boldogan botorkált vele hazafelé. Mindenből származik valami jó. Ez alatt a berlini rendőrkapitányságon a bűnügyi csoport vezetője, Rudi Strube urat, Lackim Charlottenburg, Holzendorfstrasse 7 vallatta. Strube alacsony, köpcös úriember volt. Szőke sörénye vállát verte. Gesztusaiból tűzött a szenvedély. Ekkor még derűsen nézett körül a szobában. A főfelügyelő valami ács ceruza félét szorongatott, amellyel egyre az asztal szélét ütögette, közben tapintatosan mosolygott. Nos, Strube úr, szólalt meg, remélem belátja, hogy terve zátonyra futott. Könnyítsed a lelki ismeretén. Ha őszinte vallomást tesz, csökkenti részben a mi munkánkat, részben az önre kiszabott büntetés mértékét. Azzal hátra dőlt, mint aki színházban ül, és várta a drámai fordulópontot. Strube úr csak pislogott, akár a béka. Kora hajnal óta, amikor is kiráncikálták az ágyból, annyi érthetetlenség történt vele, hogy voltak éppen már semmin sem csodálkozott. Másrészt persze iszonyúan szerette volna tudni, hogy mit akarnak tőle végeredményben. Kerül, amibe kerül, ezt ki kell fürkésznie. Épp ezért megszólalt. Igen, tisztelt főfelügyelő úr, elmondhatatlanul hálás volnék önnek, aki is pontosabban és részletesebben fejezné ki magát. Nézze, én igazán nagyon-nagyon szívesen elmondanék önnek mindent, amit meg akar tudni tőlem. De bárcsak sejteném, miről van szó. Nem tenne valamit ennek érdekében? A főfelügyelő ács ceruzájával megkoppantott az íróasztal peremét. Ezen nem úgy ég, Strube úr. Kellően pontos és részletes leszek. Rendkívül örvendek. Kinek a megbízásából járt ön Kopenhágában? Strube úr hüledezve vonta fel a szemöldökét. Vagy tán saját zsebére dolgozott? Mert természetesen ez is elképzelhető. Bocsásson meg, hogy ezt az esetőséget csak második helyen említem. Kérem, csutassé! Törődött bele Strube úr. Ön tehát abban a hitben él, miszerint én Kopenhágában jártam? Pontosan. Efelől nincs bennem semmi kételj. Sajnos, főfelügyelő úr, ön téved. Vagyis ön nem járt tegnap Kopenhágában? Eltalálta. Én nem jártam tegnap Kopenhágában, és tegnap előtt sem jártam Kopenhágában, és hogy rövidre fogjam, még soha életemben nem jártam Kopenhágában. Meg lehet ez hiányos műveltségre van, de arra azért mégsem ok, hogy letartóztassanak. Ön tehát otthon töltötte a tegnapi napot? Nem, jelentette ki Strube úr. Ne essünk át a ló másik oldalára. Én nem Kopenhágában, de nem is otthon töltöttem a tegnapi napot. Nagy kár, vélte a főfelügyelő. Mert ha a tegnapi napot otthon töltötte volna, most visszaküldhetném ugyanoda. Elárulná esetleg, hol volt tegnap? Bautzenben. Hol? Bautzenben, Szászföld területén. Bautzen fölötti festői városka, történelmi falak, ódon, bástyák, stb. Alkalomattan igazán megtekinthetné egyszer ön is. Boldogan, jelentette ki a főfelügyelő. Köszönöm az ösztönzést. Ön tehát Bautzenben járt, Szászföldön. Látom, megértjük egymást. Örvendezett Strube. Ha szabad érdeklődnöm, megmondaná nekem, melyik szállodában éjszakázott? Úgy gondolom, telefonálok Bautzenbe. Megbizonyosodom arról, hogy ön valóban ott volt-e, és akkor már is szabad. Strube hallgatott. Elfelejtette volna a szálloda nevét, tudakolta gúnyosan a főfelügyelő. Ne

0: Hát én nem éjszakáztam Pautzenben, hanem még az esti vonattal hazautaztam. Abban a csalfa reményben éltem ugyanis, hogy Berlinben, a lakásomon, majd jól kihalhatom magam. Ha csak hozzávetőleg sejthettem volna, hogy alig egy órás alvás után felcsengetnek és idehurcolnak önhöz, okvetlenül a festői Bautzenben maradok éjszakára.
1: Borzasztó, hogy önnek micsoda pehje van, sajnálkozott a főfelügyelő.
0: Mióta az eszemet tudom?
1: Sóhajtott Vestrúve. És ezen már nem tudok segíteni.
0: Szél ellen nem lehet.
1: És hogy hívják az ön Bautzeni ismerőseit, illetve üzletfeleit?
0: Érdeklődött a főfelügyelő.
1: Minden bizonyal előkeríthetnénk valakit, aki igazolná az ön alibiét.
2: Strúve úr hangulata lassanként nyomottá vált.
1: A fenébe is, kiáltott fel a főfelügyelő. Hát csak azért utazott Bautzenbe, hogy a rögvest visszaforduljon?
0: Nem.
1: Esetleg csupán a történelmi városfalakat és ódonbástyákat óhajtotta megtekinteni?
0: Nem. Azért utattam Bautzenbe, hogy beszéljek ott valakivel.
1: És hogy hívják azt a személyt?
0: Ne használjon ilyen kifejezéseket, főfelügyelő úr. Nem személyről van szó, hanem egy hölgyről.
1: Strúve úr izgatottan markolázta dús szőkes lényét.
0: Bautzenben tudni, városi színház is működik, és a színház egyik hölgy tagja, mondhatnám, erőssége, hajdan igen közel állt hozzám. Akkoriban persze még nem Bautzenben játszott. Csak az elmúlt idényben szerződött oda. Elutaztam hozzá, hogy beszéljek vele. Ki is jött a színházból?
1: Nem mondja, szinte hihetetlen,
0: álmélkodott a főfelügyelő. Ám mielőtt felhívhattam volna a figyelmét magamra, már egy másik úrnak nyújtotta a kezét. Nem akartam háborgatni. Kar-karban távoztak.
1: Én meg kimentem a pályaudvarra. Ön valójában sajnálatra méltó, jelentette ki a főfelügyelő. Hogy valakinek ennyire ne legyen alibije, az már egyenesen ritkaság számba megy. Elgondolkodott, aztán megkérdezte. De tegnap előtt, ugye, itt tartózkodott Berlinben?
0: Tegnap előtt? Tegnap előtt, igen.
1: Vágta rá megkönnyebbülten Strúve. Nagyszerű! Mi a telefonszáma? Felhívjuk a háztartási alkalmazottat.
0: Borzasztóan sajnálom. Nincs háztartási alkalmazottam. A lakásom ugyanis olyan picurka.
1: A főfelügyelő türelmetlenül legyintett. És hol lakik a bejárónője? Elküldök érte egy rendőrt. Vagy bejárónője sincs, Strúve úr?
0: Dehogy is nem, persze, hogy van. De csak hetente kétszer jár hozzám takarítani. És tegnap előtt nem volt a lakásomon.
1: Kedves Strúve úr, az én türelmem város szerte közismert. Épp ezért hadd kérdezzem meg öntől higgadt nyugalommal. Mit óhajt? Kinél érdeklődjem ön felől?
0: Így hirtelen én nem is tudom, kit javasolhatnék. Az elmúlt napokban folyton otthon voltam. És mindig egyedül.
1: Meg Bautzenben, egészítette ki a főfelügyelő.
0: Úgy van. Tulajdonképpen mi kifogása van Bautzen ellen?
1: Jóformán semmi. Örökte a főfelügyelő, aztán felállt, összefonta mellén a karját és megkérdezte. Strúve úr, hova tette a miniatűrt?
0: Miféle miniatűrt?
1: Lepődött meg Strúve. Ön még soha nem hallott 8. Henrikről?
0: Márhogy ne hallottam volna. De hát mi köze ennek Bautzenhez, főfelügyelő úr?
1: Hát Boleinonnáról hallott-e?
0: Természetesen.
1: A főfelügyelő előre hajolt. És az ifjabb Holbeiről?
0: Persze, róla is,
1: vallotta be Strúve. Hanem a miniatűrt, amelyet Holbein Bolein Annáról festett, és 8. Henry kapott ajándékba, azt ugye nem ismeri?
0: Nem, hát, honnan ismerném? Utóvégre nem művészettörténész vagyok, hanem muzsikus.
1: Na persze.
0: De nyomásom szerint önt egyáltalán nem érdekli, hogy én Bautzenben voltam. Strúve vérig volt sértve. Másrészt azonban számomra is tökéletesen rejtélyes, hogy miköze egy fejetlen angol királyné miniatűrjének Kopenhágához. Továbbá, hogy ön miért ragaszkodik ahhoz az elmélethez, miszerint én nem Bautzenben, hanem Kopenhágába jártam. Nagyon kérem, kegyeskedjék ezt bővebben kifejteni. Nem!
1: Bődült el a főfelügyelő.
0: átmenetileg elegem van az önnel folytatott zsevegésből.
1: Megnyomott egy csengőt. Belépett egy rendőr.
0: Vezesse el, Struve urat!
1: Parancsolta a főfelügyelő. És a hűs ablak üveghez támasztotta a fejét.
3: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

0: 15. fejezet. Gondokban az ultitársaság. A rostoki ultitársaság alapítási éve 1896, néhány tagja Granzé elhagyása után lázongani kezdett. És Storm, aki egyébként mindig a főnök pártján állt, egy véleményen volt velük.
1: Mire vársz voltak éppen?
0: Kérdezte idegesen. Meddig karénekeljünk még, meddig csinálunk magunkból bohócot? Engedd meg végre Paulignak, hogy megmutassa, mire képes ez a taliga. Az a tervünk, hogy utolérjük a fiatalembert, és lövünk néhány hézakot a gumiaiba. Aztán legomboljuk róla a Holbeint, őt magát meg szépen összezsinegeljük, és bekvárdéjozzuk a Mauter szállóba. Bacag van nálunk elég. Csinálunk belőle egy jóképű kis pakkot, és valami félreeső gabonaföldön hagyjuk megőrzésre. Mire rálelnek, mi már Berlinbe leszünk.
2: Ilyen!
0: Korjantott fel Philipp Achter. Már amúgy is a könyökömön jön neki a népdalok. Az ember csak megszomjazik tőlük. Horn professzor nem osztotta véleményüket. Ne felejtsétek el, hogy a rendőrséget már riasztották. Figyelmeztette a társaságot. Egy ilyesfajta kambori, mint a miénk, nem kelt akkora gyanút. Mi a fenének durragtatnánk itt vidéken? Berlinben sokkal kevésbé feltűnő az efféle kavarodás.
3: És mi lesz? Tűnődött Carsten, ha az a himpellér nem furikál be a kölcsönzött kocsival a garázsba a Stettini pályaudvarhoz. Az a krapek nem esett ám a feje lágyára. Mi lesz, ha egyszerűen leállítja valahol a kocsit és olajra lép? Akkor mit csinálunk?
4: Akkor bizony felkopik az állunk, nekünk is, meg Grauman embereinek is.
0: Keseredett el a díjbírkozó.
4: Berlin nagy! Ez már az iskolába megtanultam.
0: Horn professzor behatóan tanulmányozta a térképet.
3: Egyre fenne nem bánom, szólalt meg némi habozás után.
0: Ha sikerül nyakon csípni még Oranienburg előtt, nincs kifogásom. Ha nem, maradunk Berlinnél. Az ultitársaság felélénkült.
5: Paulink, lép bele a gázba!
0: Rikkantott fel az egyik tag. A sofőr megtett minden tőle telhetőt.
5: De csak a kerekekre lőjetek ám,
0: parancsolta a főnök.
5: A krapekra tilos!
0: Tudjátok, hogy az olyasmit nem szeretem. Achter úr elhúzta a száját.
3: Neked tulajdonképpen irodát kellene nyitnod, jegyezte meg.
0: Onnan távbeszélőd is irányíthatnád a kiruccanásainkat. Esetleg ajánlott levelek útján.
3: Ha tudnátok, mennyivel jobban esne?
0: Vélázott el a főnök.
3: De hát titeket sajnos egy másodperce sem lehet egyedül hagyni. A dupláját kereshetnénk, ha nem kellene még az óvónéni szerepét is betöltenem mellettetek.
4: Született hátországi lógós vagy, öregem.
0: Dünnyögte magával a díjbirkózó.
3: Mondtál valamit?
0: Fordult felé Horn professzor.
4: Á, semmit.
0: Rebegte a másik behúzott nyakkal. A rostoki autóbusz teljes sebességgel száguldott az országúton. Az utasok ide-oda dülöngéltek az ülésen, és káromkodtak, mint a zubás őrmesterek. Az elhagyott dülőutakon szekerek döcögtek. Az egyik erdei tisztáson erdész tűnt fel vadászkutyákkal. A kutyák dühösen csaholtak. Körülbelül 10 perc telt el így. Végre megpillantottak a távolban egy kocsit.
5: Szürke Opel!
0: Jelezte a sofőr.
5: Ez ő?
0: Ha nem tapos rá, 5 perc múlva beérjük. Horn professzor előre ment, felmászott a sofőrülés mellé, és előhúzta pisztolyát. Aztán hátrafordult.
5: Aki megszegi a rendelkezéseimet, gyalog megy Berlinig. Ha valakinek kevés az esze, tanulja meg használni a lábát. Megértettük?
0: Elemezhetetlen volt a válasz. És akkor egy kanyarban eltűnt a szürke Opel. Az ulti partnerek feszülten nyújtották előre műorrukat. Csak úgy izzott bennük a vadász szenvedély.
5: Remélhetőleg azt találom el, amit célba veszek,
0: súgta oda Carsternek a kis tövésű Storm.
3: De sajnos az utóbbi időben egyre rövidlátóbb vagyok.
0: Alattomosan vihogott. Az autóbusz a kanyarhoz ért. Erősen megfarolt. A sofőr beletaposott a fékbe. Aztán folytatódott a hajsza. De Paulik hirtelen megint levette a gázt. Alig 50 méterrel előttük a szürke Opel állt az út szélén. A fiatal ember kiszállt belőle, a kocsi mellett állt, és egy kerékpárjára támaszkodó egyénnel társalgott. Mindketten az autóbusz felé néztek, és az illető egyén egy eleven rendőr volt. Az ulti partnerek elszürkültek.
5: Pisztolyokat súlyba!
0: Ördült fel a professzor. A kisnövésű standalra gyújtott. A többiek is bekapcsolódtak. És a derék börtöntöltelékek, miközben tavaszáguldottak a rendőr és barátja mellett, hevesen lengették a papírcsákókat és telitorokból zengték. Jól megraktam a szekeret, csupa lány ült rajta. Tagadhatatlan, hogy az érces hangok csak úgy tremolóztak az izgalomtól. De a rendőr szemben láthatóan nem szándékozott megállítani az autóbuszt. Mosolyogva nézett utána, és csak a fejét csóválta. Paulik tépett, mint a meszes. Csak a legközelebbi kanyar után merte csökkenteni a sebességet. Apránként elapadt az ultitársaság dalos kedve is, hogy helyet adjon a mód fölött érthető felháborodásnak.
4: Micsoda söpredék!
0: Ordította a kisnövésű Storm. A hangja megbicsaklott.
4: Meg tudnám folytani az ürgét.
5: Először ellopja a holbenyt az orrunk elől, ráadásul összeáll egy rendőrrel röhögni rajtunk.
0: Philip Achtel az öklét rázta.
4: És ennek a gyalázatosnak, ennek a szemétnek, ti csak a kerekeit akarjátok szitává lőni?
0: Sivította hisztérikusan.
4: Megáll az eszem. Aki csak erre pályázik, annak nem mi köztünk van a helye, hanem az Állatvédő Egyesületben.
0: Horn professzor elsápadt. Világosan látszotta, mint a rágó izmok megfeszültek a bőre alatt.
4: Állj!
0: Bődült fel. Valamennyien ránéztek.
4: A pasasnak mindenképpen el kell haladnia itt mellettünk. Várjuk meg szépen!
1: Helyes,
0: morogta Paulig. Az autóbusz lassított, aztán megállt.
5: Elég a tréfából,
0: jelentette ki a professzor. Ez a tróger még képes a nyakunkra szabadítani a zsarukat.
5: Ha elhalad mellettünk, egyszerűen kinyifantjuk.
4: Az első értelmes szó,
5: lángolt a díjbirkózó. Nem részesítenétek a kedvezményben, hogy én számoljak le vele?
4: Nem bánom. Vágd kupán, hogy néhány órára essen ki a forgalomból.
0: A díjbirkózót elöntötte a bánat.
5: Miért csak néhány órára?
0: Szomorkodott.
5: Nem lehetne néhány évvel meghosszabbítani?
4: Nincs több duma,
0: zárta le a vitát Horn professzor. Az ultitársaság némán üldögélt az autóbuszban, és várta a szürke Opelt. Mesztelenül himbálóztak a léggömbök.
4: Figyelem!
0: Kiáltott fel az egyik ultitestvér.
4: Ott jön!
0: A díjbirkózó neki gyürkőzött. A revolvereket kibiztosították. A sofőr készenlétbe helyezkedett. A gabonaföldeket szellő simogatta végig. A kalászok hajladoztak, mint egy tánccsoport. Magas égen pacsirta csattogott. Csak a rostoki ultitársaság merénylet tervéből nem lett semmi. Mivel hogy a szürke Opel nem egyedül jött. Mellette ott biciklizett a rendőr, és derűsen csevegett a fiatalemberrel. A haramiák gyorsan zsebre dugdosták a pisztolyokat, és nem tudták, mihez kezdjenek.
4: Lesztek rögtön vidámak, agyalágyultak? Rég nem ragasztottatok már zacskót, mi?
0: Ez hatott. Az ultitársaság kizökkent a buskomorságból. Nótáztak, kurjongattak, lóbálták a tarka léggömböket, mintha csak farsang volna. A szürke Opel, valamint a rendőr megálltak. Az obskurus autóbusz utasai túlszárnyolták önmagukat. Túl áradó jókedvük nem ismert határ. Philip Achtel úr úgy jódlízott, mint a Tirolban látta volna meg a napvilágot. A kisnövésű Storm úr röcögős fejhangon danult, Horn professzor úr népi táncoshoz méltóan csapkodta a combjait. Karsten szolgáltatta a nélkülözhetetlen basszus szólamot.
5: Micsoda vidám népség, mondta a fiatal ember a szürke Opelben. Az ember szinte megirigli őket, nem te őrmester úr? Nos, minden jót, Isten áldja.
0: Üdvözlésképpen egy ujjal megbökte a kalapja karimáját, és elrabogott a gyorsanat. A rendőr az autóbuszhoz lépett.
5: Szabad a jogosítvány,
0: szólt nyájasan.
5: Ha már egyszer nyakát töri valik, legalább a hatósági engedélye legyen meg hozzá, ugyebár?
0: Paulik, a sofőr, dühöngve kotorászott a zsebében. Nagy nehezen megtalálta a jogosítványt, és átnyújtotta a rendőrnek. Az őrmester tüzetesen átvizsgálta az okmányt, végül visszaadta tulajdonosnak.
5: Rendben van,
0: jelentette ki. De azt ajánlom, hogy a jövőben szíveskedjék figyelembe venni a sebességkorlátozást.
6: Aztán megtudakolta még, hogy honnan jöttek és hová tartanak. Valamit kimerítő felvilágosítást nyújtott a legközelebbi teredő utakról. Szemlátomást mérhetetlenül sok volt az ideje. A szürke Opelnek már a pora sem látszott. Irene Traurig és Külc papa a stettini pályaudvaron egyenesen a főkapitányságra siettek. Már az illetékes nyomozó tisztnél ültek, aki beszámolt nekik az őrizetbe vett Rudolf Struve vallomásáról. A beszámoló meglehetősen aprólékosra sikerült, és amikor a főfelügyelő mégis befejezte, a két tanú mély hallgatásba burkolózott. Végül Külc úr összeszedte magát, és olyat vágott a térdére, hogy csak úgy csattant.
5: Hát, ilyet még nem pipáltam. Mindenre fel voltam készülve, csak erre nem. Ha teszem, az gyújtósnak aprítja fel ezt az egész szobaberendezést, egy csöppet se csodálkozom. Nagyszerű dolog, ha valaki amúgy Isten igazából megdühödik. De mondhatta volna például, hogy kinek mi köze hozzá, hol járt. Az is egy álláspont. Hanem egyszerűen behatni önnek, hogy Bautzenbe utazott csak azért, mert meg akart főzni ott valami színésznét, de aztán már megszólítani sem merte, ez több a soknál. Nem gondolja a Traurig kisasszony?
0: Irene Traurig egy mukkot sem szólt.
5: Aki hazudik, az lop is,
0: dörögte haragosan az őzdalja.
5: Na most az egyszer megint alaposan leégtem az emberismeretemmel. Még hogy Bautzenben járt, éppen Bautzenben. És nem töltötte ott az éjszakát, és egy megveszegedett árva lélekkel sem találkozott. Na hát, micsoda agyafú csirkefogú!
0: Már intézkedte, hogy vezessék elő Struve urat, mondta a nyomozótiszt. Majd meglátjuk vele annyi bőr a képén, hogy az önök jelenlétében is ragaszkodjék állításaihoz.
6: Lauri kisasszonyt elfogta a rémület. Ide jön, én inkább elmennék. Arról szó sem lehet, jelentette ki a nyomozótiszt. Az idős hentesmester megsimogatta a lány kezét, amilyen gyengéden csak telt tőle. Nyugodtan elbújhat a hátam mögé, súgta oda neki. Megszólalt a telefon. A főfelügyelő felvette a kagylót.
5: Vezessék be,
6: mondta. Aztán vendégeihez fordult, és mint egy karmester felemelte a roppant ácsceruzát.
0: Struve úr azonnal itt lesz. Külc papa igyekezett még szélesebb lenni, mint amilyen amúgy is volt, és székét az ifjú hölgy elé igazította. Az ajtó kitárult. Megjelent Rudolf Struve úr a Holzendorf-strasszéről egy rendőr kíséretében. Régi jó kedélyét immár tökéletesen elveszített. Szemében vészes komorságom volt. Csak nem kellett ám újra előadnia, hogy tegnap Bautzenben járt?
6: Megáll az eszem, hűlt el Külc papa. Kinyújtott a karját, rámutatott a művész sörényes, pocakos kis úriemberre, és dörgő kacajra fakadt, amit bámulatra méltó kitartással folytatott. Ezzel egyébként nem volt egyedül. Traurig kisasszony is követte példáját. Az ő nevetése persze nem dörgött úgy, és nem volt olyan elégedett sem. Sőt, végezetül még a patis zsebkendőt is kivette táskájából, és megtöröngette a szemét. De azért ő is szívből bevetett. A főfelügyelő és az őrizetes komponista némi megtöbbeléssel meredtek rájuk. Először Struvelő szólalt meg.
7: Ilyen hatalmas sikerre nem számítottam,
6: közölte morcosan. És mert a nevetésnek nem akart vége szakadni, toporzékolni kezdett.
7: Mi az, főfelügyelő úr, engem talán bohócnak szerződtettek ide?
6: Miért aklankodott?
0: Hát, bocsásson meg.
6: Komolyodott a Külc papa, teljesen igaza van. Minősíthetetlenül viselkedem, higgyel, nem önt nevettem ki. De mikor olyan szörnyen muris az egész, és ismét erőt vett rajta a nevetés, a főfelügyelőhöz fordult. Ezt az urat ugyanis egyáltalán nem ismerem. A főfelügyelő áthajolt az íróasztal fölött.
0: Mit jelentsen ez? Kérdezte.
6: Önök nem ismerik Struve urat?
0: Nem,
3: jelentette ki határozottan Irene Traurig. Ehhez az úrhoz nem volt még szerencsénk.
4: Talán bizony önök azok, akikkel állítólag együtt voltam Kopenhágában?
3: Érdeklődött gunyorosan a zeneszerző.
1: Lehet, hogy ez az úr mégis csak Bautzenben járt.
3: Fogta el Külcpapát ismét a nevetés.
4: De főfelügyelő úr,
3: sértődött meg Struve.
4: Talán csak nem azért faggatott ki engem, hogy vadidegen embereknek betekintést nyújtson az én rendkívül bonyolult magánéletembe.
3: Önök csak ugyan nem ismerik egymást? Kételkedett még mindig a főfelügyelő.
4: Nem!
3: Vágták rá mindhárman. Ne haragudjon a kérdésért, mentegetőzött előre Külcpapa, de mondja, önt valóban Rudi Struvének hívják, és ténylegesen a Holzendorstrasszén lakik?
4: A fene ebbe a keserves világba,
3: ordított fel az ereszerző.
4: Most már aztán tarkék vagyok. Először nem hiszik el nekem, hogy Bautzenben jártam, és telebeszélik a fejemet, hogy Kopenhágában vesztegettem az időt. Most meg már azt kifogásolják, hogy Charlottenburgban lakom, és Struve a nevem. Egyet minden esetre elárulhatok maguknak. Igaz, hogy én művészkörökben élek, de ilyen bolondok házát, amilyen itt van, nálunk még farsankor sem látni.
3: Vadul fürtjeibe túrt, és remegett, mint a kocsonya.
4: Struve urat valóban Struvénak hívják,
3: közölte a főfelügyelő. E tekintetben semmi kétség nincsen.
4: Sőt, mi több, a Holzendorstrasszén lakom,
3: üvöltött a komponista.
4: Sajnos! Különben nem cibáltak volna ki hajnalban az ágyból. Tanúm az ég, és a biztos urak, akik voltak kedvesek felkelteni.
3: Igen, uram, természetesen, csillapította a főfelügyelő, hangjába sűrítve mindazt a szelítséget, ami csak telt tőle. Tévedésnek estünk áldozatul. Félrevezettek bennünket. Valaki, aki néhány napot Kopenhágában töltött, és az éjjel nyomtalanul eltűnt várneműndéből, visszaélt az ön nevével és lakcímével. Attól félek, nem derítjük ki egyhamar, ki volt az az illető. Lehet, hogy az egyik ismerőse. Mit gondol?
4: Ezt végképp kikérem magamnak.
3: Bukkadozott az ereszerző.
4: Az én ismeretségi körömben nincsenek bűnözők.
3: Ha viszont nem ismerőse, akkor csak ismeretlen egyén lehetett, elmélkedett a főfelügyelő. És mielőtt elindult volna a rabló hadjáratra, átlapozta a berlini címjegyzéket vagy telefonkönyvet, kiválasztott egy nevet, amelyen bemutatkozhatott, és szükség esetén eltűnhetett.
4: Megöllem a nyomorultat,
3: szólt nemes egyszerűséggel Struve úr. Ahhoz el kell csípni előbb, jegyezte meg az idős hentes. De ami Kopenhága és Struvénktól, rettentően rossz néven vettem volna, ha azt találja állítani itt, hogy Bautzenben jár, és berezelt egy színésznő udvarlójától.
4: Nem tűrök semmiféle kritikát,
3: szólt gőgösen a zeneszerző.
4: Meg lehet, hogy önnek rokonszenvesebb egy műkincsrabló, mint én, meg lehet, de engem ez nem érdekel, uram.
3: Pedig zeneszerzők is lopnak, néha nap, vágott vissza a Jorkstrasszei hentes üzlet tulajdonos. Ha nem is Holbeint, csak nótát. Nevetett, de aztán abba hagyta. Bocsásson meg, nem akartam megbántani. Ha megengedi, nevem Külc. Mivel a másik nem válaszolt, ilyetten kérdezte. Csak nem Schlager szerző?
4: Nem, ördült fel Struve. Nem, maga műveletlen tahó. És most hazamegyek. Mégpedig a Holzendorstrasszére, uraim.
3: Ahogy a rendőrség továbbra is itt tuhajt tartani, bocsinált a komikusnak? Dehogy is, Struve úr, mentegetőzött a főfelügyelő. Sőt, elnézését kérem mind a magam, mind a rostoki kollégám nevében. Lám, hova vezetnek a teóriák? Dünnyögte Külcpapa. A főfelügyelő nem értette a célzást, és folytatta mondókáját. Legkésőbb fél óra múlva szabad, Struve úr. Csupán a szükséges formaságokat kell elintéznem. Mindössze 30 perc türelmet kérek. Továbbá szeretném megkérni önt is, valamint Rauri kisasszonyt és Külcs urat, hogy a következő napokban szíveskedjenek támogatni munkánkat.
4: E felől nyugodtan alhat, mondta a komponista. Megöl a vágy, hogy megismerkedhessem az úrral, aki visszamerészelt élni az én szerény, de becsületes nevemmel. Ennyivel atyámnak is tartozom. Utóvégre hivatalnok ember volt.
3: A főfelügyelő kijött az íróasztal mögül, és mindhármukkal kezet fogott. Az ügy egyre bonyolultabb, tűnődött. Ki lopta el a miniatűrt?
1: Nem tudom, felelte Külcspapa.
3: De egy fél ökröt teszek egy ipolya csokor ellen, hogy nem a mi fiatalemberünk. Gáláns, mint a vőfély, karját nyújtotta Irénet Raurignak. Úgy? És most sürgősen megyek haza. Emily meg a família már epedve várnak.
0: Tizenhatodik fejezet. Újra Berlinben. A fiatalember, aki az utóbbi néhány nap folyamán Rudi Struve-nak nevezte magát, holott korán sem hívták úgy, időközben hazaérkezett. A Kantstrasse-n lakott a 177-es számú ház negyedik emeletén, egy meglehetősen kicsi lakásban. Az előszoba ajtóra szerelt résztáblán ez állt: Joachim Zeiler. Zeiler úr bezárta belülről az ajtót, helyére akasztotta a biztonsági láncot, és bement a szobájába. A széles heverő mellett alacsony asztalka állt. A fiatalember kivett egy kis csomagot a belső zsebéből, és óvatosan a fényes asztallapra fektette. Aztán visszament az előszobába, majd bevonult a fürdőszobába tisztálkodni. Hullafáradt volt. Ami nem csoda. Miután áthajtott Mecklenburgon, Brandenburgon és a megbeszélés értelmében leadta a bérelt kocsit a stettini pályaudvar mellett a kínásztféle garázsban, észrevette, hogy a környéken lődörgő alakok közül néhányan roppant kíváncsian méregetik. A lehető leggyorsabban taxiba ugrott, és hazavitette magát. Mindazonáltal nem ringatózott tévhitekben. Kétségtelenül követték. Így hát már tudják, hol lakik. Nyilván csak a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg urat várják, hogy megindítsák az általános támadást. Joachim Zeiler szemügyre vette a fürdőszoba tükréből ránéző arcot, merengőn oda biccentett magának, és gondterhelten így szólt: nincs nehezebb dolog az életnél. Majd alaposan megkefélte hajzatát, és bement a dolgozó szobájába. Ez éppen szomszédos volt azzal a helyiséggel, ahol egy alacsony asztalkán a kis csomag hevert. A fiatalember kitárta az ablakot, kihajolt és lenézett az utcára. A negyedik emeletről a világ csak nem olyan kicsinek látszik, mint amilyen. Először nem vett észre senkit, aki különösebben rászolgált volna nem tetszésére. Hosszabb szemlélődés után azonban az utca túlsó oldalán, a Hoffman kávéház mellett a kapuhajban felfedezett két férfit, akik egyenesen az ő ablakát nézték. Mikor megérezték, hogy figyelik őket, lehorgasztották fejüket és iparkodtak közönyösnek látszani. Joachim Zeiler fütyörészni kezdett. A dalocska, amelyet fütyült, így kezdődött: Isten hozott, barátim, csak jössz-te, jössz-te, jössz-te. Aztán becsukta az ablakot, átnézte a postát, amit a takarítónő szép rendesen az íróasztalára készített. Emily Kültz az üzletben állt kövéren és termetesen, és mint 30 éve egyfolytában ezúttal is mérte a hentes és mészáros termékeket.
8: Nem érkezett még haza a mester, érdeklődött a vevő, akit éppen kiszolgált.
3: Külcni asszony megrázta a fejét.
8: Még nem, de minden áldott nap ír egy képes lapot. Igazán szívből kívánom az én Oszkáromnak, hogy egyszer végre körülnézzen kicsit a világban. Nagyon ráfért már a pihenés. És persze minden ára magával akart vinni engem is, tehát egyikünknek muszáj itt maradnia az üzletben.
3: Külcni nyelve majd beletört a hazugságba. Tehát mi köze a Kuncsaftnak a Külc család magánügyeihez? Fő, hogy a hurka jó legyen.
8: Jelenleg hol van a kedves férje?
3: Várnemündében. Tegnap még telefonált is. Végre igazat mondhatok, gondolta Külcni. Elég fárasztó volt a dániai út. Oszkár nem szokta meg az utazást. Most kipiheni magát a tengerparton.
8: Igaza van,
3: vélekedett a vevő.
8: De remélem nem fürdik sokat.
3: Hogy?
8: A sós víz lefogyasztja az embert, és rettentően rosszulhat az idegekre. Nem hiszem, hogy fürödne, mondta a hentesné. Nincs is nála fürdőnadrág.
9: Annál jobb,
8: felelte a vevő, és tapintatosan ejtette a témát. Kérem, adjon még 3 szép szelet borjóhúst, soványat, ha lehet.
9: Kicsontozzon? Legyen szíves.
8: Mialatt Külcni asszony levágta és kicsontozta a hússzeleteket, a vevő a pult üvegtálcáin hiszelgő felvágottakat nézegette. Ekkor kitárult az üzlet mögötti szoba ajtaja, és megjelent Oszkár Külcs, hentes és mészáros személyesen. Patyolatfehér frissen keményített kötényt viselt, odabiccentett szeretett hitvesének, és üdvözölte a vevőt.
9: Jé, azt hittem, hogy maga a tengerparton van,
8: kiáltott fel a vevő.
5: Csak voltam, válaszolt az ősdalia. Egyszer mindennek vége, csak a hurkának nem, mert annak 2 vége van. A feleségéhez fordult. Vigyázz, Emily, elég, ha a húst vered ki, a praclidat fölösleges. Maga lépett a tőke mellé, és kivette az asszony kezéből a bártot. Eresz csak ide. Inkább nézd meg, mit hoztam neked a világ körüli utazásról.
8: A hentesné döbbenten tűnt el a szomszédszobában. A hazatért mester kicsontozta és becsomagolta a húst, közben elszórakoztatta a vevőt.
5: Tudja, Brücknemné nagysád, nem utolsó dolog egy ilyen utazás. Az ember többet tapasztal egy hét alatt, mint máskor egész évben.
9: Bizony, bizony,
8: helyeselt a vevő. És mennyi mesélni valója lehet annak, aki utazgatott?
5: Na nem éppen,
8: mélázott el az idős hentes.
5: Mesélésről szó sem lehet. Amíg a lapok meg nem írják, ki sem nyithatom a csőrömet. Nem parancsol egy kis vadonat friss hússalátát, esetleg 1/4 kiló kötözött sonkát? Olyan omlós, mint a marcipán.
9: Tudja, mit adjon még 25 deka nyelvsajtot?
5: Őszintén merem ajánlani azt is.
8: Nézte meg az árut a mester, levágott belőle egy darabot, majd szomorkásan ingatta a fejét. Szokása ellenére többet nyesett le a kelleténél.
5: Lehet valamivel több?
8: Hiába kijöttem a gyakorlatból. Lám, mire vezet, ha az ember 30 évi munka után először vesz ki szabadságot. A vevő roppant megértőnek mutatkozott. A mester becsomagolta a vásároltakat, kiszámította az árát, jobb füle mögé dugta a ceruzát, átvette a pénzt, visszaadta visszajárót, mondván: remélem, hamarosan ismét lesz szerencsénk. Brücknerné nagysát távozott. A boltajtó fölött csilingelt a csengő. Oszkár Külcs, hentes és mészáros hátra vonult a szobába. Felesége a bőrkanapén ült, és enyhén neheztelő tekintettel várta.
5: Na, csak el ne törjön megint a mécses, dörmögte az ősdalia. Tudod, egyszerűen nem bírtam tovább.
9: De hát miért nem mondtad meg egy szóval? Majd meghaltam az aggodalomtól, én is, meg a gyerekek is. Képes voltál elhitetni velünk, hogy Bernauba mész?
5: Lehet, hogy tényleg Bernauba akartam menni, tűnődött el az öreg.
9: Illetve ez csak amolyan teória.
5: Teória? Üledezett Külcné. Hát persze. Teória egy idegen szó, amit ócska kifogások helyett használnak. Így jobban hangzik. Elnevette magát.
9: Te lókötő,
5: mondta az asszony, és ő is mosolygott. Így volt ez világ életükben. Valahányszor Oszkár nevetett, mosolyognia kellett Emilynek is.
9: Bár ami azt illeti, nem volt valami gyakran nevethetné ki az öregnek, és erről nem kis mértékben Emily tehetett.
5: Hogy van a lábad? Érdeklődött a mester.
9: Régi óta.
5: Hétfőn megint le kellett feküdnöm. Hedvig ugrott át segíteni.
8: Deréklány,
5: hatódott meg Külcs papa.
9: Az bizony. Még hangyasavat is hozott. Bedörzsöléshez határozottan jót tett.
8: Emily asszony körülnézett.
5: Na és? Hol a meglepetés?
8: Éppen alatta ülsz.
5: Emily asszony a fal felé fordult, és a bőrkanapé fölött egy szögön észrevette az ifjabb Holbein miniatűrjét.
8: Ez nem az eredeti kép, magyarázta az öreg. Csak másolat. A valódi 500 000 ér, és ellopták. De erről majd később mesélek.
0: Emily asszony mód felett kritikus szemmel mustrálta Boleyn Annát. Szóval egy festett nő személy? Mondta lekicsinlőn. És milyen mélyen kivágott ruhában? Na, de aztán vajmi keveset értesz a művészethez? Legyintett az őzdalja. Fütyülök rá, nyilatkozott Emily asszony. Egy tábla csokoládénak sokkal jobban örültem volna. Joachim Zeiler úr lakására ajtaján kopogtak. Aztán csengettek. Aztán kopogtak. Aztán dörömböltek. Megyek már, kiáltott ki a fiatalember. Lassan járj, tovább érsz. Átsétált az előszobán és kinézett a kukucskálón. A lépcsőház teli volt eltökélt tekintetű úriemberekkel. Ki az? Érdeklődött a fiatalember. Bűnügyi rendőrség kinyitni. Tüstént, felelt a fiatalember, leemelte a biztonsági láncot, kizárta, és résre nyitotta az ajtót. Parancsolnak? Az egyik rendőrtisztviselő felmutatott egy fénybilétát. Bűnügyi rendőrség? Ön ellen alapos gyanú merült fel, hogy ellopott egy Holbein miniatűrt, amelyet Stenhöfel úr vásárolt meg a koppenhágai árverésen. A komorúrak egyike bedugta a lábát az ajtórésbe, nehogy Zeiler be tudjon zárkózni. Házkutatás, közölte folytott hangon egy harmadik. Akkor nincs mit tenni, törődött bele a főbérlő. Mindamellett halvány sejtelmem sincs, mit óhajtanak tőlem, de nem akarom meggátolni önöket kötelességük teljesítésében. Módjában sem áll, morogta a zordó férfiak egyike, és már be is lépett. Az előszobába mintegy másfél tucat ember tódult be. Valamelyikük benyitott a szobába. Itt a csomag! Ordított fel hirtelen. Az asztalhoz rohant, kollégái haladéktalanul követték. Joachim Zeiler egy másodpercig egyedül ácsorgott az előszobában. További fél másodperc múlva a szoba ajtajához szökkent, bevágta, hogy csak úgy csattant, és kétszer ráfordította a kulcsot. Aztán a dolgozószobába száguldott, a telefonhoz. Felemelte a kagylót, felhívta a riadókészültséget. A Kantstrasse 177-ből beszélek, első lépcsőház, negyedik emelet, mondta be halkan. Igen, azonnal induljanak, sürgős. 24 emberre van szükség, legalább. Letette a hallgatót, visszament az előszobába, és a tükör előtt gondosan fejére illesztette kalapját. A bezárt bűnügyi közegek örjöngő düvel döngették az ajtót. Azonnal nyissa ki! Bömbölték. Disznóság! Bezárni a rendőrséget? Nyissa ki! Ezt még megbánja? A fiatalember nem válaszolt. Lábujjhegyen távozott lakásából, és odakin óvatosan bezárta az ajtót. A liften lement a földszintre, és becsengetett a házmesterhez.
10: Jó napot, Zeiler úr! Üdvözölte a házmester. Csak nincs valami baj? Csöpög a vízcsap? Vagy kiégett a biztosíték?
0: Kivételesen nem, Stiebel úr, nyugtatta meg a fiatalember, és egy kulcsomót nyomott a házmester kérges kezébe. Néhány perc múlva befut a riadókészültség, legyen olyan jó, és adja át a kulcsaimat a parancsnoknak. Főként a belső szobát vegyék szemügyre, de nehogy pisztoly nélkül nyissanak be. Stiebel a házmester szemét száját eltátotta. És még valamit, kérte Zeiler. Ügyeljen majd, hogy rendesen visszaadják a kulcsokat, semmi kedvem szállodában éjszakázni. És már ott sem volt. Stiebel zsebrevágta a kulcsokat, és azon törte a fejét, hogyan vélekedjék a negyedik emeleti lakóval folytatott beszélgetésről. Kész nyomorúság, dünnyögte végül. Milyen fiatal, és már is gyagyás. Az óvatosság kedvéért minden esetre ott maradt a kapuhajban, és várta, mi lesz. Hisz ebben a mai világban bármi megtörténhet. A berlini villanegyed egyik háza előtt hatalmas, elegáns autó állt meg. A sofőr kiugrott és kinyitotta a kocsi hátsó ajtaját. Kisegített egy törékeny kis öreg urat, aki barátságosan intett neki.
11: Még szükségem lesz magára, várjon meg, mondta az öreg úr.
0: A sofőr szalutált. A törékeny öreg úr a villa felé indult.
11: A lépcsőn egy inas futott le, kitárta előtte a kaput és meghajolt.
12: Minden rendben van?
11: Kérdezte az öreg úr. Igen, Isten Hőfel úr, jelentette az inas. Traurik kisasszony a könyvtárban várja önt. Stenhőfel úr biccentett, és lassan felment a lépcsőn. A hallban az inas lesegítette róla a kabátot. A törékeny öreg úr átment a hallon, és benyitott a könyvtár ajtaján. Iréne Traurig, aki abban a székben üldögélt, amelyben annak idején második József, a felvilágosodott Habsburg uralkodó foglalt helyet, zavartan felugrott, és hirtelen sírva fakadt, mintha erre várt volna napok óta.
12: Ejnye,
11: szólalt meg riadtan Stenhőfel úr, és felnézett karcsú titkárnőjére.
12: Ne pittyeregjen, kére.
11: Igenis, sikerült kinyögni a lánynak, és már szokogott is tovább. Az öreg úr szelíden lenyomta második József hiteles karosszékébe, és jó maga is mellé ült egy taburetre.
12: Ugyan, ki sejthette volna, hogy egész rabló banda fenni a fogát, ami hol bennünkre. Ilyesmi ellen védekezni sem lehet.
11: A lány bólogatott és szokogott, csak úgy surogtak a könnyei. Stenhőfel úr mindedig erélyes ifjú hölgynek ismerte a titkárnőjét, most nem tudta, mit évő legyen vele. Legszívesebben előhúzta volna a zsebkendőjét, és megtörölgette volna a lány orrát. De ezt tiltotta az illem.
9: Kérem az elbocsátásomat, dadogta a lány.
12: De hát mihez kezdjek én maga nélkül?
11: Rémültözött az öreg úr.
12: Nem, gyermekem, ilyet igazán nem tehet velem. Én már öreg ember vagyok, megszoktam magát. Nem engedem el.
11: Iréne megtörölgette a szemét.
9: Nem,
12: semmi esetre sem, erősködött Stenhőfel úr. És most mondja szép nyugodtan, elejétől végig, hogy voltak éppen, hogyan is történt ez az egész.
9: Tegnap előtt kezdődött, szipákolt Iréne. Az Hotel D'Angleterre-ben a szálloda előtt ültem és kávéztam.
11: Joachim Zeiler a Kantstrasszén, a Hoffmann kávéház teraszán üldögélt egy pikoló világos mellett, és feszült érdeklődéssel figyelte a szemközti házat, amelyben lakott.
13: Szevasz, Zeiler!
11: Szólította meg valaki.
13: Ijesztően volt kórosnak látszol, ma hallod-e? Csak nincsen valami bajod?
12: Struve, édes öregem!
11: Örvendezett a fiatalember. Egy örökké valóság óta nem láttalak.
13: Menj már az örökös túlzásaiddal!
11: Bosszankodott Rudi Struve.
13: A múlt pénteken is itt játszottunk le egy sakkpartit, mégpedig döntetlenre. Ha csak eddig tart az örökké valóság, holnap utáljon a feltámadás.
11: Letelepedett barátja mellé.
13: Hol jártál időközben?
12: Rengeteg melón volt,
11: feled Zeiler. Hát te? Befejezted a C-moll szimfóniádat?
13: Nem egészen.
11: Szántotta végig szőke sörényét a komponista.
13: Már megint nem jutott eszembe semmi, mint rendesen. Így hát fogtam magam, és elutaztam Bautzenbe.
11: Miért éppen oda?
13: Egy régi szívügyem miatt. Ott dolgozik a színháznál. De hát éppen más elfoglaltsága akadt.
11: Vagy úgy? Nézett rá Zeiler.
13: Eltaláltad.
11: Szomorkodott Struve.
13: És képzeld, ma hajnalban elhulcoltak a rendőrségre. Mit szólsz ehhez?
11: Nem mond. Komolyan?
13: Megy szavamra. Na és mit gondolsz, miféle bűnt követtem el? Először is, hogy korán sem Bautzenben jártam, hanem Kopenhágában. De ez még csak az eleje. Ráadásul nem is a régi szerelmemet akartam meglátogatni, hanem valami angol királyné képét csak listam el. Hogy bizony?
11: Ha viszont mindez igaz lenne, elmélkedett Joachim Zeiler, akkor most nyilván nem itt üldögélnél, hanem valamivel biztosabb helyen. A köpcöcski zeneszerző fenyegetően hadonázott.
13: Szélhámos élt vissza a nevemmel. Hát nem gyalázott.
11: De gyalázott, jelentette ki határozottan Zeiler, és időként egy-egy pillantást vetett a szemközti házra.
13: Csak kaparintsam a körmöm közé azt a pacákot,
11: tüzelt a komponista.
13: Bizislen, miszlik be a britom.
12: Meg is érdemli,
11: támogatta a barátja.
13: Szerencsére szembesítettek egy lányjal, meg egy macskabajszos öreg úrral.
14: mesélte izgatottan a zeneszerző. Az öreg szakasztott olyan volt, mint Adamson úr a viclapból. Csak jóval nagyobb, meg szélesebb. És mindketten a hasunkat fogták levettükben, amikor megláttak. Ez mentett meg? Na és?
11: Hogy tetszett az ifjú hölgy? Kíváncsiskodott Zeiler. Elég csinos?
14: Nagyon csinos. De mennyiben változtat ez a helyzeten?
11: A fiatal ember csak a sors jó voltából menekült meg attól, hogy válaszoljon a kétségtelenül jogos kérdésre. Ugyanis az utca másik oldalán két hatalmas riadó autó állt meg. A kocsikból tömérdek rendőr ugrált ki, és valamennyien berohantak egy kapun.
14: Mondd, nem abban a házban laksz te?
11: Ámult el a zeneszerző.
14: De pontosan,
11: bólintott Zeiler. Az utcán megálltak a járókelők. A kereskedők kiléptek a boltjukból. A környező házak lakói az ablakból lesték az eseményeket. A tömeg percről percre nőtt. Vadidegen emberek elegyedtek szóba egymással. Az amúgy is füllett nyári levegőt kíváncsiság is félelem tette még nyomasztóbbá.
14: Úgy látszik, ma bűnügyi napomban,
11: állapította meg csüggette Struve.
14: Mióta laknak a házatok a rablógyilkosok?
11: A fiatalember hallgatott, és egy másodpercesen vette le szemét a kapuról. Struve vállat vont.
14: Mégiscsak a legjobb lenne vidékre költözni, vissza a természethez, ahol csupán birkanyája, pipitér, meg jámbor, romlatlan emberek vesznek körül.
11: Irány, Bautzen! Csatlakozott lelkesen Joachim Zeiler. Fel a természet keblére! Vagy hogy is hívják Bautzen ismerősödet?
14: Ne hülyéskedj, komolyan beszélek! A civilizáció megöli a művészetet!
11: Szívacs fejű! Amiért neked semmi sem jut az eszedbe, még nem ok, hogy megváltoztasd a történelem menetét, oktatta Joachim Zeiler. A Kantstrasse 117-es számú ház előtt összeverődött tömeg megmozdult. Helyet adtak a rendőröknek, akik kiözönlöttek a kapun, és mintegy 20 komor ábrázatú, párosával összebilincselt férfiút vezettek. A foglyokat feltaszigálták a riadó autóra. A rendőrök is utánuk másztak. A kocsik tovaroboktak. És lassan szétoszlott a tömeget.

Te lo serio. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És önne Erik Kastner, az eltűnt miniatűr feldolgozásának negyedik, egyben utolsó előtti részét. A jövő héten felvételre fognálom egy kis programajánló Kapolcson. Gólyai udvarban hallottak majd. Szombaton a biztos. Jutjuk mindenki is.

13 péntek, amikor megöltük az Istent, és nincs remény, és a félelem és a sötétség rasszál az utcán, a Honti Hanna 24 órás

0: Mostanában, igen.
1: Bol szerencsésen kezdődik, műsor, igen.
2: Nem hallottátok,
1: egy picit Ózon is megérkezett. Igen, ez a péntek 13, azt hiszem.
2: Ortodox időben jelentkezünk.
1: Kezdi rávenni a...
2: Egészen holnap reggel 8-tól 8-ig 24 órázunk, ügyeletet adunk, műsoros ügyeletet.
1: A rádióvilágnapja, nem tudom, hogy a ezt rádió, mondtuk, hogy belehallatott.
2: A Hóika azt mondja, hogy a rádióvilágnapja, én inkább azt mondanám, hogy a rádiózás világnapja.
1: De erről úgy is fogunk később beszélni.
2: Fogunk
1: erről is. Nagyon sok mindenről, ugye a farsangolunk is egy kicsit.
2: Hogyha ezt eddig nem mondtuk volna.
1: Omikron, hogy szépen mondjad. Omikron.
2: Őt Omikronnak hívják.
1: Őt Omikronnak hívjuk most. Aha.
2: És Ibrahim nevét sem fogjuk felfedni. Hogy polgári neve, micsoda. Ezzel azt is implikáltuk, hogy Ibrahim a keresztségben, ugye Ibrahim keresztségben az Ibrahim nevet kapta, de ez minket most igazából nem érdekel.
1: Nem érdekel minket, érdekel minket. Az érdekel minket, hogy holnap Valentin nap van, és hallgató a vonalban, remélem az, akit mi nem hallottunk ez előbb.
2: Akkor üdvözlünk
1: az első hallgatója
2: az első
1: 24 órásnak. Szia!
2: Halló!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt!
2: Első telefonáló vagy, boldog 24 órán belül.
1: Boldogat, neked is!
3: Imádlak titeket!
2: Wow.
1: Mi is imádunk téged!
3: Péntekenként ünnepnap.
2: És mit szólsz, hogy ez most megnyúlt, 12-szeresére megnyúlt a Honti és Hanna?
3: Igen, hál' Isten! Hú, de jó! Ha nem lenne itt a kollega mellett, nem magamhoz nyúlnék, de...
2: Igen, diszkréten volt.
3: Szeretném mondani, hogy... Volt reggel 7-kor a híradótok.
1: Igen.
3: Ismét gyönyörűséges, imádom. A stílusa, az minden, tényleg.
1: Na, örülünk, átadjuk a szerkesztőknek.
3: Pontig benyalok, de hallod, az, hogy a végére oda tűztétek a 447 vagy a átlátszónak a cikkét, hogy a...
1: Igen.
3: Ez a kedves Lórián.
1: Igen, az átlátszónak a híre.
3: Saját népével, hogy baszik ki, hogy tényleg a... Jó, most a 600 millióból csak mennyit lopottál? 40 milliót?
2: Szóval az egész jó, hogy
3: a határon belül van. De hogy azt a reakciót, amit mondott rá, az hogy mikor ezt megkérdezték tőle,
1: igen.
3: És azt mondja, hogy ez kérdés.
1: Gyönyörű szép, igen.
3: Ott jön szembe egy kamion 90-nel, és inkább berántom a kormányt a kamion alá. Mert...
1: De gyönyörű szép, mert
3: ilyen nincs.
2: Na, szóval.
1: De szép, köszönjük szépen, átadjuk majd a szerkesztőknek, mert ezt ők csinálják a hírszerkesztőink külön.
3: Ez tényleg, komolyan mondom, úgy fölháborgattatok ezen a napsütéshez gyönyörűséget szép reggelen,
2: hogy... Ilyen a tavasz.
3: Hát, fú.
1: Ez ilyen egy péntek 13, ez egy ilyen nap.
2: Péntek 13-án is Valentin nap karöltve.
3: Mindegy, a szerkesztő úrnak köszönöm, hogy azért köszönöm.
4: Zombik napja.
2: Na jól van,
1: köszi szépen, szia.
2: Nyomjuk ezzel.
5: Azt tudjátok, hogy ma zombik napja van.
1: Zombik napja? Farsang nap van?
5: Nem jönnek a papáik?

0: Jó, van, figyelj.
1: Fehér múlde. Hát ő,
0: ja. Azt kérdezi a Bence.
1: Mindenki már itt van.
0: Árján, azt kérdezi a Bence, vannak apa zombik? Mit válaszolsz?
2: Hogy mi a kérdés? Hogy
0: vannak? Apa, vannak zombik?
2: Vannak, hát.
0: Na, ez még gyorsan rávágja a gondolkodást.
3: Hát, nem.
2: Még az is van, hogy nincs. Minden van.
0: Mert pont azért nem tudta válaszolni, értelemben az egyszarvuló, akkor most mit mondok az egyszarvulóra, meg...
2: Van-e francia király?
0: Van-e francia király?
2: Van-e jelenlegi francia király?
0: Igen, tehát föltesz még több ilyen kérdéseket.
2: Kérdés. Jelölete van, igen.
0: Igen.
2: Jelölete van, de mégis... nincs megfelelő személy.
0: Mert látta a boltba, ilyen lehet kapni kis zombi figurákat.
3: Jaj, és akkor ha már a boltnál és a kapásnál hallunk, légy szíves, olvasd fel, amit nekem is kora reggel megmosolyogtattál.
1: Az, hogy farsang
3: a Gelló hozott egy nagyon szép farsangi zombis dolgot. Ne, jó, nem zombis, de igazából farsangi.
2: Egy úti boltban tettem szert egy öngyújtóra, amire a következő van ráírva. A dohányosok korábban halnak, vesző, később kagyló.

0: Húnak öltöznek a jelmezbálon.
1: Imádom!
0: Szóval...
2: Tényleg ez az ide, most
0: mindenütt fel lehet az ember készülve arra, hogy humor van valahol elrejtve. Ott, ahol nem
1: imádom
2: ezt. De ez nem a Sugár János, érted? Valami ravasz képző művész, érted?
1: Reggel 6-kor majd őt megkérdezni, hol
0: itt lesz.
2: Hatra jön, jó.
1: Igen.
2: Jó.
1: Igen, hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit bepromóznám, jó, hogy kik lesznek ma. Így van, így van, online vagyunk, gyerekek. Na, mutatom nektek is.
2: Ibra
1: meglepődött. Ott egy papír, meg itt egy papír, egy picit bepromóznám, hogy akkor konkrétan összeszedve kik lesznek.
2: De ne a hallgatók előtt, tehát érted, be kell vallanom, hogy el
1: Nyugi, innentől fogva egy-két embert azért így be lehet mondani, mint hogy a... Feledi Botond is bejön, nem tudjátok, hogy ki ő, mi ő, külpolitikai szakértő. Na, ezt is szépen el lehet mondani. Vagy önbe akarod,
2: Feledi Botond külpolitikai szakértő. Miért van az, hogy a külpolosoknak olyan neveik vannak? Nem Feledi Botond, ebből nem esztéta jön, hanem ez külpolitikai...
1: Rímerre a külpolitikai
2: szakértő. Igen,
1: hogy nem is a Botondra csak ez.
2: Botond, hát fia, jön külpolos. Igen. Persze, már most jövök ki. Vagy, hát ja.
1: Én is két napig lázadt feküdtem, úgyhogy most így szerintem lábon.
2: De Nazár is az jó a rádióban, nem?
0: Persze.
1: Még kis jó kis ilyen jazzes hangot.
3: A hírek lehet, hogy azt írta, hogy az egyik fennmaradt mondata úgy szól, hogy ha a világon minden füsté válna, az orr lenne a megismerő. Ennyit a Nazár is.
2: Köszönöm.
1: Wow.
2: Elmondod, hogy a puszi nyuszi
1: helyett az Omikron van? Már igen.
2: Mondtátok?
1: Persze,
2: jó, van, bemutattuk a metró
3: a drágánkat. Hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy egész álló nap 24 órán keresztül a puszi nyuszit a Omikron helyettesít. Illetve nem.
1: Omikron lesz, ami vírusszentünk. Emellett azért, hadd mondjam, hogy nagyon sokan be fognak jönni nekünk segíteni, és kézenfogva fognak nekünk külsősök. Ők is jönnek délután, mindenki jön, jönnek külsősök, akik nem is nem itteni tilososok, de nagyon szeretik a rádiót, és szívesen bejönnek nekünk pár órára segíteni. Jönnek majd a Havas is bejön, képzeljétek, majd hajnalban valamikor, úgyhogy őt is várhatjátok. Jön majd Gofri a saját idejében, ő fog zenélni. Ugye nagyon nyugis kis Gofri zenét kapunk az ő idejében.
2: De nagyon csipázzuk a Gofrit.
1: Nagyon csipázzuk a Gofrit, úgyhogy sokan be fognak jönni hozzánk. Sok műsorban lesz velünk.
3: Tehát a Gofri idején Gofri lesz, ez tök jó.
1: Így van.
2: Ez trükk.
1: Persze, ez a
2: trükk,
1: igen.
2: Ez a kismackó trükk.
3: Most haza és haladás van.
2: És nem sokára kilencre jön Szilágyi János.
1: És őt várjuk nagyon, meg a Cabán is szerintem be fognak toppanni.
3: Nem áruljuk el. Végén vérezni fog a szíve.
1: Vérezni fog mindenkinek a szíve, úgyhogy 8-tól mi beszélgetünk egy kicsit. Most szerintem Omikront hagyjuk, hogy hadd élje ki a zene fétisét.
3: Van Omegád Omikron?
1: Valami zenei. Hát,
4: omegám az.
3: Az, hogy Dimitri Lénáról mesél például, azért most így csak utána azonnal kitavaszodna.
2: Na,
3: nagyon kezdjük.
2: Őzd le valamivel. Őzd le valamivel, aztán visszajövünk.
1: Jó. Megiszunk egy kávét, azt hiszem.
2: A há-há bocsánatot kér
3: há-hától.
2: A H-tól. A Cabántól. A Cabán itt ül. És
0: tényleg
2: itt ül Ádám is.
0: Tényleg.
2: De nem beszélünk csúnyán a rádióban.
1: Nem.
2: Nem, mert pénzbüntetést kapunk. Szerintem mi. Jó. De egyébként egy érdekes kérdés, hogy a Simicska után valami változott?
1: Azt már lehet mondani.
2: Tehát azt lehet?
3: Hogy a Simicska után.
0: Hát de Simicska... például lehet szerintem idézni.
2: Igen.
3: Amikor azt mondta a
1: de fel kell akkor tüntetni, nem hogy idézek, hát, hogy szólni kell, hogy innentől egy idézek.
2: Hát, nézd, ez megtorlatlan maradt, én úgy tudom. Nem perelte.
0: Nem,
1: Orbán Viktor azt mondta, azt hiszem 2-3 nappal ezelőtt azt nyilatkozta erre, amikor egy újságíró csak úgy odadobta neki ezt a kérdést, hogy a kormány soha nem szállt be ilyen vitába. A kormány és én sosem szállt be ilyen vitába, és nem is fogunk. Pont. És folytatódott tovább a konferencia, amiről szólt.
2: De ha én írom le azt, hogy geci, és engem beperelnek, akkor a kormány mégis beszáll. Tehát értitek, hogy tehát egyrészt van egy média hatóság.
0: Azt gondolod, hogy a kormány egy geci, akkor mi van?
2: Igen.
0: Ki a sértett?
2: Hát elvileg nem lehet abszolút senki, mert a kormány az nem személy.
0: Jó, de nem mondunk
3: mire ilyet természetesen. Mire belőle már kicserélődik a társaság.
2: Geci a vonalban. Bocsánat.
3: Halló?
2: Csáu, mond.
5: Jó enged kívánok. Akkor nekem már csak egy kérdésem van, hogy ki a pasz az Ajcs Tamás?
3: Hát.
2: Igen, köszönjük szépen.
3: Nem az a tiszta fejű, aki soha nem drogozott?
2: Nem, nem az egy másik.
3: Az Orbán Viktor,
1: ez a szép hajú, tudod.
4: Figyelj, most kezdtétek ezt a hosszú menetelést?
2: Amelyiket a 24 óra?
1: Igen, igen.
2: Most,
4: akkor
2: persze.
4: Szerintem mondjuk el a hallgatóknak, mert lehet, hogy valaki ül az autóba, uh-huh, megy. És
1: ja, nem, 8-kor kezdtük el. Úgy,
4: és ezt elmondtátok, hogy uh-huh, most
1: persze, de
2: meg reklámos volt a rádióban.
1: Majd még, hogy ez egy ilyen 24 órás hosszú menetelés. Persze, ezt mindenképp mondjuk majd sokat.
2: Ja, mondjuk többször is, igen.
4: Szóval, esetleg, tehát, hogy akkor most nem a haza és haladás van, hanem a 24 órás honti
3: honnában.
4: Honti
3: is van reggel 8-tól reggel 8.
4: A haza és haladás nyomokban.
2: Hát a Hont és Hanna meghekkelte a tilos rádió műsorait, mondjuk ki.
4: Tökéletes.
3: A mai napon.
2: A mai napon, igen. Nagyon gonosz. Nagyon gonosz módon.
3: És...
2: De ez azért van, mert egyszer már volt egy ilyen 2 évvel ezelőtt. Akkor még élt Laksz Tamás, tisztelet emlékének, és akkor az úgy jó volt, vagy nekünk nem tudom, azt tetszett.
1: Hát meg mégiscsak a rádióvilágnapja van, tehát ez egy olyan rekordvolumenű dolog, hogyha végigkújjuk normálisan.
2: Igen.
1: És tényleg mind a 24 órában szépen be lesznek pörgetve a kis meglepetés vendégeink.
2: Hát, hogy?
1: Olyan rádió rekord lehet.
3: Nem lesznek meglepetés.
2: Hát, rekord.
1: De vannak, nem mindenki tudja, hogy ki jön.
5: Meglepetés feljönnek.
1: Meglepik.
2: Ja,
1: meglepetés feljönnek, igen, anyali áramra.
3: Példának okáért, amikor átmegyünk péntek 13-ából Valentinnamba éjfélkor, akkor a Bárdos Deák Ági és az Antal Szilveszter fognak itten zenén és beszélgetni. Csak így rájuk nézett a...
1: Ők fogják a Valentin napot elhozni.
4: 13-a van.
2: Ma hát azért választottuk ki a napot,
4: persze,
2: papa.
4: Nem a rádió világnapját választottuk.
1: De az is.
2: De nem érdekes, hogy
3: péntek 13-ára esett.
2: Péntek 13-ára esett a ledvegy, és kézzel, papa, ezt jóval korábban kiválasztottuk ezt az időpontot. Kifigyeltük, ugye?
3: Minél korábban.
5: Három óra.
3: Nincsen, hogy értesültünk volna arról a tényről, ami valószínűleg jóval régebbi, hogy a rádió világnapja.
2: Igen. Vagyis az igen, istenek is azt akarják, hogy ezen a...
1: Működjön.
2: Figyelj, melyik az év legborzalmasabb napja a Honti Hanna szempontból a péntekek közül?
1: Hát a péntek 13.
2: A péntek 13. Azon belül mondjál, melyik a legszarabb hónap?
1: Hát persze, hogy a február.
2: Hát persze, minden, a február, ez a tökéletes
1: negativitás. De amúgy én azt is mondtam, hogy a Valentin nap miatt is, az előző, az Valentin nap előtti nap.
2: A zombiság, hogy az átmegy onnan oda.
1: Egy reménytelenség igazából, ezt nagyon sokat említem sok helyen, hogy ugye aki pár nélkül van, vagy nem tud úgy nyálazdani, romantikázni, ugye előtte levő nap, így kétség.
2: Nyálazdani.
1: Igen.
2: Romantikázni. Fiatal lány beszél.
5: A pár nélkül
3: fűzöd a mondatokat.
2: Így fűzi.
1: Igen, koreggel van.
2: Szexi, hogyha bőr cucol rajta közben.
1: És ugye, tehát, hogy a kétségbeesésnek a napja azért ez, mert úristen, mi lesz velem holnap, nincsen senki, kivel fogok összebújni, mit tudom én, azért van benne egy kis kétségbeesés.
4: De szerintem azért ezt definiáljuk, hogy ez egy fiataloknak szóló úri huncutság Amerikából, tehát én eszembe se jut semmi a Valentin napról.
3: Nekem se.
4: Ne, ez nem a sütőtökös, vagy mi, ez az a Halloween, nem?
2: Az a Halloween, de szerintem miután szóval a filmekben a Halloween, a sorozatgyilkos, meg a teenager sex összefolyt. De most komolyan nem érdemes nagyon szét választani.
4: Ezeket a mosolyokat a rádiózás világnapjára.
2: Igen.
3: Nem, a rádiózás világnapja az csak évfélig tart, mire a bárdoságék idejének addig, akkor kezdődik a Valentin.
1: Nem is szoktatok amúgy ilyen romantikus.
3: És akkor biztos van egy csomó ember Magyarországon, akik tiltakoznak, és azt mondják, hogy ez Bálint nap.
2: Egyébként
4: a Bálint akkor egy újabb emlékezetes volt munkatársat is meg lehet említeni.
2: Mészáros Bálintra gondolsz, vagy a Bálint Pistára?
4: Arra.
2: Jó, sok több Bálint is volt. Hát ő alapítója volt a Honti Hannának.
3: Honti és Hannának.
2: Honti és Hannának, igen. Alapítója volt.
3: Ezt a Pisti nem rontaná el.
2: Melyik?
3: Bálint Pisti. Azt, hogy Honti és
2: Mert a Pistiről a Pistik ugrott be, aki szintén DJ-je volt.
3: Hát mert hogy azért, mert éppen a Bálint Pistiről beszéltünk, azért voltam
2: benne. Jó, jó.
4: Írjátok meg a történetét.
2: Hát még nem érdemes, alig
4: hát el lehet kezdeni,
2: 20 van. Éves, vagy nem tudom.
4: Aztán nem fogsz emlékezni.
2: Hogy a hány DJ-je volt a Honti és Hannának? Hát a gondnok volt 5 vagy 6 évig.
4: És milyen jó volt, nagyon jó ritmus érzék
2: nagyon,
4: volt,
2: nagyon
4: amikor lép be.
2: DJ volt.
4: Egy csomó tilos műsorban az, hogy hát akkor most tegyünk föl egy zenét,
2: igen,
4: és
2: igen,
4: akkor
2: igen.
4: Pislognak a DJ-re, aki épp a netet olvassa, vagy valami.
2: De végig
4: és így nem történik semmi, de a gondok iszonyú tempóban megérezte, mikor vannak a bekezdés végek, és iszonyú gyors tempóval rá. Egyik legjobb volt ebben a műfajban.
1: A Vincent volt én olyan autista ebből a szempontból, és szegénynek néha kapálózni kellett, mert annyira kevert a következő zenét, még közben, igen.
2: A gondnok jó ízlésű ember volt, például az utolsó csepp a pohárban, miért ott hagyta a műsort, az volt, hogy én ismeretlenül hülyén behívtam egy nagyon híres svéd DJ-t a rádióba. Uh-huh. Meghallotta a gondok, hogy milyen zenét játszik, hát elköszönt tőlem. De azért a gondokban volt arisztokratikusság, a másik, hogy...
3: Gondok.
2: Igen, hogy aztán elkezdett beszélni, de úgy 5 év után. Addig nem, de akkor viszont félelmetes paranoia elméletei voltak, és azt nagyon szerettem. Ki volt még DJ? Pisti volt, Fecó volt, gondok volt, és most hadd mondjam ki, hogy büszkék vagyunk, mert a Puszi Nyuszit a Tilos Rádióban, rádiós technikus lányok, az csak nekünk van, azt tudod, papa. Ja. Nem irigyel, érted?
4: Nem látják szegény hallgatók. Puszi Nyuszit és a...
2: Igen.
1: A szívet kéne visszaadni.
2: Na jó, ennyire megemlékeztük a Honti Sajnában. Figyelj, rájöttem, hogy semmi értelme a történetírásnak, minden elveszik. A 10 év alatt olyan csodálatos interjúk menny tömege készült el, és már nincs meg. Badadada. Nincs meg a badadada. Pénteken itt volt a
4: azt
2: badadada.
4: Nem tudom, azt tudom, azt hallottam.
2: És kedden kampó, és nincs meg.
4: Ez hiba, nem?
2: Hát jobb hiba, jó, de most...
4: Egy csomó megvan.
2: Csomó megvan. Jó, csak mondom, hogy emlékszem olyan nagy interjúk, hát szép lassan halnak meg már akiket behívunk azok is, tehát már elértük azt a kort, hogy bárki örökké valóságnak fog
4: egyszer
2: tűnni.
4: Egyszer volt egy közös ismerősünk, Morel Mihály.
2: Ha például.
4: És a öreg nyugdíjas, aki nem ismerné, a legjobb magyar vágó volt minden idők.
2: Szimbádot vágta, ja. Például.
4: És nyugdíjas korára elkezdett ilyen szobrokat csinálni. Hát addig is volt ilyen típusú aktivitása, de hát akkor sok ideje volt, és megfaragott. És hát igen, sok barátja volt a filmes világból, ismerőse.
2: Igen.
4: Hát azokat megfaragta. Tehát szükségszerűen, ugye hát a Misi bácsi is nagyon hosszú ideig tolta. Elég idős volt, tehát akiket megfaragott, azok egy idő után.
2: Igen.
4: Hát...
2: Igen,
4: átszenderültek a mennybéli stábba, és akkor egy idő után elég veszélyes volt, tehát úgy az alakult ki, hogy ne a Morel.
2: Nehogy megcsináljon a Morel, azt meg, akkor meghalsz.
1: Jézusom, ilyen balszerencsés volt az én munkás.
4: Hát nem, mert érted, hogy 78 éves emberek csinált egy portrét, bement a nem tudom ki, és akkor hát ez életkori és sajátosság. Nagyobb esélye halsz meg, ha 70 plusz vagy, mint ha 10 plusz.
2: Nem ilyen a Szilágyi telefonál, de...
1: Volt egy ilyen film is, a Robin Williams-szel, a Final Cut, az a végső vágás, szólt hasonlóról, de az inkább pont az ellentetje volt ennek, hogyha a Baki megtalálja
2: nem
1: végre
2: bírom,
1: a telefonját, és lenézítja, köszi szépen, adásban vagy, és menjél kifelé innen, köszönöm szépen. Tehát az a film szólt erről, hogy... amikor valaki meghalt, ugye volt egy ilyen kis implantátum a fejükbe, és az egész életüket lényegében lememorizálta, és felvette az egész életét, és az volt ennek a Robbie Williams-nek a dolga, hogy ezt szépen megvágja az ő kis életét, és mit tudom én, egy ilyen órás filmet csinálni az egész életükből, amit a temetésen levetítettek. És ugye nekik meg nem lehetett ilyen implantátum, hogy ezekre a filmekre ugyan emlékezzenek, mert durva volt. Nekem ez jutott erről eszembe, de az egy másik véget ennek a dolognak. Nem tudom, hogy ugye a Gerlő azért már ő is régóta itt van, te hány éve vagy a...
4: Nem, még azért nem kell meghalnia.
1: Nem, azért fűztem rá, csak hogy például neked mi volt egy olyan...
4: Tehát arról jutott eszébe, tudod.
3: Ez elmúlásra.
1: Nem, hanem az emlékekről, tehát hogy az itteni emlékeid, mi az, amit meghatározó olyan vendég, vagy kolléga, vagy társ, aki itt volt nálunk,
0: Én nekem most tökéletem ez jutott az eszembe, hanem hogy ha már ezen elkezdenék gondolkozni, akkor eszembe jutnának olyanok, mint a Bulányi György például, akit nagyon meghallgatni. Mert meghallgatnám az archívumból, de valahol elbújt, nem, nincs meg online minden. Követelni kell, hogy minden, ami elhangzott valaha az éterben, az bármikor meghallgatható legyen az éterben.
1: Nem tudom, meddig lehet, azt hiszem 2006-ig tudok visszakeresni az archívumból. Ezt tettek tőle. Én 2006-ig tudok visszakeresni.
0: Tudom, vissza lehet keresni, offline vissza lehet keresni, és aztán föl lehet tenni utólag.
1: Hát emlékszem, melyik napon voltak ezek az interjúk, akkor valahogy vissza tudsz mindent keresni.
0: Nem, azért tudod, ha csinálnék adásnaplót, meg mit tudom én, és stb. Mm-hmm. Szóval sok minden van, amit a Honti
4: és mi akadás
0: meg? Hát...
4: Van Facebook oldalatok?
0: Van.
4: Hát akkor oda ki kell írni, hogy most ez volt meg
0: az. De nem, hát magának a tilosnak az adásnak olyat is meg lehetne vezetni, és akkor annak a linkjét fölrakni mondjuk.
4: Mert szerintem az olyan 30-valány ezeren nézik, vagy
0: a tilosnak az oldalát.
1: Tilos, igen.
0: Az oldalát, azt mit tudom, hogy kevesebben azért.
4: Hát azt nyilván, de ha van tartalom benne, akkor ez...
0: Akkor nézzük.
4: És visszakereshető, az jó. Tehát én nem írok adásnaplót, de utána még több jazzbe, akkor odaírom, hogy mi van, és volt már, hogy akkor mi volt akkora, és akkor visszakereshető.
0: Ja, hát ez
4: valami a... nyoma van. Hát most meddig, nem tudom, meddig marad meg a Facebook, vagy a izé.
1: Na igen, hogy ez mennyire lesz mulandó.
4: Hát az biztos mulandó, de egyelőre pár évre menőleg vissza, azt lehet látni, hogy akkor mi volt.
1: Meg a Facebookon azért nehezebb visszakeresni, úgyhogy a görgető sávba például nem nagyon tudsz keresni, mert nem betöltött
4: keresni,
1: sávba,
4: nem
1: úgy ugye még nem...
4: Igen.
1: Fú, az azért nagy munka. Visszascrollozni, ja, hát mint egy évvel ezelőtt, ja, az elég kilométer.
0: Szóval bizonyos dolgok szerintem szándékosan mennek nehézkesen a Facebookon, persze, hogy folyamatosan ott kell lennünk.
1: Hogy folyamatosan figyelni kell ilyen.
0: Igen, tehát állandó jelenlétet kínál, és ezt feltételezi is. Tehát az archívum és a keresés nem az ő fel.
2: Dugóban van, mindjárt itt van.
0: Ah, dugóban.
1: Szerintem egy picit addig akkor várjuk.
2: De azt mondta, hogy zenéljünk.
1: Vendégünket, nem azt mondom, hogy várjuk meg a vendégünket. Aztán, hogy Ádám, hogy várjuk meg
2: a vendégünket. Nem azt a mondatot mondja, egy kicsit zenéljünk, és már magát a mondattól kapok idegbajt.
4: Jó. Akkor csináljunk így.
2: Arra gondolsz, hogy... Az is jobb, ez is jobb.
4: Arra gondolsz, hogy...
2: Ez a Honti és Hana. 24 órás adásának ugye az első órájában vagyunk.
1: Akik betrólkodtak a haza és haladás időságjából.
5: Mácsúztunk a második órába.
2: Ja, ezt mondtuk ma már, hogy nincs remény.
5: Még nem.
0: Nem mondtuk, mert van.
2: Nevetséges. Péntek van, nincs remény.
0: Kérdezzük meg Szilágy Jánost.
2: Ez az.
1: Megérkezett.
2: De neked, hát de reggel. Reggel van remény,
0: igen,
2: nem?
0: Kérdezzük meg. Hát,
2: mikor veszíted el a reményérzését?
0: Van remény, ez a kérdés. Ezt a műsorban szoktuk filmetni.
2: Ja, értem.
0: Szerintem van.
2: Remény van, csak néha elmegy. Eltávolodik az embertől a remény, aztán visszatér, de valahol van. És a remény csinál? Eleve egy távolságot föltételez időben, nem?
0: Igen,
2: remélem, hogy eljutok a Holdra.
0: Igen.
2: Remélem, de, kapok fizetést időben, igen, az arrébb van. Igen, mondjuk ez egy távolabbi dolog, mint a Holdraszállás. Várjátok, itt a Pálos Hongkongból. Szerbusz!
6: Szevasz.
0: Szia Gyuri.
2: Szia Gyuri.
6: Sziasztok. De akkor nem zavarok.
2: Dehogy zavarsz.
0: Most a Honti és Hannába.
2: Emlékszel a Szilágyi Jánosra?
6: Hát persze, hogy emlékszem. Voltam egyszer a műsorába.
2: Melyikbe?
6: Hát egy rádió műsorba, egy vetélkedőbe.
2: Igen?
6: Igen.
2: Én Szilágyi
6: De sajnos vesztettem. Pálos György.
2: Melyikben? Egy ilyen vetélkedőbe, vagy miben? Senki többet harmadszor.
6: Igen. Igen.
2: Képzeld el, hogy múltkor a villamoson egy pasi leszólított, azt mondta, hogy szia. Én válaszoltam, hogy szia. Azt mondja, nem ismersz meg? Mondom, nem. Azt mondja, hát képzeld el, én pedig nyertem, akárcsak te, azt mondja, én nyertem nálad. Azt mondja, senki többet harmadszorban benne voltam, mert egy 17 évig menő műsor volt, csapatok százaival, és a pasi frankon meg volt sért, hogy én nem ismerem meg. Azt mondja, hát nyertem. Hát mondom, gratulálok. Na hát, szóval ilyenek az emberek. De te
6: ilyenek vagyunk. Jó. Abszolút. Okay. Jó van.
2: Milyen az idő Hongkongban most?
6: Hát ma kicsit meleg van.
7: És hány óra van?
6: Most hát 4 óra, 4:45 van, és olyan 22-23 fok van nálatok.
1: Nagyon hideg van, és nagyon reggel.
3: Tavasz van, gyönyörű kék az ég, és plusz van, mit tudom én, 10 fok vagy
2: fel. Még nincs annyi, de, de lesz. Nem, szóval
8: nem egyszerűen nulla volt reggel, vagy 23
1: Nem tudom, te honnan jött nálam a
3: hegyekben. Ebben
8: a hegyekben meleg volt idegi.
6: És miről fogtok ma beszélgetni?
2: Én arra gondoltam, hogy mi már a Jánossal, ez olyan komolykodó, de a Jánossal korábban is elkezdtünk egy beszélgetést erről az élet utunkról, a férfi válásról, az öregedésről. Nem? Nem?
0: Erről mi beszéltünk?
2: Jó, van. Jó van, tudom, jó van. Hogy Te Gyuri, te tudom, hogy mindenki letagadja, de hogy állsz a saját öregedésedhez hozzá?
6: Hát én úgy állok a saját öregedésemhez, hogy van egy egészen friss sztorim, hogy én magyar diákokkal is tartom azért a kapcsolatot. Uh-huh. Igaz, hogy Skype-on, de mindegy, szóval meg élőben is, amikor ott van vagyok, ilyen különböző filmterveket fejlesztünk, és az egyik levélben miután már többször találkoztunk, meg leveleztünk, akkor én is hozzászóltam, és azt mondta erre egy 25 éves lány, hogy hát igen, nagyon érdekesek a felvetések, és amit a Gyuri bácsi írta, az is nagyon érdekes.
2: Ez fájt, a Gyuri bácsi?
6: Hát azóta engem itt intenzíven ápolnak.
0: Igen, ezt meg tudom érteni. Én örök életemben azt mondtam, hogy emlok egy nagyon rövid történetet. Állok a Margit körút, Rómefőt, a sarkán várom a zöldet, és egy nejlon szatyorral egy idős ember, kicsit meghajlott várom, átcsosszog, átroszog a gyalogátkelőn. És úgy néztem, és azt mondom magamba, hát én nem... Persze nem tudom elképzelni, hogy ilyen legyek. Szóval nem tudom elképzelni, hogy én egy öreg bácsi legyek, aki átcsosszom. És akkor átmentem a Margit, és a Margit híd közepén annyira izgalomba jöttem, vagy nem is tudom, ilyen stressz jött rám, mert a gondolat, hogy meg kellett az első lehajtósi lehetőségen állnom, hogy ez nem lehet. És meg kell, hogy mondjam neked, én elég öreg vagyok már, de egyszer egy fiamnak egyik koncertje, mert ő zenél is, meg fotózik is, egy bebaszott csaj azt mondta nekem, hogy bácsi. De ő volt az egyetlen életemben, aki bácsinak szólított. Úgyhogy erre tulajdonképpen büszke vagyok. Ha valaki egy jó csaj, be van nyomva és lebácsizik, hát egyszer ott egy a fene.
2: Igen. Olyan érdekes, mert például apám az elkezdett totyogni. És pont arra gondoltam, ő is azért már 86 éves, hogy ez egy döntés volt részéről.
1: A totyogás?
2: Mhm. Tehát az öregedéshez bizonyos döntéseket kell meghoznunk, amivel együtt élünk. És ezen gondolkoztam, hogy én pont ugyanilyen butaságot mondtam, mint te, hogy én majd nem akarok, én majd nem fogok totyogni, én nem hozok olyan döntést, hogy nagy a pofám, mert csak 50.
0: De ezt nem értem, amit mondasz. Apád elhatározta egy szerda reggel, hogy már fogok totyogni.
1: Én sem értem.
8: Én értem. Igen. De ezt mondja, de átvitt értelmem mondja.
2: Nem, tényleg ez volt, hogy apám rengeteget jár. És most mit röhögtök?
8: Nem, én abszolút értem totyogni. A totyogás, mint szimbólum, hogy az egész...
0: De tényleg totyog, tehát eddig rendben van. Tegnap előtt még nem totyogott?
2: Hát ilyen durván kérdezed,
8: nem,
2: igen.
8: Az, hogy nem arra gondolsz, hogy igen. A tesőre felvállalja azt a szerep, tehát azt, hogy elfogadja magát önmagához, hogy már elfogadás.
2: Hát, ezek a tartalmak, amit így éreztetni akarok a hallgatóban, de nem akarok kimondani, de igen.
8: De elfogadás, nem a totyogás bizony szempontból.
2: És amikor úgy alakult az életem, hogy innentől rengeteget kell gyalogolnom, de tényleg, ez most komolyan mondom, hogy iszonyatos mennyiség. Azt gondoltam, hogy jó Isten, úgy döntött, hogy most ezt az öregedés kérdést én most toljam a francba, ugyanis nincs értelme az öregedéssel foglalkozni akkor, ha rendkívüli teljes fizikai teljesítményt kell produkálnod. Mint egy a lelkedből kiszáll ez a gondolat, és azt gondolt, hogy az a jó, ha elérek A-ból B pontba.
8: De ez a szellemre is igaz.
2: Igen. Csak azt mondom, hogy valamikor az ember pedig teljes szabadságában és jólétében hoz egy döntést, hogy például sétál. Én még nem sétálok, én még haladok A és B pont között. Egy
1: hallgató.
2: Igen.
9: De most nagyon kíváncsi vagyok, ez szavasz. Egy memória teszt.
2: Igen.
9: A Szilágyi úrnak.
2: Igen.
9: Kepes András desszert.
2: Kepes András
9: desszert.
2: Desszert című. Igen.
3: Igen.
9: Hát, hogy ön ott volt egyszer, és akkor igen. Én is.
3: Ja, igen, most erre vissza kéne emlékeznem.
10: Én például felismerem őt, jó, felismerem, ha betelefonálott a hangját, tudom, hogy ki vagy, igen. De nem mondom meg. Szilágyi,
3: mi a kérdés?
10: Hát, hogy ő ki?
9: Semmi, ennyi, akartam tudni, hogy arra a desszert sorra emlékszik-e Szilágyi úr.
3: A desszert sorra emlékszem, és a desszertet megeszem, szóval ez a...
9: Jó, emlékszem. Hát ott volt egy csaj a desszert sóba magával egy asztalnál.
3: És jó csaj volt?
9: Hát
2: most magát kell érni.
9: Magamat kigúnyolom, ha kell, de úgy ezt mástól nem tudom.
3: Sajnos nem emlékszem a csajra, az
9: jó,
3: az önre.
9: Akkor taxi New York.
3: Taxi New York?
9: Jó, akkor most megállapítom, hogy nem emlékszik. Jó, ez is egy eredmény. Taxikról.
8: Nem, ott ültek együtt.
3: Nem ültünk egy taxiban.
9: Nem, biztos a volt egy ilyen sztori, ott elhangzott egy ilyen taxis New York sztori, ennyi.
3: Az a helyzet, nagyon drága, hogy ilyenekre emlékeztet, hogy két dolog miatt nem emlékszem. Nem emlékszem semmire, ha már az öregkorról beszélünk, mindenféle dolgot elfelejtek, plusz 160 millió műsorban vettem részt, és jobb és kevésbé jó nők ültek mellettem ezekben a műsorokban, fogalmam nincs.
9: Kíváncsi voltam, hogy a Kepes desszert műsorára emlékszik-e, ennyi?
3: Valami halvány dolog van.
2: Mondani, János,
3: igen.
2: Igen, jó,
3: persze, nem akarom magát megbántani.
2: A Kepes műsorra
3: emlékszem, magára nem.
2: Soha, mindig az persze, hogy komolyra fogyik.
3: Nincs
2: fogyfa.
3: Bennem még a Gyuri.
2: Nem már letette.
11: Gyuri itt van.
6: Gyuri itt van.
1: Igen.
2: A Gyuri itt van.
10: Tényleg.
2: Van. Tényleg, te elkezdtél most egy netes rádiót, ugye?
3: Igen.
6: És
2: látjátok...
6: Ki az a te?
2: Igen, Hongkong.
6: Ki az a te?
2: Te és a Gyuri. A János, hogy látjátok értelmét a netes rádió? Mindenki arról beszél, hogy ugye egyrészt a szabadság kicsiny körei, hogy a neten keresztül lehet rádiózni, és így ki lehet bújni az állami ellenőrzés alól. Másrésztről meg nekem problémás, hogy a befogadók lassabban változnak, mint a technológia. Tehát van értelme a netes rádiózás? Tudom, hogy van, hisz csinálni fogod, de másrészt, hogy ki tud ez valahova is fejlődni?
10: Persze.
2: Miért mondod, hogy persze?
10: Hát először is a netes rádiózás az fejlődik, a technikailag is fejlődik, tehát például a fő...
2: Azt tudom, hisz...
10: Akik a tilos rádiót például hallgatják rádiókészülékeken, azoknak a nagy része az autóban hallgatja, és FM-en bejön az autóba.
2: Ezt mondom.
10: Ugye Budapesten kívül sehol nem jön be például a tilos, nem tudom, hogy a ti rádiótok az erre internet, igen, tehát igen. Az Ausztráliától igen. Patagoniáig működik. Azon kívül pedig a már lét létezik olyan kütyű, és ez a mobiltelefonja nagyon elterjed, uh-huh. Hogy be van építve egy SIM-kártya a
2: de meglépjük azt a szintet, hogy neten...
8: Hát de Los Angelesben minden az egész városban ingyenes a wifi. Tehát
10: hát 2007-re Kovács Kálmán miniszter megígérte, hogy egész Budapest
8: tehát ha internet az internet hotspotozva.
2: Igen.
8: Akkor van
2: igen.
3: Én
6: csak azt akarom, hogy én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, erre a kérdésre, hogy mi van, hogyha netes lesz a rádió, mert én 3 éve ülök itt a neten.
1: Igen.
2: Jó, de te egy a világ modern szervezetében.
12: És valószínűleg azért, mert te valamilyen természetesen magyar adásokra gondolsz elsősorban, nem?
6: Igen, hát igen. Igen, de én
12: tehát mindent kíváncsi hallgatom. Vagy, hogy a Tilos Rádióban mit pofáznak 9-től 10-ig, vagy a nem tudom én a...
6: Nem, én is szoktam beszélni.
12: Te is szoktál. De lényeg az, hogy én azért nem hiszek ebben a netes rádiózásban, mert valóban csak célszerűen, tehát az ember igazából nem rádiózik. Tehát otthon azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy interneten meghallgassak valami csak interneten szóló rádiót. Először is nem tudom a műsorát. A legnagyobb baj ez, hogy fogalmam nincs, hogy egy ilyen internetes adónak mi a műsora. Hát mikor hallgatlak téged, vagy éppen zene szól.
2: Hallgató? Halló, hallgató.
13: Igen, igen, halló, sziasztok.
1: Szia, mondja.
2: Mondjad.
13: Hallod ezt, hogy internetre szorul a Tilos, ez a rémálmaimban néha elő szokott jönni, de én szerintem ezt a 30 kilométeres hatáskörzetetek van Bukarestől, nem? Hogy ez ki kéne szerintem országosra, mert az a föltelem, amit többi megy, de nem emiatt telefonálok.
8: Ez a cél.
1: Igen.
13: Hanem amiatt a előtte, hogy miről volt szó, hogy...
12: Mindjárt kitaláljuk, hogy miért telefonálsz.
13: Azt találjátok ki, hogy mire gondoltam előtte, mert én sem emlékszem.
2: Az öregedés és a felejtésről volt szó.
1: Az öregedésről.
2: Nem a rádiózás világnak.
13: Hát biztos, hogy nem.
2: Jó.
13: Na, mindegy erről a internetes dologról, hogy most megint csak a kisemberrel fognak, nem azzal a kisemberrel, hanem a bérből és fizetésből élővel fognak kibaszni, hogy én tumbás fel, szeretem hallgatni ezt a rádiót. És ha ezt internetre fogják szorítani, hogy az éterben nem lesz fogható, akkor nekem most be kell majd ruháznom ebből a 90 ezer forintos havi fixemből egy internetrádióra, hogy bírjalak titeket hallgatni.
2: Hát igen, ez a cél, hogy ne bírj.
12: De most már tulajdonképpen a nem túl olcsó mobiltelefonokban mindben lehet fogni az összes rádiót interneten.
13: Hát enyémben biztos nem, mert enyém az 6 ezer forintos.
12: Azon olyan 6 ezer forintos rádiókat lehet fogni, de tehát 6 ezer forintos rádió nincs, tehát nem lehet fogni semmit.
13: Semmit, fényképezni se tud semmi.
3: Bármilyen online készüléken lehet.
13: Jó, de akkor meg a izét fogom fizetni, az adatforgalmi költségeket, nem?
3: Osszátok meg a szomszédokkal. Mm-hmm. Ezt nem csinálja Magyarországon senki egy 10 lakásos társasházban, ahol 9 lakásban van internet, ott általában 9 lakásból 9, legfeljebb 8.
13: De az a baj, hogy én nem a lakásomban dolgozom.
8: De hosszútávon kell gondolkodni, az internet költség hosszútávon csökkenni fognak. Hát sőt, elérhető lesznek.
3: Mint a víz, úgy lesz.
8: Hosszútávon van értelme.
1: De figyelj, kávézóba egy étterembe.
13: Véremet adom azért, hogy az éterből kinek kerüljetek, mert ez...
2: Köszönjük,
1: nem igazadva.
13: Szeretem az uraknak, hölgyeknek.
2: Köszönjük.
1: Köszi szépen. Ezért persze.
2: A hosszú távon szólnál, állati ideges leszek, ne haragudj, ezt politikusok használnak ilyen undorító szavakat, hogy hosszú távon.
8: Én közösségi szempontból.
2: Jó, de ezt ne csináld. Igen.
1: Szia.
14: Kis ember vagyok, sziasztok. Nem az a kis úrnak, hanem a másik kis ember.
1: Igen.
14: Én nem kérdezem meg a Szilágyi úrat, hogy emlékszik erre, hogy hányszor hallgattam itthon a kabaréját a kernel, mert nem tudni válaszolni. Majd szeretném megkérni, hogy esetleg énekeljen valamit a rádióban, ha már egyszer.
12: A kérdés nem lesz teljesítve. Milyen kérdés van még?
14: Igen, nem kérdés, csak mondom.
12: Kérdés, igen.
14: Igen, én például azt csinálom, hogy hallgatom FM-en a rádiót, és hogyha lemegyek a metróba, akkor átlátok mobilnetre, és úgy hallgatom tovább, hogyha annyira izgalmas a műsor. És ezt mondjuk egy évvel ezelőtt még nem csináltam volna meg. Valószínűleg tartom, hogy jövőre meg már vagy két év múlva már az lesz, hogy folyamatosan mobilneten fogom hallgatni, mert annyira olcsó lesz a mobilnet.
1: Legyen így.
2: Hát legyen így.
14: Amen.
1: Amen.
2: Köszönjük.
3: Szóval a rádiózásnak pont az internet adja a jövőjét.
2: A Tilos Rádiónak a szerencséje, hogy aránylag kicsi a hallgatottsága mondjuk a más, tehát hogy érted, hogy az Orbán Viktor meghagy minket.
3: Nem tudjuk, hogy kicsi az vagy.
2: Kicsi
3: nem,
2: vagy.
3: Én nem akarom.
1: Érdekes a témánk, ti adásban vagy.
3: Halló.
15: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok, egy kicsit nosztalgiázhatok Szilágyi úrral.
12: Ez az öregedés egyik jele, hogy mindenki nosztalgiázni akar. Na, halljuk.
15: Hát igen, beleléptem, én abban a korban én is sajnos, vagy hál' Istennek, volt nagyon-nagyon régen, 70-es évek vége, szilveszterkor mindig ön volt a rádióban, és egy ilyen hatalmas társasjátékot produkált, ha jól emlékszem, és délután 4-kor kezdődött.
12: Igen, és ment az esti vagy... kabaréig, ami ugye egy más műfaj volt, valóban minden délután 2-től este 10-ig.
15: Egy mondatot nem tudnék belőle természetesen felidézni nyilván, de a maga valahogy az egész érzés az még bennem van. És azt szeretném kérdezni, hogy manapság erre nincs létjogosultság a kereskedelmi rádiókban egy ilyen...
12: Nem tudom.
15: Akár itt a tilosban is, mert hát ugye nekem mindenem a tilos rádió, hát, és ellenkezem az ellen, hogy elvegyék az FM-ről, mert hát én az egész életemet ebben a francos autóba töltöm. Kikérem magamnak, hogy nekem ne kelljen.
12: Hát nem hiszem, hogy ezt az FM, ezt a tilos rádió le tudná bonyolítani. Ez tényleg nagy hallgatottság kellett, ugye annak idején, hogy sok ember meg tudjak mozgatni. Hát akkor egy rádió volt, szóval azért ne felejtsük el. El, hogy volt a Kossuth és a Petőfi. Igen. És jó napot kívánok. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy vannak olyan műsorok, amiket én sem értek, hogy a kereskedelmi tévék miért nem csinálnak. Ugye volt nekünk egy műsorunk, az Antal Imre, a Vitrai, meg én vezettük, az volt a cím, hogy Ti és Mi. Nők és férfiak, országos, tehát sportcsarnok, egyik Miskolci sportcsarnokban csak nők ültek, a Szombathelyi sportcsarnokban csak férfiak ültek, és ezek vetélkedtek egymással.
15: Erre nem emlékszem.
12: Ez egy nagyon országos dolog volt.
10: Na mondjál valamit, hogy mibe kik voltak jobbak?
15: Na, akkor én hallgatom tovább. Jó egészséget. Az én Istenem áldjon meg mindenkit. Vigyázzunk egymással.
1: Viszont hallásra szállom. Épp napot neked.
12: Na, szóval elmondom nektek nagyon röviden. Ennek a dolognak az volt a lényege, hogy ez az egész, ugye valaki, mindenki érintve volt. Vagy nő, valaki, vagy férfi. Az adott megyékbe, ahova éppen lementünk, és mindig ki volt sorsolva, vagy a következő hol lesz, ott a megyei, akkor még tanács, ha azt mondtam, hogy lila pöttyös helikopter szálljon le itt, leszállt, szereztet.
2: Ilyen nem lesz már többet.
12: Na most én akartam csinálni egy ilyet fiatalok és öregek között most. Tehát a fiatalok azok a 40 évig fiatalok és 40 év fölött öregek. Ebben is mindenki érintett. És az egyik tévé főnökkel, akit kedvelek, az egyik kereső, azt a apukám, ez sokba van. Ennyit mondott, ez sokba van. De mondom, hát sok műsorotok sokba van. Hát behozná ez mindenki, ez tényleg mindenkinek. Nem értem, hogy ilyenre egyáltalán nem buknak. Ilyen típusú dolgokra egyáltalán nem buknak.
2: Tudod, mit figyeltem? Én is próbálkoztam az ilyen kerekfejű tévéseknél, és semmilyen eredeti ötletet nem szívesen támogatnak. Tehát inkább az van, hogy valaminek a variációját az jobban tetszik nekik, mert az már bejáratódott, azt már látják, tudják. Most például ebben az esetben ugye, te még arra is hivatkozhatsz, hogy ez tudod, hogy miről szól, hisz már megvolt és működött.
12: Igen.
2: Másként mondom, a Schwabiról jó volt a véleményem, tehát most úgy mondom, hogy egy jó véleménnyel vagyok róla, de azért mégse volt annyira innovatív, ahogy én szerettem volna. Tehát az innováció az, hogy valamit, az valahogy a televíziózásból teljesen kiszorult. Hát vagy mondj ellen. Nézd, olyanok voltak, mint a Propaganda, a Tillának a műsora, meg volt pár ilyen önálló kezdeményezések, azok elmentek éjjeli sávokra.
1: Mm-hmm. És meg
12: igen, nekem most volt egy ilyen kalandom, gondoltam arra, hogy kéne csinálni egy 8-10 részből a 20 perces egy ilyen dokument, vagy 25 perces, mindegy az ideje, egy dokumentumfilm sorozatot a cigányokról, de arról, hogy kik a cigányok, milyen emberek, erről senki nem tud. Hogy mi van, mit csinál egy cigány ember, ha megcsalja a felesége, mit esznek. Ez az egész onnan jött elő, hogy egy társaságban voltam, ahol volt egy cigány asszony, aki egyetemi oktató volt. És elkezdtem vele beszélgetni, és aztán úgy kezdtünk külön ülni, mert annyira érdekelt, mondom, hogy létezik, hogy te ennyire vitted? mert ő mondta, hogy putriba lakott, meg nem tudom. És hát az a helyzet, hogy egyszer rászorultunk egy ügyvédre, jött anyámnak ott van, ugye jött az ügyvéd, én 16 éves voltam, az ügyvéd szeretője lettem, felhozott Pestre, minden neki köszönhetek. Uh-huh. Albérletet vett ki nekem, őt, én a tanítatásomat fedeztem, mindent neki köszönhetek, az egyetemet elvégeztem, és így tovább, és így tovább. Azt is tudod, miből tudom azt, hogy cigány, hogy aputriból nőttem fel, mikor a kollégák azt mondják nekem délbe, hogy Juli, gyere, menjünk ebédelni, akkor bennem mindig van egy ilyen fura, magamnak is megmagyarázhatatlan görcs volt mindig bennem, míg rájöttem, hogy mi ennek az oka. Hogy nálunk, cigányéknál nincs ebéd. Nem azért, mert nincs mit enni. Olyan nincs, hogy leülünk az asztalhoz. Se vacsora, se reggeli. Ha vannak gyerekek, ha nincs. Mindenki azt és akkor eszik, amikor éhes. És akkor azt mondtam, hogy de érdekes dolgot lehetne csinálni, senki nem tudja, mi az, hogy cigány. Kérdezz meg bárki, azt mondja, Indiából jöttek, ezt így mondja, nagyon határozottan, és aztán, hogy elakad. Hogy milyen náció ez.
1: Közben van egy hallgatónk, szia!
2: Szia!
16: Ja, az a nagyon fontos hozzászólás, hogy az innováció ellentmond a profit maximalizálásnak, ezért nem lesz innováció.
2: Akkor ezért, igen.
16: Hát részben nem egész biztos ezért, mert van egy szempont innen, tehát nem a dolgok kellős közepében, de azért van valami rálátásom, és ezért tudom.
2: Hát örülök, mert alátámasztott.
10: Mondod a marcsutazás korában, hogy nincs innováció?
2: Nem, most a televízió.
12: Igen, teljesen igazad van.
16: Leteszem,
2: mert
1: köszi.
12: Igen, mert ezt igazolja az én történetem vége. Tehát azt én elgondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog tudna lenni. Ezek nem interjúk, hanem valóban én 15-25 perc. És bementem az RTL műsor, igazgató ez a Kolosi Peti, az is elmondtam neki ezt, hogy ezt én megcsinálom. Azt mondja, baromi jó.
1: Na.
2: Várjál.
12: Azt mondja, baromi jó. Ez tényleg. És én, mint ugye...
2: El is hitted.
12: Nem, elhittem, és ő komolyan is mondta. És akkor én várom, és akkor mondom, hogy le, stáb, álljunk meg. És hát te leszeszed a DVD-t ide az asztalomra, és én leadom. De én ebbe egy forintot bele nem teszek.
2: Igen, ez
12: ezt egy jó kezdeményezésnek tartom, szerez rá pénzt.
2: Igen.
12: Na most ez itt halt olyan meg, mert magamnak tudok pénzt szerezni, hogy vagy a magam ügyének. Sokan csinálják ezt, nekem ez nem megy. Én...
2: De az nem fájt neked, hogy figyelj, tényleg a rádiózás világnapját veled kezdjük, nem véletlenül, hogy az egész múltadra vonatkozólag megkínáljanak. Érted?
12: De tehát, miért kínálnának meg a múltadról, mikor ők a jelenben élnek?
2: Ja, hogy úgy, aha.
12: Hát, én nem folyik a nyálam, mint látjátok. Nem tartogok, mint apád.
1: De ezért, hogy...
2: Nem csak a múltja, a jelenlén miatt is.
1: De jelen miatt, igen, és hogyha valamit csinál a Szilágyi, és azt mondja, hogy ez egy tök jó ötlet, akkor igenis belefektetek, mert tudom, hogy ez egy jó műsor lesz. Tehát ebből
12: de nem fektettek bele. Ez a dolog lényeg, ezt mondjuk.
1: De ez lenne a jó, tehát hogy ez nem olyan, amit elvárhatnál, de ez olyan dolog,
12: amit én figyelj, én azt nem értem,
1: hogy még mindig jól műsort csinálok.
12: Magyarországon miért nincsenek a... Hát...
1: Szia, adásban
12: vagy.
16: Haló, sziasztok. A pakinak, hogy nem folyik a nyálom, meg mit tudom én, valahogy már vagy düllezd a szemedet, mint a nem mondom ki a...
2: Havas?
16: Vagy hívják a...
2: Havas.
16: Kopaszörög ember. Nem havas, az is gyűlözget ide.
10: Többen be is gyűlözgeti
16: a másik nem gyűlözgetőre gondoltam.
2: Baló?
16: Baló György, így van.
2: Na, kitaláltunk kettőben.
16: Nem esd a mély ráncai dárkára, mert az a baj, hogy rendben helyén van a szemed. Ez. És ezeknek a gyűlözgetőknek, meg te meg szemedgetőknek, ez nagyon szúrja a szemét, hogy...
12: Már a düllett szemét, úgy érted? A düllett szemét szúrja.
16: Azt mondod, ami van. Ez nagyon, ez egyben felemelő is, és kurva nagy felelősség is. Ugye?
2: Hát jó, igen.
16: Remélem nem őszült még.
12: Nem.
16: 36 évesen.
12: Persze. Így van.
2: Szóval ott tartottunk, hogy... Tehát volt egy pillanat, amikor észrevetted azt, hogy banyag, ezek nem keresnek, nem is érdekli őket semmi.
12: Ez az... egy lassabb folyamat
2: lassabb
12: volt.
2: Ez egy
12: lassabb folyamat volt, de én igazán nem panaszkodok, meg nem is nagyon nem érdekel már.
2: Mondom.
12: Tehát én azt, hogy bekopogjak X rádióhoz, hogy én menjek, nem megyek. Vagyok hál' Isten olyan anyagi helyzetben, hogy ki tudom fizetni a gázszámlát. Mert ha nem volnék ilyen anyagi helyzetben, valószínűleg megalkuvóban közelítenék ilyen helyekre, és az adjatok valami melót, hadd írjak meg.
2: Jó, nem rádióesztetikailag
12: még egyszer, tudnék műsorokat csinálni, és nem értem, tőlem teljesen függetlenül, hogy Magyarországon miért van az, hogy castingolnak műsorvezetőket a kereskedelmi tévékben, tehát bemennek ilyen 20-25 éves srácok, kéne vezetni egy műsort. Megnézik őket, pács, te fogod vezetni, életében egy mikrofon előtt nem ült. Miközben nyugaton hogy hívják, a Larry King 80 igen. éves korában ezt, magától ezt állt föl, maga, nem kirúgták, azt a fáradt vagyok már, öreg vagyok.
2: Igen.
12: És akkor a Clinton gratulált neki, és az összes nagy műsort, mert ugye hitelesek. Hát az, amikor
2: Clint Eastwood filmet rendezett most.
12: Igen, 78.
2: 78 igen, évesen igen. filmet rendezett.
12: Igen.
2: De miért van az, hogy a világ egyik táján teljesen normális dolog, hogy 78 éves ember dolgozik, a világ másik táján pedig hülyének néznek, hogy igen, ezt mondod.
12: Megmondom őszintén, szó szerint nem értem.
2: Igen,
12: nem értem. Tehát miért van az, hogy híreket olyan emberek mondanak be, ilyen, és olyan alapvető szakmai dolog, hogy úgy vannak felöltöztetve a bemondónők, hogy a mellén van egy csillogó strassz, automatikusan azt nézed, és nem azt hallod, hogy Japán megtámadta Magyarországot, miközben ezt mondja. Tehát teljesen hitelét vesztett dolgok, tömegei.
2: De meddig tart? Mert tényleg az, tehát... Amikor...
1: Mire lehet vége, szerinted?
2: De, a kultúrában korszakok van. Mind lehet lejjebb, de mindig korszakok vannak. Hát figyelj, ahogy a idióta biológiai fasizmus az, hogy csak fiatalok lehetnek műsorvezetők,
8: de ez nem az.
2: Ahogy régen nem volt, majd lesz olyan, hogy nem...
8: Ageizmus. Igen, ez de ez az általános társadalmi jelenség Magyarországon. Tehát, hogy ez annak a legképező, egyik része a legképező.
2: De viszont át a tudományon belül is bevezetjük?
12: Nem, ott nem, ott nem működik.
8: Ott nem működik. De általában ilyen ifjúságkultusz van, nem? És itt illetve ezek a csatornák, ezek mind külföldi csatornák, lányvállalatai, ahol külön brand szerint, meg külön technikák szerint.
2: De ki találták ki, hogy a fiatalok jobbak?
3: A Riemann, a David Riemann nevét ismeritek? Ő itt az Öregedés művészetet című könyvet.
17: Pálos Gyuri, itt vagy még majd?
2: Itt van még a Gyuri.
17: Után, hogy ott a távol-keleten milyen helyzet az öregedéssel.
2: Az öregedés távol-keleten tényleg hogy van? Majd hallgassuk meg, aztán utána mondd el.
1: Szia adásban!
18: Szia! Figyeljetek, hát ez egy dolog, hát Balázs, nézzétek meg, az RTL klubon nagyon nagy sztárt volt. Be is jött, úgy kezdte 22 évesen, hogy semmit nem csinált, csak kezébe nyomsz a mikrofon.
2: Igen.
18: Tehát innentől kezdve, hogyha valakinek van egy kis ambíciója, és innentől kezdve, hogyha bárki szeretne elérni bármit, akkor taposni kell mindenkin keresztül, mindenkin át, és mindenkit meg kell állni és halálni. De innentől kezdve, hogyha te nem olyan idős lennél most, mint jelenleg vagy, akkor valószínűleg elérnéd azt a célt, amit a Balázs is elért esetleg az RTL klubban. Nem bántásként, nem bántásképpen mondom.
2: Értjük, figyeljük. Ja, hogy azt mondod, hogy a... Érted, tehát a taposást olyan fontos elemnek tartja, hogy ez be...
18: Hát az a baj, hogy a médiában manapság, ez így működik.
8: De ez egy más korszak terméke az ember.
12: Hát a fene tudja, én mindig azt szoktam mondani, még a fiataloknak, akik ezt csinálni akarják, hogy hol lehet ezt megtanulni, meg hogy jutnának előre, mondom, nem taposásnak hívtam, ne hagyd békén a szerkesztőséget. Mindig tegyél egy, akár ha írni akarsz írást, itt én hoztam három flekket, vagy hoztam egy 8 perces anyagot, hallgassátok meg, és ha jó vagy, egyszer csak azt fogják mondani, hozz még egyet. Ha már 160 alatt mondják, hogy nem jó, akkor jobb, ha elmész fodrásznak.
18: Igen, hát ha 8 percből össze tudsz rakni egy olyan műsort, ami egy órás tévéadásból le tudunk adni, egy 8 percesből, amit neked előadtunk, akkor onnantól kezdve fel vagy véve.
0: Igen.
18: Tehát egy órás műsor kell összehozni, egy 8 perces remekből.
8: De ebben a világban ez nem feltétlenül érvényesül már.
18: Hát, most erre nem tudok mit mondani, tehát igazából tehát 8 perces műsort, 8 perces...
0: Nem, most arra gondolok, hogy egy jó interjút csinál. Igen. Most teljesen mindegy a műfaj, nem kell egy órás műsor, 8 percben is lehet egy remek interjút, igen. Vagy egy három, vagy két flekben is lehet egy remek írást megcsinálni. Ez nem igen. Hosszúság kérdése. És nem ha valaki kérdése, mindig 8 baj, perces kurva jó dolgokat visz be, annak egyszer csak azt fogják mondani, hogy hozzad. Igen. Nem az, hogy elfogadjuk, persze. Hanem hozzad.
8: De nem arra akartál kiukadni, hogy...
18: Igen, ez így van, igen, de igazad van, maximálisan. Maximálisan. Jó, köszönöm szépen.
8: Hadd tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatban. Én pont azt látom, hogy ebben a klasszikus értelemben így kéne működni, de szerintem a mai kereskedelmi médiában nem így működik. Hát ez egy fajta innováció, vagy ilyen valami, ami nincs forrókészség, nem?
0: Én nem tudom, hogy ez egy magyar specialitás, mert sokat beszélgettem erről, hogy miért ilyenek a kereskedelmi tévé, amiről most itt beszélünk, olyanokkal, akik ott vannak, mondjuk a Kolosi, a Vágó Pista, amikor még tévés volt, nagyon védte ezt az egész műfajt, ezt a kereskedelmi tévét, mert abból élt. De nézd meg egy nyugati kereskedelmi tévét. Izgalmas viták, hihetetlen, nem éjszakában.
2: Ez a demokrácia messze.
0: Érted? Hihetetlen jó interjúk, és nem való világgal, és nem tudom, mikkel van telenyomva, hanem érdekes. Tehát nekem mindig az volt a mániám, hogy egy műsor legyen az tévé, legyen az rádió, legyen az kereskedelmi, legyen az közszolgálati, mindegy. Érdekes dolgokat kell csinálni. Ne legyen unalmas. De az érdekes alatt nem azt értem, hogy téged most megkérnélek, hogy lép Simicska nyomába is, próbálj 10 percig förtelmesen káromkodni. Mert ez is érdekes volna, de ez a kereskedelmi rádióknak érdekesebb. Engem speciál nem érdekes. Engem az
10: érdekes, de nem érdemes.
0: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen.
8: Hogy jó, érdemes, nem érdekes.
6: Ehhez az ilyen komor hangulathoz, a komor hangulathoz hadd járuljak kicsit hozzá, hogy szerintem nem feltétlenül a televíziózás, az nem a televíziózásról szól csupán, hanem az egy közállapotról szól. Tehát ez egy ilyen társadalmi, kulturális közegről is szól. Tehát mondjuk én például a francia tévét ismerem, ott nem azért van kis csatornán a való világ, mert ez a televízió policy-e feltétlenül, hanem azért, mert ezt a mainstream középosztály nem nézte volna, aki a fogyasztó réteg adott esetben. Tehát más a társadalomnak a morál, mindenféle szellemi állapota, befogadói állapota is.
0: Igazán van. Egy barátom, aki azt mondta, hogy értelmiségi nem néz kereskedelmi tévét.
6: Értelmiségi nem néz tévét.
0: De kereskedelmi tévét semmiképp. Én ezek szerint értelmiséginek számítok, mert én tényleg nem nézem. Fogalmam nincs, milyen műsorok
6: vannak. Most van telefonáló? Vagy mondjam.
0: Van telefonáló?
19: Jó reggelt. Mondjad. Sziasztok, a Golyos vagyok. Csak a páros apukához akartam volna csatlakozni, annyiban jó, hogy megvártam, még végig mondja, hogy szerintem meg azért lehet, amit a Szilágyi úr említett azelőtt, hogy értelmes műsorok vannak. Tehát számunkra, idősebbek számára értelmes műsorok vannak normális időbe berakva, mert egészen egyszerűen más a társadalom összetétele. Ott még valahogy az idősebbeket is, tehát az 50 pluszosokat is mondjuk fogyasztónak lehet és
0: igen,
19: kell tekinteni.
0: Igen.
19: Tekintik, hiszen
0: annak, meg nem haltak meg.
8: Meg jobban becsülik.
19: Hiszen nekik normális nyugdíjuk van, igen. A nyugdíjukból egy évben egyszer-kétszer el tudnak menni nyaralni is, meg tehát jól tudják az időskorukat eltölteni. Tehát még akkor is fogyasztók tudnak maradni, szerintem egészen egyszerűen ezért lehet ez. Majd ha nálunk is mit tudom én...
0: Na de akkor figyelj, kérdezek, és ez jó, akkor jó a kérdésem. Hogy lehet az, hogy Magyarországon kapitalizmus van, és ezen a furcsa magyar kapitalizmuson belül nem becsülik meg az idős fogyasztókat.
19: De mi még rabló kapitalizmus vagyunk szerintem. Mi még abban a... Valahogy leragadtunk.
0: Én szerintem itt nincs kapitalizmus. Szocializmus van, csak engedélyeze van a kapitalizmus.
19: Rájöttek, hogy rabolni, jó, és akkor így abban maradtam.
0: Lehet,
19: igen. Itt is elmondom,
20: Haló.
1: Mondjad.
20: Itt is elmondom, nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy a rengeteg nyugati ismerősöm az egyszerűen biztos hülyének nézne, hogyha elmesélném nekik, hogy édesanyám például nagyjából 400 eurós nyugdíjból él. És ebből tudja fizetni a lakbérét, a lakhatását, eszik, és még néha még félre is tud belőle tenni. Tehát szóval, hogy itt tartunk. Az egyik német ismerősöm, aki egy házaspár volt, mit tudom, én 30 éve ismerem őket, ők úgy mentek nyugdíjba, hogy ilyen 2000-valahány száz euró körüli nyugdíjuk van, és egyszerű gyári munkások, vagy mit tudom én, ilyen...
12: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, hogy közbekotyogok, most ugye eszembe jutott a

0: halt egy gyerek, vagy egy felnőtt. Nagyon le lehet vinni, és van, természetesen beszélünk a mobiltelefonokról, az internetről, nem, ezek nincsenek, nincs mobiltelefon, nincs internet, hanem hogy lehet megcsinálni abból a fél kiló krumpliból azt a kaját, amiből két gyerek jól tud lakni, és meg lehet csinálni. Ez a hihetetlen.
1: Hát, igen, azt nem mondanám egyébként, édesanyám, hogy mondjam, így látszólag, tehát ő is fogyott az utóbbi nem tudom hány évben, de valószínűleg nem attól, mert kevesebbet tetszik, azért teszik kevesebbet, mert valamilyen, nem tudom, milyen betegsége van. De egyébként tök jól és vidáman el van, és látszólag tényleg azt, hogy vagy nem, engem nem akar terhelni, de nincsen itt különösebb problémája az élettel. Tehát nem szívja a fogát, és nem hív fel hóvégén, hogy jaj, de jó lenne ez a pár ezer forint. Sőt, én szoktam hozzá menni néha, hogy figyelj, muter, most
0: adjál kölcsön,
1: holnap után jön be egy kis ló,
0: de még én látom, is.
1: Hogy jön, látom, hogy jön be, de még de ma kellene, és akkor amikor bejön, szörnyű. Akkor, és akkor így, na, tehát
0: de ez így mondom, hogy 55 hogy szörnyű, évesen még mindig szörnyű. Leszedem anyámat, így van, ahogy mondod.
1: Na ugye,
0: ez borzasztó.
1: És anyám mosolyog, belejött a nagynénémet is, a nagynéném pedig támogatta az unokám, illetve a fiamnak a tanulását, és ő hozzá is oda mentünk.
0: De figyelj ide, te leszel olyan, mint az anyád? Te leszel olyan, mint az anyád?
1: Hát én azt hiszem,
0: hogy támogatni fogjuk mi a gyerekeinket időskorunkban, vagy mi az a generáció vagyok, aki csak leszette a szüleit folyamatosan?
1: Hát én nagyon bízom benne, én most úgy látom, hogy én nagyon bízom abban, hogy a gyerekeim azok már most olyan pályán vannak, hogy nem lesznek erre rászorulva.
0: Ez milyen válasz mondom, volt?
2: Igen. Nem az a kérdés, hogy a gyerekeit, hanem hogy te rá leszel szorulva.
0: Igen.
1: Hát én nagyon... arra a gyerekeimre, hogy a gyerekeim támogassanak?
0: Ez a kérdés, hát, hogy tudom. Mi az a generáció vagyunk, aki leszedi az anyját, és aztán a gyerekei eltartják?
1: Aha, hát nem, én remélem, hogy nem leszek arra rászorulva, hogy a gyerektől kérek, vagy pedig ha mutatni fogom, akkor olyan intelligensen fogom vele valahogy érzékeltetni, hogy azért észrevegye. Vagy hogy lesz olyan érzékeny, az is mondjuk egyfajta nevelés kérdése, hogy legyen egy olyan fajta érzékenysége.
0: Eljátszom a jelenetet. Apa, szomorú vagy? Nem, csak adjál egy 20-ast.
1: hogy észrevegye legalább azt, hogy nekem is vannak problémáim, és esetleg más problémáim vannak, mint mondjuk neki. Volt már ilyen, és egyébként nem vette észre például az egyik fiam. De, és akkor ezen a volt feleségemmel.
0: Bocsáss meg neki.
1: Meg is bocsátok, és nem is tettem szóvá. Csak,
0: de
1: hogy,
0: csak itt a rádióadásban.
1: Nem hallgatja, valószínűleg nem jó, hallgatja. Hát ez most nem sírám akart, mert is. Na, jó, sziasztok!
0: Csáll.
2: Egyébként ez nem így van, ez a lehúzás, hogy adjál egy kis pénzt, hanem ez úgy szokott lenni, hogy nagy figyelj, gyere, mondja apuka a gyerekének, na gyere, akkor meghívlak ebédelni. Mire azt mondja a gyerek, hogy fater, ne erőlködj.
0: igen, ez már én is megkaptam.
3: Várj, még egy kérdést, hogy az Ázsiával kapcsolódott, mennyire tisztelik az idősebbeket jobban?
0: Ne viccelj, ez egy tradicionális
3: társadalom. Tudom, azért kérdezem, hogy mennyire tapasztal a hétköznapokban.
2: Hát ez most így egy percbe elmondva nagyon.
0: Egy percbe. Egy perc. Mindjárt vége az adásnak. Mondjad el, hogy tisztelik-e, vagy nem, vagy leköpik?
2: Igen.
4: Valakit tisztelnek, valakit leköpnek. Ebből a válaszból ez szűrhető le.
2: Nem, hát itt ez más. Ez most tényleg ez egy hosszú dolog, de csak annyit az egészben, hogy itt például a fiatalok egyáltalán nem néznek már tévét sem.
0: Sem.
2: Tehát nem az a... Nem az a
0: nem néznek már tévét.
5: Csak net van.
2: Nem, nincs, ott már csak net van, tehát visszautalok a beszélgetés elejére, hogy itt a net az olyan, mint az áram, tehát gyakorlatilag, ha nincs neted, akkor nem élsz, akkor nem kapcsolódsz a világhoz, akkor nem vagy, akkor nem találod meg, hogy melyik tanterembe kell menned órára, nem tudod, hogy... Tehát, hogy praktikusan életképtelen milliárdok mászkálnak az utcán.
4: Tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy közbevágok, nemrég voltam egy barátomnál vendégségbe. A kislányának ott szülinapja, és ezzel kapcsolatban összehívta a pár haverját is. A gyerekeket bepasszírozták, ezek ilyen 6 és 9 év közötti gyerekek voltak, egy szobában, hogy ott játszott.

0: legyenek elművek, felnőttek itt ennél. A szobába néma csönd. Csak bemegy a fater, benéz azt mondja, gyertek. Ott ült hetes számú gyerek, egymáshoz egy rohadt szót nem szólt. Nem játsz, mindenki a saját kütyüjét nyomogatta. Egyszerűen olyan hihetetlen kép volt ez nekem, annyira szerettem volna ezt levenni, vagy, de nagyon megmaradt bennem, és efele megyünk. Ott van mellette egy ember, és nem vele beszélgetek, hanem nyomkodom a izét.
1: Terry Gilliam Zero Elmélet című filmjében már minden ember kezében van egy tablet, és lényegében csak magát nézi a tableten.
2: Hát selfie csinál.
3: Ez nem olyan valóságban is így van.
4: A Bradbury Truffaut-nak a 451 fok Fahrenheit című filmjébe, ahol ugye a jövőben játszódik, amikor a könyveket már nem olvassák, hanem égetik. Az emberek utaznak a vonaton, vagy a metrón, és magukat nézik a tükörbe, a saját tükörképüket puszilgatják, és magukat simogatják. Ez az általános viselkedés.
1: Ez a szép új jövő.
4: Ez a selfie
2: de egy dolgot azért hozzátennék, hogy igen, mindenki saját magát fényképezi, posztolja, nézi a más kivacsorázat, de van, és nem olvasta a könyvet, igen, tehát a tudom, a többség semmit nem csinál, csak fotózgat, meg szelfizget, viszont egy előnye van ennek a dolognak, hogy nagyon békés.
4: Hát igen.
1: Pacifistáknak való.
2: Halló. Tehát békések, valaki. Tehát nem lökik fel egymást az utcán.
1: Utolsó hallgatót meghallgatjuk.
5: Szervusztok. Bocsánat, csak néhány észrevételem volna. Az egyik az, hogy az amerikai tévés piacot semmiképpen nem lehet a magyarhoz hasonlítani, mert nagyságrendi különbség van nézőszámban.
6: Tehát
5: csatornaszámban is természetesen, de nézőszámban is. Tehát ott, mit tudom én, egy 200 milliós népességről beszélünk itt. Meg
4: 300.
5: Egy
4: 10
5: tehát jó, mindegy. Szóval. Tehát most igen. Tehát ott mondjuk egy 5%-os share az nagyjából, mit tudom én, 5 millió nézőt jelent, itt meg mondjuk 25 ezer. És ebből kifolyólag marginális csatornák is kiválóan meg tudnak élni.
0: Bocsáss meg, van egy kérdésem, beszéltünk mi az amerikai tévéről?
5: Hát hogyne, hát az előbb a Larry Kingről volt.
0: A Larry Kingről beszéltük, arról nem tudsz valamit?
5: Hát, és ő nem az amerikai tévében?
0: De hát akkor... tudtuk, hogy az amerikai tévéket többen nézik, mint itt a magyar.
5: Na de egy pillanat, hagyj fejezzem be.
0: Ja, tehát, igen.
5: Tehát a lényege a dolognak az szerintem, hogy az a csatorna, amelyik még így is el tud mondjuk 1-2 millió nézőt érni, az, és egy olyan műsorvezető, aki egyébként Larry Kingnek több millió dolláros éves szerződései vannak, az független tud maradni. És ilyen módon tud kérdezni. Ez nálunk egész egyszerűen nem képzelhető el, amikor egy pár százezer forintos fizetésű, vagy nem tudom, hogy milyen fizetések vannak a médiában. Ott ez nem történik meg. Ez az egyik. Tehát emiatt nem lehet összehasonlítani a kettőt szerintem. A másik pedig az, amit akartam mondani, hogy ez a castingolás műsorvezetésre. Hírműsorok vezetésére, vagy háttérműsorok vezetésére nálunk sem Majkát castingolják be, hanem például Baló Györgyöt, mint ami ugye most történik. Bár a műsorra nem túlságosan jó, de mindegy, nem is ez itt a lényeg, hanem nem gondolom egyébként, hogy az ottani X-faktort azt egy 70 éves mit tudom én, 40 éves tévés múlttal rendelkező nagy tekintélyű műsorvezető vezetné, és az ordítozná, hogy de a továbbjutó pedig az nem más.
0: Csak egy többi, mondat, mert tudom, hogy nagyon kevés időnk van. A Geszfi Pétert fölhívtam egyik X-faktor után, hogy valamit kérdeztem tőle. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült a legnagyobb döbbenetemre, hogy az X-faktor zsűriét, vagy kurátorait, vagy hogy nevezik
5: mentorait.
0: Kasztingolták. Azt mondja, apukám, nehogy azt hittem, hogy mondták, ezt igen, fölhívottak, hogy legyél, hanem ott ültünk, ismert emberek természetesen, de hogy kihez stimmel, ki, csak néztem. De ebben speciál van logika.
5: Hát hogyne lenne? Hát ez egy eladható produktumot kell csinálni. Most meg lehet nézni a dalnak a zsűriét például, vagy a virtuózoknak a zsűriét, és ugyebár azt, amiben például Bakács úr is bennült, az egy másik zsűri, ugye? Hát ez erről szó lesz, hát most nincs ezen túl sok csodálkozni való.
1: Köszönjük, mert szervusztok, 10 óra a Rádióves Világ napját. Nem búcsúzunk, nem temetjük el.
7: Nem temetjük,
1: az élő Szilágyi Jánossal. Köszönjük, hogy bejöttél.
0: Nagyon jó volt itt.
1: Jó van, örülünk. Neked.
6: lesz ezután?
7: Kertakaró.
8: Jó.
7: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
7: Hallgass, hallgass. Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió?
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

9. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Av volt, hogy már új év volt szervezve a nemzet. Csattogtak a kereken. Robogva volt a nemzeti sínen egy markáncs irámba, ameddig a kerál szeme ellát a jobb kezivel egyetem. Izgálóság az persze volt, meg tüntetgetés, de okrea az nem volt, és kész. Nemes értette a kancellária, mit gyakorolgatnak ezek a jogaikon. Horribile, olyan szép őszt, s hezzá illő szeptembert adott a népinek első fülkefor, hogy abba se fütteni nem köllött, se melegedni. Ami valljuk be, két erős tétel a magyar emberek családi büdzséibe. Most ezt a kedves fogyasztásukra fordíthatták, ami visszacsepegett a kincstárba, azt újabb közmunka lett belőle izibe. Volt a nemzeti örök mozgó. Durrogtak a startpisztolok, futott a nép nemzet száz számra, ki bozót írtani, ki a régi munkahelyre, ahon a fele pénzére estette a dolgát, ügön igyekezett nem hezzányúlni a derék szíjáhó, a csúszott volna le néki a destruktív nadrágja. Megmondott a Girószász András, az apostoli keráli szóvivőség új dolgozója, hogy azt esetleg lehet megszorításnak mondani, mikor a nemzet szűkebbre húzza az övit, de az ellenbe nem megszorítása úgy dönt, hogy mostantól inkább nadrágtartót hord. Meges lett Izibe az egyéni képviselői indítvány, hogy eztán övhasználat A per T nem javallott, pláne derék szín. Ellenbe a nemzeti nadrágtartó nem csak mélyen esztétikus, hanem szépes, munkahelyteremtőes. Na, ilyen üzletre 10 millió nadrágtartóra még a Karvaj külhones fő kapta az offshore fejét. De hiába a közbeszerzési pályázatot egy újdonás új szőlész-kőbányász nemzeti vállalkozás nyerte jelentős fölényvel. Annak a kerál oda kölcsözött 100 000 közmunkást, azok aztán varták, szabták, ruganyították az új nemzeti jelképet. Volt ott bocskai kompatibilis kutyabőrből a főső középosztálynak, meg egyszerűbb az alsónak. Volt rovásírott, volt szociális bérnadrágtartó, volt a Jobbik javaslatára lábbilincses a cigánybűnözés távlati kezelésére. Ő nem sorolhatni azt a zsizsgő változatosságot, ami hatalmába kerítette a nemzeti piacot. Addig-addig, hogy csak egy derék szíj maradott, magáé a kerálé. Na, azt föllógatták a Szent Korona mellé az ország házába, azt nézték, szervezettem. Aki nem hiszi, essen le a nadrágja. Kelt 2011. október 4.

hogy egy őszi reggel Kerál odakűn járt a vízen, szóvivője hátúszott mellette a törülőkendőbe, hasán a laptopja. Ebb leírta az ukáz, amit majd délelőtt bé fognak szavaztatni a kalaptörvénybe, hogy azt mondja, a hajléktalan legyen tiszta, ápolt, rendelkezzen jövedelemmel, legyen saját lakás, ez esetben jogosult, stb. Dátum aláírás. Ekkor a Kerál tréfásan megcsippantotta két lábujjával a szóvivő orrát, és emígyen szólott. Te Péter, hát erőszakos politikus vagyok én, de hogy ég, mondta a szóvivő, ezt visszautasítjuk. Ha nem ellenbe, szeretel az erő nyelvén beszélni. Hát hiszen magyar szakos se vagyol, mégis a magyarok nyelvén beszélsz. Na, erre gyött föl a nap. Van-e üres kuffer a kincstárba, te Péter? Zakatod tovább az unortodox gondolat, vagy bőrönd? Akad ebben, felelte a szóvivő. Mert máma is hiányzik a háború hóollan 100 milliárdocska. Azt összve volna jó szedni az egészségügyből, meg az oktatásból. A tett halála az okos tojás. Továbbá, mostantól a magyar nem beteg nemzet. Itt vagyok például én. Ha én nem vagyok beteg, miért beteg más? Ha meg beteg, oldja meg. Ne féljé, ha már úgyse lesz orvos, kétszer meggondolja, lebetegszik-e háborús üdőkbe illen gyógyszerár mellett. Arról nemes beszélve, ezt írjad föl, hogy háborúba hallgassanak a művészek. Szósz Matolcsinak, tegye le az adókulcsomót, azt elballagtok a nemzeti erőforrás hó, elhozzátok, ami a kultúrára volna, legalábbis a felit. Ami marad már úgyse elég semmire, azon veszünk futbolistát. Fel ennyi színház, fel ennyi könyv, fel ennyi óskola. Méghozzá a nemzeti fele, vágta rá a szóvivő, azt kikapackodott a partra. Na-na, mondta a Kerál, továbbá, aki a gyerek itt a munka világa helyett egyetemen akarja bőcsésztetni, az füzesse ki előre, meg utólag a nemzeti diplomájával külhomba dezertálna. Ez a magyar jövő útja, nem a tandíj. Okosnak itt vagyunk én. És még valami. Emelte föl az ujját, hogy leállítsa az Aqua Gravita programot. Miért van itt illencsönd reggel? Eztán Hoffmann Rózsa minden reggel, minden magyar gyereknek 0. órába fölolvassa a János Vitézt, határon kívül is bévül, amíg meg nem halnak. Szeptember.

13. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a kerának egy kis kakassa, akinek nem volt már a begyibe se gyémánt félkrajcát, se aranytojást tojó tyúk. Csak sétált a kiha én nem téren, nízgelődött, fölhívd ezt-azt. Mohács óta nem téli az MSZP gumia, és hasonlókot. Advent ideje volt, mán a munkatörvénykönyve ki lett tárgyalva egy téli hajnalon. Továbbá sör alá tétbe lett vésve a választási törvény tervezetje, hogy eztán örökké a Fidesz nyer. Klappót hát minden. Mán lehetett volna a kis hazának nyugodalma, de nem. Mert mire első fülkefor a győzelmi emelvényin etsző körbe fordult volna, és még összehangó támadás indult a forint ellen. Helyába lett az illetőknek megmondva, hogy nem akar vaj pénzükkel, helyszen van az a magyarnak, ha el nem rabulják tőle, hanem a ganajos védőhálójuk köl a sok iceg miatt, hogy ne minősítgessenek lefele. A volt a tanulság, nemzetközi kutyából sose lesz magyar szalonna. Helyába nyugszik a magyar múlt és jövő oly fundamentumon, hogy a kőszikla a hóképest lófra és madártej, mert az akaraton nyugszik igényesen, konkrétan a kerálén. Volt és népszerűsége bőven olyan, hogy fölülről éringélte a plafont, hanem egyszer eldöbbent, hogy még ő se tud mindenkiről minden. Pedig volt néki titkos szolgálata, terror elhárítása gasztrokommandóval, de valahogy mégse. Hogy például ki mit gondol a Winchesterje mélyén, vagy a fejbe, ami még rosszabb. Milyen gyógyszert szed, milyen nem. Aranyere van, rendele vibrátort online, hun offshore, mit adózik, mit ne, álmába, mekkora malace, arra jutott, hogy ezt ő néki, csak egybe kőne látni a jó kormányzás hó, ha nincs félnivaló azért, ha van, azért. Béhitta a kis kakast, ide hallgass, Nibek, van a számodra egy szép feladatom. Ki az a Nibek? Kérte a kis kakas. Te vagyol a Nibek, mondta a kerál, eztán így hínak. Technika van, pénz van, főhatalmazás nem köl, mert az eleve van a magyarok istenétül. Horribile, Selmeci Gabriella is megmondotta, hogy a Fidesz egy demokratikus párt, nem kell aggódni. Az lesz a dolgod, hogy ahol számítógépet látol, meg adatbázist, érted? Oda bemész, nem kérdezöl, nem nyitol vitát, ha ombudsman jön, megcsipkeded, és ami adatot csak találsz, fölszívod a begyedbe, összerázod elkövető szerint. Én csak mondom a nevit, te már köpödes a profilt, vagy fordítva. És ez így is lett. Aki nem hiszi, utána lesz járva. Kelt 2011. november 29-e.

történeteket vakító nyári napsütésben írtam. A nap annyira fölforrósította az írógépet, hogy percenként többször megakadt és dadogott. Nem tudván a vakító fehér lapokra nézni, azt sem ellenőriztem, hogy mit írtam le. Fénymámorban, önműködő módszerrel írtam tehát. A nap olyannyira elvakított, hogy csak a csillogó írógép körvonalait láttam. A bádogtető néhány órára annyira fölforrósodott, hogy a már teleírt lapok tekercsekké pöndörödtek. És mert az elmúlt évben úgy zúdultak rám az események, hogy még anyám halálát sem volt időm feljegyezni, nos, ezek az események arra kényszerítenek, hogy a szöveget úgy hagyjam, ahogy első nekifutásra született. Remélem, hogy egyszer majd lesz időm és bátorságom a szöveget újra és újra átgyúrni, és bizonyos klasszikus igényekhez idomítani, vagy pedig, engedve a pillanat hatásának és feltételezve, hogy letörölhetném a képek első spontaneitását, ollót ragadni és kivágni azokat a képeket, amelyek az idő múlásával is megőrizték frissességüket. És ha már nem lennék a világon, tegye ezt meg valamelyik barátom. Vágjanak össze a szövegből egy rövid novellát, vagy egy hosszabb elbeszélést. Úgy. Utóirat. Azon a nyári hónapon, amikor ezt a szöveget írtam, Salvador Dali mesterséges emlékezésének és Freud beszédben utat törő félbeszakított indulatának megindultságában éltem. Bohumil Hrabal. Ő felsége pincére voltam. Egy pohár szörp. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Mikor a Prága szállóba kerültem, a főúr megfogta a bal fülemet, megcibálta és így szólt. Te vagy itt a pikoló fiú, úgyhogy jól jegyezd meg, semmit sem láttál, semmit sem hallottál, ismételd el. És én elismételtem, hogy az étteremben semmit sem láttam, és semmit sem hallottam. Azután a főúr a jobb fülembe akaszkodott, de azt is jól jegyezd meg ám, mondta, hogy mindent látnod és hallanod kell, ismételd el. Én meg ámulva ismételtem, hogy mindent látni és hallani fogok. Így kezdtem. Minden reggel 6-kor kint álltunk a placon, minden reggel kisebb díszszemlét tartottunk. Jött a szálloda tulajdonos úr, a szőnyeg egyik oldalán a főúr, a pincérek és a sor végén én, a legkisebb, a pikoló fiú, a másik oldalon pedig a szakácsok álltak, és a szobaasszonyok, a mindenesek, meg a büféslány. És a szálloda tulajdonos úr elvonult előttünk, és nézte, tiszták-e az ingmellek, meg a fraggallérok, s hogy a frakkon nincs-e folt, nem hiányzik-e valahol egy gomb, ki vannak-e suvickolva a cipők, majd lehajolt, és szimatolva győződött meg arról is, vajon mostunk-e lábat? Majd így szólt. Jó napot, uraim, jó napot, hölgyeim! Aztán már senkihez sem szólhattunk, és a pincérek megtanítottak minket, miként kell papírszalvétába bugyolálni a kést meg a villát, és én kitisztítottam a hamutartókat, és minden áldott nap ki kellett pucolnom a bádokkaskát is, amiben a forró virslit tartottuk. Mert én jártam ki az állomásra a forró virslivel. Az a pikoló tanított be, aki már nem volt pikoló, már a placon dolgozott, ó, hogy könyörgött, hadd hordja továbbra is ő a forró virslit a pályaudvarra. Furcsálottam a dolgot, de aztán megértettem. Én sem akartam semmi más csinálni, csak a vonatok mentén forró virslit árulni. Hányszor nyújtottam oda naponta a virslit kiflivel, 1 korona 80-ért. De az utasoknak csak 20 koronásuk volt, néha csak 50-esük. És nekem sem volt apróm, még akkor sem, ha volt. És tovább árultam a forró virslit, míg az utas föl nem ugrott a vonatra, és az ablakhoz nyomakodva a kezét nyújtogatta, én meg először letettem a forró virslit, aztán az apró pénzzel kezdtem zörögni a zsebemben, de az utas már üvöltött, hagyjam az aprót, a visszajáró bankókkal törődjek, és én szép lassan kerestem a zsebemben azokat a bankókat, és a forgalmista már sípolt, én meg szép komótosan kihúztam a zsebemből a papírpénzt, és a vonat elindult, és én futottam a vonat mellett, és mikor már felgyorsult egy kicsit, akkor emeltem föl a kezem, és a bankók már-már a nyújtózkodó utas ujja hegyét érintették, némelyikük úgy kihajolt, hogy bent a kupéban valakinek a lábánál fogva kellett őt tartani, a sőt, volt olyan is, aki a szemafor oszlopába verte a fejét, más meg a táviró póznába, de az új hegyek gyorsan távolodtak, és én kifulladva, magasba tartott kézzel megálltam, kezemben a bankók,
Az volt csak az igazi. Nagyon kevesen jöttek vissza a pénzükért, így most már nekem is volt saját pénzem. Egy hónap elteltével már több százast vágtam zsebre, és végül az ezres is összejött. De reggel 6 után, este pedig lefekvés előtt jött a főnök ellenőrizni, mostam el lábat. És már 12-kor ágyban kellett lennünk, és eképpen kezdtem én nem hallani és mindent hallani, és nem látni és mindent látni, ami körülöttem zajlott. Láttam a rendet, meg a rendszert, hogy mennyire örült a főnök, amikor látszatra ellenségei voltunk egymásnak. Ments Isten, hogy a pénztáros lány moziba menjen egy pincérrel, repült is volna rögtön mind a kettő. És megismertem az étterem vendégeit és a törzs vendégek asztalát. Minden nap én fényesítettem a törzs vendégek poharait. Mindegyiknek száma és jele volt. Volt szarvasos, ibolyás pohár, volt, amelyikre városka volt pingálva, volt szögletes, meg hasas is, és volt egy HB-jelű kőkorsó egyenesen Münchenből. És minden este jött a kiválasztottak társasága, a jegyző úr, az állomásfőnök úr, a bírósági előjáró, az állatorvos, a zeneiskola igazgatója és Jína gyáros úr, és mindegyikről én segítettem le, és mindegyikre én segítettem fel a kabátját. És mikor a sört hoztam, minden korsó a tulajdonosa elé kellett, hogy kerüljön. És nem győztem csodálkozni, hogyan képesek a gazdagok egész este azon vitatkozni, hogy mondjuk a város határában a palló mellett 30 éve egy nyárfa állt-e. És már kezdték is. Az egyik azt mondta, nem is volt ott palló, csak egy nyárfa. A másik meg, hogy nem volt ott nyárfa, meg nem palló volt az, csak egy deszka valami korláttal. És képesek voltak iszogatni sörüket, és beszélni erről a témáról, és kiabálni, és veszekedni, de mintha mindezt csak a látszat kedvéért tették volna. Mert szinte már egymás képébe üvöltöttek az asztal fölött, hogy palló volt ott, és nem nyárfa! Az asztal túloldaláról meg, hogy nyárfa volt ott, és nem palló! De aztán visszaültek, és minden a legnagyobb rendben volt megint. Csak azért üvöltöztek, mert utána jobban ízlett a sör. Máskor meg azon civakodtak, melyik a legjobb sör Csehországban. Az egyik szerint a Protivini, a másik a Vodnanira esküdött, a harmadik a Pilzenire, a negyedik a Nimburkira, meg a Krusoviceire. És már megint üvöltöttek, de azért mind szerették egymást. És csak azért kiabáltak, hogy történjen valami, hogy valamivel elüssék az estét. És az állomás főnök úr, amikor elébe tettem a sört, felém hajolt, és suttogva mondta, hogy látták az állatorvos urat az Édenben a kisasszonyoknál, és hogy Jaruskával ment szobára. Az iskola igazgató úr ezzel szemben azt suttogta, hogy az állatorvos úr ott volt ugyan, ám nem csütörtökön, hanem már szerdán, és hogy Vlasztával, és nem Jaruskával ment föl. És eképpen beszélgettek egész este. Csak is az Éden kisasszonyairól. Hogy ki volt ott, és ki nem, és amikor én mindezt hallottam, ezeket a beszédeket, hát mindegy volt nekem, hogy a város határában nyárfa volt-e és palló, vagy hogy palló ugyan volt, de nyárfa nem, vagy mi több, csak a nyárfa állt azon a helyen, és az is, hogy a Brányi kisőr jobb-e, vagy a Protivini. Nem akartam én egyebet látni és hallani, csak azt, hogy milyen is ott az Édenben. Megszámoltam a pénzemet, és úgy árultam tovább a virslit, hogy félre tudjak tenni annyit, hogy elmehessek az Édenbe. Sőt, már el is tudtam sírni magam a pályaudvaron, mert hogy olyan picike, tökéletes pikolófiú voltam, hát mindenki csak legyintett. És ott hagyta a pénzét, mert azt hitték, árva gyerek vagyok. És így érlelődött bennem a terv, hogy egyszer, majd 11 után a lábmosást követően kimászok a kis szoba ablakán, és elnézek abba az Édenbe. Vadul kezdődött az a nap az Aranyprága vendéglőben. Délelőtt egy jól öltözött cigánytársaság jött be, pénz is volt náluk elég, üstfoltozók lehettek, és ahogy ott ültek az asztalok mellett, hát mindenből a legjobbat kérték. És mindannyiszor, mikor valami újabbat rendeltek, mutatták a pénzüket.
A zeneiskola igazgatója az ablaknál ült, és mert a cigányok üvöltöztek, áttelepedett az étterem közepébe, és tovább olvasott egy könyvet. Szörnyen érdekes könyv lehetett az, mert ahogy az igazgató úr fölállt, hogy három asztallal odébb üljön, hát föl sem emelte a tekintetét abból a könyvből. Akkor is olvasott, amikor leült. A kezével tapogatta ki a szék támláját, és csak olvasott tovább. Én meg a törzsvendégek poharait tisztogattam, a fény felé fordítottam őket. Még csak délelőtt volt. Egy-két leves, néha egy-egy pörkölt, kevés vendég. De ilyenkor az összes pincérnek állandóan csinálnia kellett valamit. Még ha nem is volt semmi dolguk. Mint ahogy én is, oly nagy gonddal pucolgattam azokat a poharakat. A főúr is általában igazgatta a tálalón a villákat, a pincér meg újra nekilátott az evőeszköz elrendezésének. És ekkor, ahogy átnéztem az aranyprága emblémás poháron, látom, hogy az ablak alatt haragos cigányok futnak az utcán, és aztán berontanak a mi aranyprágánkba, és alig, hanem már a folyosón kést ránthattak, és utána valami szörnyű dolog történt, odarohantak azokhoz az üstfoltozó cigányokhoz, de azok, mintha már várták volna őket, fölpattantak, és megragadták az asztalokat, és mindig úgy tartották maguk elé a lapjukat, hogy a késes cigányok hozzájuk ne férjenek. De mégis ketten már a földön feküdtek, a hátukból kiállt a kés, és a késelők csak szúrtak és döftek, az üstfoltozók kezébe is belevágtak, merő vér volt majd minden asztal, de az igazgató úr csak tovább olvasta azt a könyvet. Mosolygott magában, és a cigány fergetek nemhogy körülötte vonult volna el, de rajta keresztül. Összevérezték a fejét, meg a könyvét. Én viszont az asztal alá bújtam, és négykézláb másztam ki a konyhába. A cigányok sikoltoztak, villogtak a kések, a villanások, mint holmi arany legyek, röpködtek az aranyprágában, és a cigányok fizetés nélkül kihátráltak az étteremből, minden asztal véres volt, ketten a földön feküdtek, az egyik asztalon két levágott új, egy lenyisszantott fül és egy darab hús hevert. A doktor úr, mikor kijött megnézni a két leszúrtat meg a cafatokat, megállapította, hogy a hús egy darabka a vállizomból. És ekkor is csak az igazgató úr volt az, aki tenyerébe támasztott állal, az asztalára könyökölve olvasott tovább. Az összes többi asztal a kiállatot torlaszolt el, ezek az asztalok barrikádozták el az ajtót, fedezték az üstfoltozók menekülését. És a főnök úrnak nem volt más választása. Fölvette fehér, méhecske mintás mellényét, kiállt az étterem bejárata elé, és kezét széttárva mondogatta az érkezőknek, hogy sajnálom, odabent rendbontás történt, csak holnap nyitunk. Az összevérezett abroszokat, a rengeteg tenyér és újnyomot az én gondjaimra bízták. Ki kellett vinnem mindent az udvarra, és be kellett fűtenem a mosoda nagyüstje alatt, és a büféslánynak meg a mindenesnek ki kellett mosnia meg főzni ezt az egészet. És nekem kellett volna kiteregetnem az abroszokat, de nem értem el a szárítókötelet. Úgyhogy ez is a mindenes lányra maradt. Én adogattam neki a nedves, kifacsart abroszokat, és éppen a melléig értem. És ő csak kacagott, és arra volt jó neki az egész, hogy nevetségessé tegyen. Az arcomnak nyomta a mellét. Úgy tett, mintha véletlenül, felváltva, hol az egyik, hol a másik mellét nyomta nekem, rá a szememre. Elsötétült előttem a világ, és minden illatos volt. Mikor aztán abroszért hajolt le a kosárhoz, én láttam be mélyen a két ringó keble közé. És ahogy fölállt, függésből előre meredésbe ömlöttek át mellei, és ez a két nő, a büféslány meg a mindenes, csak nevetett. És így beszéltek hozzám. Mondd csak, fiacskám, hány éves vagy? Elmúltál már 14? És mikor? És aztán bealkonult, és fújt a szél, és olyanok voltak azok az abroszok kint az udvaron, mint holmi spanyol falak. Mint mikor az étteremben esküvő vagy más zárt körű rendezvény volt, akkor állítottunk fel ilyent, és én már mindent elkészítettem a placon, és minden újra ragyogott a tisztaságtól, mindenütt szegfű, mindig telekosárral hozták a virágot, mikor minek volt éppen a szezonja, és mentem lefeküdni. De mikor aztán csendesség lett mindenütt, és az udvaron csattogtak az abroszok, mintha beszélgetnének. Tele volt az udvar ezzel a muszlin beszéddel. Kinyitottam az ablakot, kimásztam,
és az abroszok között, az ablakok előtt haladva a kapuig jutottam. Átvetettem magam rajta, és lopakodva mentem a kis utcán egyik lámpától a másikig. A sötétben mindig kivártam, míg az éjszakai járókelők elhaladnak mellettem, míg végre meg nem pillantottam az éden, zölden világító feliratát, és álltam egy kicsit, vártam. Az épület mélyéből egy orkesztrion csörömpölése szűrődött ki, és összeszedve minden bátorságomat bementem. És a folyosón volt egy kis ablak, és én csak álltam, és olyan magasan volt az a kis ablak, hogy Lábújhegyre kellett állnom. És ott ült az éden tulajdonos nője, és megkérdezte. Mi kéne, kislegény? És mondtam, hogy mulatni szeretnék. És ő ajtót nyitott, és mikor beléptem, egy fiatal, feketehajú kisasszony ült ott, és ki volt bontva a haja, és dohányzott. És megkérdezte, ugyan mit kívánok? És én azt feleltem, hogy szeretnék vacsorázni. Ő meg, hogy itt tálalják-e a vacsorát, vagy pedig a lokálban. És én elpirultam, és azt mondtam, nem, én Chambre Séparéban szeretnék vacsorázni. Ő meg rám merett, hosszan füttyentett, és megkérdezte, pedig már tudta a választ, és kivel? És én rámutattam, és mondtam, magával. És ő fejcsóválva nyújtotta felém a kezét, és így, kézen fogva végigvezetett egy homályos, tompított, vörös fénnyel megvilágított folyosón, és kinyitott egy ajtót, a szobában heverő, asztal, meg két plüsshúzatú szék állt, és a fény valahonnan a függöny, a karnis mögül szűrődött ki, végig szaladt a plafonon, majd úgy omlott alá, mint a szomorú fűz ágai. És leültem, és mikor kitapintottam zsebemben a pénzt, visszatért az erőm, és megkérdezte. Velem vacsorázik? És inni mit szeretne? És ő mondta, hogy pezsgőt. Én meg bólintottam, és a lány tapsolt egyet, jött a pincér, hozott egy üveget, és kinyitotta, aztán hátravitte a hálófülkébe, poharakat hozott, és töltött, én meg ittam a pezsgőt, a buborékok az orromba szálltak, és prüszköltem. A kisasszony meg, amint bemutatkozott, egyik poharat a másik után itta, aztán megéhezett, és én azt mondtam, hogy igen, mindenből a legjobbat hozzák. És ő kijelentette, hogy az osztrigát szereti. Hogy itt mindig friss az osztriga. Így hát osztrigát ettünk. És újabb üvegpezsgőt bontottunk. Aztán még egyet, és a kisasszony nekiállt simogatni a hajamat, és megkérdezte, hová valósi vagyok, és én elmondtam, hogy olyan kis faluból jöttem, hogy szenet is csak tavaly láttam először, és ő nevetett ezen, és azt mondta, helyezem kényelembe magam. Melegem volt, és levettem a zakóm, ő meg, hogy melege van, s hogy levehetné-e a ruháját. Ő is, én segítettem neki, szépen elrendeztem a széken, amit levetett, aztán a kisasszony kigombolta a slitzemet, és ekkor már tudtam, hogy ami az édenben vár rám, az nem jó. Nem kellemes, nem gyönyörteli, hanem egyenesen édeni. A kisasszony két tenyere közé fogta a fejemet, és a mellei közé szorította, és illatos volt a melle. Lehúnytam a szemem, mintha elálmosodtam volna. Olyan felséges volt az az illat, és azok a formák, és a finom, puha bőr. Ő egyre lejjebb és lejjebb tolta a fejem, és én magamba szívtam hasának illatát. Ő zihált, és olyan bűnösen gyönyörű volt ez az egész, hogy már nem is kívántam többet, csak ezt. Csak is erre fogok spórolni minden héten a forró virsliből 800 koronát, vagy 1000-et is, mert immár van szép, fenkölt célom, ahogy apám szokta volt mondani, hogy legyen mindig előttem valami cél, és meg leszek mentve, mert lesz miért élnem. De még csak valahol a félúton tartottunk.
Jaruska szép csendben lehúzta a nadrágomat, majd az alsó nadrágomat is, és a lágyékomat csókolgatta, és én belereszkedtem a gondolatba, hogy mi is történik itt velem az édenben. Vacogott a fogam, és összegömbölyödtem, és azt mondtam, Jaruska, mit csinál? És Jaruska feleszmélt, de ahogy rám nézett, nem hagyta annyiban, a szájába vett. Én meg toltam el, de ő, mintha az eszét vesztette volna a szájában tartott, és egyre gyorsabb és gyorsabb mozdulatokkal mozgatta a fejét, és aztán már nem toltam el magamtól, és nem védekeztem, hanem elnyúltam, és fogtam a lány két kis fülecskéjét, és éreztem, hogyan folyok el. Hogy mennyire más ez így, mint mikor magam csinálom. Hogy az utolsó cseppig mindent kiszív belőlem ez a hosszúhajú, lehúnyt szemű kisasszony, hogy ki issza belőlem, amit eddig undorral fröcsköltem a pincébe, a szénre, vagy az ágyban, a zsebkendőmbe. És mikor fölemelkedett, hangjában mélységes fáradtsággal így szólt, és most szerelemből. De én olyan ellágyult és hervat voltam, hogy ellenálltam, és azt mondtam, de hát én éhes vagyok, maga nem. És mert szomjas voltam, fogtam Jaruska poharát, hiába igyekezett, már nem tudtam megakadályozni, hogy bele ne igyak, és csalódottan tettem le a poharat, mert nem pezsgő volt benne, hanem sárga limonádé. Jaruska az első pillanattól fogva limonádét ivott, amit én pezsgőként fizettem. És én ezt csak most tudtam meg. Elnevettem magam, és rendeltem még egy üveggel. És mikor a főúr behozta, magam nyitottam ki, és én is töltöttem, és aztán megint ettünk, és a lokál mélyéből az orkesztrión csörömpölése hallatszott, és mikor kiittük ezt az üveget is, és én egyre spiccesebb lettem, letérdeltem, és a kisasszony ölébe fúrtam a fejem, és csókolgattam. Játszott a nyelvem azokkal a gyönyörű szőrökkel és pihékkel, de mert könnyű voltam, Jaruska a hónom alá nyúlt, és magára húzott, szétrakta a lábát, és én, mint kés a vajba. Úgy hatoltam először nőbe. Amit úgy vártam, az végre megtörtént. És Jaruska magához szorított, és a fülembe súgta, hogy tartsam vissza, hogy minél tovább, de én csak kettőt mozdultam, harmadszorra már fröcsköltem bele a meleg húsba, és ő hídba emelkedett, úgy feküdt, hogy csak a haja meg a talpa érte a kanapét, és én testének hídján hevertem az utolsó pillanatig, míg puha nem lettem. Ott pihentem a szétvetett két lába között, míg ki nem kászálódtam onnan, s mellé nem feküdtem. És ő zihált, és elterült, és vaktában utánam nyúlt, és a hasamat simogatta. Simogatta az egész testemet. Aztán eljött a fölöltözés, a búcsúzás és a fizetés ideje, és a főúr számolt, csak számolt, majd átnyújtotta a számlát 720 koronáról, és én búcsúztam, de még fogtam 200-ast, és odaadtam Jaruskának. És mikor kimentem az édenből az utcára, nekitámaszkodtam az első falnak, és ott álltam elálmodozva a sötétben, és most már tudtam, hogy mi is történik ezekben a csodálatos kisasszonyos házakban. De rögtön arra gondoltam, na, most már túl vagy a taloncskodáson, holnap újra eljössz ide, és igazi úr leszel megint. Mert mindnyájukat lenyűgöztem. Úgy jöttem, mint egy pikoló fiú, aki virslit árul az állomáson, és úgy távoztam, hogy több voltam, mint bármelyik úr az aranyprága törzs asztalánál, ahová csak előkelő urak ülhettek, csak a városi notabilitás. És már másnap egész más szemmel néztem a világot. A pénzt. Ami nem csak az édenben nyitott nekem kaput, de az irántam való tisztelethez is. Csak később jutott eszembe, hogy a tulajdonosnő a portán, mikor látta, hogy csak úgy oda dobok 200-ast, hát a kezem után kapott, és meg akarta csókolni. Azt hittem, hogy a pontos időt akarja megnézni, az akkor még meg nem vásárolt karórámon. Csak hogy ez a kész csók nem nekem, az aranyprága kis pikoló fiújának szólt,
hanem annak a 200 koronásnak. És egyáltalán az én pénzemnek, mert volt még 1000 koronám a matracba rejtve. A pénznek tehát, amiből nekem korán sem jutott számlálatlanul, hanem annyi, amennyit aznap meg tudtam keresni a pályaudvaron a forró virslivel. És délelőtt elküldtek egy kosárral friss virágért, és ahogy visszafelé megyek, hát látom, hogy egy nyugdíjas négykézláb mászik az elgurult garasa után. Tulajdonképpen útközben jutott az eszembe, hogy a kertész, meg a hentes, meg a gőz tejüzem tulajdonosa is törzsvendégek mi nálunk. Hogy nálunk találkoznak mindazok, akik a pékárut, a húst szállítják nekünk. Hányszor mondta a főnök, amikor mustrát tartott a jégszekrény felett, azonnal elígy a henteshez, és mondd meg neki, hogy egy-kettőre vitesse el ezt a gebe borjút. És még aznap estére el is tűnt az a hús, és a hentesmester úgy ült nálunk, mintha mi sem történt volna. De az a nyugdíjas biztosan rövidlátó volt, és ahogy a tenyerével a porban tapogatózott, mondom neki, mit keres bácsika? Mit? Azt mondta, elveszített 20 fillért. És én vártam, míg több ember is odaért, és fogtam egy marék aprót, földobtam a levegőbe, és gyorsan megragadtam a kosár fülét, és arcomat a szegfűbe temetve mentem tovább. És mikor az utca sarkánál visszanéztem, láttam, miként csúszik, mászik több járókelő is a földön, mindegyik azt hitte, hogy az ő zsebéből esett ki az az apró. Egymást ócsárolták, hogy adja már vissza a másik azt a pénzt. És így térden állva veszekedtek és prüszköltek, és egymás szemébe karmoltak, mint holmi csizmás kandúrok. És én elnevettem magamat, és tudtam rögvest, mi hajtja az embereket, hogy miben hisznek, és mire képesek egy pár garasért. És amikor visszatértem a virággal, és láttam, hogy az étterem előtt sok ember áll, fölszaladtam a vendégszobába, kihajoltam az ablakon, és egy telemarék apró pénzt dobtam le. De nem ám közvetlen melléjük, hanem pár méterrel arrébb. És visszasiettem az étterembe, rendezgetni kezdtem a szegfűket, minden vázába 200 aszparágusz, 200 szegfű, közben pedig az ablakon át elnéztem, hogy másznak négykézláb az emberek a pénz után, az én garasaim után, közben meg veszekednek, hogy egyikük előbb látta meg azt a hatost, mint az, aki fölvette a földről, és azon az éjszakán és a következő éjjeleken álmodoztam, ábrándoztam. De nappal is, mikor épp nem volt semmi dolgom, s úgy kellett tennem, mintha csinálnék valamit, mikor a poharakat pucoltam, és szembefordítottam őket a fénnyel, és az üvegen keresztül a túloldalon a darabokra töredező teret láttam a pestis oszloppal, az eget és a felhőket. Nappal is arról álmodtam, hogy városkák, városok és falvak felett repülök, hogy van egy feneketlen zsebem, és hogy belemarkolok apróért, és ledobom a kövezetre, mindig jól szétszórom, mintha búzát vetnék, de mindig a járókelők vagy ácsorgok háta mögé, telemarokkal az aprót, s látom, hogy szinte senki sem tud ellenállni, hogy kapkodják a hatosokat, hogy öklelik egymást a fejükkel, és veszekednek, de én már repülök is tovább, és jó érzés tölti el a lelkemet, még álmomban is boldog nagyokat nyeltem, mikor jó mélyen belenyúltam abba az apró pénzzel teli zsebbe, és újabb embercsoportok közé szórtam szanaszét a sok garast, és csilingeltek az érmék a kövezeten, és szerte gurultak. És én olyan ügyes voltam, hogy méhecske alakjában berepültem a vasúti kocsikba, meg a villamosokba is. És egyszerre csak ott csörgött egy marék nikkelpénz a padlón, és láttam, hogyan hajol le, hogy lögdösődik az összes utas, csak hogy az apró pénzt fölvegye, s hogy mindenki úgy tesz, és azt hiszi, az ő zsebéből gurultak ki a garasok. Erőt adott nekem ez az álmodozás, és mert kicsi voltam, és ezért magas kaucsukgallért kellett hordalom, de a nyakam rövidke volt, és a gallér nem csak a nyakamat, de az államat is vágta. Ezért aztán, hogy ne fájjon, állandóan emelt fővel kellett járnom. Megtanultam így nézni is, és mert nem bírtam fájdalom nélkül lehajtani a fejem, egész felső testemmel előrehajoltam, a szemem minduntalan lecsukódott, és úgy néztem a világot, mintha csak lenézném, kinevetném, semmibe venném. Úgyhogy még a vendégek is beképzeltnek gondoltak, és így tanultam meg állni és járni is.
A talpam mindig sütött, mint a forró vason. Csodálkoztam, hogy nem fogtam még tüzet, hogy nem égett még el a cipőm. Úgy sütött a talpam. Néha már annyira kétségbe estem, hogy hideg szódát locsantottam a surranomba, különösen kinn a pályaudvaron. De ez csak kis ideig segített. Alig bírtam megállni, hogy le ne vegyem a cipőmet, és ki ne rohanjak azon mód, frakban, a patakhoz, hogy lábam a vízbe mártsam, és hát újra meg újra szódát öntöttem a lábbelibe. Néha egy darab a fagylaltot is. És már értettem, miért hordanak a főurak, de a pikolók is a placon agyon használt, agyon taposott cipőt. Olyant, amilyet már csak a szemétdombon találni. Mert csak ilyen cipőben lehet elviselni az egésznapi ácsorgást és lótásfutást. És egyáltalán. Mindenkit. A szobaasszonyokat meg a pénztáros nőket is gyötörte a lábfájás. Mikor aztán este lehúztam a cipőmet, térdig poros volt a lábam. Mintha nem is a parkettán meg szőnyegen, de szénporban jártam volna egész nap. Ez volt az én frakkos életem másik oldala. A világ összes főúrának, pincérének, pikolófiújának a visszája. Fehér, kikeményített ing, vakítóan fehér kaucsukgallér, és a lassan elfeketülő láb, mint akit valami szörnyű betegség támadt meg, mint aki a lábától fölfelé kezd elhalni. De minden héten összegyűjtöttem egy újabb kisasszonyra valót. Mindig másra és másra. Életem második kisasszonya Szőke volt. Mikor beléptem és megkérdezték, mit parancsolok, mondtam, hogy vacsorázni szeretnék, és rögtön mondtam azt is, hogy chambre séparée-ban. És mikor azt kérdezték, kivel, arra a Szőkére mutattam. És újra szerelmes lettem. Most már ő belé, és minden még csodálatosabb volt, mint először, még ha az első felejthetetlen maradt is. És eképpen próbáltam folyvást a pénz erejét. Rendeltem a pezsgőt, de mindig megkóstoltam, mert a kisasszonynak is valódi pezsgőt kellett innia velem. Nem tűrtem immár, hogy nekem pezsgőt töltsenek, a kisasszonynak pedig limonádét. És mikor aztán mesztelenül feküdtem, és a plafont bámultam, és a Szőkeség is ott feküdt mellettem, és ő is a plafont nézte, egyszerre csak fölálltam, és kivettem a vázából néhány szál bazsarózsát. Letéptem a szirmukat, és koszorú alakban feldíszítettem velük a kisasszony hasát. Olyan szép látvány volt, hogy csak álmodtam. És a kisasszonyka megemelkedett, és ő is a hasát bámulta, de néhány szirom lehullott, és én gyöngéden visszanyomtam őt, maradjon csak fekve, és leakasztottam a szögről a tükröt, és úgy állítottam elé, hogy lássa, milyen szép sa, milyen szépséges a hasa a bazsarózsaszirmok koszorújában.

tükör lenne a plafonon, a kanapé fölött, hogy lássuk magunkat az ágyon fekve, de főleg azt, hogy milyen szép is ő mesztelenül, bundácskája körül a kis koszorúval, és ez a koszorú évszakonként változni fog, az szerint, hogy az adott hónapnak melyik a legjellegzetesebb virága, milyen szép is lesz majd, ha papvirággal, és mezei szekvűvel, és margarétával, és krizantémmal, és színes falevelekkel díszítem fel. Fölálltam, és átöleltem a vállát, és hatalmas voltam. Amikor búcsúztam, 200 koronát adtam a lánynak, de ő nem fogadta el. Így hát az asztalon hagytam, és elmenőben úgy éreztem, hogy 180 centi magas vagyok. A házi asszonynak is beadtam a kis ablakon egy 100-ast, amikor lehajolt, hogy a pápa szeme mögül szemügyre vegyen, és kiléptem az éjszakába. És a sötét utcák fölött csillagos volt az ég, de az én szemem előtt csak a kisasszonyka májvirággal, tőzikével, hóvirággal, kankalinnal díszített hasa lebegett. Minél tovább mentem, annál jobban megvoltam döbbenve. Honnan támadt bennem ez az ötlet, hogy úgy cicomázzam fel a szirmokkal a szép női hasat középen a pihés dombocskával, mint salátával a sonkástálat. És ahány virágot csak ismertem, annyival folytattam a mezítelen szőkelány öltöztetését. Pimpóval, nőszirommal és tulipánnak szirmával. És eltököltem, hogy az egészet még egyszer jól átgondolom, mert így egész évre meg lesz a mulatságom. Mert pénzért nem csak a szép lány, hanem a költészet is megvásárolható. Másnap reggel, ahogy ott álltunk a szőnyegen, és a főnök föl alá járkálva nézte tiszta az ingünk, hogy megvan-e minden gombunk, mikor azt mondta, jó napot, hölgyeim és uraim, elnéztem a két lányt, a büfést, meg a mindenest. Olyan áthatóan bámultam fehér köténykéjüket, hogy a mindenes megcibálta a fülemet, és rá kellett jönnöm, hogy egyikük sem hagyná körül díszíteni a hasát, a szőrdombocskáját. Sem Margit virággal, sem bazsarózsával, nemhogy holmi szarvas comb módjára fenyő gajacskákkal vagy fagyöngyel. Így aztán tisztítottam a poharakat a nagy ablakok fényébe fordulva, az üvegen túl, az utcán félbevágott emberek jártak-keltek, és én sorra vettem a nyári virágokat, egymás után szedtem ki őket a kosárból, és szirmokkal, virágokkal cicomáztam az éden szép szőkéjének a hasát. Anyat feküdt, a lábát is széttárta, és én a combját is feldíszítettem. És ha a virágdísz lecsúszott, gumiarábikummal ragasztottam vissza, vagy finoman odaszögeztem, oda rajzszögeztem. És így pucoltam példásan a poharakat. Senkinek sem fült ehhez a foga. Én meg kiöblítettem a poharat a vízben, a szememhez emeltem, és néztem tiszta-e, de a pohár ürügyén arra gondoltam, mi mindent fogok majd csinálni az édenben. És így jutottam el a késői, kerti, mezei és erdei virágokig, és elszomorodtam, hogy mihez kezdek télen. De aztán boldogan elnevettem magam, hisz télen még szebb virágok vannak. Veszek majd ciklámenet, magnóliát, elmegyek Prágába orchideáért is, vagy akár végleg Prágába költözöm. Ott is akad munka az éttermekben, és ott egész télen van virág. Aztán lassan közeledett a dél, és én szalvétát, tányért hordtam az asztalokra, és sört, meg málna, és citromszörpöt, és mikor delet harangoztak, és legnagyobb volt a sürgésforgás, hát nyílik az ajtó, és az éden szép szőkéje lépett be rajta. Megfordult, hogy becsukja maga mögött, majd leült, és kinyitotta a retikűjét. Egy borítékot vett elő belőle, körülnézett. Én meg legugoltam, a cipőmet kezdtem gyorsan fűzögetni, a térdemen éreztem, hogyan ver a szívem. És jött a főúr, és azt mondta, egy-kettő eredj a placra. De én csak bólogattam, és a térdem, mintha elvándorolt volna, mintha helyet cserélt volna a szívemmel, annyira remegett. De aztán megembereltem magam, és fölegyenesedtem, amennyire csak bírtam. Felszegtem a fejem.

karomon átvetettem a szalvétát, és megkérdeztem a kisasszonytól, mit parancsol. Ő meg, hogy engem akar látni, meg egy pohár mánna szörpöt. És én láttam, hogy az a bazsarózsa mintás nyári ruha van rajta, hogy bazsarózsa ágyások veszik körül. Kigyúlt az arcom, és én is olyan piros lettem, mint a bazsarózsa. Erre aztán nem számítottam. Kit érdekelt a pénzem, kit érdekeltek az ezreseim, amit most láttam, azt csak is és kizárólag ingyen lehet kapni. Mentem hát a málna szörpökkel megrakott tálcáért, és mikor odaértem a lányhoz, a borítékból, amit az asztalra tett, az én 200-asom csúszott ki. Ő meg úgy nézett rám, hogy velem együtt az összes pohár megremegett, és az első lecsúszott a tálcán, szép lassan eldőlt, és a szörp a szőke lány ölébe ömlött, és már ott is termett a főúr, aztán a főnök is oda sietett, és mentegetőztek, és a főnök elkapta a fülem, és jól megcsavarta, és ezt nem kellett volna tennie, mert a szőkeség tele torokból felkiáltott. Mit merészel? A főnök meg leöntötte, és tönkretette a ruháját. Nekem kell majd megfizetnem. Mire ő? Mi köze hozzá? Én nem akarok magától semmit. Miért szégyeníti meg ezt az embert? Erre a főnök negédesen leöntötte a ruháját. Mindenki abba hagyta az evést, a kisasszony meg így felelt. Semmi köze hozzá, megtiltom, érti? És most nézzen ide! És felkapott egy szörpöt, és felülről szép lassan a fejére, a hajára csorgatta, s utána a következőt, és merő málna szörp meg szóda buborék lett, és végül az utolsó málnát a dekoltázsába öntötte, és így szólt, fizetek! És kiment, s utána a málna illat felhő, és csak ment a bazsarózsás sejem ruhájában. Most már méhek döngték körül, és a főnök felemelte az asztalról a borítékot, és azt mondta, eredj utána, ezt itt felejtette. És én kirohantam, ő meg ott állt a téren, és mint a vásári törökmézes bódét, úgy zümmögték körül a darazsak és méhek, de a kisasszony nem hessegette el őket. Így aztán nyaldosták róla a cukros szirupot, ami úgy tapadt rá, mintha még egy bőre volna, egy vékony réteg, mint a bútoron a politúr vagy lakk. És én csak néztem a ruháját, és oda nyújtottam neki a 200-ast, de ő visszaadta, és azt mondta, hogy a pénzt előző este nála felejtettem, és hozzátette, hogy estére vár az édenben, hogy vett egy gyönyörű csokor pipacsot. És én láttam, hogyan szárad bele a napon a málna szörp a hajába, hogyan merevednek és keményednek a hajszálai, mint a megszáradt lakkozó ecset, mikor az ember elfelejti higítóba mártani, mint a kiömlött gumiarábikum, mint a sellak. És láttam, hogy attól a málnától a testéhez ragad a ruha, hogy úgy kell majd letépnie magáról, mint egy régi plakát, mint a régi tapétát a falról. De még ez sem volt minden. Engem az döbbentett meg a legjobban, hogy így beszélt velem. Hogy egyáltalán nem félt tőlem, hogy többet tudott rólam, mint bárki az étteremben, hogy minden bizonyan annál is többet, mint amennyit én tudok magamról. Aztán aznap este a főnök azt mondta, hogy a földszinti szobámmal akarja bővíteni a mosodát, és hogy vigyem fel a holmimat az emeletre. Mondom, talán majd holnap, nem? De a főnök úr csak nézett rám, és én tudtam, hogy tudja. Tehát most kell fölköltöznöm. És újfent figyelmeztetett, hogy 11-kor ágyban a helyem, hogy ő felel értem mind a szüleim, mind a társadalom előtt. És hogy ahhoz, hogy az ilyen pikoló fiú egész nap bírja a munkát, ahhoz egész éjszaka aludnia kell. Éttermünk vendégei közül az ügynökök álltak legközelebb a szívemhez. Nem mind, mert akadt az ügynökök között olyan is, aki hitványárúval üzletelt, vagy olyannal, ami eladhatatlan volt. Egy szóval meleg vizet áruló vigéc. A legjobban egy kövér ügynököt szerettem. Amikor először tért be hozzánk, úgy rohantam a főnökért, hogy az rémülten kérdezte, mi van? De én lihegve jelentettem, hogy főnök úr, valami nagy potentát van itt. Így aztán a főnök ment, hogy megnézze, és tényleg
ilyen kövér ember nálunk még nem járt. A főnök úr megdicsért, és ő maga választott a vendégnek szobát. És eztán mindig abban a szobában szállt meg ez az ügynök, különleges ágya volt, a házi szolga 4 tuskóval és 2 deszkával támasztotta alá. Szépen mutatkozott be nekünk ez az ügynök, mert volt vele egy segédféle is, aki valami nehezet cipelt a hátán. Úgy nézett ki a segéd, akár egy hordár, és mint egy nehéz írógépet úgy vonszolta azt a hevederekre kötözött micsodát. És este felé, mikor ez az ügynök leült vacsorázni, mindig úgy vacsorált, hogy fogta az étlapot, csak nézte, mintha képtelen volna választani, ám azután így szólt. Na, akkor ezen a szalontüdőn kívül hozzák az összes főételt szép sorjában. Amint az egyiknek a végénél tartok, jöhet a következő, míg azt nem mondom, elég. Mindig 10 ebédet evett meg, amíg jól lakott, utána elábrándozott, s azt mondta, jól jönne valami harapnivaló. És első alkalommal 10 deka téli szalámit kért. Amikor a főnök úr kivitte neki a szalámit, fogott az ügynök egy telemarék aprót, kinyitotta az ajtót, és kihajította a pénzt az utcára. Aztán néhány szelet szalámi után, mintha megint dübegurult volna, újabb adag aprót markolt fel, és megint kihajította, és szinte mérgesen ült vissza a helyére, és a törzsvendégek összenéztek, aztán a főnök úrra pillantottak, és neki nem volt más választása, odament, meghajolt, és megkérdezte, ugyan miért szórja szét az aprót, már ne vegye rossz néven, uram. És az ügynök azt mondta, hogy miért ne dobná az utcára a garasokat, mikor a cég tulajdonos naponta, és ugyanígy 10 koronásokat dobál ki. És a főnök visszament a törzsvendégekhez, és elmondott nekik mindent. De azok csak még nyugtalanabbak lettek, így hát a főnök elszánta magát, és újra visszament a kövér asztalához. És mondja neki, ne vegye rossz néven, uram, de mégiscsak az én vagyonomról van szó, ön úgy szórja a garasait, ahogy akarja, de miköze ehhez az én 10 koronásaimnak. És a kövér felállt, és azt mondta, ha megengedi, elmagyarázom, de bemehetek a konyhába. És a főnök meghajolt, és a vendéget a konyhajtó felé tessékelte, és ahogy beléptek, hallottam, amint a kövér bemutatkozik. A Van Berkel cég képviselője vagyok, kérem, szeljen le nekem 10 deka téli szalámit. És a főnöknő asszony szeletelt, mért, és a szalámit egy tányérra rakta. És mindjárt megrémültünk, hogy itt most ellenőrzés folyik. De az ügynök tapsolt egyet, a sarokban fölállt az a segéd, és fogta azt a kis takaróval borított tárgyat, amely most úgy nézett ki, mintha rokka volna, és a segéd bejött a konyhába, és letette azt a cuccot az asztalra, az ügynök lerántotta róla a takarót, és egy szép, piros gép állt ott. Egy csillogó körfűrész, ami tengelyen forgott, a tengely végén fogantyús hajtókar, aztán volt a gépen még egy forgatható gomb is. És a dagadt ember boldogságtól eltelve mosolygott arra a gépre, és eképpen szólott. Hát kérem, a világ legnagyobb cége ugyebár a katolikus egyház. Az olyasmivel kereskedik, amit még soha senki nem látott, amit még soha senki meg nem fogott, amivel mióta világ-világ senki sem találkozott, és ez kérem az, amit Istennek neveznek. A második cég, az Internacional. Maguk már ezt is ismerik, olyan masina ez kérem, ami elterjedt szerte a világon, az úgynevezett pénztárgép, ugyebár. Amit, ha helyesen nyomkodnak napközben, ha nem ütik mellé a gombokat, hát estére számolás helyett megcsinálja maguknak a napi mérleget. És a harmadik az a cég, amit én képviselek, a Van Berkel. Olyan mérlegeket gyárt, amelyeken szerte a világon mérnek, melyek egyaránt pontosak az északi sarkon és az egyenlítőn, és gyártunk mindenfajta hús és szalámi szeletelőgépet is, és ennek a gépnek itt a következőben rejlik a varázsa, kérem, mondta a kövér. És miután engedelmet kért, lehúzta egy darabon a szalámi héját, a lehúzott bőrt a mérlegre dobta, és egyik kezével a kurblit kezdte hajtani, a másikkal meg a szalámi rudat nyomta neki a forgó késnek, és a kés túloldalán egymásra feküdtek a szalámi szeletek, úgy nőtt a kupac, mintha már az egész rudat felszeletelte volna, holott a rúdból alig hiányzott.
És az ügynök abba hagyta a kurblizást, és megkérdezte, mit gondolnak, mennyit nyom, amit eddig felszereteltem. És a főnök 15 dekát mondott. A főúr 11-et. Na és te, öcskös, kérdezett engem. És én 8 dekát mondtam. És a főnök fülön csípett, jól megcsavarta, és mentegetőzött az ügynök előtt, hogy anyám még csecsszopó koromban fejjel a kőpadlóra ejtett, de az ügynök megsimogatta a fejem, kedvesen rám mosolygott, és azt mondta, ez a fiú találta el a legjobban, és a mérleg serpenyőjébe dobta a felszeletelt szalámit, és a mutató 7 dekáig billent ki. Mi pedig összenéztünk, és körbeálltuk azt a csodagépet. És mindannyiunk számára világos volt, hogy ez a kis masina pénzt hoz a házhoz. És mikor hátrébb léptünk, fogott az ügynök egy marék aprót, és a szenes ládába dobta. És tapsolt egyet, és a segédje behozott egy másik csomagot. A papír alatt olyan volt, mint egy üvegbúra. Olyan, amilyen nagyanyámnál borult Szűz Mária fölé. És mikor levette róla a csomagoló papírt, egy mérleg állt előttünk. Olyan, mint egy patika mérleg. A mutatója egészen vékony volt, és csak 1 kilóig mutatott, és az ügynök azt mondta, kérem, ez a mérleg olyan pontos, hogyha rálehelek, megmutatja a lehelletem súlyát. És rálehet, és valóban. A mutató megmozdult. És ekkor a kövér fogta a fölszelt szalámit, és a mi mérlegünkről átrakta arra a másikra. És az a másik mérleg azt mutatta, hogy a szalámi pontosan 6 3/4 dekagram. És világos volt, hogy a mi mérlegünk 4 dekát lop ki a főnök zsebéből, és az ügynök kiszámolta az asztalon, az annyi, mint aztán aláhúzta az eredményt, és így szólt. Ha hetente 10 kiló téli szalámit adnak el, akkor ez a mérleg 100 1/4 a szalámit spórol meg önnek, azaz jóformán egy 1/2 rudat. És öklével az asztalra támaszkodott, cipősarkát megemelte, csak a lábujjhegye érintette a földet, és győzedelmesen mosolygott az az ügynök, és a főnök azt mondta, menjen ki mindenki, tárgyalás lesz. Azt szeretném, ha az egészet úgy, ahogy van, itt hagyná, megveszem. Ez itt, kérem, az én mintadarabom, mondta az ügynök, és intett a segédnek. Kérem szépen, 1 héten át jártuk ezzel az egésszel a krikonosai menedékházakat és turistaszállókat, és minden valamire való szállóban eladtam egy szeletelőgépet, meg egy mérleget is. Én mind a 2 masinát csak adóspórolónak nevezem. Így van ez. És ez az ügynök alig, hanem szeretett engem. Biztosan az ifjúságára emlékeztettem, ahogy meglátott, hát megsimogatott, és olyan meghatottan mosolygott, hogy még a könnye is kicsordult. Néha ásványvizet rendelt a szobájába. Mikor fölmentem hozzá, rendszerint már pizsamában volt, a szőnyegen feküdt, és hatalmas pocakja ott hevert mellette, mint valami hordó. És tetszett nekem, hogy nem szégyelli a pocakját, ellenkezőleg, maga előtt tolta, és mint holmi reklámcikkel ketté hasította vele a szemben haladó világot. Mindig azt mondta, ülj le, fiacskám, és megint rám mosolygott, mindig úgy éreztem, mintha nem is az apám, de anyám simogatna meg. Egyszer elmesélte. Tudod, én is úgy kezdtem, ahogy te. Én is egészen kicsike voltam, még a Korref cégnél. Rövid áru, ó, gyermekem, a mai napig emlékszem a főnökömre. Mindig azt mondta nekem, egy valamire való kereskedőnek 3 dologra van szüksége. Ingatlanra, boltra és raktárra. Ha elveszíted a raktárodat, akkor még ott a bolt, ha a raktárt meg a boltot is elveszted, megmarad legalább az ingatlanod, és azt már senki sem veheti el tőled. Ám egyszer elszalajtottak, hogy fésűt hozzak. Szép csontfésűket. 800 koronába kerültek azok a fésűk, és én a bicikli csomagtartóján 2 hatalmas táskába szállítottam őket. Vegyél ebből a bombomból, vegyél csak, vedd ezt, ez bombom megy. Na, és ahogy tolom a hegynek a biciklit, hány éves is vagy? És én mondtam, hogy 15, és ő vett egy bombont és csámcsogott, majd folytatta. Hát, szóval, ahogy tolom fölfelé azokat a fésűket, egyszer csak megelőz egy parasztlány. Ő is biciklin. És a dombtetőn az erdőben megállt, és mikor odáig toltam a biciklit, rám néz, de olyan közelről, hogy lesütöttem a szememet. Ő pedig megsimogatott, és így szólt.
nem megyünk málnázni. És én fésűstől az árokba fektettem a biciklit, ő meg az enyémre fektette a női bicikliét, és kézen fogott, és rögtön az első bokor mögött letepert, és kigombolt, és még mielőtt észbe kaphattam volna, már rajtam is volt. Teljesen betemetett az a parasztlány. És ő volt az, akivel először voltam együtt. Aztán eszembe jutott a biciklim, meg azok a fésük. Hát odarohantam, és a lány női kerékpárja az én biciklimen feküdt. Akkoriban a női gépeken a hátsó sárhányon a fél kis háló volt. Színes háló, amilyent a lovak nyakára és fejére is szokás volt húzni. És én kitapogattam a táskában a fésűimet, és megkönnyebbültem. És a parasztlány, ahogy odaszaladt, és látta, hogy nem bírom kiszabadítani a pedálomat az ő hálójából, azt mondta, ez intőjel, hogy még ne váljunk el. De én féltem. Hogyan? Vegyél még bombont! Ez itt az úgynevezett nugát! Féltem, és bementünk a biciklikkel az erdőcskébe. A parasztlány ismét a nadrágomba nyúlt. Hát igen, fiatalabb voltam, mint most, és ezúttal én feküdtem ő rajta. Úgy, miképpen a bicikliket fektettük egymásra a bozótosban. Ő a földre, én meg az övére. És úgy szeretkeztünk, ahogyan a biciklik. És nagyon jó volt. És jól jegyezd meg, fiacskám, hogy az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű. De most már menj aludni, reggel nagyon korán talpon kell lenned, igaz, fiacskám? És fogta az ásványvízes üveget, és magába döntötte az egész tartalmát. Hallottam, hogyan csorog le a víz a gyomrába, mint az esővíz az esőcsatornán a tartályba, és mikor aztán az oldalára fordult, hallani lehetett, amint a víz a túloldalra zúdul, hogy a szintje kiegyenlítődjék. Nem szerettem az élelmiszerrel, margarinnal és konyhafelszereléssel házalókat. Ők magukkal hozták az ennivalójukat és a szobájukban ettek, sőt, némelyik spiritus főzőt is hozott magával, és krumplilevest főzött a szobájában, és a krumpli héját az ágy alá dobálta, és ráadásul még azt is elvárta volna, hogy ingyen tisztítsuk ki a cipőjét. És mikor az efélék elutaztak, borravalóként reklámjelvényt adtak, aminek fejében megengedték, hogy az autójukig cipeljem élesztős dobozaikat. Mert mindig volt náluk élesztő. Attól a nagykereskedőtől, akit képviseltek, és ezt az élesztőt útközben, ha tehették, eladták. Volt olyan, aki annyi bőröndel utazott, mintha magával cipelni az összes árut, amit egy hét alatt el akar adni. De voltak olyanok is, akiknél szinte semmi sem volt. Amikor egy ilyen ügynök tért be hozzánk, és nem voltak bőröndjei, érdekelt, vajon mivel kereskedik. És az áruja mindig olyasmi volt, amivel sikerült meglepnie. Így például az egyik ügynök csomagoló papírra, meg papírzacskókra vett fel rendeléseket. Ő az akúja szivar zsebében, a zsebkendője mögött hordta a mintadarabokat, a másiknak meg csak egy-egy jojó és diaboló volt az aktatáskájában. Azt hordta magánál. A zsebében csak egy megrendelő lista volt. És így járta a várost, és játszott a jojóval, meg a diabolóval, aztán bement egy üzletbe, és ott is játszott. És a játék és rövidáru kereskedő azon nyomban faképnél hagyta a vevőket, meg a díszműáru ügynököt, és mint egy álomban nyújtotta a kezét a jojó és a diabolú után. Nagy keletje volt mindig az ilyesminek, míg a közönség el nem telt a játékokkal, és a kereskedő rögvest megkérdezte. Hány tucattal, hány nagy tucattal tud nekem szállítani? És az ügynök belement 20 tucatba. Aztán engedve a rábeszélésnek, egy pár tucattal megtoldotta. Máskor a tömör, bársonyos gumilabda jött divatba, és egy másik ügynök a vonatban, meg az utcán is gumilabdát dobált. És aztán bement a boltba, és ott is dobált azt a kis labdát. És a kereskedő, mint akit megbűvöltek, úgy ment elébe, és a plafonra nézett, azután le, hogy miként repül a kis laszti a magasba, s hogyan tér vissza a kézbe, és megint föl és le, hány tucattal, hány nagy tucattal hagy itt nekem ebből a labdából? Az eféle szezon ügynököket nem szerettem. Nem szerette őket a főúr sem. Ezek voltak az úgynevezett humbugosok. Az igazi melegvíz ügynökök. Mi már akkor láttuk, hogy mifélék, mikor beléptek az étterembe. Hogy legszívesebben csak teletömnék a bendőjüket, aztán lelétszelnének az ablakon át, néhányszor meg is esett az ilyesmi.
ám a legkedvesebb ügynök vendégünk a gumikirály volt, aki a drogériáknak adott el intim gumiárut, és a Primeros céget képviselte, és valahányszor megérkezett, mindig tartogatott valami újdonságot, meglepetést. És a törzs vendégek az asztalukhoz ültették, mert minden alkalommal történt valami, ami egyiküknek kíros, a többiek számára tehát mulatságos volt. Mindenféle színű és formájú óvszert osztogatott ez az ügynök, és én, bár csak pikoló fiú voltam, elképedtem és viszonyogtam emiatt a törzs vendégeimtől, akik az utcán valahogy olyan méltóság teljesen viselkedtek, de itt, az asztal mellett úgy duhajkodtak, akár a macskakölykök, sőt, néha olyan trágárok és nevetségesek voltak, mint a majmok. Így például, amikor ez a gumikirály ott volt, mindig egy Primeros koton csempésztek valamelyik asztaltársuk ételébe. Valahová a knédli alá. És mikor a vendég megfordította a knédlit, üvöltöttek a röhögéstől, mert legkésőbb egy hónap múlva rájuk is sor került. Egyáltalán szerettek kiszúrni egymással. Így mondjuk Zsivnosztek úr, aki műfogsort javított, minduntalan beleszórt valakinek a sörébe néhány műfogat, vagy egy protézis darabot. Ő maga meg majd megfulladt, mikor a saját fogait itta meg, melyeket a szomszédja kávés csészéjébe dobott, csak hogy a szomszéd kicserélte a csészéket, és Zsivnosztek úr kis hián megfulladt. De szerencsére az állatorvos iszonyú erővel hátba verte, és a fogak kiröpültek, és az asztal alá pottyantak. És Zsivnosztek úr, aki azt hitte, hogy gyári fogak, rájuk taposott, későn vette észre, hogy azok az ő saját méretre csináltatott fogai. Most pedig más Losser úr, a fogtechnikus foghatta a hasát. Szerette a sürgős javításokat, azokkal lehetett a legjobban keresni. Ezért is volt az, hogy az ő szezonja a nyúl meg a fácán vadászatok idején kezdődött, mert esténként a puffogtatások után úgy leitták magukat a vadásztársaság tagjai, hogy sok mesterlövész kiokátta, összetörte a fogsorát, és aztán Schlosser úr éjt-nappallá téve dolgozott, hogy helyre pofozza valahogy azt a fogsort, hogy a feleség meg ne tudja, hogy arra a néhány napra a család előtt valahogy elkenjék a dolgot. Ám a gumikirály máshol mit is hordozott magával. Egyszer hozott valamit, amit özvegyek vigaszának neveztek. Sosem tudtam meg, mi volt az, mert egy tokban tartotta, olyanban, mint a klarinét tok. Mindenki épp csak kinyitotta, ott járt körbe az asztalnál az özvegyek vigasza. Kinyitották a tokot, fölhördültek, és gyorsan megint becsukták, és már adták is tovább a következőnek, és bár én hordtam nekik a sört, nem tudtam meg, mi is az, ami özvegyeinket megvigasztalhatja. De egyszer aztán a gumikirály hozott egy gumibabát. A társaság a konyhában ült ekkor, tél volt, nyáron rendszerint a kuglizóban gyűltek egybe, vagy a függönnyel elkülönített ablak mellett, és ennek a gumikirálynak volt a gumibabáról egy mondókája is. Mindenki röhögött rajta, de én egyáltalán nem találtam nevetségesnek. És a gumibaba körbejárt, de ahogy kézbe vette valaki, hát elkomolyodott és elpirult, és már adta is tovább a szomszédjának. És a gumikirály úgy magyarázott, mint az iskolában. Ez itt, uraim, az újdonságok újdonsága. Ágyba való szexuális objektum, egy gumibábú, melynek neve Primavera. És ezzel a Primaverával azt tehetnek, amit csak akarnak. Hisz szakasztott olyan, mintha élne. Termete, mint egy kifejlett leányzói. A Primavera izgató, simulékony és meleg. Szép, és tele van érzékiséggel. Férfiak milliói várnak erre a gumi Primaverára, melybe saját szájukkal lehelnek életet. Ez a leheletből teremtett nő visszaadja a férfi önmagába vetett hitét, tehát új potenciával és erekcióval ajándékozza meg, de nem csak erekcióval, hanem gyönyörteljes kielégüléssel is. A Primavera, uraim, különleges gumiból készült, a lába között pedig a gumik gumia, a bársonyos flokkolt gumi van Vénusz domborítva és szemérem csücsörítve úgy, ahogyan annak egy igazi nőnél lennie kell.
apró, elemes vibrátor hozza gyöngéd s izgató mozgásba ezt a női ölet, és mindenki tetszése szerint érheti el a kéj csúcspontját, és ekképpen minden férfi a helyzet ura maradhat. És hogy ne kelljen tisztítaniuk eme női ölet, használjanak Primeros Offsert, tessék, s hogy föl ne dörzsöljék magukat, itt egy tubus glicerines krém is. És valahányszor a vendég minden erejét összeszedve fölfújta a gumi primavérát, és átadta a mellette ülőnek, a gumi király kihúzta a dugócskát, és a baba újra leeresztett. Így aztán mindenkinek a maga lehelletével kellett újra felfújnia, minden vendégnek ott nőtt egyre nagyobbra a keze között, ahogy a tüdejéből a másik testbe áramlott a levegő, a többiek meg tapsoltak és nevettek, és alig bírták kivárni, hogy rájuk kerüljön a sor, és jó kedv volt a konyhában, és a pénztáros lány ízgett, mozgott, minduntalan keresztbe vetette a lábát, olyan nyugtalan volt, mintha minden alkalommal őt fújnák fel, és eresztenék le, és így játszottak az urak egészen éjfélig. De felbukkant az ügynökök között még egy, aki hasonló áruval jött. Csakhoz az még gyönyörűségesebb, még praktikusabb volt. Az ügynök egy pardubicei szabóságot képviselt, és a mi főúrunk, aki sosem ért rá, a hadsereg közvetítésével jutott el hozzá egy alezredes segítségével, az ajánlotta neki ezt az ügynököt, miközben a főúr felszolgált az asztalánál. Szóval ez az ügynök egy évben kétszer éjszakázott nálunk, és én láttam az egészet, és sehogy se tudtam elrendezni magamban a dolgot. Az ügynök először a főúr nadrágját mérte le, de aztán meghagyta, hogy maradjon csak úgy, mellényben, meg fehér inkben. És a mellére, a hátára, a derekára, meg a nyaka köré pergamenpapír csíkokat helyezett, és ezekre a csíkokra írta föl a méreteket. És ott vagdosta őket a főúrón, mintha ezekből a papír csíkokból akart volna frakkot varni neki. De a szövet, az nem volt nála. Aztán megszámozta, és gondosan egy zacskóba tette azokat a csíkokat, és leragasztotta azt a zacskót, és ráírta a mi főúrunk születési dátumát, meg persze a vezetékes keresztnevét, és elvette az előleget. És azt mondta, hogy a főúrnak most már semmivel sem kell törődnie, már csak az a dolga, hogy megvárja, míg utánvétellel megjön a frak. Nem kell próbára mennie, mert hát ugye azért is varrat ennél a cégnél, a főúrnak tényleg nem volt ideje az ilyesmire. És aztán hallottam, amit amúgy is szerettem volna tudni, de nem mertem megkérdezni, mármint, hogy miképp lesz ebből frak? Az ügynök maga mondta el. Az előleget egy dugig tömött briftasnyiba csúsztotta, és halkan magyarázta. Csak hogy tudják, ez egy valóságos forradalom, a főnököm jött rá, egyedül álló találmány az országban, Európában, talán az egész világon. Hogy a tiszt urak, a színészek, és mindazok, akiknek kevés az idejük, akár csak önnek, tisztelt főúr, szóval én méretet veszek róluk, azt aztán beküldöm a műhelybe, ott ezeket a csíkokat ráaggatják egy próbababaszerűségre, a babában van egy gumitömlő, azt szép lassan felpumpálják, míg ki nem tölti az összeragasztott csíkokat, amik aztán a gyorsan kötő ragasztótól hamar megkeményednek, és amikor a csíkokat leszedik, az ön törzse egyszer és mindenkorra fölpumpálva fölszáll a szoba mennyezetéig, és egy madzagot kötnek rá, mint a szülészeten az újszülöttek csuklójára, nehogy összekeverjék őket, vagy mint ahogy a prágai nagykórházak hullaházaiban cédulát tesznek a halottak lábára, nehogy eltévesszék őket, és mikor eljön az ideje, leeresztik a mennyezetről ezt a levegős próbababát, és azon próbálják a ruhát, az egyenruhát, meg a frakkot is, megrendelés szerint. Aztán csak varnak és próbálnak, háromszor próbálják fel a ruhát, fejtenek és megint varnak, mindaddig, míg a kiskabát olyan nem lesz, mint amit a megrendelőre öntöttek. És mindehhez egyetlen próba sem kell a kedves kuncsavtal. És a kész ruhadarabot bátran el lehet küldeni bérmentve és utánvétellel, és az a ruhadarab addig simul tökéletesen a viselőjére, míg a kedves ügyfél le nem fogy, vagy meg nem hízik, és aztán megint csak elég az ügynök, aki jön, s leméri, ki mennyit hízott vagy fogyott, és utána a megfelelő helyeken szűkítenek vagy bővítenek a babán a pillanatnyi szükség szerint, s végül elvégzik az igazítást, vagy új frakkot, új katonazubbont varnak. És még a kuncsaft meg nem hal,
A bolt tele van a plafon alatt lógó figurákkal, jó pár száz színes törzsel. Elég, ha az ember bemegy és rang szerint keresgél, mert cégünknél minden részlegekre van osztva. Tábornoki, alezredesi, ezredesi, őrnagyi, századosi, fizetőpincéri és frakkos részlegre. És elég bejönni hozzánk, és mi meghúzzuk a figurát a rákütött zsinórnál fogva, és a baba, mint valami luftballon alászáll, és pontosan látni lehet, ki hogyan festett, amikor legutoljára zekét, kabátot, varratot vagy alakítatott át. És ettől olyan vágyakozás fogott el, hogy eltökéltem, ha majd túl leszek a pincérvizsgán, én is csináltatok magamnak ennél a cégnél új frakkot, hogy az én törzsem is ennek a boltnak a plafonján lebegjen, mert ennek a cégnek bizonyára az egész világon nincs párja. Ilyesmit csak a mi fajtánk beli képes kitalálni. Később gyakran álmodtam, hogy nem is a felfújt törzsem, de én magam lebegek a párdubicei szabászat mennyezete alatt. Néha meg úgy éreztem, hogy a mi éttermünk az Arany Prága mennyezetéig emelkedem. Egyszer éjfél tájt ásványvizet vittem föl a szalámi szeletelőgép ügynökének a szobájába, a Van der Kell cég képviselőjének, aki azt a szinte patika pontosságú mérlegünket és a hajszálvékonyan szeletelő masinánkat szállította, és kopogás nélkül nyitottam be. És az ügynök ott ült a szőnyegen, mint máskor is, mert ahogy teletömte a bendőjét, mindig fölment a szobájába és pizsamába bújt, ott guggolt tehát a szőnyegen, és én eleinte azt hittem, hogy passziánszozik, vagy kártyát vett magának, de ő boldogan mosolygott, csak úgy sugárzott róla a gyermeki öröm, és végig a szőnyegen 100 koronásokat terített lassan szét. Egyiket a másik mellé. Már a fél szőnyeget beborította, de ez még nem volt elég, mert újabb kötekbankót vett elő az aktatáskájából, és a pénzt szép, pontosan sorba rakta, mintha a szőnyeg előre meg lett volna vonalazva, hálózva, mintha a százast mindig egy előre fölfestett téglalapba helyezte volna. És mikor befejezett egy sort, és ezek a sorok olyan pontosan metszették egymást, mint a mézes lép sejtjei, hát boldogan nézte a pénzt. Majd végig simított a gyermeki elragadtatásban úszó arcát, és így képét tenyerébe temetve gyönyörködött a bankókban. Aztán folytatta, és tovább teregette a pénzt a padlóra, és ha valamelyik százas a visszájára vagy fejjel lefelé volt fordítva, megfordította, hogy mind egyforma legyen, egyformán álljon, és én csak álltam, és még csak köhinteni, de elmenni sem mertem. Az a pénz egy egész vagyon volt. Egy szobányi hajszál egyforma csempe. És főként az a hatalmas lelkesültség meg a csendes öröm tárták föl előttem az én jövőmet is. Mert én ugyanígy szerettem a pénzt, de ilyesmi mégsem jutott az eszembe. Szinte láttam, ahogy az összes pénzt, amit megkeresek, egyelőre nem százasokban, hanem csak húszasokban, szóval, hogy azokat a húszasokat ugyanígy fogom rendezgetni. Iszonyú gyönyör fogott el, ahogy néztem ezt a kövér, csíkos, pizsamás, gyermetek férfiút, és már láttam és tudtam, hogy ez lesz a jövőben az én feladatom is. Egyszer ugyanígy bezárkózni, vagy elfelejteni kulcsra zárni az ajtót, és mégis a padlóra teríteni hatalmam és rátermettségem kirakós képét, az ábrákat, melyekben igazi örömet lel az ember.

0: A Kovácsátám hangpostáját halljátok a Tilos Rádióban az FM 90,3 MHz-en. Az antidiszkriminációs tematikus hetünk keretében választottuk mi is témát. Természetesen ez a műsora a Tilos Rádió közgazdasági műsora. Kint Papó, nem jössz be? Nem, Papó már... Jó, Papó már csak integet. Tehát a műsorban Laca, Erik és Balázs. Szia, Papó!
1: És Papó a stúdió.
0: Víg Mihály filmzene, Tarbéla filméhez sorozatból a öreg címszer. Na, tehát visszatérve a... Akkor ugye elég egyértelműen adja magát, hogy miről beszélgessünk ma. Arra gondoltunk,
1: igen,
0: hogy...
1: Jó, jó. A hallható vagyok?
0: Igen, te hallható vagy.
1: A magamat nem hallom, jó? A fülhallgató nem jó.
0: Igen, vegyél fel egy másik fülhallgatót, tehát hogy elég adta magát az a dolog, hogy arra gondoltunk, hogy, hogy olyasmi dolgokról kéne beszélgetnünk, hogy a mi általunk művelt, vagy többé-kevésbé ismert disziplina, vagy tudomány, vagy nem tudom minek nevezzem, társadalomtudomány, hogyan tud hozzáadni ezekhez a hozzáadni, és vagy elvenni ezekhez a kérdésekhez.
1: Magyarán az antidiszkriminációs héten kiválasztottuk témának a diszkriminációt.
2: Diszkrimináció közgazdaságtanát.
1: Ami nehéz
2: egy egyszerű metszete.
1: Ja, de amikor ezen gondolkoztam, egyrészt alapból felmerül az a nem triviális kérdés, hogy egyáltalán mi köze van a közgazdaságtannak a diszkriminációhoz, hogyha nem éppen ugye az árdiszkriminációról beszélünk, vagy a...
2: Ez is felmerült, igen.
0: Igen, volt egy
1: vagy pedig különböző piaci szereplőknek a diszkriminatív magatartásáról, meg gondolom ezen a héten azért eléggé sok műsorban különböző féleképpen merült fel a diszkrimináció kérdésköre, de felteszem, hogy közgazdasági szempontból nem közelítették meg, de ez nyilván csak feltételezés, de hogy ugye ez is a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valaki közgazdaságilag nyúl ehhez a kérdéshez, meg hogy hogyan ide a közgazdaságtan. És ezen gondolkoztam, hogy már egy idő forog a fejemben, ugye ez a dolog, hogy a közgazdaságtan, mint társadalomtudomány, ami ugye az idő nagy részében eléggé háttérbe kerül, mert hogy hát az ember azt látja, hogy közgazdászok pénzzel, piacokkal, fogyasztókkal, ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, de mondjuk a gazdaságot nem feltétlenül tekintjük úgy, mint egy... Tehát nem feltétlenül gondolunk elsősorban rá úgy, mint hogy ez a társadalomnak így a része. Tehát szerintem az idő nagy részében ez ilyen elvont dolog, nem? Tehát, hogy mármint, hogy nem vesszük észre azt, hogy a közgazdaságtan szerintem alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik.
2: Hú, hát most kimondtad azt, amire gondoltál.
1: Igen.
0: Ez provokatívnak
2: kiesett. Ez provokatív. Igen. Ez nagyon provokatív. Hát ugye van ennek egy... több dolgot gondolok.
0: A hivatalos definíció szerint egyébként nem. De ez egy másik kérdés.
1: Nem, ezt is körbejártam már valakivel, ezt a, ugye a szűkös erőforrások, meg hasonló dolgok a közgazdaságtan definíciója kapcsán. De hát, hogyha megnézzük, ugye a gazdaság az egy társadalmi alrendszernek tekinthető. Tehát, hogy a pénz az nem önmagától mászkál ide-oda, az áruk nem önmagukat adják el, hanem csere folyamat is egy két szereplő.
0: Tehát arra gondolsz, hogy viszonylag ritkák azok a gazdasági folyamatok, amik emberek nélkül zajlanak.
2: Szerintem ez teljesen ellentétes irány egyébként, hogyha jól sejtem. Az egyik az, hogy a társadalmi dolgokat mennyire vesszük bele a közgazdaságtanba, meg az emberi viselkedést, és akkor ugye itt lehet...
0: Bocsánat, emberi viselkedésnek a közgazdászok azokat az elemeket hívják, amik nem racionálisak. Tehát ez szerintem egy normális ember számára értelmetlen.
2: Igen.
0: Tehát, hogy mi most ebben az értelemben, alapvetően ebben az értelemben beszélgetünk, tehát amikor a viselkedési elemeket emeljük ki, akkor azokra gondolunk, amik nem írhatóak le ilyen...
2: A több az jobb.
0: Több az jobb című, nagyon egyszerű logikával. Ami ugye, egyébként az élet nagyon sok területét leírja, de nyilvánvalóan nem írja le az embert, mint olyat.
2: Teljesen, igen. És ugye ez az egyik irány a közgazdaságtan és a társadalomnak a kapcsolatában, amikor megpróbálod a modelljét jobbá tenni, hogy azt a racionális döntési modellt, ami azzal írható le, hogy több az jobb, ezt kiterjeszted. És van a másik, amiről szerintem
0: ami több az jobb, de azért hülyék is vagyunk.
2: Igen.
0: Meg altruisták, meg sok minden mások.
2: Igen, meg jók, esetleg vagy ilyesmi.
0: Hát igen.
2: Morálisak.
1: Jó, de hogy ugye, tehát elmondható, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen, tehát amiatt nem került ez mondjuk így előtérbe feltétlenül, mert hogy egy olyan fajta emberkép áll az egész mögött,
2: de szerintem,
1: ami nem nagyon
2: igényelt. De szerintem a közgazdaság, a diszkriminációs témák közgazdasági megközelítése, és amiről ma is fogunk beszélni, az pont nem ebben az irányban működik, hanem pont ez a, az a tudományos irányvonal, hogy a közgazdaságtan bekebelezi a többi társadalomtudományt, ami abból, pont abból fakad, hogy van egy egyszerű emberképe, hogy a több az jobb, és ez alapján megpróbálja magyarázni a piaci szereplők viselkedését, és utána megpróbálja magyarázni nem piaci szereplők viselkedését is ezzel, és ez egy olyan erős modell, ami, aminek a segítségével tud normatív állításokat tenni, tehát hogy mi a jó gazdaságpolitik, vagy mi a nem jó, és ezzel kapcsolatban, és emiatt ki tud terjedni olyan dolgokra, mint, a, mint például a diszkrimináció, hogy ha az embereket ennyire önzőnek, és nem tudom minek tekintjük, akkor tudjuk modellezni ilyen dolgoknak a kialakulását, és tudunk ebből politikai cselekvési dolgokat lefordítani, tehát következtetéseket levonni. Ugye ez a Beckeri, tehát Kerry Becker nevével kezdődő vonal, amikor elkezdjük a modelljeinket nem közgazdasági dolgokra alkalmazni, hanem például a házasságkötésre vagy a bűnözésre, és megnézzük, hogy ebből mi sül ki, és meglepően jó eredmények jönnek ki, abból a szempontból, hogy megmagyarázzuk, hogy mi miért van, és esetleg még arra is tudunk valamit mondani, hogy mit tegyünk akkor ellene. Ami pedig egy olyan társadalomtudománynál, mint a szociológia meg a pszichológia, akinek nincs ilyen erős modellje, ott sokkal hamarabb és kevesebb alappal kell elmenni ilyen irányba, hogy akkor ez most jó vagy rossz.
1: Hát meg van ennek egy olyan aspektusa, ami a, ezzel kapcsolatban, hogy másokkal beszélgettem, mert van ez a jelenség a fizikusok gazdasági pályán.
2: Aha.
1: Ami szintén egy ilyen érdekes jelenség, mondjuk főleg ugye pénzügyi piacokon most már eléggé sok ilyen fizikából átvett modellt használnak arra, hogy modellezzenek különböző folyamatokat. És hogy ezen gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen természettudományos valaki a közgazdaságtan terén, és hogy a közgazdász közötti különbség. És hogy ugye ez akkor fogható meg igazán, hogyha ezt a társadalmi vonalat ezt így valahol tetten tudjuk érni. Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy mégiscsak hát nem az, hogy jobb, de hogy több a közgazdaságtan azáltal, hogy megközelíti ezeket a kérdéseket, hogy neki van egy emberképe mögötte, ami lehet racionális, lehet irracionális, bármilyen.
2: És hát ugye szokták a közgazdások szokat azzal vádolni, vagy hogy ezt az emberképet, tehát, hogy hajlamosak vagyunk általánosítani, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ezzel az emberképpel modellezünk dolgokat, és hogy ezzel hasonló eredményre jutunk, mint a valóság, azáltal így azt is, ezt az emberképet elkezdjük igaznak terjeszteni. Tehát, hogy ugye, hogy a mai modern világunkban csak a pénz számít, ennek az oka a közgazdászok, akik mindent a pénzzel akarnak magyarázni, és hogy ez mert túl sok ember így gondolkozik, és ezért a valóságban is így fogunk gondolkozni. Szerintem ez is egy ilyen ehhez kapcsolódó dolog.
1: Ja, hát az okokozati összefüggések csodálatos világa, hogy miből mi következik, mert nyilvánvalóan a közgazdászok jelentősége, főleg azok után, hogy így megszületett normálisan maga a disziplína, azért elkezdett növekedni. De hogy az, hogy most ez a két dolog így együtt jár, ez...
2: Ugye érdekes társadalmi vagy szociológiai felmérés lenne az, hogy anyagiasabbak-e a közgazdászok, mint mások, vagy kevésbé segítenek embertársaikon.
1: Még gazdagabbak-e a közgazdászok? Nem tudom. Ja, hát így annak idején, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor...
2: Azt gondoltad, akkor, hogy...
0: Akkor igen, az a probléma ez a dolog, hogy kevés olyan... Tehát mindig van egy ilyen beavatás része minden ilyen tudományterületnek, és mindenhol nagyon gáz ez a rész, tehát a római jog, vagy a latina, az orvos, vagy nem tudom, anatómia, tehát mindenkitől lehet hallani ezeket, és vagy az analízis, vagy bármelyiket nézhetjük, de szerintem azt a sokkot, amit a elméleti közgazdaságtan elemi nyelvét jelentő mikroökonomiájával való megismerkedés jelent, azt nem lehet leírni. Nekem az a kedvenc például, hogy mindenki, aki nem közgazdászként ilyet tanult egy kicsit is, mondjuk többet, az általában egyáltalán nem ért meg bőle semmit. Függetlenül attól, hogy legrosszabb tanároktól tanulja, de tehát a világon nem tudok olyan tantárgyat elkezdeni, amit a legbutább ember egy nagyon rossz tankönyvvel tanít nekem fél évig, és az alapgondolatát se értem meg.
2: Eleve úgy kezdjük, hogy elkezdesz röhögni, amikor úgy kezdjük, hogy itt vannak a jószágok, nem?
0: Igen. Igen.
2: Az első órán egyből.
0: Amikor
2: de ez a jószág, tulajdonképpen.
0: A jószágon azért jó szerintem nagyon, mert ugye az, hogy mai napig ezt a kifejezést használják a közgazdászok, az valami fajta ilyen konzervativizmussal, a tradicionalizmus felé való elmozdást akarja elképezni egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományban, tehát ahol
2: és ráadásul ezt teljesen ellenmond mindennel. Hogy egy hétköznapi ember számára tett az, hogy közgazdaságtalan se egyértelmű, tehát hogy a jószág nélkül is volt nekem ilyen élményem, hogy a vonaton utazva egyetemist első éves koromban megkérdezte tőlem szembeülő, hogy és te mivel foglalkozol, és mondtam, hogy közgazdaságtan tanulok, és ez mondta, kérdezte, hogy ez ilyen állattartással kapcsolatos-e, ugye, mert hogy van ez a gazdaság, tudod, de hol vannak az állatok. És még ő nem is tudott a jószágokról.
1: Hát pedig micsoda szép dolog lenne, hogyha ugye az angol eredetit így mindenki megfontolná, hogy a good, a jó, és hogy ebből jön a jószág.
0: De ez szerintem nem igaz egyébként.
1: Nem?
0: Nem, hát szerintem a nyelvújítás korabeli magyar nyelvben a jószág az teljesen kiterjesztett értelmemben használt szó.
1: Jó, hát nyilván van, mint
0: a jószág. De a kazincék nem a staki szótár előtt az angolból próbálták megalkotni, szerintem.
1: De hát szerintem volt egy pár olyan kifejezés, nem mint ha most egyet is fel tudnék idézni.
0: Na jó, ez most egy útelágabozáshoz érkezik. Lehet, hogy...
2: A jószág etimológiájával kapcsolatban.
0: Igen.
1: Ne, én meg most nyelvújítás korabeli szavakon gondolkozom, de...
0: Ne tedd ezt!
2: De segítségesnek,
0: halló!
3: Ha azt a kérdés, hogy maga a közgazdaság kifejezés, azt tudjuk, hogy honnan származik?
0: A köz és a gazdaság szó összetételben. Vagy nem tudom, mire gondolsz. Hogy ki találta ki, hogy így legyen?
3: Hát igen, nem, én nem tudom, ez nem vizsga kérdés, csak hogy kérdezem, hogy tudjátok-e.
0: Mi sem tudjuk.
2: Nem.
3: Jó, mert csak az érdekes, mert a magyarban ez tényleg a köz szóban van, és hát valójában azért nem, tehát nem tudom, csak egy nagyon rész, vagy egy része foglalkozik ténylegesen a köz. Közdolgokkal, tehát hogyha jól értem, akkor pont ez volt a probléma, hogy az egyéni, pont egy szívvel ezt mondhatok, hogy az embernek, mint a, nem tudom minek a dolgaival foglalkozik, de hogy nem, tehát hogy egyénileg is nem közösségi szinten.
1: Uh-huh. Hát ez az egyik vonal, gondolom, ez a individualista.
0: Jó, hát nyilván összemosunk dolgokat ezzel, de jó.
3: De igazából nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy tehát hogy visszaszerkesztett a műsor is, és akkor hogy elvileg most arról kéne, hogy beszéltek, hogy arról akartok beszélni, hogy a közgazdaság és a diszkrimináció, vagy valami ilyesmi.
0: A diszkrimináció közgazdaságtanáról fog majd beszélni.
3: Jó, csak azért, mert most tűkönülök és várom.
0: Ja.
3: Mert azóta etimológia még innen volt, csak ez
1: nem. Jó, bocsánat, igen. Kicsit messziről jó, futottunk okay. Neki. Szia.
0: A ráfutásnak még a felénél sem tartunk, a közgazdaságtan mindig is a közösség gazdálkodási problémáinak az igényének az elrendezésével lépett föl, csak úgy gondolta, hogy a társadalom emberekből áll, és az embereket próbálja megérteni, tehát végülis ez a dolog, ez így egyszerre halad, és egyszerre vannak mindig jelen azok az vonalak, amik a közösség egészével foglalkoznak, és amik az egyéni alapon magyarázzák, de hogy ez mindig is így, tehát hogy ilyen szempontból szerintem konzisztens.
1: Hát jó, de hát onnantól kezdve, hogy el lehetett kezdeni vizsgálni az individualizmust, hogy az egyénnek így van szerepe, és az egyén nem elveszik a társadalomban, tehát ugye, hogy a társadalom most egyének összessége, vagy a társadalom valami ettől független dolog, ez ugye így folyamatosan változott ennek a fókuszpontja. Tehát jó, ahhoz is idő kellett.
0: Szóval azért beszélgetünk egyébként erről,
2: a hentes kritikára
0: reagálva, szerintem fontos most ugye feltesszük, ugye, hogy valaki követi ezt a műsort, például vannak ilyen emberek, erre egyértelmű bizonyítékaink vannak. Próbálunk ennek egy olyan ívet adni, amiben megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen létjogosultsága van az ilyen társadalmi problémáknak a közgazdasági nézőpontból való vizsgálatának, és mi hogyan működik ez nagyjából. És arról beszéltünk az előbb, csak tényleg egyébként én is így csak így néztem, ahogy beszéltetek, mert minden mondatnak ugye ez a ez az érzés volt a vele járója, hogy na vajon a végén kimondasz valamit, amit én megértek, vagy nem, tehát hogy egy kicsit ilyen rébuszosra sikerült. Próbálok direktebben fogalmazni. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez az egész gondolat, hogy bonyolult, nagyon sok szereplős, nagyon sok dolgon múló dolgokat megpróbálunk modellekkel leírni, ez abból az igényből fakad, hogy ez a tudomány csak olyan dolgokkal, a tudomány szó az most megkörülhetető, de mindegy, csak olyan dolgokkal, olyan módszerrel próbál foglalkozni a világgal, ahol mérhető dolgokon próbálja leírni őket. Tehát csak mérhető, számokba kifejezhető dolgokat fogad el alapvetően. Modelleket épít, ami nyilvánvalóan azt jelenti, de kell egyszerűsíteni a világot. És ahhoz, hogy egy ilyen modellt lehessen alkotni, tehát amikor egy mondása van egy elméletnek, akkor az mindig valamilyen korlátozó feltételek mellett igaz csak. Ugye már olyan dolgokat mondok, amit általában ha valaki, nem tudom, a médiában bármikor közül szokat hall beszélni, akkor ezeket sose teszik hozzá, de ez mindig benne van. És ezért próbáljuk körüljárni. A mai, amire eddig beszéltünk, annak azért van szerintem jelentősége, mert ma manapság éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a félreértelmezett, nagyon-nagyon bután értelmezett közgazdasági gondolkodásnak a tökéletesen értelmetlen, sőt buta kritikáját lehet hallani, tehát a neoklasszikus közösségtan bukása, meg a piac bukása, meg ilyenek, ami teljesen elmond mindent. Tehát, hogy csak olyan ember tud ilyet kijelenteni, akinek fogalma sincs az egészről, mert alapvetően ebből a dologból nagyjából semmi se igaz, most erről nem erről szól a mai műsor. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezek mindig ilyen korlátozott feltételek között valamilyen gondolatokat felvető modellek, valamilyen gondolatokat felvető cikkek, amikről beszélgetni tudunk, és a diszkrimináció kérdésével kapcsolatban is arról fogunk tudni beszélni, hogy milyen modellekkel próbálták ezeket a társadalmi jelenségeket magyarázni különböző társadalomtudósok, és hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni. Illetve hogy a valóságon, tehát a valós adatokon futtatott ilyen méréseknél ebből mi látszik, vagy jön vissza.
2: És akkor térjünk át a mai adás témájára.
1: Uh-huh. Jó, hát a mai adásnak a témája kapcsán egy úriembernek a neve merült fel, akit Glenn C. Lurie-nak hívnak, és már járt is itt Magyarországon, aki a faji egyenlőtlenségekkel és a stigmatizáció, majd erről később egy kicsit bővebben is beszélünk, a faji stigmatizációnak a kérdésével foglalkozik. De, és ő konkrétan az amerikai feketéknek a helyzetével foglalkozik, de nyilván egy csomó olyan megállapítása van, vagy gondolata, ami innentől kezdve általánosítható egyéb csoportokra.
2: Azt mondjuk el szerintem, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy a munkái magyarul is olvashatók, itt van előtted például a faji egyenlőtlenség anatómiája című könyv.
1: Igen, ami a közgazdasági kis könyvtársorozatban jelent meg.
2: Le van fordítva, illetve itt van a tanulmánykötet, amit szintén kiadott a...
1: Hát az nincsen itt, de...
2: Igen, de itt van Magyarországon, szintén kiadott Rádai könyvesház is, tehát hogy az is kereskedelmi forgalomban megkapható tulajdonképpen. Igen.
0: És még annyit érdemes hozzátenni, hogy ez az úriember, meg ez a kutatási irány egyébként az egyik legprogresszívebb ma, tehát ez egy nagyon, tehát még a legtöbb téma, amiről gyakran beszélgetünk, azok ilyen nagyon régóta nagyon agyonkutató dolgok, itt most pont olyanról van szó, ahol viszonylag friss új eredmények vannak, amik elég izgalmasak. És akkor még mondanék egy pár dolgot arról, hogy hogyan közelít egy ilyen probléma felé szerintem ez a fajta közgazdasági gondolkodás. Jó? Ami az lenne, hogy ugye két nézőpontot szokott megkülönböztetni a közgazdaságtudomány, általában bármit vizsgál, a pozitív és a normatív közelítésmódot, és általában azt próbál, vagy azt sok ér van a mellett, hogy

0: magyarázni. Például a diszkriminációt nem rasszizmussal próbálja megmagyarázni, hanem sokkal egyszerűbb, kevésbé brutális feltételezésekkel, majd erről fogunk beszélni. És aztán ezekből a valamilyen fajta világleírásokból tudunk aztán elkezdeni normatív, tehát már ilyen jó és rossz fogalmát is használó dolgokról beszélni. Tehát, hogy az végig egy ilyen külön, mindig egy külön kérdés marad, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk, hogy most alapvetően azt nézzük, hogy mi hogy történik, vagy azt, hogy mi a jó, mi az igazságos.
1: Mondjuk ez a diszkriminációs téma, illetve a Lóri művei is azért erősen sokszor, tehát, hogy sokszor normatív kicsengésűek. De egyébként őnek is az egyik mondása, hogy lépjünk túl azon a problémán, hogy akkor az, aki stigmatizál, vagy diszkriminál, az egy rossz ember, és ezt próbáljuk meg a gondolatvilágunkban ezt megszüntetni, és ezen a moralizáláson próbáljunk meg túllépni, és nézzük meg, hogy mégis hogyan alakulnak ki egyenlőtlenségek a társadalomban fagy alapon.
2: Hát igen, tehát a normatív kicsengés az nyilván egy csomó írásában megvan, de hogy szerintem nem is feltétlenül normatív, mert ugye, hogyha vesszük azt az alapvető kiindulási pontot, ahol annyi az alapfelvetés, hogy ember és ember között nincsen jellemzően különbség. Tehát az, hogy mondjuk a feketék és a fehérek között valóban lenne különbség értelmi képességekben mondjuk, vagy érzelmi intelligenciában és így tovább, ezek egyáltalán nem bonthatók le így, hogy fehér és fekete. Emberek, egyének között nyilván van különbség bizonyos szempontokból, de ez egyáltalán nem a bőrszín az, ami meghatározza.
1: Illetve hát ezt nem ő mondja, meg nem ő bizonyítja, hanem azt mondja, hogy vannak emberek, akik ezt bebizonyították, és vannak ezért olyanok, akik azt mondják, hogy jó, és akkor innentől most miért foglalkozunk tulajdonképpen faji különbségekkel, hogyha megmondtuk, hogy egyéni szinten nincsenek különbségek ezeknek az embereknek a képességeikben, miért érdekes egyáltalán ez a kérdés? Nem?
2: Hát igen. Plusz a tetejében, hogy miért van az, hogy ezek ilyen tartósá tudnak válni, ezek mondjuk a mi felvilágosult koromban is az ilyen különbségképzések. Nem, hát ugye felhozza egy nagyon jó példaként, és egyébként ez nyilván a magyar helyzet szempontjából is egy ilyen baromi érdekes dolog, ahol azt mondja, hogy ugye az Egyesült Államokban keresztül mentek egy ilyen nagyon durva, ilyen társadalmi változtatás projekten, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak a feketékhez az amerikai társadalomban. És hogy jelen pillanatban ott tart az egész, hogy nyilván mindenki utazhat ugyanazon a tömegközlekedési eszközön, ugyanazokba az éttermekbe járhat, ugyanazokra az állásokra jelentkezhet. Tehát látszólag ugye a pozitív diszkrimináció kapcsán eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ilyen látszólagos dolgok alapján nincsen diszkrimináció. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul el az életbe. És akkor így elkezdi sorolni ilyen nagyon hosszú oldalakon keresztül a függelékben, ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrák, amik jellemzően, tehát ilyen dolgok, hogy hányan vannak börtönben, feketék, fehérek, férfiak, nők, akkor az, hogy ugye egyedülálló anya...
1: Mondjam a statisztikákat?
0: Mondjál el a statisztikákat.
2: Jaj, hát itt...
1: Nekem megdöbbentő ek voltak azért ezek a számok, tehát három elitest sorolt föl abban a részben a könyvbe. Az egyik, hogy vannak ezek a iskolai pontszámok, ugye nálunk is vannak ezek a standard pontszámok, hogy ki hogy teljesít rajta, és azt mondja, hogy egy átlagos 17 éves fekete, az a matematikai és szövegértési képessége egyenlő egy 13 éves fehérével. Aztán az, hogy a fekete csecsemők kétharmada egy olyan anyától születik ma, akik, illetve hát kétszerűtben, amikor ilyetik, akinek nincsen férje, illetve, hogy vannak, hogy az a tendencia az amerikai társadalomban, hogy az újonnan bevándorló, színesbőrű bevándorlók, a gazdasági teljesítménye, az nagyon rövid időn belül, néhány évenből magasabbá válik, mint az ott őshonos feketéké.

0: És egyébként beszéljünk arról egy mondatot, hogy, hogy ez ugye egyrészt nagyon durvák ezek az adatok, másrészt nagyon sok olyan, tehát ezek úgy igazak, hogy közben abban az országban nagyon sok olyan antidiszkriminatív intézkedés,
1: hát, mint évtizedek óta,
0: ami nálunk egyáltalán nem működik, vagy illetve nálunk éppen ellenkező irányba való haladás van. Meg egy mondatot szeretnék még arról, hogy miért érdekes összehasonlítás, ez nagyon azon kívül, hogy azért használunk általában a társadalomtudományi területen amerikai, vagy hát ilyen angol száz adatokat, meg példákat, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de ezek azok az országok, ahol ezeknek a méréseknek a legnagyobb hagyománya van, és a legpontosabb és a legjobb minőségű adatok vannak általában, de ennél sokkal többről van itt szó, mert Magyarország szempontjából, ugye magyarországi cigányság
1: magyar
0: szempontjából egy nagyon tudunk mondani magyar adatokat.
1: Hát és most nem egyébként, mert most nem ebből készültünk. De.
0: Igen, de hogy nyilván ilyen egyszerű adatok vannak, mérések és modellek nincsenek, főleg hosszú távok nincsenek jó minőségűek, de ami az összehasonlítást érdekesebbé teszi, hogy a magyarországi cigányság helyzetére viszonylag jó analógia, egy olyan, ugye olyan kisebbségről van szó, amelyik úgymond ilyen vizuális rossz alapon, ahogy ezt történik megkülönböztethető, tehát a stigmatizációra úgymond alkalmas, ez bármi lehet, de ugye a stigmatizációnak mindig része, hogy triviálisan előítéletes, ha előítéletesen gondolkozol, akkor tudjad alkalmazni az előítéletedet, tehát arra nem tudod alkalmazni, hogy a melyik városba jött valaki, mert azt tudnod kell, hogy honnan jött, de ezek azok a társadalmi csoportok, amikre triviálisan lehet alkalmazni, és az amerikai feketékre is ugyanígy igaz, és az is igaz, hogy nagyon régóta együtt élnek a társadalomban valamifajta elég gázos előtörténettel egyébként, de hogy mind a két, tehát ez azért fontos, mert nagyon sok olyan ország van, úgymond ilyen fejlett ország, ahol nincsen hasonló probléma, mert a bevándorlás problémája van, ami nagyon sok szempontból nem analóg. Tehát ezért érdekes különösen az amerikai eset, tehát mondjuk Angliában nincsenek ilyen történetek, ott főleg bevándorló történetek vannak, és az egy másik típusú dolog.
1: Hogy itt, mivel te beszéltél, ezért nem kérhetted meg magadat, hogy definiáld a stigmatizáció fogalmát.
0: De nem is szeretném, hogy én definiáljam, mert szerintem jobban meg tudjátok ti ezt.
1: Úgyhogy, de mivel azt gondoltam, hogy megkértél volna, ezért megteszem, jó?
0: Igen.
1: Tehát egy ilyen... Ugye arról szól a fogalom, hogy vannak emberek, akik különbözően néznek ki, mint ahogy te is mondtad, és vannak... és vagyunk mi emberek, akik megpróbáljuk feldolgozni a komplexitást, ezért csoportokba soroljuk az embereket az alapján, hogy milyennek látjuk őket. Ezt nevezi csoportosításnak, vagy nem tudom, minek magyarul.
0: A köznyelv sokszor egyébként előítéletességnek pedig a
1: magában. És ugye van ennek a dolognak egy másik lépése, amikor általánosítod azt, hogy az, aki ezekkel a megkülönböztető jelekkel rendelkezik, tehát te besoroltad egy csoportba, szemüveges, vagy fekete, vagy bármi, és ezek közül néhányra te hozzá kapcsolsz olyan tulajdonságokat, hogy ezeknek az embereknek bizonyára ilyen tulajdonságai vannak, és ezt nevezi stigmatizációnak.
2: És hát ugye ezek sokkal mélyebben tudnak gyökerezni a társadalomban, mint egyes diszkriminációs gyakorlatok, tehát hogy ő azt mondja, hogy most már bárhova bemehetnek feketék, ennek ellenére ezek a durva különbségek mégis fennmaradtak, és hogy tehát, hogy van a társadalomban egy olyan alapvető motivumrendszer, vagy a társadalom ilyen mindennapos interakcióiba már annyira beépült ez a fajta dolog, hogy ez így konkrét cselekményekben nem feltétlenül érhető tetten, hanem teljesen máshol kell keresni ezeket a dolgokat. Egyébként ez nagyon vicces volt, amikor a Lóri mesélte ezt a dolgot, hogy az Egyesült Államokban ilyen templomokba ment el, és egy idő után így feltűnt neki, ami alapból így nem nagyon tűnt fel, hogy nyilván ott abban a közegben a szentképeken is szerepelnek feketék, mert hogy mi is ugye a körülöttünk levő dolgokat, tehát mint ahogy a mi képeinken, mondjuk a Betlehem kivételével nem szerepelnek, ugye feketék ott náluk ott így.
0: Megfordítva, meg ugye tél, tehát hó van mindig.
2: Hát ezzel szemben, mit tudom én, de ilyen passzom
1: el. Hogy hó van ráadásul.
0: Hát persze, igen.
2: Hát de úgy simán feltűnnek ilyen nagy...
1: Karácsonykor, igen. Valóban.
0: Hát ezek ilyen klasszikus
2: dolgok. Hát meg hogy miért vannak mentében mondjuk így a, nem tudom, a tömegjeleneteknél ott az emberek,
0: meg
2: és hogy feltűnt neki, hogy a jellemzően a feketék úgy vannak ábrázolva ezeken a képeken, hogy ilyen nagy szemük van, és széles fehér vigyoruk, kb. Mintha szellemi fogyatékosokról készült volna.
0: Tehát hát mint a 30-as évekbeli magyar ilyen karikatúrában, ilyen körülbelül.
2: Hát igen, tehát egy ilyen nagyon eltúlzott arconásokkal rendelkeznek jellemzően, és ugye ez az, amit így az ember, hogyha templomba járó, már pedig ott elég sokan, akkor ez így szépen lassan, így tudat alatt így bekerül, hogy így, ez így része az egésznek, és nem is nagyon figyel fel rá az ember, hogy akkor hogyan történik ez az ábrázolás. És hogy ezek azok a dolgok, amik olyan, tehát ez csak egy ilyen nagyon, nem tudom, tehát az egyik legdurvább példa erre, de hogy milyen, hol kell keresni ezeket a dolgokat, amik így ezt a faji, amivel ez a faji stigmatizáció jár. Tehát, hogy valószínűleg mi körülöttünk is ugye egy ilyen, tehát, hogy a népmeseinktől kezdve a mindenhol, mondjuk, hogyha külön a cigányságról van szó, hogy így milyen kontextusban tűnnek fel azokban a mesékben, amiket mesélünk.
1: Ha feltűnnek egyáltalán.
0: Igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak a társadalmi csoportok, azokhoz hozzá kötődhetnek ilyen felismerhetőségi kritériumok, vagy azonosítási kritériumok, ugye ahogy egyébként pont a cigánysággal kapcsolatban, minden cigánysággal kapcsolatos kutatás egyik alapkérdése az pontosan az, hogy milyen azonosítási elvet fogadsz, és általában azt fogadják el, ugye, hogy azt tekintett cigánynak a kutatásban, akit a közössége annak tekint.
2: Jó, tehát ez nem annyira ilyen, triviális egyébként, ahogy ezt így felveted, mert ugye ez is egy ilyen baromi fontos kérdés ezzel kapcsolatban.
0: Tehát, hogy ez valamennyire egy szubjektív dolog, de most nem akartam, jó, ez egy önmagában egy nem fontos, meg érdekes kérdés, de hogy van valamiféle ilyen dolog, és még amit mondtál, Erik, abból az ugye, ami fontos, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kevés alapelemből beépülő dolgok, és nagyon hosszú távon stabilak, úgymond, tehát, hogy így nagyon úgy tudnak maradni.
1: És ugye ennek az egy, tehát nekem az egyik, tehát ezt olvasni nekem nagyon nagy élmény volt, tehát sok szempontból, de az egyik kedvenc példa ez az önbeteljesítő jóslatos példák, tehát, hogy nem...
2: Hát a önmegerősítő sztereotípiák.
1: Nevezhetjük így is, igen.
2: Ja.
1: Mert igazából ő így hívja, csak én elrontottam.
2: Nem az a te elméleted az?
1: Amik ugye arról szólnak, hogy nem kell ahhoz objektív különbségnek lenni, hogy emberek között ugye egy társadalmi különbség létrejöjjön. És ugye erre példa a taxis történet. Vagy a taxis példa?
2: A taxis példa, ami ugye ez az éjszaka, hogy felvesznek el a taxisok, tehát kit vesznek fel éjszaka a taxisok a kocsiú, és akkor a taxisok nem veszik fel a feketéket, mert hogy meg vannak győződve, hogy a feketék jellemzően bűnözők, tehát hogy nem engedik be őket a taxiba.
1: Nagyobb valószínűséggel ki fogják rabolni őket, mint hogyha egy fehér fiatal idős nőt vennének föl.
2: Igen, és akkor mi következik ebből? A feketék egy idő után egyrészt nem jutnak be a taxiba, tehát ők az utcán kénytelenek maradni, vagy ott kénytelenek mászkálni. Másik része pedig az, hogy egy idő után ugye nem is próbálkoznak már a taxival azért, tehát hogy...
1: Igen.
2: Mert hogy az nem veszi fel őket, és akkor így kialakul az, hogy kik vannak többen az utcán, a feketék, mert hogy nem jutnak be a taxiba, és akkor így egyértelmű.
1: Hát ugye arról szól, hogy de valóban vannak fekete bűnözők, akik azt szeretnék kirabolni a taxisokat, és ugye az, hogy...
0: És egyedül nekik éri meg így van, megpróbálni
1: egyedül nekik éri megpróbálni taxit hívni, hiszen azt, aki csak el akar menni a munkahelyre, az inkább nem próbálkozik vele, hanem megverje egyébként ritkán járó buszt, és ezért valóban kiderül, hogy csak az a fekete akar már taxiba szállni, aki bűnöző, tehát a sztereotípia gyakorlatilag létrehozza maga valóságát, ami előtte nem létezett.
2: Ja.
1: És erre van még számos példa.
2: Igen. Tehát, hogy ez például mondjuk az építkezésen, ahol felvesznek fehéreket, feketéket, és mondjuk a művezetőnek az az elképzelése, hogy jó, hát a feketék azok lusták, és miközben, és akkor, hogyha az ugyanúgy dolgozó fekete és fehér munkásnak a teljesítményét figyeli, akkor rosszabbul ítéli meg a feketének a teljesítményét, mert azt gondolja, hogy lustább, és látja a fekete, hogy igazából ő nem tud előbbre jutni ebben a rendszerben, mert róla alapból feltételezik, hogy ő lusta, és akkor egy idő után nyilván...
0: És ezeknek modelleknek az az eleme, hogy nála ugyanazt az eredményt elérni, sokkal nagyobb energiabefektetést igényel.
2: És mi a racionális, hogy akkor...
1: Legyen inkább lusta, hogyha sokkal nehezebben ismerik el, ha dolgozik, nem?
2: Igen, ez egy lényegi dolog, hogy tehát, hogy ugye, tehát itt is ilyen folyamatosan azért egy ilyen racionalitás vagy racionális modellt próbál mondjuk a Lóri is így hát ezek, mögé rakni. Tehát,
1: ezek hogy... a klasszikus adverse selection modellnek hívott dolgok, amiket egyébként más helyeken is használunk közgazdaságtanban, nem? Tehát a...
2: Igen. Mert hogy, tehát, hogy végső soron megnézni azt, hogy ez a diszkriminatív tevékenység, vagy az, hogy mi az embereket besoroljuk különböző csoportokba valamilyen dolog kapcsán, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen így tudunk az életben eligazodni, hogy különböző igen. csoportokat képzünk, valami alapján általánosítunk, vagy feltételezünk. Tehát, hogy amikor mi is megismerkedtünk, akkor tudom én, mindannyian felsőoktatási intézménybe járunk, rendezett családi körülmények, mit tudom én, láthatóan...
0: Feltételezettel rendezett családi
2: igen, láthatóan így jól öltözöttek vagyunk, nem vagyunk büdösek, akkor ebből feltételezem, hogy akkor nem kell tőletek félnem, mit tudom én, és akár barátok is lehetünk.
0: Igen, jó, tehát nevezzük még vezessünk be egy fogalmat a beszélgetésben.
1: A barátság.
0: Bocsánat, a statisztikai diszkriminációra gondoltam, ami ennek az egész történetnek az eleje volt, ha jól tudom, én nem ismerem annyira a diszkriminációs irodalmat, de hogy ugye azok voltak az első olyan modellek, amik ezzel a dolognak a leírásával foglalkoztak, egyébként munkaügyi területen, tehát majd most nem közösségi módon fogalmaztam, tehát munkaerőpiaci modellek voltak, amik azzal foglalkoztak, hogy vajon, ugye általában megpróbáljuk, tehát van egy társadalmi jelenség, mondjuk az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak azonos
1: pozícióban.
0: Tökéletesen azonos pozícióban, teljesítmény és munka feltételek mellett. Ez így van, ez a világon mindenhol így van, ahol ilyet mérnek. És akkor az a kérdés, egy közgazdaság számára mindig az a kérdés, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk megnézni, és a lehető legkevésebb feltételezéssel megmagyarázni. Hogyha úgy akarom megmagyarázni ezt, hogy az emberek azok, tehát a feminista logika mentén közelítem meg, és azt mondom, hogy az emberek azok brutálisan diszkriminálják a nőket, és így felépítek egy modellt, amiben az emberek diszkriminálják a nőket, akkor nem magyaráztam meg semmit a világból, vagyis hogy bárki jöhet és mondhatja azt, hogy lehet, hogy ez igaz, de lehet, hogy durva feltételezés, nem gondolod? És akkor azt kell erre mondanom, hogy hát de lehet, hogy durva feltételezés. És ennek a kérdésnek a, tehát hogy általában az a logikája ennek a dolognak, hogy először nem abban indulunk ki, az emberek gonoszak, diszkriminatívak és erőítéletesek, stb. Hanem megkeressük azt a legegyszerűbb feltételezést, a legkisebb feltételezést, ami mellett már egy ilyen eredmény kialakul, és akkor valószínűleg több esélyünk van arra, hogy megtaláltuk azt, hogy mennyi kell minimálisan ehhez, és ezen a területen is így történt, és ezek a statisztikai diszkriminációs modellek tulajdonképpen abból indulnak ki, hogy valamilyen ismér alapján könnyen meg lehet különböztetni emberek két csoportját, és van valamilyen jellemző tulajdonsága a két csoportnak, ami az átlagára igaz. Tehát mondjuk visszatérve az építkezéses példára Eriknek, ami ugye talán egy kicsit könnyebb, mint a, tehát kevésbé nehezen leírható, mint mondjuk a férfi-női különbség, hogy azt mondjuk, hogy van egy ilyen kiinduló helyzet, ami már eleve egy ilyen valamilyen diszkriminatív helyzet, nyilván erre foglalkozik végül Lóri többek között, hogy ami alapján azt tegyük fel, hogy igaz az, hogy átlagosan a fekete építőmunkások lustábbak, ugye ezek miatt az okok miatt, mint a többiek, és akkor azt mondod, hogy ha ezt egy cégnél valaki ennyit tud, és felvételiznek hozzá emberek, akkor az ő részéről semmifajta előítéletet nem kell, tehát a fejében nem kell követnie valamifajta rasszista, vagy bármilyen
1: stigmatizálást.
0: Egyszerűen teljesen racionálisan gondolkodik, akkor is jobban jár akkor, hogyha figyelembe veszi, hogy átlagosan azt feltételezi, hogy inkább az egyik csoport jobb, mint a másik, mint hogyha teljesen egyenlően kezeli őket. Ha ezt végig gondolja, bárki nagyon-nagyon egyszerűen magyarázható. Ami azt jelenti, hogy semmivel nem jelent többet, mint hogy nem feltétlenül van az ilyen társadalmi jelenség között mindig megfontolt, hogy mondjam, tehát tudatos rasszizmus, előítélet, stb. Bár ugye technikailag az előítéletnek a megvalósításánál mindegy, hogy most a mögött milyen gondolat van. Tehát ha valaki racionálisan így, ilyenkor úgy dönt, hogy inkább vesz fel fehér építőmunkást, akkor ő előítésre viselkedik, függetlenül attól, hogy lehet, hogy a magánéletében nem gondolkodik így. De ahhoz, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk, mert sajnos már ez is elég, ami ugye most a normatívan nézem, azt jelenti, hogy borzasztóan stabil egy ilyen társadalmi helyzet, nagyon nehéz belőle kilépni.
2: Hát igen.
1: Hiszen innentől csak a lusta munkásnak érdemes jelentkezni, tehát ismét
2: hát rá lehet tenni egy ilyen befelek sem. Ez minden ponton ilyen különböző egyensúlyokat hoz létre, tehát hogy emiatt éri meg jobban diszkriminatív módon viselkedni, mert hogy ezt nyilvánvalóan alátámasztják a különböző társadalmi intézményrendszerek, ami a baráti készfogástól kezdve a munkaügyi hivatal működéseig tart, tehát hogy számos ponton. Tehát hogyha nagyon durván, csúnyán néznének rám, amiért nem veszek fel fekete munkást az építkezésre, akkor meggondolnám, de hogy ha ez egy ilyen bevett dolog, amit maguk a feketék is így úgy gondolnak, hogy ez így működik, nincs mit ezen változtatni, tehát egy ilyen egyensúlyi helyzetre beáll a társadalom, ahol ez igazából elfér, ebből nagyon nehéz kimozdulni.
0: És hát ugye az a szomorú ebben, ugye itt mindig, tehát az a nagyon szomorú ebben a dologban, hogy ha most hozunk egy olyan példát, ami mondjuk, ahol mondjuk az előítélet az ilyen nagyon-nagyon magas százalékban igaz, például mondjuk azt mondom, hogy a délután 5-kor Budapesten télen egy hajléktalan szinte biztos, hogy részeg, tehát hogy ivott. Hiszen tudjuk, hogy ezt az ilyet mondott szinte képtelenség máshogy elviselni. Tehát a hajléktalanoknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy része fogyaszt alkohol, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy téli estére valószínűleg már biztosan valamennyire leírható a részek kifejezéssel. Hogyha, nem tudom, valaki egy autóban ül, és oda jön egy hajléktalan, és pénzt kér tőle, és azon gondolkodik, hogy mit tudom én, most tegyük fel, hogy az illető baromira érzéketlen társadalmilag, és az egész nem érdekli, és csak azon múlik, hogy letekeri az ablakot, hogy akar-e egy olyan leheletet, vagy nem akar, nem tudom, az autójába, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy az az előítéletesség, hogy azt gondolja, hogy szinte biztos, hogy alkoholszag lesz az autójában, az
1: igaz lesz?
0: Racionális, az könnyen belátható, hogy ez miért racionális. Attól függetlenül, hogy előítéletes, elég racionális. De a szomorú ebben a dologban az, hogyha ez az arány nem 95% lenne, hanem 2, már akkor is racionális egy ilyen gondolkodás, és akkor sokkal durvábban igazságtalan, hiszen sokkal nagyobb annak a népességnek az aránya, akit teljesen igazságtalan éri negatívan, és a másik rész, amiről már többször beszéltünk, ennél a példán is igaz, hogyha te most a másik végén vagy a történetnek és hajléktalan vagy, és azon gondolkozol, tegyük fel, hülye példa, mert nem annyira ilyen a döntési helyzet, hogy te hogyan viselkedjél, akkor nem találsz jó indokot magadnak arra, hogy próbálkozz az ellenkezőjét bebizonyítani bármelyik előítéletnek, mert a társaid olyan nagy arányban valamilyenek, hogy te ezt nem, tehát hogy nem fog kifizetődni a te, jó, nem tudom, befektetésed abban, hogy mondjuk megpróbálod máshogy elviselni a hideget.
1: És akkor, ha nem akarunk még zenélni, akkor ugye itt van a nagyon durva következménye, politikai. Tehát, hogy az rendben van, hogy akkor egyénileg így fogsz viselkedni, és ez önmagát fogja generálni akkor ez a probléma innentől, emiatt a adverse selection modell miatt, nem tudom, hogy mondják magyarul most. De hogy akkor hogyan fogsz viszonyulni azokhoz a politikai döntésekhez, hogy akkor kell-e támogatni a hajléktalanokat, vagy azok mind alkoholisták, vagy hogy kell-e a feketéknek pénzt adni, hiszen azok pedig mindannyian lusták. És ugye, hogyha ebből indulsz ki, akkor könnyen arra tévkövetkeztetésre juthatsz, hogy hát statisztikailag ezt láttuk, hogy így van, tehát ezek nyilvánvalóan önhibájukból lettek ilyenek ezek az emberek, és ezért én nekem miért kellene segítenem rajtuk, hiszen megérdemlik tulajdonképpen, hiszen ez a saját hibájuk. Ugye ezt fejtegeti hosszasan a Lóri ebben az egyik cikkben, hogy mit érzékelünk társadalmi problémának, és hogy az, hogy valamit társadalmi problémának érzékelünk-e vagy nem, az attól függ, hogy van egy képünk arról, hogy működik a világ, meg van egy képünk arról, hogy az emberek exogén módon különbözőek, és hogy minek tulajdonítjuk azt, hogy hogy különbségeket látunk. Minek tulajdonítjuk azt, hogy a feketék szegények, vagy minek tulajdonítjuk azt, hogy a hajléktalanok részegek. Annak, hogy ezek eleve részegesek, vagy hogy eleve felusták, vagy pedig annak, hogy ez egy igazságtalanság történt velük. És hogy ezek alapján, a dolgok alapján könnyen az utóbbira következtethetnénk, holott vannak mechanizmusok, amik pedig fenntartják ezt akkor is, ha ez nem így volna, amiről az előbb beszéltünk. Érthető volt, Balázs?
0: Szerintem érthető volt valaki.
1: És ugye a konkrét példája neki erre a kábítószer bűncselekmények megítélése az Egyesült Államokban, hogy például itt van az, hogy valaki kábítószert ad el, vagy pedig vásárol, és itt van mondjuk azt, hogy valaki prostitúciót ad el, vagy vásárol, és hogy érdekes módon a kábítószer eladást azt így nagyon komolyan az eladó büntetésével büntetik, és hogy azt sejti mögötte, hogy az, hogy a társ, és hogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, hogy most hogy viszonyulsz a kábítószer problémához, és hogy akarsz ebben reformot, vagy éppenséggel erős büntetést. Nyilván az, hogy mi lesz, az egy politikai nyomásnak a függvénye, ami attól függ, hogy a politikusokat megválasztják-e, tehát hogy az emberek többségén mi átvihető tulajdonképpen, tehát hogy vélekednek. És hogyha az emberek kellően nagy többsége úgy gondolkodik, hogy ugye ezek a feketék, akik nagyon nagy arányban árulják ezeket a kábítószereket, ezek saját hibájukból csúsztak oda, hogy nem tanulnak rendesen, és egyedülálló családokban nevelkednek és bűnözőkké válnak, akkor nem lesz egy ilyen politikának támogatottsága, ami ezt enyhében kezelni, hanem pontosan azt fogják majd akarni a választópolgárok, és ezért a politikusok, hogy jól büntessük meg őket. És ugye ez is az eredmény.
0: Azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt ennek a témakörnek a közgazdasági irodalmát olvassuk, akkor nem igazán jó hangulatú következtetésekre jutunk. Tehát ez egy elég durva dolog szerintem. Minél jobban feltárja az ember ezeknek a társadalmi folyamatoknak a mechanizmusait, annál ijesztőbb eredményekre jut. Arra gondolok, hogyha egy bölcsész vagy szociológiai megközelítésből nézem ezeket a dolgokat, és inkább elfogadom az előítéletességnek az ilyen normatív problémáit, és azt mondom, hogy hát az emberek rossz indulatban gondolkodnak mondjuk a cigányokról, akkor még az ember tud abba hinni, hogy vagy kimondatlanul ezt tartom az előtt, vagy akkor itten majd el kell mondani sokszor sok embernek, hogy ez nagyon nem korrekt. És hogyha megnézed ezeket a modelleket, amik ennek a mechanizmusait felterjek, akkor itt sokkal mélyebben, sokkal egyszerűbb dolgokon, sokkal jobban beívódó dolgokon múlik, és nagyon, nem kell ennyire előítéletesnek gondolkodni ahhoz, hogy stabil legyen.
1: Igen, azt mondja Uri, hogy azáltal, hogy nem mindegy, mondja tovább, bocsánat.
0: Nem, tehát hogy ebből az következik, hogy ezek sokkal nehezebben megváltoztatható mechanizmusokon múlnak, ami hát nem egy pozitív következmény abból a szempontból, hogyha bevezetjük a normatív szempontot, és azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nem jó, hogy így van, és meg kellene változtatni.
1: Hát igen, ugye egyrészt azért, mert önfeltartó, másrészt azért, mert hogy erről egyébként nem szól már a közgazdaságtan, vagy szerintem, hogy azáltal, hogy elmondjuk, hogy akkor mi nem diszkriminálunk, és ráadásul, hogy azt is gondoljuk magunkról, hogy mi nem diszkriminálunk, meg nem vagyunk előítéletesek, attól függetlenül a stigmák megmaradnak, ugye ez látszik az amerikai példákban, és ugye innentől egyébként már nem közgazdaságtan, hanem szociológia az, amiről te is beszéltél, Erik, hogy azért bizonyos kutatási módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azokról az emberekről is, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem diszkriminálnak, ők is azért bizonyos előítéltekkel rendelkeznek, és bizonyos stigmákat alkalmaznak.
0: Csak tényleg zenéljünk, mert elég sok ideje beszélgetünk már.

我当时说

0: Kedves hallgatóink, most egy jótékonysági felhívás következik.
1: Kérjük, rendelkezz számunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 kötőjel 2 kötőjel 43.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Folytatjuk a Kovács Ádám hangpostáját, ahol az antidiszkriminációs hét keretében a diszkriminációval kapcsolatos közgazdasági irodalomról beszélgetünk. És egy telefonunk is van, tessék.
1: Halló, szervusztok, Némand vagyok, nagyon a műsorhoz csatlakozva a témába. Saját tapasztalataimat akarom elmondani, hogy a piacon jártam be a kertembe, új protestáns kis közösség, kint árul a piacon, paprikát, paradicsomot, stb. A kofa azt mondja rájuk, már kb. 2-3 éve kint vannak, a kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Amiatt én azt értem már, hogy ők, mint kofák, korlátozni akarják, mert őket korlátozzák, tehát csökkentik nekik a hasznukat. Tehát ugyanúgy fönntartják a diszkriminációt, csak más szinten. Másik, amit hallottam egy rádióban...
2: Ezt én nem értettem.
0: Nem teljesen volt egyértelmű, hogy...
2: Mert kik a protestáns kis közösség? Hogy ők egy ilyen kis közösség,
1: aki kint a piacot? Hát hídgyülekezett cigányok.
2: Ja, jó, oké.
1: Na.
0: Azt akartam
1: ezzel mondani, hogy a kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Az őstermelők kint vannak kint a piacon, hát kifizetik a helypénzt, van nekik engedélyük, van nekik vállalkozási engedély, a vállalkozási engedélyük viszont úgy van meg, azt mondják rájuk, hogy most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy hát akkor mint őstermelő kedvező vadózási dolog alá tartozik APEX, ha jól tudom, ugye? Vagy nem kell adózniuk? Ti ezt jobban tudjátok, közgazdászok vagytok.
2: Igen, bizonyos másfajta adózási...
1: Kevesebbet kell fizetniük, tehát versenyképesek. Versenyképesebbek, mint a kofák. Nem?
3: Ja, de hogy ezt nem tudod igazából, hogy ők most hivatalosan őstermelők, vagy ez csak a megnevezésük?
1: Na most én ezt nem tudom, hogy ők hivatalosan őstermelők-e, vagy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők, mert hát városban laknak. Na, itt Budapesten.
0: Oké. Köszönjük szépen.
1: Na várjatok még. Ők a nagybani piacról vásárolják az árut. Úgy, mint azok a hajléktalanok is, akik kint árulnak az aluljárókban. Tehát nem lopják az árut. Hajléktalanokról hallottam egy olyan megjegyzést valamelyik rádióban, hogy lehet, hogy lopják. Hát nem lopják, hanem én konkrétan tudom, hogy hajnalba kimennek, és ott vásárolják meg. Hát lehet, hogy Strómanon keresztül, mert hát az itt a nagybani piacról, mondja a hajléktalanok beszélek most, annak nincs vállalkozási engedélye. Tehát a hajléktalan sem lopja azt az árut, amit kint árul az aluljáróban. Na, ennyit akartam még mondani.
3: Jó, köszönjük szépen.
1: Lehet, hogy pontatlan volt az első rész, amit itt mondtam, mert hát...
2: Jó, na, de akkor most már átjött, köszönjük.
1: Mi? De ez közgazdaságilag, ez logikus.
3: Hát, illetve...
0: Nem tudom. Na, de...
1: Hogy? Az első rész, amit mondtam, csak ott pontatlanul elvizettem dolgokat, mert
3: hát... Hát igazából én nem látom, hogy mi a háttér, tehát, hogy most nem, ki, kire jó, mit mond, és mennyire hivatalosan, de igazából a történet az megvan.
1: De a lényeg az egészben az, hogy konkurenciaként jelennek meg a piacon az árusítóknak ezek az emberek.
3: És nem akarják őket beengedni.
1: És nem akarják őket beengedni, illetve korlátozni akarják őket. Úgy, mint egy numerus classus volt a zsidók ellen a 20-as években, csak az hit, na, hát az csak
0: a gazdasági
1: intézményeileg,
0: ez a tipikus példa, nem
1: tudom, jó, hát intézményeileg, de itt meg de informálisan próbálják korlátozni őket. Szervusztok!
0: Na, szia!
3: Szia!
0: Tehát, hogy kicsit nem nehezen volt keletbe értelmezhető ez a felrajmányi hozzászólása, tehát a furcsa példákon kívül ugye ez a valakikről azt mondják, hogy típusú dolog, tehát nem lehetett teljesen érteni most, hogy mi van. Mindegy. Nagyon sok a diszkrimináció, mint történet, az nagyon sok a gazdasági folyamban megjelenik, nem ezek a szélsőséges extrém példák, amit a végén említett Károly, tehát egyáltalán nem. Tipikusan a diszkriminációnak millió fajtája történik nap, mint nap a gazdaságban, kezdve onnantól, hogy hogy árdiszkrimináció, amiről megbeszéltük, hogy ma nem beszélünk, de vicces lett volna egyébként, hiszen ha bemész egy boltba, és hogyha valamiből 4 szorint veszel, mint egyszer annyit, akkor olcsóbban kapod, ami egy diszkrimináció, és az összes gazdasági folyamat nagy része.
2: Sőt, igen.
0: Diszkriminatív, hogyha a szót a legszűkebben értelmezzük.
2: Sőt, a kizárólagos szerződésekről sem, ami szintén diszkrimináció.
0: Hogy... Az őstermelők támogatása is diszkriminatív, de hát ugye ezeknek, hogy mondjam, ezeknek a megkülönböztetéseknek valamilyen célja van elvileg, most...
2: Igen.
0: Szóval ezt nem lehetett annyira keretbe helyezni, de mindegy.
2: Igen, tehát, hogy ez is diszkrimináció, de, és ez is gazdaság, de ez igazából tök más.
0: Egy valamilyen alapú, általunk nem ismert megkülönböztető intézkedés kijátszásának a vágya valamilyen egyébként vicces módon megnevezett csoport ellen, amelyikről nem derült ki, hogy most ez jogos vagy nem, tehát... De minden esetre az előadottakban sok olyan félmondat volt, ami ilyen tipikus mondata az előítéletes beszédnek egyébként, tehát hogy, vagy a gondolkodásnak, hogy elterjed a... Hogy miért merül fel, hogy lopják az árut.
3: Hát most saját magamat végig gondolva, amikor az utcán, hogy folyamatosan láthatólag utánpótlással így bőröveket árulnak nekem, meg a kedvencem a Jászai Mari téren, amikor láncfűrészt.
0: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak egyébként.
2: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak Pesten?
3: Igen, de hát tényleg, hogyha az ember, mit tudom én, úgy megy végig az utcán, akkor így olyan tehát, hogy egyértelmű, hogyha tehát nem nagyon veszek fáradtságot, hogy végig gondoljam azt, hogy mégis hogyan juthat el oda a Jászai Mari térre egy láncfűrész. Az egészen egyszerű.
2: Egyébként hogy olcsó. Megszerezték valamilyen olcsón, tehát hogy...
3: Hát igen, de hogy mégis, tehát hogy nyilvánvalóan az ember ilyen már ilyen bejáratú dolgokra megy rá, és akkor oké, lopták, kész.
2: De igen, de...
3: Ebből nem akarok venni, és így tovább. Tehát miközben számos útja lehetséges csak.
0: De jó volt a felvetés arra, hogy a maradék 10 percet arra fordítsuk, hogy ne beszéljünk arra, amiről még szeretnénk volna.
2: De akkor akarunk, akkor beszéljünk arra.
0: Tegyük ezt szeretném javasolni, igen.
3: Melyiket választottad? Már csak, hogy kettő dolog merült fel, az egyik ez a...
2: Hát ugye, akkor én mondom a Lórit.
3: Jó, mondd a Lórit.
2: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy fajt csoport hátrányba kerüljön, ahhoz nem szükséges, hogy ők rosszabbak legyenek, mint a többiek, nem szükséges, hogy valakik gonosz módon rasszistáltaként viselkedjenek velük, az is elegendő, hogyha statisztikai alapon racionálisan gondolkodnak, és az is látszik, hogy ezek a problémák fennmaradnak hosszú távon. Ugye nagyjából így lehetne fogalmazni, vagy összefoglalni a műsor első részét. És van egy további érv ezekkel az antidiszkriminációs politikákkal kapcsolatban, illetve ugye fontos érv volt az is, hogy egy antidiszkriminációs politika átmenjen valahol, vagy hogy egy pozitív diszkriminációs, ahhoz szükséges az, hogy az emberek ne a hátrányban lévő csoport saját hibájának tekintsék azt, hogy ők rossz helyzetben vannak, szegények, bűnözők és lusták, vagy bármi más. És ugye van még egy érv, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ezek egyike sem kell ahhoz, hogy egy csoport, tehát hogy még ennyi sem kell ahhoz, hogy egy csoport hátrányba kerüljön, mert ugye itt vannak a feketék, akikről elmondtuk a statisztikákat, hogy milyen rossz helyzetben vannak, és amikor azon gondolkoznak el a politika csinálók, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, akkor egy jó érvnek tűnik az, hogy akkor a teljesítmény alapján ítéljük meg, hogy kit mennyire kell támogatni, és ne legyen pozitív diszkrimináció például faji alapon. Csak azt mondja Lóri, hogy azért vegyük azt is figyelembe, hogy az, hogy a kiinduló helyzet egyszerűen most az, ami, tehát hogy az, hogy például fekete gyerekek kétharmada egyedülálló családba születik, az nem egy varázsvesző csapásra jött létre, hanem ez egy folyamatos elnyomás alapján jött létre tulajdonképpen. Tehát, hogy az, hogy minden szempontból ez a csoport hátrányos, az,
4: az egy történelmi folyamatnak az eredménye. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi igazságos arra vonatkozóan, hogy hogy kell őket támogatni, akkor lehet, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, hogy egy jelenben ki mit tud megtenni, hanem esetleg ennél többre lenne szükség, és figyelembe kellene venni azt is, hogy miért jutottak ők oda, és esetleg jogos és az, igen. hogy visszajussanak.
0: És hogyha visszagondolunk most arra, hogy magyarországi helyzet és a cigányság példájáról beszéltünk, és az amerikai feketék problémájával használtuk összehasonlításként ezt a kettő témát vetettük föl, mind a kettő ráadásul egy olyan dolog, amelyik nem a hogyan kerültek ide, hanem eleve nem is voltak soha egyenjogú tagjai társadalomnak. A történelemben most ennek az agresszív formája az Egyesült Államok, ahol konkrétan erőszakkal vitték oda ezeket az embereket, de Magyarországon is soha nem merült fel, hogy befogadják valóban az igen. ideérkezett cigányokat.
4: Igen, tehát ugye egy antiszemita...
0: A történelmi előzményeknek a fogja a jelenlegi helyzet valójában.
4: Igen, egy antidiszkriminációs politika ugye azt mondja, hogy ha te ugyanannyit tudsz, akkor te kapjál ugyanannyit. Ugye nem diszkriminálunk se negatívan, se pozitívan. Hogyha te ugyanolyan okos vagy, akkor te neked megadjuk az esélyt, hogy bekerülj a felsőoktatásba annak ére, hogy nincs pénzed. Ugye ez egy antidiszkriminációs, egy non-diszkriminatív politika, igen. csak ugye ez nem veszi figyelembe azt, hogy az, hogy te már eleve ennyit tudsz, az, hogy te ebbe a családba születtél, az bizony nem a véletlen.
0: Hanem hát egy borzasztó erős determinált hátrány, amit egy nagyon agresszív, pozitív diszkriminációs politika sem tud igazán ellensúlyozni egyébként.
3: Most, hogy így mondtad ezt
0: a... Legközelebb a Tilos Rádióban is a pozitív diszkriminációs hetet fogjuk megszervezni egyébként.
3: Nem, amit mondta ez a varázsütés szó, csak így hirtelen eszembe jutott pont így a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás pillanata, amikor egy varázsütésre jött létre viszont az iszonyatos nagy munkanélküliség, ami ugye cigányokat és nem cigányokat egyaránt hasonlóképpen érintett, csak utána, amikor a későbbi folyamatokat így vizsgálja az ember, akkor látható, hogy viszont míg a nem cigány népesség egészen jó arányokkal vissza tudott térni a munkaerőpiacra, csökkent a munkanélküliség, addig ez a cigányság esetében stabilizálódott. És ugye, hogy emögött is ilyen milyen tényezők vannak, tehát hogy amit ezzel a látszólagos teljes foglalkoztatottsággal így el lehetett takarni, hogy valójában mennyire részei a társadalomnak, mondjuk így a munkaerőpiaci szereplés kapcsán, az így előbukkant. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos választópont volt, azt gondolom, ezzel kapcsolatban.
0: És még egy fontos dolog egyébként szerintem most, hogy egy kicsit elemelkedjünk ettől az egésztől, hogy ugye ez egy olyan folyamat, ez a diszkrimináció téma, az erőítéletesség téma, ahol a úgymond európai kultúra is baromi messziről indul. Tehát a legnagyobb gondolkodók nagy része is borzasztó erőítéletesen gondolkodó, mondjuk 150 éve, tehát hogy nagyon... Tehát ennek az emberi jogi oldala is nagyon korszerűtlen alapról indul, szerintem. Tehát ez nem egy... Tehát ez egy nagyon-nagyon szerves probléma igazából. És az egyik legnagyobb probléma. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a világban, vannak nagyon nagy problémák. Például a környezeti problémák, vagy a szegénység, harmadik világ, stb. Ez a diszkrimináció az egyik olyan nagy téma, ami láthatóan egyelőre... Tehát vannak jó példák, de azért egy kudarcos történet mindenhol. Ugye a végére azt szerettem volna mondani, hogy megpróbáltunk néhány motivumot kiemelni abból, hogy a közösségnek hogyan járul ahhoz hozzá, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez a probléma miért ilyen, milyen ülő, és hogy mik a mechanizmusai. Ja, és hát egy csomó dolgról nem tudtunk végül beszélni, amit így összehordtunk ennek a téma kapcsán. Amik közül egyet szerettem volna most kiemelni még a végére, hogy a Kézdi Gábornak az egyik előadását, aki a deszegregációs iskola rendszerekkel foglalkozik ennek a problémának a mérésével, baromi érdekes dolgokat mondott el a múlt héten, és ennek az előadásnak a jegyzeteit hoztuk el, hogy ugye elvileg erről is beszéltünk volna, ez egy örömteli hiba, hogy nem került rá sor, mert majd sorra tudjuk keríteni a meghívását, és akkor fogunk tudni erről beszélgetni részletesebben mélyebb ismeretekkel rendelkező vendéggel.
4: Akkor fejezzük be a műsort, és adjuk át a terepet a mesének? És a gyerekeknek?
0: Szerintem ez elég egyértelmű, hogy ezt kell, hogy tegyük. Úgyhogy búcsúzóul, akkor még visszatérünk egy picit a híres antiszemita a zeneszerzők sorozatunkhoz, és köszönjük a figyelmet, a Tilos Rádióban a Kovács Ádám hangpostáját hallottátok. Az iménti másfél órában, legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

Most megpróbálok felidézni verseket, amelyek kedvesek voltak, titkon gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, fölemeltek, ha elestem, és néha, amikor rajtam volt a fény, repülni is tudtam.

0: mint valami gyagyás rokonuk ki a látogatóba.
1: Világosan érezzük, hogy valami szörnyű pusztulás forgószele közeledik felénk, de még nem tudjuk, hogy ez a pokoli forgószél mellettünk, vagy rajtunk keresztül fog-e elrohanni.
2: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót köhögnek a

figyelem, DC-9-es a toronynak. Engedélyt kérek, varázslatérésre, az F3-as körzetben.

Akár akadt hallgatója, akár nem akadt. Volt gügyű, s a gugyi akadt, boszorkánnyá lépett elő. El se prügölt a Gellértre, X megyéből ő vala a képviselő. Megtárgyalták, hogy az éjjel kinek kocsi kerekéből ereszgessék ki a szuszt. Mikor sújtson áramszünet en városban trolibuszt. Mikor hörögjön a vízcsap, mikor csöpögjön a jégcsap, stb. Sugárhajtású seprűjén még a gugyi üzemanyag el nem fogyott, visszakért a viskójába, s anyóvá vált vissza legott.

0: ördögül teseprüm egyik hajtóművel. Halló, torony!
1: Irány, össze-vissza.
2: Egy madárnak két szárnya. Egyikkel előre röpül, a másikkal hátrafelé.

nem lett, mégse lett belőlem angyalka. Tolsöpű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercik kicsi édes. Olyan, ami őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyatlanul, de meg szálltalanul is, úgy zuhantam, bukó repülésben, íves vinnyogással, a biztonság, kínzom vakmerő erejével, mint egy berepülő pilóta. De nem sajnálok mást, csak a tol

0: kilopta behőle a golyó és csapágyakat, hát nem egy bosszúság!
1: Pedig én hittem
2: a pápom csalhatatlanságában,
1: míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk. Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög binnel engem. Egyetlen tudományom az élve boncolás. Nézzétek ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élőt tettem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőm. Nézzétek ezt a kopasz agybelőt. Hogy megkérgesedek. Pedig még csak pár millió éves. Hogy elkérgesedett. Mennyi mindent kibírt a nyavajás, mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy a pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzék, kérges! Becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsökrű szárnyút, sztaniol glóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsökrű szárnyú, sztaniol glóriás, gyolcs pendejes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magad én. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom, vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedeset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát ki.

0: De mi ez a... Ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele.
1: Démonom van, segítség! Ördög hűtözik szent nyavaján.
2: Teremtő atyám, te igazi boszorkány vagy.
3: Megmondatott kerekperec, boszorkányok nincsenek,

0: A sárkány ellátó vállalat e perctől átveszi a hatalmat.
1: Sunyi sárkány, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr.
2: És hagyjuk a sárkány mesét.

0: Hip-hop ki vagyok, a könnyű mély illat, mint a szél ide csapott. Hip-hop ki vagyok, szellem kaland, villant a titok és elsuhant. Volt, nincs, agyad bármennyire bölcs, én félrevezetlek. Hip-hop,
1: hip-hop, hip-hop, itt vagyok.
0: Hip-hop, hip-hop.

denem tonácsos. És nem tanácsos hallgatni sem. És nem tanácsos aludni.

Nem tanácsos robotolni. Nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegnek

nem tanácsos gondolkodni, sírni, nevetni, nem tanácsos

0: se tudatlanságunkban osztozunk.
1: De itt van közöttünk, bennünk, minnyájunkban, minnyájunkból kiállt és sürgetve dalol. Csak minnyájunkban együtt lelhetnénk meg, ezért nem leljük.

Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek. Ki volt?

Mi vagyok én? Zongora süketném át intézetében. Kőkorszak beli táskarádió. Csillagászati tápcső egy szénbánya mélyén. Szélmalom teljes szélcsendjén. Lejárt belépője egy elmaradt előadásra. Kulcscsomó egy lebombázott lakáshoz. Éjszakai napszelüveg, tévedésből kopaszra nyílt paróka. Tékozó fiú malac bensely. Madárjesztő a szaharában, hóember a trópusokon, eltűnt protézisét kereső macskacában, gyalogló bajnokságból kizárt százlábú, könnyeit felszárító krokodil, egérfogóba szorult kandúr, gazellák elől futó leopárd, téli álmatlanságban szenvedő barna medve, etruszk nyelven beszélő papagáj, galambepélyű hörcsög, farkas vaksággal megver Szent János bogár, heverő alatt sétáló zsiráf, elvonó kurán sínylődő gödény, kémény seprő fehér smokingban, föld nélküli János árendások, lepkevadász az északi sarkon, analfabéta polihisztor, vegetáriánus kannibál, fagylaltárus a pingvinek honában, búvár a sivatag kellős közepén, alkohol undorban szenvedő pincemester, abrakadabrát szállító futár, villanyszerelő Mátyás király udvarában, koporsó kísérő bohóc.

0: Macho vagyok, nem tudom, hogy...
1: A hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
2: Mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, nem beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem.
3: Eltűnődik-e felfedezésen, hogy milyen ez rossz tréfa, vagy valamiféle bosszúállás, rajzok, nevek, üzenetek, dátumok, telefonszámok jelennek meg, vagy obszén rajzok, félreérthetetlen ajánlatok, lelke felkiáltások, idézőjelben a halhatatlanságnak megőrzött nevek a WC-falon. Például egymás után szinte refrénként a hanghatást így érzékelteti. Csobognak a WC-k, csörgedeznek, öblögetnek, nyögnek, köhögnek, hörögnek, felfelcsukló sírás, méről fakadó zokogás, fuldokolnak, haldokolnak. Na most ezek az önmagában álló egy-egy szó külön bekezdésként külön kiemelve jelentek. Na most például de ez megint egy más vonulat. Kérlek szépen, ez profánság. Na most érdemes elgondolkoznunk, hogy a tenger zúgásához hasonlítja a WC-k hangját, vagy a kis huncutot keresgélő öreg urat villantja föl, vagy a fizetés nélkül eltávozó személyt, WC-tól vagy, klozetkönyvtárost. És itten úgy érzi, minden olyan messze, itt nincsenek ügyek, se fontosak, se kevésbé fontosak, nő nincs, semmi nincs, csak a csend, csak a csend, csak a csend.

fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren, s húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mint támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat is csukott szemmel teljesít. Ott belül vak van, béka lencse, öngyulladásig présel is a kegyelem, ezen túl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját a tollat, húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélye.

0: egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünet jel.
1: Leült, és azt kérdeztem, hogy hát nem fáradt el ebben a 20, mert a dedikálás is, hát, hát választom-e odafigyelni, mert nem tudom. És akkor azt mondta, hogy nem fáradt el, és ennek az igazolására elmondta a római császárnak nevét egymásnak.

0: Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű, elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, húzolom magam a zsákhúzsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
1: Estélyben, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak. Zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcert,

csíkon, az nyersen, mint a jazz. Víjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek újra.

0: bolond hangszer, sír, nyerítés, búr. Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora. Vakmestere tépi cibája, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind-mind ez a zongora.
1: Ki tudja, meddig húzhatod?

0: zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak.
1: Ez a fekete zongora.
2: Tudom. Hallgatok. Hallgatok!
3: Hallod? Most meghallottak bennünket. Mondtam, hogy maradj csendben. Most mindjárt mehetünk aludni.
0: Gond a csönd is, ha nincs.

0: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom.
1: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztom.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki mások, egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény? Nos?

0: 45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.
1: Még fölteszünk valamit a magnó teker, egy magnó tekercset a lemezjátszónkra, a magnónkra.
2: De azért csak hopsza hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpalávalók.

Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a hideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajkat sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban, Isten sírja reszket a szent homba. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Rácikány, ne gondolj a gonddal! Hé volt az elfajta csóhajtás. Mi üvölt síre vad rohanatban? Ki dörömböl az ég boltozatján? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botjazganását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Woo!

0: mai ta elfară de vei sorogia. Și o visai elvezi ca csatako. Akkor húzd meg újra lelkesedve, Isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonalat, és derüljön zordan a halkod. Szűteljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ angyal. Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat.
1: Valahol, valamikor,

és csak a reggeli depresszió. Kár feküdni, oly jó volt élni ma, ez csak az esti eufória.

0: az egészből hiányzik valami.
1: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária, nem emlékszem a szövegre.
2: Ki vagy?
3: Kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu.
4: Szárnyas majmok, indulás!
5: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom púznán, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.
6: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly iránta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világa.
7: Sajnos semmi sem jut az eszembe.
4: Próbálj meg visszaemlékezni.
7: Jó, próbálok, próbálok.
8: Én már sok mindent elfelejtettem, de azért egyre másra még emlékszem.

0: ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsza csupa dél, estére csak odaér.
1: Az öreg okos ember volt. Úgy hatott rám, mint a sósav egy régi pénzdarab.
2: Amikor én arra rákérdeztem levélbe, hogy a kockák mit jelentenek a oratóriumban, akkor ő azt mondja, hogy általában nem szokta, de nekem elmondja, hogy abban igazam van, hogy a gyermekkor kockái is benne vannak, de a világ szögletessége is a jelképes ábrázolásban benne van.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élve, mi vagyunk a bátrak bátra. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet halánt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvén trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibbálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlok mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlok mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliómost fel nem kötik az utolsó lumpen proletár belére. Vagy megfordítva. Az utolsó oroszt fel nem kötik az utolsó kínai belére, vagy megfordítva. Az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére, vagy megfordítva. Az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére, vagy megfordítva. Az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére, vagy megfordítva. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére, vagy megfordítva. Az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére, vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére, vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére, vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre, vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyérusát, akkor majd... Béke lesz a földön. Béke lesz.

0: Honnét a sok-sok látomás?
1: Egy pillanat, gondolkozom. Nem tudok, ennél jobbat nem tudok, de többet nem tudok.
2: Elméd világosul már?
3: Még nem egészen, atyám.
4: Tudom, kifogyok az időben.

mikor a lemez korongja suhamba száll a rezgőtű alatt. Egy perc a vers, a rím egy pillanat, és nincs idő, nincs tér, mely vissza zsongja.

0: synoptar.
1: Ha nem siettél volna, és nem ütötted volna le sietetben a lassítót, talán életünk végéig itt forogtunk.

0: És te ki vagy?
1: Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni fókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükkva asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejna bük, hely, ficka bük, fékom ihajlára. Azt a céget szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, möldököm, álkapszám berostál, ókot nyeltem törtököm,

0: puta di sette. E che c'è?
1: Musealisch Honglern erfüllt.

0: Elárulom önöknek a trükköt.
1: Néhány percre megállítom most életem óramutatóját, és mint aki a nagy futásban lihegve megpihen, előbb visszafelé, aztán előre nézek.
2: Ha most újra kezdhetném, ugyanezt a nehéz, hosszú kitérőt választanak.
3: Ugrálj össze-vissza. No, ez így nem jó. Elmondom ezt még egyszer. Ugrálj össze-vissza.
4: Elnézést, kedves hallgatóink! Ezt a sort félreolvastam.
5: Tudom, kifogyok az időből.
6: Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek, bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse, megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúrgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidráson. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémánt por legyen benn a mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveg garatján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.
7: Majom csapat, indulás!
8: Kivétel nélkül mindenki sorra kerül.
6: Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, halakkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain, forgadoznánk embertársaim. Arcok szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avidbárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúrfölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állom szirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Most

0: Pane, ty karusele, kurvák, erre hozó rosszele, ürítski koldúsi szákoda, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult. Hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég.
1: Hallgass, édes, és ne mondd tovább.
2: Végére értünk már a látomásnak.
3: És te ki vagy?
2: Végére értünk.
0: Nincs tovább! Mulat a ház! Mulat a galeri!
2: Ez is tilos?
0: Tudom. Hallgatok. Hallgatok! Hallgatok.
4: Semmi nincs, csak a csend.
5: Víg volt, míg volt néki kedve, mostan el van keseredve. Sem egy szemcseresznye, mibe bele csipegetne. Majd fölvidul a rigó, ha megérik a dió.
6: Tilos, tilos, tilos, tilos.
7: Tilos.
8: Te sláger, édes rádiók.

különös világ ez. A lifttel valami filmszerű világot idéz föl, fent és lent. Hangok jönnek, vagy a trafik van. Ott, mint a Proust-i emlékidézésben, itt az arab lovasok jelennek meg, a bódító dohányszag indítja az emlékidézést, fújja a sivatagi szél, pálmafákat lát, lefüggönyzöl női arcokat, lovasokat, és szinte a montás technikával él, szinte a film képsoraihoz hasonló megoldáson él.

0: Más és más hangva szólalt meg, elkülönítve. Na most például...
1: Valahol, valamikor, valami.
0: Tudniillik a költő nem magyarázza a verseinek, művének egy motivumát. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem. De majd mindjárt elgondolkozhat mondjuk olyanon, hogy tényleg szépen egyrészt halandzsa vers. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem.
2: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly girágta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világ.

0: Bye.
1: Tehát ezt majd rákérdezel, vagy nem tudom, hogy csinálod. Várjál, megkeresem. Itt kérlek szépen Rákos Sándor, tehát a költőimat. Nagyon jó. Mert ez... Na itt van. Na most...
2: Valahol, valamikor, valami.
3: Ez is tilos, ez is tilos.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez bedöglött. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába nevedjen. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben, az Istenit! A motornak.
2: Nézzen utána.

0: Jó estét! Ez lerohadt.
1: Ez le.
0: Hé! Hey! Sukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: No?
0: Lovuk van.
1: Nincs.
0: Megfizetem.
1: Azt fizetheti.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem ér.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök. Amíg eláll ez az istenverte eső. Hogy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök!
1: Kerüljenek be! Mind a kettő!

0: Édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre! Ez a kettő az, madám.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és letán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendég szeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az úrnapját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr, óvatosan, egy kissé gyérít a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Igen.
3: Sok fényt éppen nem ad, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt. De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide! A kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megértenünk.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madam.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék! Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülköm.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat, ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem, de az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének, ha mer hinni neki néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cinguluszt is megigazítjuk. Így, és meg is fésük, de... Mindenit. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A aranylilium. A királyé. És középen a kétélű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kardhegyén. A kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe? Hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon. Úristen! Galamb! Galamb! Magam! Egy! Galamb! Magam!
3: Az az, Galamb!
0: A tűzbe!
3: Onnan? Miért van már megijedve? Tűzpiszkálót, igen, azt mondta a kezébe. Adja ide, legyen szíves! Nem hiszem, hogy szüksége van. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
2: Almabor. Pohár. Igyék.
4: Egyedül.
2: Fél?
4: Frászt.
2: Tegye csak kényelembe magát. Melengető cég.
4: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
2: Szemét. Maga mi volt a háborúban? Csicskás?
4: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
2: Puskaport. Szagolt?
4: Tömjénfüstet, papa. Hat lövetű tábori tömjénfüstölőből.
2: Ez a csuhás a tábori püspök?
4: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
2: Szóval most az?
4: Ösmeri?
2: Régről.
4: Ő is magát?
2: Csak nem akaródszik neki.
4: Találkoztak valahol?
2: Majdnem agyon csaptam.
4: Maga. Persze. A püspök urat.
2: Nem akarta megégetni a madámot.
4: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
2: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
4: Nocsak.
2: Mert megégette a madámot.
4: Papa, begolyózott. Flepnie van.
2: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután, hogy megpiszkáltam.
4: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
2: 31-ben.
4: 31-ben?
2: 1431-ben.
4: Hallja, papa, nézzen csak ki, mintha elállt volna. Van a faluban fogadó?
2: Zuhog, mintha csöbörbe öntenék. Ne féljen, magát nem fogom nagyon csapni, sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőttem. Üres.
1: Éhes.
4: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
4: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
4: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vénspiné...
1: Az ő fedel alatt, az ő kenyerét eszi.
4: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején, tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem maga, Johanna.
3: Te lány.
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát. Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz. Eltűnt a glória.
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézi és életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hitehagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Újtogatott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak hogy is mondták? Elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra úszít. Az angol a testvérem. Csúf egy persona ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten a természet törvényében.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hűtve.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No, látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz.
0: Egy pillanat. Szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látó.
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem! Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren tudja, mennyivel kényelmesebb.
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunoá is, mert ő az, ez a nagy orrú itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranylíliumok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Izig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. És az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunoá. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú torna nyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne így, és nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom, de így bátor kicsi nő a nagy bömló nyergében. Utánam! Koson, maga pap, mit tudja ezt maga? Igen, a félsereg. Reménytelenül. Dunoá is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul, elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket, de megrontani nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
5: Anyámasszony katonája? A te katonád, Fügyfiri!
3: Dunoá! Édes, de jó, hogy jössz.
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
5: Megmondjam, ennek a papnak itt. Miközben?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
5: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy.
3: De! Te tudod, ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
5: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
5: Dunoá, lovassági tábornok. Örvendek.
3: Örvend?
5: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide algasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga ide? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
5: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
5: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítást nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság.
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alábe.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szót, Dunoá? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél neked.
5: Ezért is, Fügyfirigy.
0: Fügyfirigy.
5: Meg aztán mondja, kosom. Látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
0: Süldőszent? Dinoa? Dinoa?
6: Jó, legyen süldő boszorka!
7: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
6: Mondom, 1431-ben.
7: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
6: Majd még francia.
7: Jó, ez a sódar. Gyanús. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent. Mi? Én megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
6: Vigyázz, lassz!
7: Tudja, ki az én gazdám?
6: Nagy az ember.
7: És éppen ez az.
6: Kérdezze csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
7: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
6: Ítélni mert fölötte.
7: Ő mondta rá, hogy boszorka?
6: Ő!
7: Ráismerek. Pedig a spiné szent, ha igaz. Látja, róla, a gazdámról elhiszem, hogy él. Az ilyet agyonverni se lehet. Egy bírót. Na, ég ágya, papa. Esik, nem esik, én elpályázom. Nem vagyok én angol, nem szeretem a kísérteteket. A szüzeket meg éppen nem. Hát még ha 1000 évesek.
6: 500!
7: Kérem!
6: Itt marad! Itt marad. Tina!
3: Elijesztette, koson. Hiába kiabál. Hogy is mondta az a csúfvén ember?
0: Az ügyész.
3: Az ügyész.
0: És mondá, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlővesszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
3: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
0: Azt. És én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
3: Nem csak maga.
0: Hogy a lélek az első.
3: Hogy tagadja meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
0: Az élet? Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra, meg hogy lopom az angolok aranyát. Nem volt éppen veszélytelen dolog.
3: Azt ígérte, tisztességes börtönbe vitet. Vesd le a csizmát, a nadrágot is, pucérra, úgy, hajolj előre, húzz szét, úgy, föl, tedd szét a lábad. A testembe keresték a titkomat, koson.
0: Addig jól bírtam.
3: Férfi ruhában. De a szoknyámat lándzsával emelgették, éjjel-nappal részegen.
0: A börtön az börtön, az élet az első.
3: Vasban, Isten napja nélkül.
0: Csak egy kicsit kellett volna még bírnia.
3: Minden hívem tudta, hogy az a jel, amit én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
0: Akkor meg mit akart? Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
3: És az Isten terve, Koson?
0: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
3: Én?
0: Igen. Most meg ez a Dunois is.
3: Látta, hallotta.
0: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
3: Talán csak nem rossz a lelkiismerete.
8: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
0: Borik!
8: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, enében hatodik.
3: A pisis kis Henrik.
8: Rouen-i várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
0: Erkölcsromboló téveszmének kiirtása.
8: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy a mi bájos Johannánk szent vagy boszorkány, eretnek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
0: De kérem!
8: Bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek régen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei, tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam.
3: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
8: Mert ez a lány katona volt. Ízig-bérig katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. És a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
3: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, Koson?
8: Az ember nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Na hát, erről ennyit. Jó estét! Jó estét!
3: Rorik! Rorik, kedves! Hát nem vette észre, hogy minden fontos háborút a műkedvelők nyernek. Ne legyen olyan szomorú, Koson. Most miért hallott? Semmi oka rá. Egy ilyen okos ember. Igaz, Lángé sosem volt, arról nem tehette. Tudós, teológus.
0: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
3: Hát van. Maga minden tud róla, Koson, hírből. De ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsájtani.
0: A mágiát.
3: Ugyan? Hanem hogy kis hián sikerült megtagadtatnia velem.
0: A képzelgéseit.
3: Isten tervét, Koson. Az életemre, a lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak. A gyanús szentjeimnek.
0: ne vegye rossz néven, de azok a szentek, ugye?
3: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte meg Gábor arkangyal térdét, kézzel illette meg. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
0: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
3: De Warwickot csak elhiszi, és Dunoit.
0: Köd.
3: És engem?
0: Köd. Köd.
3: Köd? Mi köd, Koson? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
0: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú. Az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
3: Tudom, nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfiak ítéletét már megbocsásson, ismerem. Hanem, hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
0: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
3: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon. És eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
0: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
3: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
0: Lássa be! Maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem. Nyugodt lelkiismerettel.
3: Mert ki tudja, az ördög nem. Az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
0: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
3: Én.
0: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs önfejű taknyos volt maga, tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
3: Isten tervéhez híven vagy?
0: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
3: Börtönben.
0: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
3: Maga meg Istenét.
0: Istenét?
3: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni. Az angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, ami szatócs módra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok! Egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiált az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, Koson, és ne haragudjon.
0: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
9: Madame, a teja.
3: Mondja, miről prédikált maga katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
0: A hűségről.
3: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
6: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendőr.
3: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
6: Tiéd?
3: Épp azért. Tudjakoson, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnal fejbevágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
0: Sajnos nem.
3: Öregszik, koson. Pedig Jack rögtön megismerte.
6: Én aztán meg.
3: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehéz vas. Jack hozott vitt láncvégen, és segített a piac téren megrakni a mágját. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Hmm. Igen, igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
0: És ez a Jack itt azóta?
3: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz, mióta a galambot meglátta.
0: Azt?
3: Kár volt piszkavassal hajkurászni a koson.
6: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig. Mindig.
3: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Tejszínnel, koson.
0: Köszönöm, jó.
3: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata. A zamata.
0: Igen.
3: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
9: Tanúja bizony.
3: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
9: Már elláttam. Azt el.
3: Hát ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
6: Csuhás sofőrje.
3: Monsieur Pierre.
6: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni, most meg ordít.
10: Bele ebbe az egészbe. Mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísérletet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
3: Monsieur Pierre.
10: Vétjúk, maga azt hiszi, de lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy. És hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerüljek ki innét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
0: Jézus Mária.
10: Igen, aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda? Maga Vilmos császár? Hogy került ide?
9: Jack, igen? A karját. Hátra.
10: Szép dolog. A szemérmes pásztorlányka. Kastélyban, gonosz tevér között, németekkel paktál, tábornokokkal. Ennek örülni fog a rendőrség.
9: Jack, a nyakát?
6: Nem.
9: Jó.
3: Mondd száll, tábornok úr, erre semmi szükség. Monsieur Pierre, itt valami félreértés van. Jack talán nem látta szívesen, nem kínálta vacsorával, borral.
0: Fiam, micsoda modor ez, úri hölgyel.
10: Mit tudom én, hogy valódi volt-e, vagy az is olyan kísértett bor?
0: beteggel tőlem.
6: Most meg herciáskodik.
7: Jó, jó, de eleje az volt neki, nem mondom.
3: Szundítson egyet, műszintén. Aludja ki a mérgét.
7: Én szeretem a valódi dolgokat.
3: Engedd el, Jack.
9: Asszonyom, ön könnyelmű.
3: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
10: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékje?
3: A hajaszála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssen el. A szemembe, Pierre.
7: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet.
10: Most azonnal kikérem.
3: Pierre.
10: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem!
0: Mit gondol, kérem?

0: Kosontábori püspök.
1: Foncán? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
2: Fülbelőttem magam, úgy van. Még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek. Maguk.
3: Meg mink. Angolok.
1: És minek köszönhetjük a rendkívül szerencsét?
2: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
0: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Kosom. És krumplihoz is mindig hozzájuttatott.
3: A vételeztem tőlük.
2: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
0: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgy sem ért.
2: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
0: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, foncán!
2: A jókor alkalmazott erény mindennél többet ér. Asszonyom? Püspök úr?
0: Későre jár, Koson. Már csak parázslik a tűz.
1: Későre, Johanna. Ne is rakjon már rá. Bocsánat. Ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat. Ennyi kép.
0: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
1: Csákó, Kokárda.
0: A két fia.
1: Fia?
0: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
1: És ott is vannak eltemetve?
0: Verdönnél, tömegsírban.
1: Verdönnél?
0: Ott is elestek.
1: Másodszor?
0: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt, 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer, 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
1: De lóhátom, és ez a hegyes, sisakos fiatal íjász, itt maga mellett.
0: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
1: Orleánban? Hiszen Jack angol.
0: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
1: És addig Johanna hol volt addig?
0: Nem tudom.
1: Mit csinált?
0: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész, olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állítottak.
1: Magát? Én erről nem is tudok.
0: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
1: És megköbdösték, kővel dobálta?
0: Virággal, a csőcselék.
1: És magam megmondta nekik, hogy...
0: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most árt csak neki, hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól kapta a koronáját. De azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
1: Bocsásson meg, Johanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
0: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangya.
1: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
0: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
1: Megmondta, hogy mit?
0: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában. Hisz a pápa messze van.
1: Johanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveli a németek torkán a békét, és addig magát szenti avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is, és én tudom magáról a legtöbb rosszat.
0: Akkor meg minek hívják?
1: Hogy megcáfolhassanak.
0: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú.
1: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
0: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
1: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
0: És mivel bizonyítják?
1: Csodákkal.
0: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
1: Mint a szél fordulását Orleánnál.

0: Egy király talán nem szokott megváltozni?
1: Ritkán.
0: Ritkán?
1: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos igazolt gyógyulás.
0: Ki gyógyítottam én meg?
1: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban, egy csont TB.
0: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda, de azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
2: Itt vannak a lovak.
0: Fogd be őket az autó elébe.
1: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
2: Annak alika, az már a falu felé inal. Hol mi a... Meg ne fájjon a feje, ez nem latrok barlangja.
0: Koson, maga járatos a Rómában. És maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
1: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. Amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled, boszork.

Találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Johanna, Szemes Mari, Koson, Kállai Ferenc, Jack, Vajda László, Pierre, Szakácsi Sándor, Dunois, Mécs Károly, Vorik, Tomanek Nándor, Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszki Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még csodák. Nem téved semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megállók. A mély sötét vizetben némat lassú állók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők, mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyugni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtcsók.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekből ad hírt az égfény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlap.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő ének.
1: Ultima realitás. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte, az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött. Csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik, az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok urat.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. 20 költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe. 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti 100 000-ek vére a szertefoszló párát.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene kiben élt akkor úgy, mint bennünk, és hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt, az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, a szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár, dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz, hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva,
mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölni azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalenn, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok, száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, te mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévejgő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagy vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megválasz.

0: hört bei ihr nicht. Szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja. Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi. Aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki tőle. Tudd meg, szabad csak az, aki a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem barangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jótársa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig mindenütt, többször szirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabad. A megszentelt nevet, könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is a koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, meg bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek. De nem azért múlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szerettél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskejét kitárva, ráönt illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még. Te is csak gyáva rab vagy.
1: Részletet élünk.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Göncár Pádra emlékeztünk. És jön egy kis műsorajánló, aki holnap korán kell. 7-től 8-ig műsor lesz. A Real Shit. Izgalmas témákkal. Például a börtön telefonhasználatról és ilyenekről két hetente fogjátok hallani. Keljetek korán. További a tilosozást. To understand that it's needed.

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifinak folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözék a kertet, vagy a virágokat locsolják.
0: De hogyha skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, uh-huh. És azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up to date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni. Szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 81-ben, 80, szerintem 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Wallis, ami önéletrajzi ihletésű, és a saját megőrüléséről ír. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák,
0: minden. De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években?
2: 50-es években már lazán ért, az 50-es évek elején. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is mind a halála után, illetve a Szárnyas fejvadásznak a tervét azt még megérte, de a filmet nem látta. Pont akkor halt meg, amikor a Ridley Scott csinálta a Szárnyas fejvadászt, és szerintem a Dicknek az aktuális, azért fedezik föl, mert aktuális. Tehát ő nem érte meg a cognitive science-nek, a modern elmekutatásnak ezeket az egészen elképesztő eredményeit, ami mind az elméletben, mind a gyakorlatban azóta bekövetkezett. Nem érte meg az internetet, a cybertért, ezt az egész multimédiás kultúrát, de ezzel cseng össze minden, amit ő ír. Tehát ez az úgynevezett elme évszázadával. Tehát ő, a Philip K. Dick az a belső tér írója, az a psziché írója, és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak. Tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a, itt a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg hogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor azt leírja a két oldalon keresztül.
0: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a sci-fi írók ne lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben, hát végülis mi hoztuk össze magunknak.
1: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profétikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, még utolsó felvillanásként a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső...
0: Nem a gépek,
1: nem a gépek, nem, hanem a említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
2: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalan. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
1: Pontosan, igen.
2: Tehát azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, hogy a külső űr, és hogy a fantasztikumoknak a színvonalas sci-finek a hanyatlása, és helyébe a búvli, meg ezek a fantasy, meg ezek az ilyen silányabb dolgok.
0: Azokat nem lehet sci-finek tekinteni, és az is egyfajta, hát én nem is tudom, a sci-fit lehet-e definiálni.
2: Én a Nívóját össze nem tudnám hasonlítani. Ez egy szubjektív dolog, én nem vagyok kulturális relativista, nekem van egy szilárd értékrendem, én összehasonlítom.
0: Nem lehet, hogy az, ami a magas művészethez közelít, ezt elfogadjuk az egyetemes sci-fi irodalom, vagy egyáltalán egy magas művészeti sci-finek, illetve azt, amit ugye most említettél, hogy ponyvára kerül, és tömegeket ér el, és közben középszerű értékeket képvisel, az pedig már egy új dimenzió.
2: Jó, sci-fi az, nem, az, hogy mondjam, nem véletlenül fantázi, tehát nincs benne a tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
0: De hogyha belegondolunk, a sci-fik régen Amerikában végül sem onnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból
2: Ja, igen, a sivár hétköznapokból.
0: Mit tudom én, a sci-fi képregények, a sci-fi magazinok, azok mindenre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtöttek, és rajongó.
2: Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos szörnyű, undorító késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
0: Ilyen persze. Szinten akkor, mint ópium elfogadhatjuk
2: abszolút,
0: a magas művészetet is.
2: Hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az...
1: Zódüsszea is science fiction és fantasy.
2: Jó, hát ilyen értelemben persze minden, de én egy ilyen esztétikai értékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb. Tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi a szözt akartam ezzel mondani? Ja igen, hogy a, ja igen, tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanak a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál. És hát akkor mi maradt? Maradt az inner space, a belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb.
0: Tehát ezoterizmus.
2: Ahogyne, no. persze.
1: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényeikbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi inner space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy, hogy
2: behatároljam. Persze. Ugyanúgy, ahogy egyébként a, mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már, így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg. De hát ez is közhely, persze. Igen.
0: De talán ezek a dolgok itt szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányításra nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
2: Na,
0: és
2: ez már majdnem a Dickes világnak, ugye a Dickről írta egy kritikusa, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy az egymást tudatába vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
0: Hát vagy lennél az az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
2: A bembázás?
0: A bembázás.
2: Egyébként az egy legjobb írás.
0: Én is imádom, hogy azt akarom minden formán tévébe, rádióba hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
2: Zseniális.
0: Komolyan, ez egy eszenciája.
2: Zseniális, és ez a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a Lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg azért.
0: De talán az idők szerint nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
2: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
0: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
1: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések képviselői, meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség, de majd a rendszerváltozásnál kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik, tehát hogy minden.
2: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, ez nem is retroérzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla mekkora szám volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit, amit
0: akar. Senkit se érdekel, akármit is.
2: Nem érdekel.
1: Hát Stanislav nem, ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor jövő utópikus társadalom, mert mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakból zseniális zongorázás hallatszik.
2: Persze.
1: Ez az algoritmikus információ, mert ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
0: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán?
1: Na, igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek
2: intenciója. Ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék. Azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek
1: igen,
2: a
1: igen.
2: információ, fizikai bölcselet és stb. Hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, hát nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti archaikus formája fog újra
0: visszatérni.
2: Ez így túlzá. Nem akarom ebbe ez a terikus irányba elvinni. Hanem egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségben árassz el a világot.
0: Hogy, de ugyanis hogy, kép is azért.
2: Hogy igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
0: De én most hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, hogy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz. Mert valahogy az informálás az a kapcsolatoknak a milyenségét is meghatározza.
2: Igen, tényleg igazad van. Talán a különbség a kettő között a kognitív mögöttesben van. Tehát a képi gondolkodás teljesen más.
0: Az biztos, hogy ez primérebb, mint a nyelv.
2: Primérebb, meg egyidejű. Tehát a szöveg az lineáris, ilyen szekventált, egymás utáni időt vesz igénybe. A képnél pedig az összes asszociáció, konnotáció egyszerre jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelemben értem, hanem tudati értelemben. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írt egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
0: A virágmagot, ugye.
2: Na, és ezzel akarok a Lemhez meg a Dickhez visszatérni, hogy ha a Dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen pörgő, nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásba átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századi, de szerintem Józsit már
1: hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információtartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege, már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
2: De egyébként amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Penrose, meg ezek
1: a
2: is.
1: A felfedezés művészetében.
2: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a
1: képletekbe, igen, egyenletekbe.
3: jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
2: Ja, ez ilyen telefonos.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetének

0: továbbra is Skifi nap.
1: A Tilos Rádióban Skifi napot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimédializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk? Hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt próbált az akkori Indiába, tehát hogy az érzékszervek legyőzése, az érzékszervektőlnek a befolyásoltsága alatti megszabadulás, erre mondta Józsi, hogy
3: tulajdonképpen az meg éppenséggel az evolúció által az agyba beépített, behuzalozott képességeket engedi szabadjára. És ez összefügg a Dickkel, erről is beszélgettünk, hogy a halál előtti felgyorsult szubjektív élmény együttes, ami időben is megjelenik, tehát egy örökké valóságban való kinyújtódás is lehet. Ez összefüggésben lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát, ami valójában egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
2: akkor
3: egyéb
2: triggereken.
3: Nincs.
1: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
3: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk.

0: hogy a Dickféle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben, azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben az utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonban, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonban végtelenül oszthatónak bizonyul folytonos időnek, amiben...
1: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát
0: van.
1: Egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
2: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
1: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sír az óegyiptomi sírokban, amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az életképeivel volt. Az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom, egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jet nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív. Tehát ez a...
2: Lehet, hogy
1: ők... Számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs, tehát a tökéletes megsemmisülés.
2: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni.
0: Ez letartson végtelen.
1: De unalmas, de a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejtünk. Tehát mint a déjà vu, ugye, csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
0: Téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik.
1: Aha.
0: Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiában, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információfeldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információfeldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al-végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak, ezek pedig egy valami fajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség, a valóság és a visszavetített
1: pár száz.
0: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a Lem-féle hát fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
3: Van egy hallgatónk.
0: Jó, akkor hallgassuk.
2: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
2: Halló, Gábor.
4: Halló.
2: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló, halló.
2: Halló.
3: Adásban vagy.
2: Oj, de kár.
1: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
2: Nem egyszerű, mert valahogy nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-37-73, csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
3: Gábor, hívj újra!
1: Vagy akár telepátiával is. Hallanak.
2: Vagy akár telepátiával is. De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomló világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
0: Igen. Hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan a probléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hillary Putnamnek a Agyak a kádba című gondolat.
1: Illetve Descartes-hoz, mert Descartes-hoz találtak ki, hát a Putnam az csak tovább.
2: De Lem írt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modellez a nagy dobokban.
1: A, dobozok, ugye? A
2: valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
1: És az egyik ládának képzeli magát, mert olyan paranoiás.
3: Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
2: Halló, halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló, halló.
1: Igen.
3: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
2: Valami nem adja magát.
3: Lehet, hogy a jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg elér a hang.
0: Vagy egy másik virtuális ágból.
2: Hát igen, a hang nem jutott.
3: Nem, most figyelj! Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
1: Na.
2: Mondd! Halló.
4: Akkor ti hallottok, Gábor, én csak a rádióban hallok titeket, valami gond van vele.
1: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták sci-fi besorolni, de a Híd az örökké valóságon átban pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem, de azok is léteznek.
0: Nos, hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
1: Pontosan ugyanez.
0: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni az, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokassága, megszámlálhatatlan végtelen sokassága létezik.
1: Csak egyről tudunk.
0: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Ezért plágium. Már egy pár szó kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
2: De van ős forrás szerinted?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
2: Oké, akkor kérdezem az itt ülöttől. Szerintetek van egy ilyen ős forrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
0: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok minta pattern létezik.
1: Hogy számos teljesen újnak és a újabb telefonon, no, jó.
2: Hello.
5: Sziasztok, Robi vagyok.
2: Hello.
5: Csak egy élményet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsa is hangzik, ez előtte nem hittem ilyesmiben, és borzasztó volt.
0: És ezért vagy most itt, Magyarországon 2005-ben.
3: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
5: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extrás legyen az élmény. Ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy körülbelül ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint, hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felejtottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mint hogyha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvosa, tudom, dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam. Hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
3: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
1: De ez jó, ez nagyon jó.
3: Ez nagyon furcsa történet volt.
1: Ehhez csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja, van egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... és lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Nekem ez jutott erről a számba.
0: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantumkoherencia.
2: Gyorsan végiglapozottak?
3: No, és hogy volt tovább?
6: Halló? Hallgató?
1: Na, megint szarozik a vonal.
2: Ez a technika öröme.
1: Na mindegy. Vagy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
0: Tehát a kulturális ősmémeknél tartottunk.
1: Ja igen, nem, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
3: az
1: előző kultúrákban is, de teljesen.
2: Nos, hallgató, hello.
5: Visszahoztak az angyalok.
1: Na, hello. Igen.
5: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak benne.
2: Oké, figyeljünk szabadban.
5: Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá a videóélmény. Én azt gondolom itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság. Mert hogy az volt a audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik, tehát így nagyon durván. Amíg az ismert, kaptam infúziót, előzomat. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöböt sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy, a végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon így hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen. És egyébként itt már végig éreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó ez az, gyerünk. És mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment, és akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok, én magam pusztán a lényem, és jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. Borzasztó, aztán magamhoz tértem.
2: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
5: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
1: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor Peyote élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról szóra, és azt, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön egy maga van csontvázként, de a csontja se valódi csont, csak bőrből ilyen álcsontváz, és az is szerte foszlik.
0: Tehát ez az igazi kukulasz, az a végső lény, aki figyeli a szenvedést, az Gino a Majálisról, és kifejti, hogy a bűnösöknek szenvedni kell. Ez lenne a magyar pokol.
5: És csak annyit még, hogy ilyen, néha elmesélem ezt bizonyos barátoknak, ismerősöknek, most nem tudom, hogy miért nektek pont, mindegy. És szokták mondani, hogy ó, hát igen, mikor az ember ilyen rosszat álmodik, meg ilyesmi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szociál festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
2: Köszönjük.

0: Szerbusztok, ez itt a Miki Skifi műsorunknak a különleges kiadás, a Skifi naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis utikalós toposoknak, és hova lett ez az abstrakt Skifi? Hova lett az az absztrahálás, ahol
1: most csinálnak belőle a filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi Skifi, amiben bármi megtörtént, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az az igazi Skifi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasyikban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi Skifi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató Skifiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túl absztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Te nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehetsz, hogy a klasszikus...
1: Ezzel nekem gondolkozzak.
2: Lemmy science fiction az olyan, mint a sakkjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi postmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat. Csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a, nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t.
0: Hát akár egy bólhapiacon.
2: Bólhapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki Hajdan Galaktikát olvasott, Hajdan science fictionöket vett, még a Hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és azzal hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Én egy gondolatot hozzáfűznék ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk egy könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba. Gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmben. És szerintem ez lehet a viszonya a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, a látszólagos
1: a kép lenyomja a képi gondolkodás, hatást, a szöveg meg elő. Milyen paradoxon van a külső és a belső viszony.
3: Igen, nem pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami, mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivétel ez alul az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk modell, ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat szerkesztesz.
1: De igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, hanem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út? Hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által ránkényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen, nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk.
3: Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, jól tanulni szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellette az
3: nem,
1: is,
3: figyelj,
1: hogy
3: ott van,
1: számta, 122 ezer kiválasztott, 144 ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírás. Nem, ezért.
2: Szóval nincs
1: hol tanultál, te édes fiam? Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem mindegy, már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan.
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó.
0: Mindenképp
1: nagyon
0: jó, a betelefonálunk adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerül.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

Jótékonysági felhívás következik. Hadd, hogy a tessék, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: szesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lefedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képper, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Lilliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gázkeretes kajsza képe mása. Jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Én poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekése. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek lotty parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársaim, forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyogj, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

Tilos Rádió. A keltakarót halljátok. És most mindenki képzeljen el egy karikát az alsó sarokba. Kiskorúaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk a következő részt, Határgyőzőtől. Jó hallgatást!

0: Kodály Zoltán Hári Jánosának mesélőjeként Sir Peter Ustinov emelkedik ki derékig a harckocsiból.
1: Hári János, a huszár! In Hungary, everybody knows.
0: Magyarországon mindenki tudja, hogy a tüsszentés az igazság kimondásának jelöl.

Diszkrét báj kicsiny pocakkal. Álomkaleidoszkóp határgyőző írásai alapján.

0: nem ohajtanak egy csésze teát? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük. Köszönjük. Igen. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas síkság a szétlőtt Corvin közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyanítottak.
0: Ez a válság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: De hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkekkel annak idején. No, és a kozákok megkezdték a leves osztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettek. Annak is csak a házak úrnői látták kára.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleven...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszünkbe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kobokhatnának. Ért ugyan a... fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy köteg kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy pacsvigá.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajta adtam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy Pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: szóval csak, amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
1: Ó, valóban?
0: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, Alice, itt valami készül.
2: Szeretsz citromot a serjesztben.
3: Igen, citromot, köszönöm.
4: Köszönöm, jöhet.
0: Mondtam Lawrence-nek,
2: feleség kész.
0: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó, mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét. És a devalválás után...
1: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
3: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hoztál mévőt, Sir Mook?
5: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
1: Nagyszerű! Hívjuk be!
2: Nem lesz kifogása ellene?
0: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
5: Helyem! Akkor tehát, kis figyelmet kérek, megkérem az urakat, hogy az óramutató járásával megegyezzék.
6: Cserebere?
5: Úgy van, szörmó.
6: Halé!
5: Tehát az óramutató járásával megegyezőleg Kiki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Már jó szórakozás.
0: Parancsolj, kérlek. Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még nincs semmi. Mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
1: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
3: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
1: Ne haragudj, Billy.
0: Semmi.
1: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
0: Bill McCready.
1: Bocsáss meg, Bill, de ez a jó kulcs?
0: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem az erényöv kulcs helyett az autó kulcsot adtam oda.
1: Cseréljük!
0: Öregszem! Cseréljük ki a percet.
5: Neked pedig itt van Audrey kulcsa, Billy.
0: Köszönöm, Jack. Köszönöm, hanem aki azt hiszi, hogy Sir Donald beérte Dél-Afrikával, az nagyon téved. Nem olyan fából faragták.
1: Nem akar, ez sem akar beremelni.
0: A kulcs?
1: Nem. Az erényövet már kinyitottam. Na,
3: Bill, te olyan ügyes vagy, nem segítenél a behelyezést?
0: Feleségemnek mindent.
3: Drága vagy.
1: Köszönöm, Bill.
0: Szó sem érdemel. Viszont jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és főhadi szállását Hácsó Eurázsiába helyezte.
5: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
0: De csak nem.
5: De, utazóügynök voltam. A Pitvaros Ambrós falva, Tótkomlós vonalon.
0: Te jártál Tótkomlóson?
5: Honnan indult a bevetésre?
0: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Görömböly, Kapolca, Borsó!
1: Gyönyörű, vajon? Az enyém odébb volt.
0: Hol, ha szabad?
1: Gencs, úgy, nudlábbal mint.
5: Az aztán a körzé!
7: Megkiszem azt! Egy másik kutya, amelyre én jártam!
1: És pedig Sir Mook!
7: Arács visontad! Na most
5: az arácsi rajon! Suvixban! Valami szörnyes!
7: Felelkezetlen!
3: Húzta! Szecső!
1: Veszküd!
3: Kakami! Hunya!
5: Cserebökény!
8: Ébresztő!
5: Takta szada!
8: Vigyét
5: szóval!
8: Ébresztő!
5: Mi?
8: Mindjárt indul a vágyai vonat. Ha nem kell fel lekésni a lucaloki csatlakozást. Suvixra, Vigéc úr!
5: Nem tudok. Nem.
9: Az ilyen neked annyit és kodálni, mint valamikor a szentelt víz. Ide vigyázzon!
5: Nem tudom kinyitni a szememet.
9: Mindenki mutassa szemem! Az nekem ulasált!
5: Hol van?
9: Én csak azt tudom, hogy a vételét nem
5: értem. Tudom.
9: Csak nem. Idevelt a váróteremben belegett.
5: Nem tudom tudni.
9: Megértette? Maradjon!
4: Én kérem, sehová sem megyek.
1: Olyan...
0: Nagyszerű, nagyszerű szörmú. Ne hagyja abba, folytassa.
4: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testre. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
0: Folytassa, folytassa, szörmok, hallgatom. Merre van ez a vidék?
4: A világ teteje mellett, ahol a part 6000 métert szakad, és apró egymás mellé települt jurtákban szegény nép él. A világ fenekén. És kinek csabony, kinek apostag, hol gyoma, hol Endrőd a neve. Óra szám levegtem a félelmetes mélység fölött, egy háncsvonatú fészekben. Ami nagyon vág, mert úgy kell beleülni,

0: és épületcsíkok, a népművészet konfekció gyártelepei, a benszülött munkás negyedekkel, buzsák, meg kalotaszeg, másik partján az európai negyed kaszárnyáival, ágyúival, körös körül bölömdongók, a bénító sújtású elektromos züzű, a harapós csecse és a pillangós korpió. Mikor először kerültem szemtől szembe velük, és szerencsésen megúsztam a találkozást, csak mulatnom kellett, hogy Európában gombostűre tűzdelik a pillangókat. Máshol az égő cigaretta távol tartja a szúnyogokat, amerre én jártam, ott maguk a szúnyogok is cigarettáznak.
1: Hú, hát fölötté figyelemre méltó.
0: Tévedtem el káposztaerdőben, ahol a levegőből lecsüngő lepedő levelek, kés és fűrész nélkül lehetetlenné teszik az áthatolást. A benszülött pitvarnak nevezi az ilyen mesterséges, ajtóformájú bújtatókat. A lepedő levelek között, a tisztásokon, ragadozó nyulak tanyáznak. Ezért előbb jobb kukucskálójukat fúrni az óriás lapon. Nehogy az ember vaktában átbújjon, és egyszeriben egy csorda kellős közepén találja magát.
1: És ezek is dohányoznak?
0: Szenvedélyesen. És a prédát látnak? Három ugrással ott teremnek, a fülükkel agyonütik az embert, és szétszakadják. Leginkább falkában támadnak az utazóra. Ha mégis magányosan, akkor elég, ha az ember a szemük közé világít a reflektorral. Ilyenkor veszedelmes fülüket végiglapítják magukon, és lomhán elügetnek.
1: Hát, ez csodálatos volt, Sir Mók, nagyszerű. Ma nagyon sokat haladtunk. Jövő kedden folytatjuk.
0: Gyógytenisz?
1: A legtöbb, amit egyelőre tehetünk. De az se vigye túlzásba. Heti egy-két alkalom maximum. És most, ha megbocsát, 11 órára McFarquhar művésznő jelentkezett be.
0: Az isteni Mirabel.
1: Igen.
0: A Kennedy és Kleopátrában lenyűgöző volt.
1: Minden van az és mindenhol. Viszontlátásra, Sir Mók.
0: Az ég áldja a Philpott professzor.
1: Az ugandai Elektrában, a rágalom iskolájában, az Oscar díjkiosztón, a Playboyban és az egyetemi csónakházban valaha, valamikor.
2: Freddy! Freddy!
1: Brenda!
2: Igen! Brenda!
1: Ilyen közelről, még sosem láttam ilyen közelről, azóta, hogy akarom mondani.
2: Azóta, hogy? Mióta, hogy? Kis mafla. Látok maga ennél sokkal közelebbről. Láttuk, nem láttuk egymást. Mindez a múlté. A múlt! Nagy múval is, neglizsében.
1: Mintha csak ma volna. Brenda. Tudja, hogy azóta nagyapa lettem?
2: Nem látszik meg. Nekem eszem ágában sem volt. Még alakítani sem. Soha. Más a szerepköröm.
1: Együtt gyerekeskedtünk.
2: De hogy? De mennyi? Azok a nagy bújások, titkos babrágatások, csókolózások. Isten! Csak elgondolni is. De hát, ha véletlenek kormányozhatatlanok.
1: Akár az álmok.
2: De hagyjuk a múltat, édesem. És maradjunk a szörnyű valónál.
1: Brenda, én...
2: Maga csak ne! Ez most az én monó.

0: 老公，jó itt magánál. Jó ez a hűvös bőrhencser. Csak még azt a párnát a dollármilliókra biztosított fenekem alá.
1: Tessék.
0: Köszönöm. Begyűröm. Így, né. És belefogok. Segítsen rajtam, Freddy. Mint orvoshoz fordulok magához.
1: Mi a panasza, Brenda?
0: A panaszom. Édeske. Mi a panaszom, professzor úr? Mik a tüneteim? Hogy egyébből sem állok, és a tüneteim nem volnának, én se volnék. Puszi, puszi. A fő bajom, kicsim, hogy ezzel az én légió panaszommal nem házalok, mert nem házalhatok. Olajat a kárőrvendezés tüzére. Vagyis az első panaszom, hogy senkinek sem panaszolhatom el. Legkevésbé azoknak, akik ennek az átok komédiás mesterségnek a kőkeresztjét viselik a nyakukon. Ők az ilyet vagy nem értik, vagy nem érzik. Röhögni rajta. Jó is volna. Mi a panasza annak, aki közel jár az ideg összeroppanáshoz, és elege van? Jaj! De nagyon! Elege! Hülye gyerek arcjáték gyakorlatok a tükör előtt. Végszókapkodás. Bemondás, időzítés. A derültség moraja a nézőtéren, a kegment réfájára, de a marha jó nép a művésznő rögtönzésének véli. Ez! Ebből az összement tejből, ebből az aludt tejből az agyam helyén. A sziszitek telik valamire.
1: Én csak annyit mondhatok, Brenda.
0: Hogy valaha szellemes voltam. Igen, az voltam. Ezért megpuszilom magát, ért? Hamvas 20 éves hülyönc koromban, amikor a világra még Brenda néven nyitogattam a csipám. Vagyis... Figyeltem. Oda hallgattam. Éltem. Ma már nem is az enyém az arcom. Már nincsenek saját fintoraim. A trombita izmom. Figyelem, hogy a pofazacskó hová merre rándul. A tokám, a nyakvonalam. Ma holnap a seggem lyukának bajusz rajzolok, azt is kimaszkírozom, és azt szerint
1: elegettem. Brenda.
0: Mindenről csak szerepfoszlányok jutnak eszembe. De hol vagyok én? Istenem! Freddy! A színész mesterség! Engem kilakoltattak önmagamból. Én nem vagyok semmiben. Nem lakom sehol. Hajléktalan léleknek lenni. A testem szabad ege alatt ődöngeni hajléktalanul. Erre ítéltek. Freddy!
1: Brenda, kedves...
0: Még ne is bőgjek! Nem bőgök. De fogok. Az a Brenda, kis aranyom, aki voltam. És maga még ismert Freddy, ismert azt a tehetetlen, ágról szakadt, taknyán csúszó, soha egy filléréses színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen torony magasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja. Most is. Már ha mondom, se magamat mondom. Micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény, üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... Mint a fél perce rókáztam volna. A fene ott egye meg. A fene ott ette volna meg. Törd esett volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem Freddy a színész mesterséget.
2: Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség, lelki hitványság, sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából is, ki lúgozza azt, aki valaha volt, aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
1: Hát, ha így áll a dolog, és miért is kételkednék benne, hogy így áll, ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó ember, vagyis, mint magánember, és nem, mint orvos. Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni, injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, ami ennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen egy olyan, hogy is mondjam, csak oltáron, amelynek szertartásait leajasítónak találja. Azt kérdem tehát magamtól, édesem, hogy nem volna-e jobb?
0: Mi?
1: Azt mondja, megelégelte, hogy odáig jutott vele. Félő, hogy magám már csak ez az egy segíthet. Brenda...
0: De mi?
1: Faképnél hagyni a színpadot.

0: Én? Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember, eltanácsoljon a pályától. Takarodjak le a színpadokról, a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülöt ugyan hol találok, mi? Látott maga engem a megtört színek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben. Hagyjam ott a színpadot. Én, aki olyan szindiát vágtam a pofájukba, amilyek még nem látott a világ, olyan médeját még a stratfordi öreg falak nem basztak, és azóta se tudják levakarni, olyan sikere van a szagomnak, amit magam után hagyta. Érti? Lépjek le! Professzor úr!
1: De drága, szép Brenda, megfarkál kisasszony, biztosítom.
0: Majd meglátom, mekkora bornyú képet fog vágni, és mit szólnak az emberek, ha a holnapi újság lepedőkön azt olvassák, a konzultáns szoknyapecér nagyapa úr, aki a seggem dugója is csak szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se, eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem, akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg facol bűnutánzott karapér, azt nem tudom.
1: De Miss McFarkel...
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel McFarkelt ki akarja semmizni. Rúgni! És általában ki kutya pisázni a színpadokon. Bevűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy a rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtót csapkodál. Átudorej. Halálsikolj. Látja? Erről beszélek. Odalent javában áll a bár, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
3: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot. Jó, fokhagymás.
3: Köszönöm, nem.
2: Uborkával sem?
3: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor maradt. Viszont hogyan lesz? Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben, ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok már kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
4: Ez az, ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni, mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája?
2: Hát, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Lalika lelke ahhoz, hogy ripsz-rapsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer koros szép öregségre számított a szeretet otthonban? És mit mondok neki én? Azt, hogy egy csukott ablak előtt malmoztam a szárnyaimmal, amíg a kis testét lepuffantották? Mert idefent valami pancser összekeverte a papírjait?
3: Mindenkinek megvan a maga keresztje. Philpott professzorhoz különben annyit azért tudni kell, hogy diákkorában az Oxfordi 8-as tartalékkormányosa volt.
2: Lalika pedig már az anyja hasában videózott.
3: Hát a maga védence, kolléga?
4: Előfeszített vasbeton szakértő.
3: Az meg micsoda?
4: A rossz se tudja. De Tóth Komlóson szeretik, mert ráérő idejében igen jó tacsbíró.

0: 7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondúra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos innen a közvetítő állásból. Ez a, mondhatnók, világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gól parádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazándisága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetélyt...
2: Templom toronygon baranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom torony gombaranyozó.
3: Van nekem elegánskodálni, de ha nem megy ki a képből a vödrébe, mentem utána lódítom a szörvóknak. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De siekségben nem maradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragueño egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begics legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót, és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Bruciaga hármas technikás adogatójátéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről híres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szinkónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrájától akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor... Nos, amikor, mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga!
4: Zsiko!
1: Vigyed, tiéd alatta, mondok, tiéd alatta,
3: Zsiga! Zsiko!
1: Ott vagy már, mert...
3: Zsiga!
2: Zsiko!
3: Isten, Isten, Pityuká!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Mlinarci bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja, hogy...
3: Gyertyát rúg! Azta! 70%-os kamióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindez idáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
1: Egyre magasabbra,
5: egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kodálni, hogy kórházba kerül!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekérát rossz helyen.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsezáti rész, pampütyülőrezes rész angyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott? Nem látott. Arról megoszoltak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szertefoszlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészehaj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben. Akár így, akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
3: És erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön Skodáné, az magának se lát!
2: Na!
3: Az obszeidom, fene a jó dolgát, érti a magukat nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütfiában. Ekkora hullamos aukádok vanni!
0: És jött éve csodáka, hullottak garmadával, tétemények mirált. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribűn, és a díszpál, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felgőkarcolóját, és mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig, és labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, és aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezere, és lángolt a filiszteusság tízezere, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellen behelyezni nem átallott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip füle hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: áldassék a neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zsák egy darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Kalixtusz, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelé székesegyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttéralkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntető rúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkins eszközli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályán. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egy labda hívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona sí, Calixtus no, Calixtus no, Maradona sí. Ő volt a közúhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével ballisztikus röppáján az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanánt a 168 cm magas 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look at három.
1: A konyhában terítsek, vagy bent elünk?
2: Se konyha, se szoba, 00 X.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipítsz hazafelé.
3: Mi ütött elé, Árpi?
2: Kis maga engem, ne átbízzon. Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
3: Fizetve?
4: Indulandus.
3: Te hogy beszélsz velem?
4: Olajra, mamuci, olajra.
2: Egy percet adok.
3: Úgy beszélsz velem, mint valami utcanővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
3: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat. És csapd a rajtót magad után.
5: Mit rétettél? Most mi?
3: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után. Mi? 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
3: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
3: Harpikám.
2: Harpikám.
3: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg.
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
3: Egyetlenem, boldogságom.
2: Megáll az eszem.
3: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
3: Szegény beteg tyutyikám.
2: Hát csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
3: Ápolni
2: őrület.
3: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
3: Én édes beteg tyutyikám.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a felébe hívják.
3: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te ibolykád, a tyutyi.
2: Hi?
3: Tyutyikám. Tyutyusom.
2: Bán, Misén. Mentőket, rendőrséget. Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizette? Ki van fizetve? És most aló mars!
3: Árpikám, a gyerekeinkre, a tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is, a gyerekeinkre, csak emlékszel? Jóska, kisböbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Gyugyi, Gyugyikám, én vagyok a te ibid, ibolyád, gondolkodsz.
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
3: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
3: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp! Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs, hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében, ott a bizonyíték, és mit tagadná, hogy ki van fizetve?
3: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg hogy... én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol fajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futak, Járpád!
2: Torkig vagyok!
3: Az ibolyka, aki neked
2: ibolyka!
3: Ibolyka! Olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
3: De most már nem tudom, hogy összeszakadt! Fellármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: Ha botrány legyen botrány! Ha az állásomba kerül a betontervnél, hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
3: Hát próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
3: Az ő lakása, annak telefonál, akinek akarok.
6: Igen, igen, igen, igen, akarok.
3: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az lakással?
3: Szólíts a keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
3: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
3: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpád né vagyok.
2: Takarodjon!
3: Tedd le azt a széket, Gyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
3: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért.
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz neked becsavarodni!
3: Ne, Árpi! Ne folyt, ugass! Ne folyt! Árpi!
6: Ibaj! Ibajka, a feleségem hasba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi, a vérem, telefonálja.
3: Van eszembe. Ahol a maga alá húgyozott. A jó nagy túcsa. Úgy kell neki, minek kekeckedett. Stex, cigi, tampon, lábom közt a kelengyén. Na kis anyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fogor ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót magam után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új szerkó. Még szerencs, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem mutattam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankón. Tiszta munka. Csak a túcsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a bányai szemét.

üdvözöljük. Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk tövis koszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Fokmester 3 hadaró rigmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, Mulat! A második felvonás volt. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a véntyüket, üget, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, bor, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csilikan alatt, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben, anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban, a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreik garázda, szapora mindenik, borul a világ, borul, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kanaki nincsen, kun, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat.
1: Felvonás volt. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, magasodik a lárma, bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, lent cipel a batyú áradat, cipel a világ, takarodik a göncivel, cipel, aki nem cipel, mert rongya se télire húlik a férge se, talan a világ, megújton, unosunk talan, boldog talan, ha már a tejút is is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Picegni! Hogy piceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátorok gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez!
0: Aki itt a porban húszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sükkérezzem benne, messziről kövessetek, ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
0: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol.
1: He?
0: Ízlés és mérték, te trák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
1: Hagyma evő szenátor! Mi? A kuka nem szól!
0: Halljátok! A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely! Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derengés.

kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homokfosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából. Órasarok, Heliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utca piacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőz és emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a újvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében.

Düz ben. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal újult fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek fűszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

Dadogós, öreg baba bottal jár, hátul jár, hittel járja, ahogy a szél által jár, utolér, utoljára. Karon fogja édes pár, kedves kar, hites párja. Sejem sállal bagyulál, betakar, bugyolálja. Felviszi a kőbúbos, kandallós baba ólba, körülperdül, hamaros, tüzeszít, huhukolja. Szikra pattan, fája gyúl, szene gyúl, tüze gyullad, lángzó nyelvek fáintúl, nyalakod, nyúlakodnak. Karja szárnya kerepel, kőpadlós örömházba, holott lelket belever, addig ráz, addig rázza. Párás szeme üvegét párától talanítja, feje alá lámpától, spárnástól felkattintja. Öreg baba doromból könyvre könyv olvasódik, sok a betűsorokból sorra sor elmosódik. Feje táján friss piték, kürtös fánk illatárja, tükrén látja

kesebgő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Mátkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkon kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat. Kundborbálom, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ej, szem! Békkattyának papa zaptya, van imának foganatja. Új körke olyan herda, ezer helyet kaniberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja. Rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom. Gyűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek. Kutamású más legényem, kármentőben nevetjélőm. Hallod már is, szalasztlár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kiskárolva. Ejszen! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücski buksengel az ajtón. Félmeszei jársz, leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömők, oszlott gatyás ez a tollúfosztogatás. Előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárítóbú szűz dohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica gór és benne, ami nem az úré, te bandás túl tolvaj gazda, fellármázlak a falvakba. Ejszem, furkóbonkós vasvillások, nő nagy szorongattatáson. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból. Szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajúsz a szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdül ustorára, háton cserdül mustborára. Ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe.

0: Hát 1991. augusztus 21-én jártunk az imént, és most pedig egy rövid palotai interjú következik.
1: Hát az őrület volt. Szóval az elgondolás az volt, hogy van ez a hely, buli, koncertek, és akkor legyen egy rádió, és ez minden egy helyen. Hogy az milyen kurva jó lenne. De hát azon vesztünk össze, hogy, mert én azt mondtam, hogy inkább legyen előbb a klubkész, legyen olyan, amilyenre mi gondoljuk, és majd, ha az kész, akkor elindítjuk a rádiót. Tehát amikor a klub egyszer csak hopp, ott volt az egész város, na, hogy akkor fejlődjön a dolog, legyen egy rádió is. És akkor ezen vesztünk össze, hogy én úgy gondoltam, hogy még ez korai, ő meg de, hogy nem, pám. Meg is csináltuk, de hát igazából ugyanazok az emberek csinálták majd, hogy nem, a klubot, mint a rádiót. És mivel ott a helyszínen nem tudtuk ezt, tehát onnan nem mehetett adás, csak a műsort megcsináltuk, tehát dupla munka volt, megcsinálni a műsort, fölvenni és leadni. Sokáig úgy ment, hogy tehát ez hetente azt hiszem háromszor volt, 4 óra. És voltunk 8-an talán. A zene az én voltam, elég sokáig, és akkor a többiek meg beszéltek. Hát mindig az volt, hogy mit? Tehát, hogy mit mondjunk? Hogy... De hát mivel senki nem csinált előtte rádiót, hát ez lassan ment. A zene az vitte a rádiót sokáig. Hát az elején hallgatni nem nagyon lehetett, csak a fanatikusok. Tehát érted, amikor bujkába adsz, és hát most gondolj be, most van frekvenciánk, van adónk, de még a mai napig az egész városban nem tudod hallgatni a tilos rádiót. Tehát vannak olyan területek, ahol nem tudod fogni. Na most ez akkor hatványozottan így volt. Tehát mondjuk abban a körzetben lehetett fogni, ahol éppen az adó volt. Tehát mozgósítva lettek a barátok, barátai, na, és akkor minden adás máshonnan ment. Főleg tetőtéri lakások, tehát ami magasan volt. De volt, tehát minden, amit el tudsz képzelni, autóból, hegyről, gyalog, mindenhogy. Na most gondold el, amikor autóból adtunk, akkor azt hányan hallhatták. Tehát ezt mi tudtuk, hogy igazából azt is tudtuk, hogy nem akartak bennünket megfogni tulajdonképpen. Mert kiderült, hogy nem is volt nem is volt rá törvény. Tehát utána lett a frekvencia törvény. Pont a rádió miatt. Igazából azért nem fogtak meg bennünket, mert jogilag ez nem volt olyan egyszerű. De hát az első adás, amikor elindult, akkor 20 perc múlva ott voltak a bemérő kocsi. És tehát ha akkor nagyon meg akartak volna fogni, akkor megfognak. És ez fönn volt a hegyen egy olyan házba, ahol volt egy kert, és bent volt a ház, és láttuk az utat, a forgalmat, úgyhogy mi már láttuk, hogy jön a bemérő kocsi, akkor gyorsan pakolás. Na most mire ők bejöttek, vagyis ők be se jöhettek, hanem ők kihívták a rendőröket. Egyrészt, hogyha el akarnak kapni, rendőrökkel jönnek. Mert annyi időt hagytak nekünk, hogy még kijött a rendőrség, és ők ott álltak kint a kapuba, addig hát voltunk ilyen 89-en, nem tudom. Így is szép lassan kisétált mindenki. Maradt benn 2 ember. És valaki a hón alatt kivitte az adót, és kész. És mire bejöttek a rendőrök, nem volt semmi. De ha nagyon akarnak. A nonsense állapot az mondjuk az volt, hogy Moszkva tér fölött, a vára aljába voltunk elég sokáig egy lakásba. És onnan is ment az adás. Azt hiszem. És szembe volt a frekvenciagazdálkodási intézet, akik kergettek bennünket. Tehát érted, mi a szembe levő házban voltunk. De voltunk fönt a Szabadsághegyen egy házba, akkor pont egy olyan periódus volt, amikor már majdnem 24 órás volt a rádió, vagyis majdnem non-stop. Tehát olyan időszakok voltak, amikor mint tudom én hajnalban már elfáradt az ember, aki egész éjszaka volt. És amikor mondjuk az éjszakai ember elfáradt már hajnalban, és a reggeli még nem jött, akkor nem kapcsoltuk le az adót, hanem a mikrofont kiraktuk a kertbe. És akkor azt lehetett hallani, ami ott kertben van, érted? Hajnalban. Ébrednek a madarak, ott tekernek biciklivel, mit tudom én. És egyszer kaptunk is egy levelet, egy idős házaspár írta valamelyik lakótelepről, Békásmegyen, nem tudom, hogy reggel fölkelt az öreg, kiment a konyhába, bekapcsolta a rádiót, és így keresgélt, hogy mi van a rádióban. És megtalálta ezeket a madárhangokat, érted meg a csiripernek. De hogy nem egy percig, hanem hát folyamatosan, csak ez. És fölkeltette a feleségét, hogy gyere, hallgass meg, hogy mi van a rádióban, hogy ott kinn ültek a konyhába ember, és ezt hallgatták a lakótelepen hajnalba, hogy ott a madarak kertben. És volt egy másik rádiójuk is a konyhába, és fél óránként az öreg bekeverte a híreket. Tehát live mix, érted? Ott a konyhába, két rádióról, az egyikről megy a noise, a másikon pedig fél óránként a hírek.
2: És ez körülbelül mikor lehetett időben, emlékszel?
1: Hát vagy a rádió mikor indult? 92? Hát én 94 körül. Két év, ja, körülbelül akkor voltunk ott fönt. Aztán meg a leghosszabb leállás az két év, amikor is meglett a frekvenciatörvény, amely úgy kezdődött az első mondat, hogy az nem kérhet frekvenciát, tehát nem az, hogy nem kaphat, hanem nem is kérhet, aki engedély nélkül sugároz, nem tudom. És akkor leálltunk, mert hát innentől kiderült, hogy mert az, hogy nem kaphat, az egy dolog, érted, hogy mit tudom én, mi lesz két év múlva. De az, hogy nem is kérhetsz, hát onnantól egyértelmű volt a helyzet. Úgyhogy leálltunk, és az két évig tartott, és akkor Csasszi barátomnál találtunk menedéket, aki a főutcában volt egy ilyen foglalt ház, azután az első ilyen foglalt ház Pesten. Én Hamburgból jött haza, aztán ő ott elindított ott egy galériája, Vízmérce, a Dunának a vízállása. Hát, hogyha ott lemész a rakparton, ahol a villamosok járnak, a Batthyányinál, a főutcánál, ott van ez a galéria. Nem tudom, hogy most működik-e, a Csasszi az már nincsen itt. De ott voltunk, hát egy évig biztosan. És tehát ott a stúdió élt. Adás is volt. Tehát ott folyamatosan volt valaki, ment a zene. A Csasszi az hallotta, mert ő, tehát ott volt egy nagyon mini, tehát nem, valami mini adót ott beszerelt, és akkor az ő rádiójából ott lehetett fogni. Tehát igazából ott a házba lehetett hallgatni. És ő otthon, nem ott lakott, ahol mi voltunk. A másik lakásban, úgyhogy ő hallotta mindig. És mondjuk, amikor két évre elindultunk, akkor a közönség, a hallgatók igazából nem is értették, hogy mi történt, mert mi abba hagytuk akkor, és két év múlva újra kezdtük, de mi folyamatosan csináltuk a dolgunkat. És mi már máshol voltunk, mint a két évvel azelőtt. És a hallgatók pedig azt hitték, hogy az lesz majd, ami két évvel azelőtt volt. És hát igazából ekkor lett az elektronikus zene is már annyira... Tehát akkor már lehetett lemezeket találni itthon is. És nem értették a hallgatók, hogy hát érted, ez nem ilyen volt. Csak azért nem jó, hogyha leállsz mondjuk két évig, mert nekünk az természetes volt, hogy mi hol tartunk már két év múlva, tehát nyilván nem ott, ahol amikor abba maradt. Ezért ebből volt egy kis nehézség. Meg én emlékszem, hogy tehát ez a zene, ez igazából azoknak az embereknek, akik ezt hallgatták még akkor, amikor volt a Tilos Rádió, akkor ezeknek ez diszkó. Érted?
2: Palotai Zsoltot hallhattátok, és egy interjú kapcsán itt ma a Rádió Történeti Napon beszélt nekünk a Tilos Rádió elejéről, és itt van velünk Mező, Kovácsi Tivi és Kiskádár Tamás, akivel megpróbáljuk feleleveníteni a Tilos Rádió elejét, gyökereit, és hogy hogyan és merre, és 4 órától pedig körkapcsolás lesz, mint rádiós klasszikus esemény, a Bandita Rádió, Honti és Hanna, Telibe viszonzott vágyakozás és a Retour című Tilos Rádiós programok lesznek élőben a Tűzraktérben, a Színpakertben, a Millenáris Parkban és a Kőlevesben hallhatóak, illetve itt az FM 90,3-on. Térjünk vissza az időbe, tehát Palotai Zsolt adott nekünk egy elég jó szeletet, de azt mondod, Mező, hogy pontosítsuk az időket a leállással kapcsolatban és az indulással kapcsolatban is.
0: Tehát 91. augusztusában indult a rádió, és 93. augusztus végén saját elhatározásból, de kényszerítő körülmények hatására önként is dalolva. Tehát a Zsolt által említett 94-es időpont az már így a csendes pihenő volt.
2: Tehát az utolsó adást azt így zárójában hozzátenném a kedves hallgatóknak, hogy az utolsó fél óra, tehát 3-tól 3:30-ig ezt a klasszikus Kalóz Rádiónak a leállását, és tényleg az utolsó perceket, konkrétan az utolsó fél órát fogjátok hallani itt a körkapcsolás előtt.
3: Azt akartam mondani nektek, hogy az kimondottan megindító és szomorú és egyben felemelő jelenség volt. Ugye ott tolongott mindenki egy borzasztó pici szobában, és így tudtuk, hogy még fél óra van hátra, még 20 perc van hátra, még 10 perc hátra, és ugye, mint minden, ez is olyan, hogy amíg nem történik meg, nem hiszed el.
2: És ilyen kalkulós csináltatok, hogy hány műsor telt el, és remek élmények, különleges akciók, tehát hogy volt egy ilyen visszaemlékezés jelege? Tehát ugye a lezárás, azt gondolom, az egy
3: periódus. Figyelj, azt, ahogy hallgattam itt az akkori hangunkat, ifjú Kiskádár, ifjú Csejdi, meg ifjú Orosz hangokat, azt nem tudom, hogy észrevettétek, én rögtön magamon abszolút észrevettem kritikus módon, hogy mi állandóan bölcselkedtünk. Tehát tényleg egy ilyen, ugye egyrészt azért, mert abban a formában nem volt visszajelzés, levélbe volt ez, nagyon jó, hogy mondja Zsolti, volt egy postafiókunk rögtön az elejétől, és a mindig más ember konspiratív módon elment, kivette a leveleket.
2: Még egyszer hirdettétek magatokat valahogy, mert én emlékszem,
3: nem, a rádiókban.
2: Csak a rádióban, a rádióról és szóbeszédben lehetett tudni.
3: Hát aztán egy idő után már biztos voltak ilyen matricák, mert nem tudom, de hát azért az
2: nekem is a matricák, meg legyen. Volt még stenciletek is.
3: Azt még a papi találta ki, ezt a logó, ezt a kisgyerek
0: fejét. Igen. Készült.
3: Most emlékeztetem rá. A papi barátom, aki aztán később a Magyar Narancsnak volt az igazgatója. Nem a főszerkesztője, hanem a kiadó résznek.
2: Én egy Eszik Misi nevű grafikussal tudok, aki ezt valahogy így behozta képbe.
3: Én azt nem azt tudom, hogy ezt a pont most emlékeztetett rá, mert összefutottunk, hogy azt abból a papi csinált abból valamilyen monológot, nyilván nem a saját kezével. Tehát
2: minden esetre az, hogy mi ez, meg hogy miért ez, azt szerintem senki nem tudja.
3: De nem is, szerintem nem is fontos, hogy
4: ahogy mikor került ez elő, tehát gyönyörűen valósította meg a konkrétumot.
3: Hát ugye gyönyörűen látszik ebből is, hogy egy logó olyan, amit megszolgált. Tehát teljesen mindegy volt, hogy akartuk-e, hogy ez jelentse valamit, vagy csak hirtelen megtetszett ez a vizuális elem. A Tilos Rádió a mai napig azonosítható ezzel a logóval. Tehát működik.
2: De mi ez? Hogy keveredett ez előtt? Mi volt az inspiráció arra, hogy te egy logót csináltok ennek? Mert oké, hogy volt egy saját identitás, Tilos Rádió név. Honnan jött a név?
3: Hát a név, ugye marha sokat gondolkoztunk, a Tilos az A-ba találkoztunk.
0: Mici Mackóból jött.
3: Hát a Tilos az A jött a Mici Mackóból, a Tilos Rádió neve innen. Na most ezt akartam mondani, és itt rátérek egy picit akkor erre a vicces bírósági tárgyalásra. Megjelentünk Vova vádlott és Jómagam vádlott a bíróság előtt. Na most onnan látszott, hogy a Frekvencia Gazdálkodási Intézet milyen jön, de hogy ott hogy nyilatkozott ott a tanuljuk. Azt mondja, kérdés. Kit látott kijönni a házból? Válasz. Egy hosszú ajú fiatalember. Kérdés. A vádlottak között felismeri őket? Nem tudom, mert nem emlékszem, hogy szőke volt vagy barna, hogy kicsi volt vagy nagy. Ezek után mondjuk jött például a legjobb az eleje volt, amikor a bírónő azt kezdte, hogy honnan, mi az a tilos az á? Mondtuk, a tilos az á az egy kulturális központ, így hívtuk. Honnan van a neve? És akkor Vova is külön elmondta, azt engem is bejöttek, én is elmondtam, hogy a Mici Mackó idevágó részéből van a neve. Mire a bírónő így csinált, oldalt fordult a gépbírónő, azt mondta, hogy holnapra hozzon egy példányt a Mici Mackóból. És folytatta ugyanolyan komoly arccal, és folytatódott a tanúk kihallgatásra. Most volt olyan tanunk, akinek ellenünk kellett volna tanúskodnia, és egész egyszerűen kizárta magát a perből. Szia Lili, szia Balázs. Kizárta magát a perből azzal, hogy beült a tárgyalóterembe, amivel egy tanú automatikusan diszkvalifikálódik. Úgyhogy onnan is lehetett érezni, hogy az sincs nagyon ellenünk. Akkor jött a technikus, ő volt a kedvencem. Úgyis lefoglaltak ugye tárgyakat, amikor az automat átkutatták, az a bizonyos alkalom, amikor egyébként úgy jutottak hozzá a szennyes tornacuccomhoz, hogy beletérdeltek egy paradicsomba. És én így mondtam, hogy elnézést, azt mondták, hogy nem beszél a vádlott, vagy nem tudom, akkor még mi voltam, gyanúsított, nem beszél. És akkor mondtam, hogy jó, de akkor maga mondja meg a kollégájának, hogy most bele fog térdelni egy paradicsomba. Ilyen vicces dolgok történtek. És akkor ezeket a lefoglalt tárgyakat, a bizonyos 1,27 cm-es antennát és egy fejhallgatót elővették, mint bizonyítékot, bejött a műszaki szakértő, és hosszasan beszélt ezekről a tárgyakról, alkalmas-e az antenna adásra, alkalmas-e a fülhallgató vételre, mit tudom, mindenféle dolgokról beszélt, és a végén azt mondta, hogy jó, akkor összefoglalom. Összefoglalva a lefoglalt tárgyak és a tilos rádió között ugyanazt az összefüggést fedeztem fel, mint a lefoglalt tárgyak és a Vatikán rádió között. Úgy érti, hogy semmit, úgy értem semmit. Köszönjük szépen. Akkor jött ugye a hang specialista, aki meg elmondta ezt a dolgot, amit mondtam neked. És a legjobb az volt, hogy ezt észre se vettük, hogy a hangminták, amiket azonosítottak, egyik se az adásból volt. Tehát az egyik hang, mint onnan jött, hogy amikor a rendőrök felvették az autóátkutatást, a másik hang, mint onnan jött, hogy két olyan ember, aki azt mondja magáról, hogy lehet, hogy tilosos, vagy ismer olyanokat, nyilatkozik, én már nem tudom, kinek a pesti fekete doboznak tán. Tehát ebben az az érdekes, hogy nem tűnt föl senkinek, hogy adásból nem hoztak mintát. Na most, tehát még hogyha azonos lett volna a hang, és a végén azt kellett volna, hogy jó, de hát honnan tudjuk, hogy ezek voltak valaha adásban? Úgyhogy nagyon érdekes vagyok, mert nehéz Pozsony István volt az ügyvédünk, aki természetesen díjmentesen vállalta ezt, hogy átsegít minket ezen a dolgon. Hogy szavamat szavamban ne öltsem, ezek után a bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették, és minket szabadon engedtek. Ez történt.
2: És hogyan lett ebből mondjuk azt, hogy bezárjátok a rádiót? Tehát
3: az már, ugye ekkor már bőven zajlottak ezek a lobbizások, meg a háttérbeszélgetések, tehát én viszonylag kevés, én egyszer jártam a Hovával a Molnár Péternél.
0: Igen, ő részt vett a médiatörvény kidolgozásában, és tulajdonképpen nekik köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás sikerült beemelni.
2: Tehát amit a Palotai mondott, az helytálló. Bocsánat, közben megérkezett Vejjár Balázs is, és üdvözöljük is.
5: Szerintem legyünk annyira történelemhűek, hogy a Tilos Rádiónak köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás bekerült. Molnár Péter ehhez egy csatorna volt.
3: Igen, így van. Tehát ugye ez a bizonyos lobby tevékenység része.
5: Ami nem kisebbíti most ugye érdemeit ebben nyilván, igen. De...
3: Ugye ekkor már tárgyalásban voltunk a Frekvencia Gazdálkodási Intézet igazgatójával, mindenféle emberekkel, akik elmondták, hogy nincsen más út. Ha nem állunk le, biztos, hogy soha az életben nem kapunk frekvenciát, és ugye ekkor volt egy, azért ez nem volt ilyen vitamentes, igaz, hogy a végére beláttuk mindannyian, de nagyon sokáig zajlottak azok a viták, hogy az igazán tökös kalózrádiós ilyenkor mit csinál, még azért is bemutat a hatalomnak, vagy azt mondja, hogy ez egy korrekt alkú. Sokáig vitatkoztunk erről.
5: A dolog mögött azért ezen a praktikus megfontoláson túl volt elvi megfontolás, tehát eredetileg az egésznek az indulása mögött az volt az elméleti alap, hogy volt ez a kormányrendelet, amelyik tiltotta azt, hogy rádiók induljanak.
0: A frekvencia moratóriumnak
5: nevezett 1991-es intézkedés, ami egy 74-es miniszterelnöki rendelet
0: rehivatkozott.
5: És az volt az alapgondolat, hogy egy olyan tiltás, ami önmagában alkotmányellenes, ami azzal ellentétes, az akkor definíció szerint viszont nem lehet törvényellenes, hiszen egy törvényellenes törvényt sért. És hogy
3: hát, ilyen okos emberek voltak nálunk.
5: És hogy ez a és hogy ez a ez a helyzet
4: szint meg e,
5: hogy
4: hát még a Balázs előtt
5: még igen.
3: Már mikor keveredtél
4: a rádióban?
5: Én úgy 93-ban ismerkedtem meg pont a leállás előtti néhány hétben talán a talán rádiósokkal, és aztán ugye műsort meg akkor kezdtem el csinálni, csak amikor már legközelebb lehetett, tehát 95-ben.
4: Tehát a 95-es újraindulás volt egy ilyen nagy új...
5: Tehát én, tehát én hallgattam, ilyen plakátok is
3: akkor
5: voltak.
3: Szerintem egy ilyen plakátról
5: értesültem a rádió létezésére.
3: Hát meg ugye tartod, a leállás közben is voltak partik, tilos partik, ugye, amik akkor még friss
0: és fiatalabb dolgok voltak. De a sugárzás közben is, mert ugye a Krausz kérdezte, hogy milyen úton, módon terjesztettük a rádiói teren kívül. És ezek plakátok voltak, támogatott
4: partik. Akkor gondolom a tilos logó lehet, hogy pont
5: erre hivatal. Narancsban voltak azért a Snoblessben ilyen programajánló, ilyen helyeken
0: emlékezetes a Toldi moziban zajlott
5: a Razziában
0: tilos benefit partinak nevezett megmozdulás. A Toldi mozi akkor már egy ilyen élmény kombináltá züllött, mert hogy be akarták zárni és felújítás előtt állt, és megkaptuk ingyen bérmentve. Ott csináltuk meg azt, hogy levittük az adót, és onnan ment a sugárzás. Irgalmatlan mennyiségű ember, és meg is érkezett a frekvenciásoknak a szürke Mitsubishi
3: típusú személygépjármű, illetve mikrobusz.
0: Kameráztak minket, mi meg visszakameráztunk. Mindegy, ez egy óriási buli volt. Tilos nem csak az éterben volt jelen, hanem a plakátjaival, tehát aki járkelt az utcán, eleve nem volt az a fajta vizuális tömegmérgezés, ami ma van, hogy bárhova nézel, mindenhol valami információ van.
4: De én, mint viszonylag kívülálló, teljesen tudtam azonosítani. Tehát pont ez, amikor a plakátokkal megjelentetek, és kb. Az a fej, azt mondjátok, hogy még a leállás előtti időszakban jelent meg, tehát a logó.
0: Hát a logó az 92 elején, és egyébként a legenda szerint ez a Nádori Péternek a gyermekkori fotója.
3: ez tényleg
5: gyönyörű. Én is azért, én ezt az eszikmisi féle forrás tudom, amit a Káosz említett, és meg a kocsiba hallottuk, annyira, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a Tilos Rádió színekben indultunk valami futballbajnokságon, ahol egyébként többek között a mai nap szerkesztőséget, amelyet Détári Lajos is erősített, megvertünk. Illetve az ő csapatukat. Ez még azelőtt volt, hogy a hivatalos
0: csapatunkban.
5: Akkor ott a csapatunkban valamilyen módon oda keveredett az eszikmisi, és ott göngyölítettük fel ezt a rendet. Tehát találkoztunk is vele személyesen, és aztán még amikor a következő pólónkhoz kértünk is tőle terveket, de aztán már nem tudom, hogy abból mi lett.
4: Más. Mert ugye ragaszkodtunk ehhez a formához, és nem is lehet megmagyarázni, miért ez a fejhallgatós figura. Azt hiszem, a szemüvegesség is benne van.
3: Igen, nem tudom, tényleg, hát a dolgok, hál' Istennek nagyon, hogy maguktól életre kellene. De szóval valahogy így volt akkor. Én azt amit a Zsolt mondott, hogy nagyon megváltozott a jelenleg, az biztos, hogy azért mondja, mert a zene. Tehát ő
4: és itt a partikat azért így kihagytuk, tehát hogy így...
5: Hát meg a telefonálás az marha fontos.
3: Hát ugye az újraindulásra már az, hogy élő telefonálás volt, tehát ne felejtsük el, most már ez olyan evidenciának tűnik. Nem volt.
4: És nem ugye... is azonnal volt a újraindulás.
5: Hát először volt az a valamelyik hallgatótól kapott ilyen táskamot, hogy emlékeztek a 0660-as
3: számon. Ne felejtsétek, hogy nem volt, és a mai napig is nagyon kevés olyan rádió van, ahova... szűrés nélkül telefonál.
4: Hát igen,
3: ez egy olyan, igen. Gyakorlatilag ez egy önmeghatározó...
4: Tehát itt például az, hogy a reggeli műsorok hogy indultak el, mert én úgy tudom, hogy ugye az amikor három napot adtatok egy héten, akkor délután adtatok, tehát ilyen nyugdíjas sávban.
3: Persze.
4: Viszont amikor már újraindult, ugye a két év hallgatás után, akkor pedig valami egész más.
3: Akkor összeültünk, és akkor megbeszéltük, hogy kellenek műsorok.
4: Milyen típusú emberek ültek össze, és hogy jöttek az újak, mert hogy egy egészen megerősödött, tehát valami nagyon más indult el utána. Tehát a kísérletezés fázisa lezárult, és tudjuk, hogy kell csinálni, és akkor megcsináljuk.
3: Hát így bejöttek a
4: kicsit újabb emberek. Hát azért két éve ez a dolog, ez úgy működött,
0: azért én úgy érzem, hogy közbe kell szóljak. Egyrészt nagy vonalon átlépünk fontos dolgokat, tehát a kísérletezési idejét azt ne intézzük el annyival, hogy hetente háromszor adtunk. Tehát a rádió 2002 őszétől kezdve minden nap este 6-tól másnap délig sugárzott. Ez egy óriási...
3: 92-től
0: akartam mondani, és ez egy, ezt ne nevezzük kísérletezésnek, mert itt azért...
4: Már bocsánat, én a kísérletezést a szent értelmében értem, mint hogy létünk egy kísérletezés.
0: Itt komoly műsorok és komoly koncepciók valósultak meg, tehát az alatt a másfél esztendő alatt a Tilos Rádió stúdiójában valójában mindenki megfordult, aki akár a közéletben, vagy akár kulturális vonalon jelentett valamit. Este 6-tól 10-ig ment ez a beszélgető sáv, és 10-től éjszaka, tehát reggel 8-ig ment a, hát tulajdonképpen a korai parti, amit Tadeusz Mikrobusz Tádé vezetésével, aztán a Titus és a Laki bekapcsolódásával, tehát nyomatták, ezt nevezték a Csejdi Andrisék, meg úgy általában a, tehát az ős alapítók a halálzenének.
4: Pont erre akartam visszatérni, hogy ez a halálzene
0: indult a parti, az volt a parti, az volt a parti zene,
4: hát,
0: ugye leköltözött a Tilos stúdió a Csőrsz utcába, és akkor az Artner Iván kitalált egy zseniális bukhatatlan stratégiát.
3: Zseniális volt.
0: Az kurva jó volt.
3: Fölvettük az adást egy parabola antenna segítségével egy teljesen máshol elhelyezett adóra.
0: Igen,
3: amit ők be tudtak mérni, az egy,
0: az csak egy adó. Az
3: egy,
0: csak
3: egy lakatlan lakás erkélyén lévő vasszekrényben lévő
0: házas
3: adó.
0: Pár laktak egy
3: hát
0: gyerekkel.
3: Hát igen, nem voltak akkor ott.
0: És nem is a lakásukban volt, hanem a tetőn a lakók tudta nélkül. Ezt tanúsíthatom, mert jelen voltam, amikor szereltük. Zseniális ötlet volt, az Antenna Hungáriától, az akkori Antenna Hungáriától nyúlta az ötletet. Ugye akkor volt egy ilyen
5: iMikro
0: történet.
3: Gondolom meg, hogy ugye ki volt egy ugyanolyan parabola antenna az egyik erkélyen, mint az összes
0: többi.
3: Ez nem vett, ez adott.
0: Ez adott. Tehát igazság szerint a stúdió megbukhatatlan volt, hiszen nem lehetett bemérni, sehogyan sem.
3: És láttuk
0: csak
3: az
0: antennát.
3: Adónk helyét. Tehát
4: fölláttuk, hogy kb. Hol kezdődött el a teljes élőzés? Tehát, hogy ezt mondtad...
3: Csőrzbe. Nem, már a Szabadság hegyen
0: nem,
3: is élőben adtunk.
0: Nem, a Szabadság hegyen a Gyöngyvirág utcában.
3: Igen, visszajelzésünk nem volt, tehát telefon természetesen nem volt, de élőben. Én a Parakovácssal csináltam már a Zsérminyon és Vérbüfét, meg a Lacival.
0: Meg a mezővel, igen.
3: És akkor nekünk költő vendégeink voltak rendszeresen, az egy ilyen visszatérő sorozat volt.
4: Emlékeztek el műsorok kialakulására, mert így csak az elejét említettétek, hogy így csináltatok egy pár kazettát, meg hogy kellett-e hétfőnap, stb. De ebből hogyan lettek például műsorok, vagy hogyan lett az, hogy miről, meg hogyan beszélgettek, meg hogy ezt ugye el kellett készíteni.
3: Szerintem személyiségek találták meg egymást.
0: Annyi történt, hogy volt 6-7 hogy mondjam, verbálisan topon lévő ember, az Orosz Csilla, Csejdi András, Kerényi Gyuri, Kiskádár, Parakovács, akik mind kaptak egy-egy estét. Tehát este 6-tól 10-ig az az övék, és ők választottak maguknak egy zenei szerkesztőt, akik a, tudom, akár a mostani DJ-k közül is, tehát kerültek ki, és ők voltak a potméter tologatója. Ezt kell tudni, hogy akkoriban a stúdió egy komplett zenearchívummal bírt, a Palotainak több száz, tehát lehet, hogy 1000-re rugó hanglemez gyűjteménye volt, ilyen nagy narancsos ládákban, iszonyú profin elrendezve, tehát nem ilyen káosz összevisszaságban. Tudom, mert mindig problémázott a Zsolt, hogy miért nem ugyanúgy rakjuk vissza a lemezeket, ahonnan elvesszük. Több száz CD, amiket egyrészt ajánlunk.
4: Ez egy családias típusú megmozdulás.
0: Hihetetlen, tehát amiről a Vahorn beszélt pár órával korábban, hogy a gőzmozdony lemezszain iszonyú ritkaságok, zseniális dolgok. Volt egy 8 csatornás keverőnk, amit a papi szerzett. Az egy hihetetlen nagyot lendített a műsorok színvonalán. Került egy térmikrofon, volt 2 CD játszó, 2 lemez játszó.
3: Tehát hogy a papi miért nem DJ-zett egy idő után? Mert valaki azt mondta, hogy nem teheti be a Depeche módot. És ezzel megsértődött.
0: Ja, tehát az a fajta időszak, hogy...
4: Az elején kíván, bocsánat, az hogyan ment a villanyzene felé? Mert így mondjátok, hogy partik, meg stb. Na, stb. Tehát szóval, így a Palotai, így mondta az interjújában, hogy public enemy, rock zene, afro...
0: A Zsolt az nagyon radikálisan ellene volt ennek a fajta elektronikus zenének. Nagyon, tehát ahol lehetett, ezt így szavakba öntötte, hogy ez számára ez elfogadhatatlan. Viszont akkor már annyira sokan voltak, akik ezt a progresszív irányzatot így követték, hogy tulajdonképpen minden éjszaka technózene szólt, amit kazettákon hoztak meg, de ilyen hihetetlen silány minőségű adathordozókon. Emlékszem a Csörsz utcában, ahol tehát azt a lakást a Kerény Gyuri bérelte, hogy ő író és hogy csend, nem tudom micsoda. Ez egy olyan ház volt, ahol nem zárták a kaput. Vagy ha bezárták is, akkor szembe lévő telefonfülkéből fel lehetett hívni a stúdiót. Na most itt kell tudni azt, hogy a stúdiónak volt egy lassan nyilvánossá vált telefonszáma. Tehát az egy tévedés, hogy a betelefonálás az 95-ben az újrakezdéskor indult.
3: De az még nem egy olyan telefonszám volt, Laci, amit bemondtunk adásba.
0: Azt nem mondtuk
3: be. Az bizonyos emberek tudták, viszont, meg mi tudtunk telefonálni.
0: De viszont 93 tavaszán azt a Laki kezdeményezésére bekötöttük azt a telefont a keverőpultba, tehát voltak telefonos interjúk. Emlékszem, a Tadeusz azzal szórakozott, hogy betyárkodott, és ezt beadtuk az éterbe. Na most egyébként erről a elektronikus, meg elektromos...
5: Időben mindig 2000-et mondasz, de ez 93.
0: 93-ról van szó természetesen, vagy legalábbis arra gondolok. Szóval ebben a lakásban viszonylag, szóval így muszáj volt valamennyire csendben maradni. Ilyen tojástartóval béleltük ki az egyik falat, hogy hát azért mégis a hangos zene, emlékszem minden meetingen ez téma volt, hogy kurva hangosak vagyunk, és egyszer az egyik szomszéd felhívta Kerényit, hogy Kerényi úr, hát mi történik az a lakásban, hát valaki egész éjszaka vasgolyóval ütötte a padlót. Ez a technoritmus volt. Amit...
3: Egyébként szépen írja le azt a fajta zenét, nem? Jó, oké.
5: Nagyon plastikus. Hát
0: akkor indult ez az elektronikus őrület, és amikor a Toldi moziban volt ez a buli, ahol három szinten zajlott, tehát egyrészt a Közgáz Vizuális Brigáda moziban filmeket vetített, ahol a nézőtéren tulajdonképpen folyamatosan tehát keféltek. Tehát most így mondjuk ki, hogy tulajdonképpen így bementél, és így fú, és tehát egy a palotai az előtérben nyomta, a pincébe pedig a Laki maga Tadeusz csinálta
3: hát
0: a popot,
3: stroboszkóppal,
0: füstgéppel, és 1993-at írtunk.
2: Kazettáról, lemezről?
0: Kazettáról, te lemez érte.
2: Én is ezt hallottam, hogy az első partik úgy lettek, hogy a koncertnek vége volt, és így ne legyen már csend, ne legyen már csend, jó van, itt van egy ilyen fura kazi, ezt most kaptam, és így betették, és hopp, mennyire súlyos, és akkor ment még a stroboszkóp, meg a füstgép, és rajta maradt.
0: Ez a robotszemű csillagok később legendása vált.
2: Kicsit sarkított. Szóval, hogy van itt egy bejátszásunk amúgy a Fekete Dobozról, tehát Pesti László fél a Fekete Doboz készített egy filmet a Tilosnak így a kalandjáról. Erről te tudsz valamit? Hogy is történt ez a felvétel, meg mikor volt ez körülbelül?
3: Hát játsszuk le először, és utána beszéljünk róla.
0: Jó, de szolgálati kérdés, tehát olyan hanyas trekket is játsszuk erről a CD-ről?
2: Aha, te több trek van.
0: Jó, úgyhogy ez
3: is lehet, egy kis zene alatt megtudja.
5: Tehát a filmnek a zenei anyagát fogjuk hallani.

0: Sokan lettek.
1: Visszajöttünk.
2: Nem, de mi sokáig voltunk.
0: Szóval visszajöttünk, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Nap, és akkor benne egy pesti fekete dobozféle interjút hallhattok 11 percben arról, hogy mi is volt ez a Tilos Rádió, és micsoda fura kalandokon ment keresztül.
2: De nem erről szólt az egész nap eddig?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Valek.
4: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió?
4: Jó.
9: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3, hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Rhythms and sounds.

0: Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk. De most elmerülünk a Slam Poetry-ben. Welcome, Sam and Bob, in the studio. I just introduced you briefly in Hungarian, and now we switch to English. Our guests from New York. And I don't know what order or how should we do, but we will do some reciting.
1: You're the boss.
2: Thanks for having us. It's great to be here.
0: Welcome to Budapest. First, we'll do some raw poetry. So prepare yourselves.

0: Last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed. The thought itself panting, near death as I retrieved it, it called itself a massive gondolat.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálos közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának. The other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Me? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátom, egy gondolat, amiről azt gondoltam, száműzött gondolat, elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek, fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: "'Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me, and the

0: I find myself engaged in application.
1: Ez lehetetlen, ellenálltam is mégis, a másik vonzás körébe kerültem, talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szaladt gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam magam.
2: To wrap the rap with the truest groove, there's no stop gap from the first remove.
1: A legtisztább kérepelni a repet, nincs megállás az első elmozdulástól.
2: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
2: A touch too much.
1: A picivel több.
2: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
2: A bit too wit.
1: Picivel okosabb.
2: Am I too tight?
1: Lehet, hogy szoros.
2: Explode in your mind, a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
2: Leaving the impression the other thought made.
1: Az agya a másik gondolat lenyitál.
2: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha
2: a másik gondolatra. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatra.
2: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
2: Wait a second, second. This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
2: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készen állsz meghallgatásra. Valamit biztosan csinálni akar. Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszel.
2: It's a dream you don't surrender when you get out of bed.
1: Just return the sender. Think the other thoughts. The other thoughts gonna get you. The other thoughts gonna get you. A másik gondolat veled is kikezd. Azt mondom, a rap csupán karca felületen. Azt hiszem, tudom, miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem érted a ritmust? Ted.
2: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
2: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
2: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
2: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
2: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
2: But undeniable.
1: De dekatatatlan.
2: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
2: Don't hold me liable.
1: Nem,
2: it's always behind you when you turn around. It's just out of sight.
1: Itt elmozdul épp.
2: Just underground. Oh well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, the other thought is seeping, creeping and leaping into place.
1: Másik gondolat beszivárog, becsúszik, beugrik. Right.
2: Before your face.
1: Pont a szemed előtt.
2: With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
2: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
2: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
2: Sine qua non.
1: Sine qua non.
2: It's a schizo.
1: It's a pici schizo.
2: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
2: It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. Back, back, back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
2: Back, back, back, back before you thought.
1: Vissza, vissza.
2: You were there too. How do you do? Is your thinking on the blink? What is it to you? You can't tell what from what not?
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között?
2: That's what the other thoughts thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
2: That's real clear.
1: Egyértelmű.
2: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
2: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolaton felbukkanom.
2: The service disappeared.
1: De eltűnt a felbukkanom.
2: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
2: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
2: Get in line with your mind.
1: Elsorba az agyadban.
2: I'm in with the outcrowd.
1: Én a kinti tömeggel bent.
2: The other thoughts crying out loud.

0: Most a resolution is not a solution.
1: Az elsőt a döntés, klutyóba kijöntés.
0: The impossible rap is ready to appear.
1: Kész a berobbanás.
0: Is it possible that you are ready to hear?
1: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
0: It has something to do with what you just said.
1: Valami biztosan csinálni akkor, amit épp az előbb mondtál.
0: It's a thought you can't remember in the back of your head.
1: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
0: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
1: Egy álom, amit nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
0: Just return to sender.
1: Küld vissza a feladónak.
0: Think the other thought.
1: Jusson eszébe a másik gondolat.
0: In order to
1: azért, hogy
0: transcend the

0: to the horse.
1: No, môžeme búrali toto dolovať.
0: Why did I ever ask you for directions?
1: Miért is kértem útba igazítást?
0: You ask me why I asked you?
1: Miért kezdett tőlem, hogy miért tőled kértem?
0: Hey, who's the guide around here anyway?
1: Különben ki is a vezető erre?
0: Surely we're not lost.
1: Tudod, nem tévedtünk el.
0: Are we lost?
1: Eltévedtünk.
0: We're lost.
1: Eltévedtünk.
0: Let us never go back.
1: Soha ne menjünk többé vissza.
0: May we never be found.
1: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First day.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Bohumil Hrabal, Sörgyári Kapriccsó.
1: Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot, és ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassanként rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át, végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekújjakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot. És az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanótos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra. Újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak úgy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, akié az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Franci mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszintes sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fény lett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhat tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a Szent Illés tüze, mint a Szentlélek, amely a kerek kanóc kövér sárga fénye fölött lebegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ingmellek. Ha Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott. Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat, azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontvázmelkasokat. Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. Egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok. Hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányérja akkora volt, hogy mind a ketten aláfértünk az alá, az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez, és Francin abban súgta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én megsimogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejbe nyomva fülig, egy metszeti jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettái visszakerültek a csípője magasságába, bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintyet, ha rámered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyiogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingelése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide care, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyére akasztott istrángal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után. Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a heril csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire, még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra, és fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jelt adtak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat is a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, patáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadistrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási heril csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt, s e 25 métermázsát most mozgásba hozták, s ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. S az egyik lózuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hideg verejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná az le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényakláitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés iszony tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is. És Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben. Patkóik lehalkultak a puhasárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jelt adtak egymásnak, és harmadszor is nekiíramodtak. A kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiíramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farkcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakán végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott. A herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis, és kantáron fogta a nyergest. Kondok úr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 ezret ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarhiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése. Káromkodás és ostornyélelmért ütések, aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett és a bőrüket hasogatta. Hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is. A sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elébük öntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögök, akár csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápá malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna a WC-be öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a leves, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclik úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele, az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák, meg a disznósajt, meg a belsőségek a bálására, meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről, meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az orrból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast. Miclik úr, mikor edényt váltottam, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon. Aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Miczik ura segédjével, Martin Kocsis úrral belegurított a disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mintha az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott szingerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miczik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában, elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miczik úr fogta a kést, megköszörülte a fenőacélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miczik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni. Hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miczik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márvány kuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, s a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, s a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miczik úr odatartotta a tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miczik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miczik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrkapálcikázott béldarabokat, bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas húrka nőtt ki a markából. Fogtam és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a beleg közlekedő edény lánca mentén a májas hurkahalom.
0: Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntal a Miclik úr.
1: És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres hurkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a daráshurkát, már megitta a második stampedlit. Egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint összenekenjem Miclik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyivéres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és alig, hanem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapére, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és alig, hanem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvonta torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francin redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely láttán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték büntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült, én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor gruntorádot, Ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott, a vér ereje tette. Az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorát doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött. Visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Aranycsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt. Visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság. Akkor megcsúsztam és elestem, és dr. Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke, az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái. Rájött a nevetés, nevetett, akár csak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekeszt ászoksot. Mit 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kockója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon veregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rozsszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin fölkel. Langyos kávét tölt magának a konyhában, és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tönte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harabdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezitláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és móvon ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúr szeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint leettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a két szemrehányó szem, hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szeletet. Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haja régi szép időkből maradt itt, sose volt ilyen haja fésűm alatt. A Bogya kifésülte a hajamat, mint a két fáklyát gyújtott volna meg az üzletben. A tükrökben, meg a tálakban, meg a korsókban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam elismerni, hogy Bogyának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bogyánál az üzletben, mikor megmosta abban a kamilla teában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranymély, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és feldúzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamillaszagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a bészakája előestéjén, vagy mint a boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedál taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége, az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az állásfestőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel böktem bele a kannába. A szembe jövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a biciklihét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. és én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbiciklijével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőm talpak kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francin a feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francin, azt a gyertyát? Kérdem. Lehajoltam, Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott. De Giorgi úr, a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestjé és a papírmohát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt. Úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négykézláb, még a pap is négykézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négykézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanál is mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanál is mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött

0: tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francine, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam bilzeni sörfolyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francine minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francine saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francine kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta. Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsim bácsi! Kiáltottam a küszöbről. Kerüljön beljebb! Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
1: A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francine?
0: Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
1: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden, itt eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francine minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabaította a takarót.
1: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amá a föld alatt van valami tahin, íren puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölrobbant, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
1: Nővérem a fenét, a komasszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták, röpködtek a keziből, és 30 évig mondta, gyerekek, én nem soká meghalok, én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak aludnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák zsinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francine, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster-szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett két buktát, és kijelentette.
1: Rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, mejpek és egyéb Schuster-holmik felett.
1: Vigyázat! Össze ne kenje nekem avval a hosszú hajával, hanem hallod-e, Francine? Az borzsilpap úgy eltörte a combját csípőbe, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a balló, az repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilózult, az 4:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele. De hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az borzsilpap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, az szaladt mindjárt gratulálni az borzsilpap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az borzsilpapot, azt már vitték is a Prosztyejovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam.

0: Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
1: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin. Hát a Tomeléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
1: Hát a Tomelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na, az volt csak aztán, akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg három karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert, aztán meg Metú bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metút, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a korság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kucsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metú bácsi megcsókolta a nénit, a medve oda rohant, és ő is akar. A Metú bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthaigálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a butort, meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metú bácsi leült, és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett, és azt mondta.
1: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
1: Miket zavarog itt össze? Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
1: Lófarát! Látomásai! No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpül a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalena, háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam, a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószoróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen, szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpű ott, hát még amikor a kötér beleakadt a templomnál a hársvágba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és Lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgetődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött, most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsú gallériát, felpillantottam és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóhajtó. Ó, a francina rendes asszonyozásával. Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, amúgy Isten igazából móvón és vadul, a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölte csőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a suszterkincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
1: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyét élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
0: Biciklin.
1: Lófarát! Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító? Vagy bőrhulladékgyűjtő? Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, ha biciklinak adna rá a császár.
0: Hát a császár is biciklin közlekedett?
1: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
0: A biciklit.
1: Lófarát! Ezt a címet meg a sast a cégtáblájáról.
0: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővette egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta, és intett.
1: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint Schuster csiriz.
0: És a székre tette a kinyitott dobozt. És az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon. Aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Francin megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsim bácsi, kockáztattam meg. Egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
1: Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
0: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unoka fivére volt?
1: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és úgy lépett be megint az osztályba, az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
0: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsim bácsi? Kérdeztem gyengéden.
1: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban, valahol Nihovo-Hradistében, és amikor a balkáncúg hetente egyszer átment Nihovo-Hradistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a balkáncukból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
0: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
1: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, mi szerint tat. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg, sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító...
2: Ulrich!
1: Weinlich! Wein, mint bor! Szóval egy tökfej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember. Maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tökfej meg azt mondja, adja el a zsidóknak! A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
2: Pepinke!
1: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke, sógorasszony ostobaként, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
0: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
1: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, avagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret. Hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
0: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsin bácsi, ez ugye egy abnémer.
1: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, mi szerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, mi szerint fareszelő.
0: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűrte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Két rét görnyet Józsin bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
3: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejdasz úgy?
0: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
1: Nem én voltam.
3: Hát ki? Talán én?
0: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
1: Valaki itten, bennem.
0: Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja, Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a Francin hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének, Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, barzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francin eltartotta magától a kezét, a nyakkendőt tartó gumi megfeszült. Hozok egy kis langyos vizet, mondtam. De Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Franci szeme elé tartotta és büszkén így szólt.
1: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja a Salamander cég gyártja.
0: És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francin minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme, és én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömet színlelve, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Franci megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem, én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a Francin megkérdezte, na, ki vette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francin, és megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott. És a Francin megkérdezte, na, ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te Francin, és ő megkérdezte, és ki az a Francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan, beszéltem valamiről. Francin meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt, leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére is, arcára is, ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből, anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Franci lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Franci, mint a Gunnártól lesz. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröntből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömbölhet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegethet, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jut tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza, gondold el? Egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg hallucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mint sem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a hallucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízitündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végighúzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk.
2: Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust.
3: Búgta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett, és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt.
2: És Francin miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehordta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és struccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem az ujjába szaladtak nejt. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett, és meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére, meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
1: Anyád! Anyád!
2: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, vasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett, mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem. Az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter léc. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt, láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak, valaki a lámpával kiment a jéghonvár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghonvár vagy vödrös lift. Egy jéghonvár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövirúzsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirúzsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. kellemes férfi hangot hallottam fentről,
3: mintha az az égő lámpa énekelne.
2: A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a Nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása.
4: Az Istenért, Jóska, hagyd abba!
2: Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Franci már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után betekedett.

0: Kesuta.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Mindkettő.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Évike, Boti, Kornél és Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek, Sevillába. Eközben, egy kocsmában, Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlan Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy hét
3: újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a történet.

0: Második felvonás. Első jelene. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan. De micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált. Senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az 5. ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsam? Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tudj jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosak. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk. És amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön. De természetesen mi vagyunk azok. José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim! Önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj! Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet! A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak bottyukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
5: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
5: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
5: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
5: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
5: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
5: Miért? Maga miért van itt?
1: Hát, csak úgy.
5: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál, Pepito?
5: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
5: Mit lát? Mondja mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
5: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
5: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
5: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelől maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek. Utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott Nagy Sándor vesződik.
5: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
5: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
5: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első. Mi meg rokkanjunk meg.
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
5: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
5: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, jó, jó, jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
5: Kérem, beszéljen értetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
5: Még több is.
4: 20 pezeta.
5: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
5: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
5: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
5: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
5: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
5: Mindenkinek ezt mondja.
4: Tudja, mióta vakoskodunk mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Reggel 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
5: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
5: Na és a szent háború? Micsoda idők.
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
5: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leesztást.
5: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: A vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
5: Hogy ednek, meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett!
7: Menjen el a sör végére!
6: Csak semmi, de hát!
0: De hisz ebédszünet van, nem értem, én most fizettem 24 pezetát!
6: Én nem láttam!
4: Én sem!
0: Itt mindenki vak!
6: Csak a szerelemre összpontosítsam!
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak!
0: Ó, igen, a szerelem! De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra löbbent, ebbé, nem ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim! Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
4: Megbalandult!
6: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni!
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
2: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bujdokolva égi fényét kihelt. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
2: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De,

0: a felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
1: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
0: Örök háborgás.
1: Ennyi a belépő.
0: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
1: Kölcsönbe is ad?
0: Ha a darabomban fellép.
1: Tudja Isten. Hát legyen.
2: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
3: Na végre!
0: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
3: Hogy én ötlökdösöm?
0: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
2: Don Cisco szájtátva bámul.
3: Ön meg mit bámul? Költő vagyok.
0: Miért? A költőknek szabad?
3: Oly oktandi!
0: És még elismerés is jár érte.
3: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
0: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya pezsgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
3: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
4: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
3: A téma?
4: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
0: Az egy balek. Futó bolond.
3: Látszik, hogy faluról jön.
0: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
3: Hé, mindjárt esik a bajusz.
4: Ó, igen, valóban.
2: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik. Jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
5: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
3: Netán a férje?
5: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macska gyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítókúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
3: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
2: Malvinka elragadtatja magát.
5: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
0: Muszáj néznie.
5: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
2: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
5: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
4: Úristen! Malvinka!
0: Rosszul van!
4: Micsoda kajla rímek!
5: Ezt ő írta!
0: Micsoda fájdalom!
3: Ilyenkor is írogat?
5: Úgy hallom, itt is vannak költők.
3: Meg akarnak ismerkedni?
4: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
5: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
0: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga. Lassabban.
3: Hé, hülye!
0: Ez nem egy istálló.
5: Mivel sújtott le őre az élet?
0: Baltával!
5: Micsoda szörnyűség! Baltával?
0: Üssön agyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
5: Minő sors! Mi volt a neve?
0: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
5: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy

0: kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
1: Az a legjobb. Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
2: Istenem!
0: Ó, mi kegyetlen az ihlet.
3: Az.
2: Gyarló.
0: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
1: Bennünk van, de néha késik.
0: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
2: Na persze.
1: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
0: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
4: Csak nehogy elájuljanak!
5: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
6: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek maradt. Ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak. Majd fakarddal vívnak. Gergetik egymást. Majd ők is elmennek. Sötét.
7: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Második jelenet. Egy szoba. Két nő ül benn. Limai Rózsa és Karakaszi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá, gyorsan, gyorsan! Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljesen diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezébe.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Nem-e?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ózalunai.
2: Nézzen a szemembe. Mi tiszta tekintet, ilyen lehet a hajnal Ozalonában.
1: Szebbilái.
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát.
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem. Én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat. Talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges hullócsillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja, ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
3: Úgy van, de aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallás. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is. Jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mindig.
0: Érkezik Pablos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pablos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit. És a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát, de most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk!
2: Hozé atya az ő számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pablos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal fog vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét.
4: Köszönöm.
1: Már is hozom.
0: Rózsa, elmegy kávét. Hozzá.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz.
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg, mert sehol nő, egy asszony, akit szerethetné. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem a napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos, hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Olyan nap meg 4-5 boldogat több.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában vévet nem rossz.
1: Hozzia, te mikor érkezik?
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel? Berágott?
2: Mivel Pathos és Rosalina szólért hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények!
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt?
5: Én minden évben eljövök, imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabúgyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlom emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani. De aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvén szólok. Nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább ujjálkodó természetét igyekszik díszes mondatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, s a folyton epekedő lélek kívánalma is csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval... nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint ovítészkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhetge be?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jó, nagyon belelovalta most már magát.
1: Türelem, uram!
2: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
2: Lecseg a ritmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület visz is írva.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van!
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előle fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
2: Rosalina. Tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
2: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
0: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Hát. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
2: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Én pedig a koronát.
2: Próbáljon meg tárgyilakos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül, az ám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel mi egy cseppet sem azonosulunk.
1: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
2: nem
6: ez a
2: Pablo... Nem véletlen, hogy ez a Pablo elhagyott téged, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni, látván mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
0: Jön Don Cisco, borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
2: Na, és korán sem aszkéta.
7: Nem vagyok kéjenc. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? álomra hajtja a fejét, amíg él, vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nemes beszéd.
7: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
2: Kérem, akkor mégis mi célból jött ide?
7: Oly kedvetlen vagyok, de vérbő kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
2: Köpönyök forgató.
1: Nem tudom követni.
7: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
0: A közönség felé mondja.
7: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
2: Hát, végre, hogy lassan észeztél.
7: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
0: Don Cisco el.
2: Fárasztó egy alak.
1: Nem érdemli meg Donna Annát.
2: Folyton hazudik.
1: De bátor.
2: De kit szeret?
1: Magán kívül senkit.
2: Te terülsd a szószáker.
1: De változhat még sokat.
2: Talán.
1: Ha mi is úgy akarjuk.
0: Érkezik Malvinka.
8: Ó, drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani, a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felette se inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
2: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
1: Micsoda dráma?
2: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
1: Jámbor ez?
2: Vértanúságra készül.
1: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
2: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehetünk.
1: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátra mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Kihallott már ilyet.
2: Mégis mi a terved?
0: Rózsa, kirózsozza a száját.
2: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
1: Ez csak a változó idők szere.
2: Újabb felekezet, újabb szokások?
1: Arctalankor ez. Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
8: Nővérek, szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi, Kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
2: Ámen.
1: Legyen hát, mit kíván.
2: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
1: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
2: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Ne múlassa az idejét hiába.
1: A szájrúzs.
0: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúst.
1: Ez hatásos.
8: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
2: Elbizony.
1: Legyen erős, Malvinka.
2: Tanulja meg utálni a költőket.
8: Tanulom.
0: Malvinka el.
2: Mára végeztünk.
1: Sose hitt.
2: Mennyi váratlan kísértés.
1: Nem inkább kísértet?
0: Jön Pepito.
9: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában. Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekül, de közben úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
0: Rózsára mosolyog.
9: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
1: Hogy ez mennyire így van?
2: Rózsa!
1: De hisz igazat mond.
2: Kihagy belőled a tisztesség?
1: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
9: Nagy úr a bánat, én tudom.
2: Tisztelt Tobiás úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
9: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
2: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
9: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kapartak. Itt Sevillában még a levegő is más. Én tudom, itt születtem.
2: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerült majd az összejövetel az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, menyasszonyát is. Sose lehet tudni.
9: Jól hangzik.
1: És ön?
9: Hogy én?
1: Magányos, ebályos városfalai között.
9: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
1: Még nyomorú idők.
2: Még a műszaknak.
1: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
2: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
9: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
2: Akkor itt az ideje.
1: Úgy édesebb, a titkos.
9: Ez is a megváltástan része?
1: Semmi esetre sem a pokol.
2: Ne legyen szégyellős, Pepito.
1: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
2: Ne akarjon semmi rosszat.
9: Én nem.
1: Oly sok a szó.
2: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
9: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
1: A legjobb hely a világon.
9: Úgy ölel, ahogy senki sem még.
0: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kert, hátul erkélyi lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés orai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pavlos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap! Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ! Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én fajtám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjem? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istálló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az enyém...
1: A magáé még annál is... Becsesen.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nincs mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
7: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondjam meg neki.
7: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitárolok.
1: Érzem a szívemet! Ez jó jel!
4: Ó, uram! Bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
7: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
7: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
7: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
7: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
7: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
7: Azért vagyok itt, mert a feleségem... üszítelszik. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, Egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
7: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? A kocsmáról? A sivatagról?
7: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
7: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
7: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
7: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket?
7: Persze! Az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
7: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mily bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
7: Ki tudja. Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
7: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
7: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
7: De én kiművel vagyok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
7: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
7: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék. Ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
7: Hát még nekem. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, hogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
7: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
7: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
4: Hol? Kinek?
7: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
7: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
7: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
8: Azt akarom mondani! Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Szevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
8: Hát igen, a vágyak...
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
8: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pablos. De ki tudja meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
8: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Szevillában a legszebb az ég.
2: Az. Ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
8: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babérillattal.
2: Mély könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
8: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
8: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja szár felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
8: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
8: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
8: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
8: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem, elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
8: Úgy tűnik,

0: Get.
1: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
0: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatodom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
1: Ne sírjon, kérem. Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett im, marad-e maskarás játék? De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
0: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
1: Most pedig... Félre. Nem sok időnk maradt.
0: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
1: Hisz bennem? Már is.
0: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
1: Ó, asszonyom! Micsoda ajándék ez a sorstól.
0: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
1: Ó, oh, Chloe.
2: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
1: A herceg?
2: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. Hozé atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál. Közre fogják Pepitót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
3: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés, de aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat, mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti, én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
4: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
3: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig, egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.

0: gyúlok.
1: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
2: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
1: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
0: Mi lesz a gazdagságunkkal?
1: Hiába sok te!
2: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
1: Engem kivéve.
2: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
1: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
2: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek-e szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
1: Nem könnyű.
0: Takarítónak talán jó leszek.
2: Rosalina, jó választás.
3: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
4: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
1: Tudtam én.
4: Nem áhítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
4: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
1: Valaki átvert.
4: Elég ebből, haza akarok menni.
3: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscohoz.
0: Ön az egyetlen, akiben még csaknyi hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
6: Milyen bűbájos.
4: Micsoda arcatlan csevegés.
0: Kérem, segítsen rajta.
3: Papírt szorongat a kezében.
6: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
2: Figyelem, a herceg szólni kíván.
0: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
4: Don Cisco!
0: Költő volna?
7: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
6: Micsoda pillanat!
1: Már csak ez hiányzott.
3: Don Cisco félre van szorogva lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog. Lassan olvassa.
6: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság. Kinek a hírnév, kinek a poézis, kinek az éj. Messze illatozó rózsája.
3: Don Cisco miután felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Óin, Chloe.
7: Illatos Daphnison.
1: Hát itt van már megint a vén bolond.
6: Malvinka, remélem nem szeret már oly hevesen. Nem oly nyers rajongással.
7: Kigyógyultam magából. Sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
7: Már is féltékeny.
6: De hiszen ez Don Tabasco.
7: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
3: Mindenki a két együgyű felé fordul, megmosolyogják.
0: Sehol sincs nyugalom.
4: Pihenjünk végre.
6: Ó, Donna Anna. Maga itt?
4: És maga?
6: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
4: Én csak kíváncsi voltam.
6: Megérte?
4: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
6: Itt csak is az árváké a jövő.
4: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
6: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
4: No, végre, a régi hang. Csak semmi alakoskodás.
6: Esküszöm.
3: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
3: Dom Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe, aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mint filétasz.
2: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
3: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozi atya is meghajol.
0: Menjünk hát!
3: Rosalinához és Pavloshoz.
0: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük, mert ma még miénk a rang és az öröm.
3: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak, csak Rosalina és Pavlosz maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak, az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlosz eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Véget!

olyan épületeket választott ki, melyek követhető példaként szolgálnak, vagy átalakítások. A díjat 2015-ben Borbás Péter nyerte szentendrei ökológikus családi házáért. A beadott épületek száma és színvonala, a média, a díj és a nyertesek iránti érdeklődése is bizonyítja, hogy az Épháza mozgalom újraindulása óta eltelt 8 évben a pályázat ismét elfoglalta az őt megillető helyét az építészeti közéletben, mondta el Szolyák Balázs építész, a díj kurátora. Az Épháza pályázat filozófiája, hogy minden évben olyan építészek válasszák ki az Épházát, akiket a magyar társadalom és építész társadalom elismer. Éppen ezért a szakmai szervezetek elnökei és az állandó zsűritagok mellé minden évben meghívást kapnak az Ybl Miklós díjjal kitüntetett építészek is.

Megugrottak a bankkártyás visszaélések. Több mint 160 millió forint értékben történtek bankkártyás visszaélések az első negyed évben Magyarországon, ami közel 24%-os bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az értékét tekintve csaknem 24%-kal 161,9 millió forintra emelkedtek az első negyed évben a fizetési kártyákkal végrehajtott visszaélések, míg az érintett műveletek száma bő 31%-kal 5000 közelében nőtt, írja a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Az előző év azonos időszakához képest jelentősen emelkedett a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, jellemzően internetes tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélések aránya is, így már az összes csalás 70,1%-a és a teljes kár 63,2%-a ezekből a visszaélésekből származik.

0: színes.
1: Új gekkófajt találtak Indiában. Az új fajt indiai zoológusok fedezték fel Kanker tartományban. A tudósok szerint ez a 27. Indiában ismert Hemidactylus faj. A nagyobb méretű gekkót köves, kavicsos területeken látni, szürkés-fekete színű, 8-10 cm hosszú. A gekkók éjjel vadásznak, és képesek színüket is megváltoztatni, hogy így védekezzenek, illetve beleolvadjanak a környezetükbe.

fogvatartottak rádióznak, fogvatartottak hallgatják. Vácon működik az ország első börtönrádiója, írja a 24.hu. A Váci Fegyház és börtönben működik a Rács FM, fogvatartottak készítik a műsort fogvatartottaknak. A műsor készítői empatikusak és tájékozottak, csak éppen egy helyre vannak bezárva hallgatóikkal. A projektet az Agyhangot Egyesület indította. A rádiós csapatba csak az kerülhet be, akinek példás a magaviselete, és a munkához való hozzáállása is kifogástalan. A rádiósok közül eddig hárman szabadultak, ketten kint is rádióznak majd. A Tilos Rádióban kapnak lehetőséget heti egy órában elmesélni a történeteiket, tapasztalataikat. A műsor Real Shit néven megy majd minden második héten hétfőn reggel.

Vomex 15. A világzene fővárosává válik október 21-e és 25-e között Budapest a Vomex 15 házigazdájaként. A Vomex a műfaj első számú nemzetközi eseménye, egyszerre szakmai vásár és zenei fesztivál, melyet konferenciák, filmbemutatók és világszínvonalú koncertek színesítenek. A Vomex 15 magyarországi szervezője egyik fő célkitűzése volt a magyar és kelet-európai zenei élet minél hangsúlyosabb bemutatása a Vomexen. Munkájuk eredményeként a Vomex történetében először kap tematikus szerepet és a műpában külön színpadot régiónk. A Club Duna színpad fellépői Lettországtól Boszniáig terjedően képviselik a térséget. Magyarországról a Buda Folk Band, a Cimbalom Duo és Hetzkoági zenekara került be a hivatalos programba, a megnyitón előadott Gypsy Heartbeats pedig a roma zenészek szerepe előtt tiszteleg. Olá Attila táncos, a Romango és Lakatos Mónika, Charlinberger, Paja Bea, valamint Pál István szalonna és bandája eleveníti meg a Kárpát-medencei roma hagyományokat és annak kortárs elágazásait. A Budapesten tartott 2015-ös Vomexen 60 fellépő szerepel 50 országból, a kelet-európai régió és Magyarország minden eddiginél kiemeltebb jelenléte mellett. A Bálnában helyet kapó szakmai vásáron több mint 91 országból 600 szék képviselteti magát, előadások, beszélgetések, prezentációk és kapcsolatépítő találkozók alkotják a programot. Újdonság a 15 nívós alkotást felvonultató filmprogram is.

4D Sound hangkiállítás. A 4D Sound egy új ismeretlen hangélményt kínál október 16-án. A hang végtelen messze vagy intim közel mozog a hallgatókhoz. Körülöttük, fölöttük, alattuk, köztük vagy rajtuk keresztül. A közönséget bátorítják, hogy sétáljanak a hanghasábok körül, érintsék meg a hangvonalakat és menjenek át a hangból álló falakon. A program kiterjed a térbeli technótól, a szónikus meditáción át az interaktív hangművészetre, fizikailag összeköti a nézőt és az őt körülölelő teret.

0: Újjá éled a dzsungel könyve. Új élőszereplős változatot láthatunk a mozikban jövő áprilistól. Az új verziót a Vasember filmek rendezője John Favreau készítette. Az ismert rendezőn kívül nagy nevek is kötődnek a filmhez, bár a vásznon nem jelennek meg. Hangjukat kölcsönzik karakterekhez Scarlett Johansson, aki K-szinkronja lesz, Bill Murray, aki Balonak kölcsönzi a hangját, de a listát bővíti még Ben Kingsley, Christopher Walken és Idris Elba is.
1: A Tilos Rádió híreit esténként közvetlenül a mese után hallhatjátok. Hétköznaponként 19 óra 45 és 20 óra között.
2: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Hát akkor jó reggelt kívánunk nektek, kedves hallgatók,
1: jó reggelt.
0: Itt a Real Shit. Itt vagyok, Tamás, és itt van velem szemben Doki. Elkezdjük az adásainkat, ahogy ígértük, és ahogy a Facebookon beharangoztuk. Két hetente jövünk hozzátok, mi leszünk a műsorvezetők. Azért leszünk mi a műsorvezetők, mert mi autentikus tapasztalati szakértők vagyunk. Ez a titulusunk ebben a dologban. Autentikusak vagyunk, mert onnan jöttünk, és tapasztalati szakértők, mert tapasztaltuk rendesen, hogy mi van a falakon belül. Nos hát, mi az első magyar börtönrádió, Rács FM két volt főszerkesztője vagyunk, és főszerkesztő és műsorkészítője, és megpróbáljuk nektek bemutatni azt, hogy mi van a börtönfalakon belül, és mik azok a tévhitek és félreértések, amiket tisztázni kell. Főként amiatt, mert a hivatalos tájékoztatás és a mainstream média hülyeségeket kommunikál. Megpróbáljuk megértetni veletek, és mindenkivel, aki csak hallgat bennünket, hogy ott bent emberek élnek, akiknek a szabadságukat vették el ideiglenesen, nem pedig a lelküket. Megmutatjuk, és megpróbáljuk elmondani nektek a frankót, legyen az bármilyen börtönös téma. Nem az a célunk, hogy üssük vágjuk a BV-rendszerét, ezt szeretnénk elmondani előre is. Csak az igazságot akarjuk elmondani. Ami van, és pozitív dolgokat is mondunk, mert azok is vannak. Kevesen vannak, de vannak. Megkíséreljük érzékenyíteni a társadalmat, hogy elfogadóbbak legyenek a volt elítéltekkel kapcsolatban, mert a volt elítéltek egyszer kijönnek. Kijönnek, mert letelik. De akiket oda betettek, azokról úgy tűnik, hogy a társadalmi tudat kicsit megfeledkezik, el vannak ásva, aztán ha előkerülnek és megy előkerülnek, aztán menni fog a vakarózás, hogy hoppá, ezek itt vannak, most mit kezdjünk velük. Nagyon fontos elmondanunk a műsor elején, hogy mi nem favorizáljuk a bűnt, sőt, éppen ellenkezőleg nem csinálunk sztárokat bűnösökből, de elmondjuk a sorsukat, megmutatjuk a világaikat, elmeséljük azt is, hogy hogyan hagyták ott a bűnvilágát, és hogy mi kell ehhez, és mi kell majd a többieknek is.
1: És itt van ez a műsor, üdvözlök mindenkit, Doki vagyok. Miért pont mi vagyunk? Mert mi ott voltunk benne, tapasztalatból beszélünk, láttuk, éltünk, éreztünk, amikor beszélünk, és amiről beszélünk. És mert rádiósok voltunk ott bent, és vagyunk most itt is, még hogyha ez furcsa hangzik is jó pár hallgatónak. Kik vagyunk mi? Igen, két volt elítélt, akik kiszakadtak már a bűn világából, és segíteni szeretnének, hogy a társadalom elfogadóbb legyen az elítéltekkel szemben, és segíteni szeretnénk az elítélteket, hogy könnyebben reintegrálódjanak vissza a társadalomba, amely nem igazán várja vissza őket, és ezek saját példák. A műsor fő téma felvezetése pedig a következő lesz. A mobiltelefonról fogunk beszélni, ami nemrég az intézetekben teret nyert végre, több évi
0: tiltás. Igen, mobiltelefonálnak a rabok.
1: Igen,
0: fogják magukat és mobiltelefonálnak.
1: Hát ez szörnyű egyébként, hogy zsebben van a mobilkészülék és rohangálhatnak a folyosón.
0: Hát beszélni fogunk arról, hogy mivel mobiltelefonálnak, hogy mennyiért mobiltelefonálnak a rabok a börtönbe, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért a mainstream média nem igazán reális képet nyújt, ezért az emberekben kialakulóban egy kép a rabról, amelyik fekszik a vasárgyán és a saját iPhone Plus-ával internetezik. A hatossal, igen, a legnagyobbal. Ez nem így van. Ilyenről egyáltalán nincs szó, ennél sokkal behatároltabb és sokkal szigorúbb a valóság. Tudtátok például, hogy a jelenlegi legmagasabb belföldi mobil tarifa, 87 forint, az a börtönökben van. Még a feltöltőkártyás tarifák is 40-50 között mozognak, a rabok, akik havonta 13 ezer forintot keresnek, mégis 87 forintért telefonálnak. Erről is beszélni fogunk, hogy miért. És most azt hiszem, egy kicsit zenélünk.
1: Így van.